Gajdos László hangsúlyozta, ígéretének megfelelően a tervezésbe bevonták a civil szervezeteket is. A tervezett szeptemberi társadalmi egyeztetése is megtörtént. Az aszály a vízhiány miatt kiszáradt folyók, tavak lesújtó látványa, az utolsó figyelmeztetés, hogy azonnal cselekednünk kell, figyelmeztetett Gajdos László. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, helyreállítását, írta. Megteremtik a jogszabályi hátteret ahhoz, hogy minél több vizet meg tudjanak tartani Magyarországon, meg tudják menteni a tavainkat a kiszáradástól, új életet lehelhessünk a folyóinkba, ígérte. Az október 23-ai nemzeti ünnep jelenkori történeteinek gyűjtésére hirdet tematikus napot a Magyar Néprajzi Múzeumban működő Jelen Archívum, amelynek muzeológusai október 15-én, 22-én és 23-án személyesen a múzeum épületében működő könyvesbolti térben várják azokat, akik szívesen megosztanák a nemzeti ünnephez kapcsolódó személyes fotóikat, emlékeiket, történeteiket. Végül az időjárásról. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A mai műsorunk kivételesen október 6-a az aradi vértanúk emléknapja alkalmából egy emlékműsor. Kérem, hallgassák és fogadják ezt a műsort szeretettel. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Tirsné dr. Propper Valéria irodalomtörténészt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk, rádiónk Miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
2: Köszönöm szépen a meghívást, mindig örömmel jövök a rádióba, és beszélgetek Önnel, kedves Erzsébet, a hallgatók kedvéért.
1: Mert hogy a mai beszélgetésünkkel is szeretnénk értékes és tartalmas gondolatokat átadni. Nem véletlenül készítjük ezt a riportot. Október 6-án az Aradon kivégzett 13 tábornokra emlékezünk. Az ő emléknapjuk ez a nap. Mi pedig szeretnénk emléket állítani a Szent István Rádió hullámhosszain nekik. Nem az első alkalom, hogy beszélünk róluk. Visszatérő témánk ez a téma, hiszen minden évben megemlékezünk róluk. Arra azonban már törekszünk, hogy mindig új oldalról közelítsük meg ezt a témát. A Szent István Rádió hullámhosszain talán nem meglepő módon most egy olyan oldalról és aspektusból közelítjük meg az aradi vértanúk emléknapját, amely ide a Szent István Rádió hullámhosszaira kívánkozik, és amelyről itt, ezen a frekvencián különösen is kell beszélnünk. A téma pedig nem más, mint az aradi vértanúk emléke. Beszéltünk már özvegyeikről, özvegyeik sorsáról, de olyan oldalról még nem közelítettük meg ezt a témát, hogy az aradi vértanúk korábban élő atyák, plébánosok, lelki atyák, lelki pásztorok milyen szolgálatot is teljesítettek ebben a vérzivataros időszakban. Ön kikutatta, kedves Valéria, ezt a témakört is, és én pedig külön köszönöm Önnek, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatói elé tárja. Kíváncsian várjuk a mai előadását is.
2: Igen, így van, ahogy Ön mondja, Erzsébet, hogy az aradi vértanúk sorsáról már többször is beszélgettünk, különböző aspektusban, özvegyekről. Ma pedig a lelki atyákról fogunk beszélni, hogy vajon azok az atyák, akik utolsó útjukra kísérték az aradi 13 tábornokot, vajon mit élhettek át? Mert ugyan szerzetesek voltak, atyák voltak, de emberek voltak, és nagyon megviselhette őket is az események sorozata. De mielőtt az atyák történetéről beszélnék, röviden néhány megdöbbentő adatot az 1848-as szabadságharc utolsó napjairól és az azt követő megtorlásról. Amikor október 6-ára emlékezünk, ugyanis általában az aradi 13 tábornokot és a Pesten az új épületben kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnökünket szoktuk megemlíteni. De valójában 1500 halálos ítéletet hozott az osztrák önkény, és 150 halálos ítéletet végre is hajtottak. A többi halálos ítéletet 20 évi várfogságra módosították. 4000 honvédtisztet közlegényként besoroztak az osztrák hadseregbe, és hosszú évekre külföldre vezényelték. És több tízezer honvédet soroztak be, akik közül sokan, nagyon sokan soha nem térhettek már haza szülőföldjükre. És az utolsó napok eseményeiről néhány gondolatot. Augusztus 9-én a Bem József temesvári veresége után Görgei Artúr tábornoknak már csak a teljes megsemmisülés vagy a megadás közötti választás lehetett előtte. Az utolsó haditanácsban 80 tiszt mondta ki a fegyverletételt. A határozat meghozatalának idejére Görgei elhagyta a termet, de előzetesen kötelezte magát, hogy a döntést elfogadja, és annak értelmében fog cselekedni, mint főparancsnok. Maga Görgei a következőket mondta az utolsó aradi haditanács résztvevőinek. Ne áltassuk magunkat rózsás reményekkel, mert lehet, hogy utunk a vérpadra vezet. A 80 honvéd tiszt majdnem egyhangulag elfogadta a fegyverletételt. Köztük 9 későbbi bértanútábornok, 3 miniszter, a főrendi ház elnöke és Arad városparancsnoka Damjanich János vezérőrnagy, aki maga is későbbi bértanú lett. És azért mondtam, hogy majdnem egyhangulag fogadták el a fegyverletételt, mert 2 tiszt, Markovics Adolf, huszár alezredes, és Zámbéli Lajos ezredes a további harcok mellett szólt, attól tartva, hogy az osztrákok mérhetetlen bosszút fognak állni a szabadságharc katonáin. És mint tudjuk, ez a bosszú be is következett.
1: Annak idején hűséges hallgatóink hallhattak már beszélgetést önnel Görgei Artúr áruló vagy nemzetmentő hős címmel, és Görgei Artúr egy olyan tábornok volt, aki példaértékűen viselkedett a katonáival, a tisztjeivel szemben. Ezt meg kell, hogy említsük újból és újból, és hogy az ő szerepe jelentős volt, meghatározó volt, ugyanakkor egy olyan tábornok volt, aki a katonáiért mindenre képes volt. Jól gondolom én ezt?
2: Tökéletesen. Gyakorlatilag Görgei azzal, hogy a világos melletti szőlősi síkon augusztus 13-án letette a fegyvert, ez azt jelentette, hogy 30 ezer tökéletesen kiképzett magyar honvéd katonának mentette meg az életét. Tehát a haditanács döntése alapján letette Görgei a fegyvert az oroszok előtt.
1: Miért az oroszok előtt tette le a fegyvert?
2: Azért, mert ha Görgei az osztrákok előtt tette volna le a fegyvert, az azt jelentette volna a diplomácia értelmezése szerint, hogy nem egy nemzet vívta élethalál szabadságharcát, hanem csupán lázadás történt. Az orosz intervenciós hadsereg a korábbi Lengyel Királyság területén állomásozott egyébként, és főparancsnoka Paszkievics tábornok volt, akinek annyi kitüntetés lógott a zubbonyán a korabeli humor szerint, hogy ha közelről rálőttek volna, lepattan róla a golyó. Paszkievics egyébként a legnagyobb katonai tapasztalattal rendelkező fővezér volt, akitől az osztrákok annyira féltek, hogy elküldtek egy Kaboga nevű horvát származású osztrák császári tábornokot, aki letérdelt az orosz elé, és a kezét csókolgatva könyörgött, hogy küldjenek segítséget, mert Bécs el fog esni. A legelső kivégzett tiszt Hrubi Gyula volt, akinek apja cseh származású, édesanyja magyar, és Versecen született, és Görgei segédtisztje volt, és mindössze 23 éves. Őt Temesváron végezték ki már augusztus 20-án. És az első Aradon kivégzett honvéd tiszt, Ormai Norbert, német származású, csehországi születésű, alig 36 éves ezredes, aki Aufenberg születési nevét magyarosította Ormaira, és akit már augusztus 22-én kivégeztetett Hajnau Aradon. Ormai Norbert ezredes egyébként mindössze 3 hónapja volt boldog férje egy kolozsvári magyar hölgynek. És az utolsó Aradon kivégzett tiszt Ludwig Hauk, ezredes, újságíró, eszék városparancsnoka volt. Bűne, hogy kancelláriai tisztviselőként aktívan részt vett a bécsi forradalomban, majd átállt a magyarok oldalára és harcolt a bánsági hadjáratban. A valódi bűne az osztrák önkény szemében, hogy újságíró volt civilben, és pamflettekben kifigurázta az uralkodóházat, Zsófia főhercegnőt, Ferenc József anyját, magát Ferenc Józsefet is, és országvilág előtt nevetségessé tette Latour hadügyminisztert. Ludwig Haug magyarul nem is beszélt. A legenda szerint egy kártyacsata közben jött érte a porkoláb, 1850. február 19-én rábeszélni egy kis szívességre. Mivel elszólítják halaszthatatlan családi ügyek, és ezért arra kérte Ludwig Hauk ezredest, ha nincs ellenére, hadd hajtsa végre egy nappal korábban az ítéletet.
1: Erre miért volt szükség?
2: Talán azért, mert másnap vagy harmadnap már megérkezett Aradra az amnestia. És Ludwig Hauk volt annyira gavallér, gáláns katonatiszt, hogy megengedte, hogy egy nappal hamarabb végrehajtsák rajta az ítéletet. Lenkei tábornokot csak azért nem számítjuk az aradi vértanúk közé, bár őt is a császári önkény ölte meg, mert a rabságban szerzett betegségébe halt bele 50. február elején Aradon. És október 25-én szintén Aradon végezték ki Kazinczy Lajos ezredest is, aki Kazinczy Ferenc legkisebb fia volt, és csupán 29 éves.

0: Éljen a haza!
1: De október 6-a után még hosszú hónapokig folytatódott a bosszúhadjárat. Pesten politikusokat, országgyűlési képviselőket végeztek ki. De nem csak az aradi tábornokok voltak 13-an. 13-an voltak a megtizedelt és kivégzett nádor huszárok, akik színmagyar jászkun legények voltak, és akiknek 5 százada indul szökésnek a szabadságharc hírére, és akik elérték a magyar határt, végigharcolták a szabadságharcot.
2: Róluk már lényegesen kevesebbet hallunk, de jó, hogy most megemlítjük őket. Jó, hogy nekik is emléket állítunk ebben a mai beszélgetésben, hogy ők is áldozatai voltak ennek az önkényuralomnak.
1: És még kevesebbet tud a közvélemény úgy általában a 13 pozsonyi vértanú történetéről. Róluk nagyon sokáig semmit nem lehetett tudni, hiszen az iratok, mint úgy általában a szabadságharc dokumentumai, osztrák levéltárakba kerültek, és nem lehetett hozzáférni és kutatni, csak Ferenc József császár halála után, a 20. század elején. Egy lelkes pozsonyi helytörténész, Kumlik Emil, könyvtáros újságíró kutatta ki a 13 pozsonyi vértanú nevét, akik között volt katona, vasutas, földműves, mesterlegény és katolikus pap is. Aradon, október 6-án, 5 óra 30 perckor kezdődtek a kivégzések. Reggelre az osztrákok készenlétbe helyezték a katonaságot. A tüzérek égő kanóccal álltak az ágyuk mögött a várfalon. Tartottak Arad polgáraitól. Damjanics például különösen népszerű volt a városban. Ezért a kivégzéseket a Maros déli oldalán hajtották végre, a folyón való átkelést pedig megtiltották. Elsőként a 4 kegyelemből Golyó általi halálra ítélt tábornok kivégzésére került sor.
2: Arról tudunk valamit, hogy az egyes kivégzési módok miért olyanok voltak, amilyenek? Részben már erről beszéltünk, de kérem szépen ismételjük el azon kedves hallgatóink számára, akik most ezt a beszélgetést hallják. Mit is jelentett ez a kegyelem által Golyó általi halál?
1: Azt a 4 tábornokot, Kis Ernőt, Dezsőfi Arisztidot, Svejdel Józsefet és Lázár Vilmost. Azért kegyelemből Golyó általi halálra ítélték, mert kevesebbszer álltak szemben az osztrák csapatokkal. És polgári ruhában, rablánc nélkül beszélgetve mentek kivégzőik elé. A foglár régi szokás szerint 3-szor kért minden elítéltre kegyelmet. Ich bitte um pardon, amelyre Tihi cseh őrnagy, a kivégzések vezénylője válaszolt. Bei Gott ist pardon, Istennél a kegyelem. Ezután be akarták kötni a 4 hős szemét. A dúsgazdag családból származó Kis Ernő úri eleganciával saját sejemkendőjét használta. Svejdel József pedig nem engedte a foglárnak eltakarni a szemét. Tihi őrnagy suhintott kardjával és 12 katona sortüze 3-3 golyóval a korabeli szabályoknak megfelelően kioltotta október 6 első vértanúinak életét. Majd következtek a súlyosbított büntetésből kötél általi halálra ítélt tisztek. Súlyosbított büntetésből, mert oly sok csatában győzték le és alázták meg az osztrák hadsereget. Pöltenberg Ernő, Láner György, Leiningen Westerburg Károly, Aulich Lajos, Török Ignác, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Damjanics János és Vécsei Károly. Vécsei Károly volt az utolsó, akinek apja császárhű lovassági tábornok volt, és külön levélben kérte Hajnautól, hogy fiát utolsóként végeztesse ki, hogy végignézze társai halálát. A legenda szerint a lovassági tábornok apa pár évvel később megőrült. A tábornokok többsége római katolikus vallású volt. Leiningen Westerburg Károly evangélikus, Dezsőfi Arisztid református, Damjanics János pedig görög-keleti vallású. Október 6-án hajnalban csak a gyóntató, vigasztaló atyák és egy református lelkész kísérhette utolsó útjára az elítélteket. Rokonokat nem engedtek a kivégzés helyszínére. A minoriták aradi rendházába a kivégzést megelőző nap, vagyis 5-én hajnali 4:30-kor zörgettek be osztrák katonák, és adtak parancsot a házfőnöknek, Koszka Libor atyának, hogy küldjön 9 papot a halálra ítélt tábornokokhoz. Hajnau táborszernagy teljhatalmat kapott Ferenc József császártól, és már október 1-én aláírta a halálos ítéleteket. Először október 5-én déli 2 óra tájban lépték át az aradi vár kapuját a minorita atyák. A rendházban egyébként nem élt 9 atya, így csupán 4-en tudtak az elítéltekhez sietni. Winkler Bruno, Surjánszki Juszták, Bardósz Sándor és Pléva Balázs minorita szerzetesek. A két református tábornokhoz Baló Béni lelkipásztor sietett, és Vaszile Szombati ortodox pópa Damjanics tábornokot kereste fel, bár az ő történetéről majd egy kicsit később fogok még részletesebben beszélni. Délután 5 óráig maradhattak a lelkészek a várban. A minorita templomban azonban az atyák még nagyon sokáig imádkoztak. És azon az estén Aradon minden ház sötétbe borult, csak halvány gyertyák világítottak elrejtve a szobák mélyén. Arad városa gyászolta a hősöket, a szabadságot és a várost magát. Arad városa szerette a minoritákat. A városban már az 1700-as évektől éltek minorita atyák. 1750-től magyar gimnáziumot alapítottak. Felbecsülhetetlen szerepet játszottak az aradi magyar művelődésben. A szabadságharc leverése után a hatóságok gáncsolták a minoriták tevékenységét, de ha a történelem szólította őket, mint például Trianon után, a minoriták azonnal vállalták a legnehezebb feladatokat, a hívek, a magyar nyelv és a kultúra védelmét. Nekünk miskolciaknak különösen kedvesek a minorita atyák, hiszen Kelemen Didák is minorita szerzetes volt, ráadásul Erdélyből, Kézi Almásról származott. A katolikus és református egyház papjai sokat tettek a szabadság ügyéért. Nem volt tehát meglepő, hogy amikor Hajnau tábornok augusztus 6-án diadalittasan bevonult Temesvár várába, első dolga volt, hogy a vár kanonokját kerestette. Hol van Róka kanonok? Kérdezte Hajnau. Fel fogom akasztatni. Kiadtam már az elfogatására a rendeletet. És Lonovics püspököt is, mert az is magyar és rebellis volt.
2: Ki volt ez a Lonovics püspök? Tudunk róla valamit?
1: Igen, elég sokat tudunk a sorsáról. Lonovics József Egerben végezte el a teológiát, majd miután 1817-ben pappá szentelték, Fischer István egri érsek maga mellé vette szentszéki jegyzőnek, majd érseki titkárnak. 1848. március 18-án Lonovics József jelentette be a püspöki kar nevében, hogy az egyház lemond a Szent Istváni tizedjogról. És 49. június 2-án letartóztatták a püspököt, azzal a váddal, hogy részt vett a rebellis országgyűlésen, és hozzájárult, hogy a temesvári székesegyházról leverték a császári sast. Kiengedték, majd újra letartóztatták, és a pesti hírhedett új épületbe került, és rákényszerítették, hogy lemondjon egyházi címeiről, majd a melki apátságba száműzték. Csak 1860-ban térhetett haza.

száz csatán is. Bátran néztek szeme közé a halálnak, hiszen véle szem közt nem csak egyszer álltak. Uram fia, az ítélet akasztófa, mintha gyáva úton állók lettek volna, mintha nem volnának méltók egy lövésre, katonához, férfiúhoz illő végre.

Bezzek itt végsőnek hagynak hátra, majd társai szenvedését végig várja. Damjanicsot hagyták végső vértanónak, hogy érezze terhét, kínját a bosszúnak. Kegyetlenül haragszik rá minden német, számtalanszor földig verte ők elméket. Ott állt köztük mankójára támaszkodva, mint egy dűlő félben lévő templom tornya.

küzdött olyan hősen, olyan bátran, mintha volna honvédek közt a csatában. Bajtársai mind ott függnek már előtte, ő is indul, ő is megyen jobb életre. És megállt az akasztófa közelében, megöleli, megcsókolja keservében. Isten hozzád, szabadságom keresztfája, rajtad

temetője. Teremjenek határidon vérvirágok, felejthetetlen legyen az ő halálok. Teremjenek határidon vérvirágok.

A bresciai hiéna Hajnau tábornok pontosan tudta, hogy miért akar leszámolni a katolikus egyház vezetőivel. Az egyház nem egy papja és szerzetese, sokféle módon támogatta a harcok idején, majd a megtorlások idején a magyarokat. A lelkipásztorok legfontosabb munkája a szomorú időkben a rászorulók vigasztalása lett. Az aradi 13 tábornok utolsó napjainak történetét Surjánszky atya jegyezte fel, aki akkor mindössze 38 esztendős volt. Surjánszky Pöltenberg Ernőt, majd Auglich Lajost gyóntatta meg. Ezután kérette magához az atyát, a törött lábbal sebesülten fekvő, görög-keleti vallású Damjanich János, szerb, nemzetiségű, magyar tábornok. A sebesült ortodox vallású Damjanich ugyanis elég keményen elküldte a hozzá küldött szerb pópát, szemére vetve, hogy nemzete mennyit vétkezett a magyarság ellen. Surjánszky Juszták Minorita szerzetessel hosszan elbeszélgettek, majd a tábornok áttért a katolikus vallásra, meggyont és megáldozott. Most már nyugodtan halok meg, mert magyar pap által áldattam meg, mondta Damjanich az atyának. A kivégzés hajnalán a vigasztalásra kirendelt szerzetesek maguk is vigasztalásra szorultak. Elvállalták a nehéz feladatot, de lelkileg felkészülve nem voltak, hiszen valódi bűnösöket, elítélteket kísértek már utolsó útjukra, de hadifogoly hős katonákat soha. A vesztőhelyen az atyák már zokogtak. Nagy Sándor József a kivégzés előtt így szólt az őt meggyontató Winkler Bruno atyához. Tegnap ön vigasztalt engem, és most sír. Schweidel József a kivégzésekor kezében tartott kis ezüst feszületet Bardóc Sándor minorita szerzetes segítségével juttatta el fiához. Lázár Vilmos búcsúlevelét és emlékbe gyűrűjét, szivartárcáját és evőeszközét is a gyóntató minorita atya juttatta el Lázár Vilmos feleségéhez, Revicki Máriához. Dezsőfi Arisztid református volt. Baló Benyámin református lelkész volt, aki lelki vigaszt nyújtott számára. Erről Kaciányi Géza feljegyzésében lehet olvasni. Legnyugodtabb, sőt teljesen vidám volt a református Dezsőfi Arisztid, kit Baló Béni lelkész keltett föl álmából. Tiszta lelki ismeretem van, s az hagyott aludni, mondta a papnak derülten, s azzal felöltözött, hatalmas szőke bajuszát huszárosan kipödörte, mintha csak ünnepére menne. Közös imájukat követően e szavakat mondta Dezsőfi Balónak. Nekem a halál semmi, sok ezer halál lebegett körültem a csatában, csak nőmtől megválni, kit oly nagyon szeretek, ez fájdalmas. Winkler Bruno minorita szerzetes így emlékezett vissza Dezsőfi Aurélra. A kivégeztetés napján csinosan, mint mennyegzőre fölkészülve jelent meg. Magát a kivégzést így örökítette meg Surjánszky atya. Levették róluk a láncokat, de kezeiket ismét megkötözték. Dezsőfi ekkor kérte meg az őt kísérő lelkészt, hogy a nála lévő tárgyakat és búcsúlevelét adja át hitvesének. A kivégzéseket Aradon Franz Bott brünni katonai hóhér hajtotta végre. Tihi cseh származású osztrák őrnagy, a vezérlő tiszt, a kivégzések végrehajtása után felszólította a papokat, hogy tartsanak szónoklatot a legénységnek. A négy minorita szerzetes azonban az aradi vesztőhelyen térdre hullva, könnyek között imádkozott. Nem tudtak, és talán nem is akartak szónokolni. Batthyány Lajos miniszterelnököt ugyan nem Aradon, hanem Pesten végezték ki, de őt is október 6-án. Kivégzése teljesen értelmetlen kegyetlenség volt, ami a nemzetközi diplomáciát is felháborította. Batthyányit 49. januárjában tartóztatták le.
Kivégzéséhez nehezen találtak jogi alapot az osztrákok. Végül a hadbíróság felségjogokba való beavatkozásért, valamint a bécsi forradalom előidézésében játszott szerepéért ítélte el. Batthyányit egyébként már 48. március 23-án az akkori uralkodó, még 5. Ferdinánd bízta meg kormányalapítással Metternich kancellár javaslatára. Batthyány október 2-án a fegyveres harcok kialakulásakor azonnal lemondott. Ő a béke embere volt, a tárgyalások embere, aki soha nem akart az uralkodóházzal szakítani, csupán hazájának is szabadságot és fejlődést akart. Az ítéletet október 5-én reggel hirdették ki Batthyány előtt, aki, mivel mindig is hű volt a Habsburg dinasztiához, és az ifjú Ferenc Józseffel képzelte el az ország megújítását, a halálos ítéletre, főként a megalázó kötél általira nem számított. De Bécs eldöntötte a gróf sorsát, és szószólójuk Zsófia főhercegné, Ferenc József császár anyja volt, aki személyes bosszúvágyat és gyűlöletet táplált Batthyány iránt, egy állítólagos, a horvát bán Jelasics részéről neki címzett és a Batthyányi kormány által elfogott szerelmes levél miatt. Ezt a levelet és más kompromittáló iratokat azonban az osztrák rendőrök hiába keresték a miniszterelnök kastélyaiban a házkutatás során a gróf letartóztatásakor. Ezért azt mondhatjuk, hogy a történelmileg és politikailag is oly korrekt miniszterelnök valójában miért is végeztette ki a császári önkény, az talány, és igazából nem is tudjuk. És talán pont ezért, mert rejtély volt Batthyány miniszterelnök kivégzésének a története, terjedt el egy legenda, amelynek alapja talán nincs. Batthyány ugyanis 1835-ben Bécsben tartózkodott, és sokat volt a magyar királyi testőrök körében. Alkalmasint mulatni is jártak együtt, hiszen fiatalok voltak. A testőrök mesélték Batthyánynak, hogy Bécsben ez időtájt igen érdekes kalandok estek meg velük. Ismeretlen, de igen magasrangú hölgy szinte elraboltatja a jóképű fes magyar testőröket, bekötött szemmel viteti őket, senki nem tudja hová, és ott egy baksötét szobában fogadja a látogatást. A többit a kedves hallgatók fantáziájára bízom, hogy mi történik ebben a baksötét szobában. És Batthyány grófhoz egy késő éjszaka Bécs néptelen utcáján szállása felé tartva csatlakozott egy állig köpenyébe burkolózott alak, aki asszony forog szóban szöveggel egy hintóba invitálta a magyar grófot. Megnyugtatta, hogy nem zsivány támadásról van szó, hiszen egyenruhás rendőrök kísérték a jeltelen hintót. Batthyány szemét bekötötték és vitték jó sokáig, majd bekísérték folyosókon, járatokon át egy szobába. A szeméről levették a kendőt, de a szobában vaksötét volt. Batthyány viszont elővette a zsebéből Irinyi János egy hete feltalált találmányát, a Zünd Hölszlit, vagyis a robbanás nélkül gyulladó gyufát, és egy szálat lángra lobbantott. És ott állt vele szemben egy hölgy, egy igen magas rangú hölgy, a birodalom legmagasabb rangú hölgye. És ez a megalázott és bosszúálló asszony akarta talán még 13 év múlva is engesztelhetetlenül Batthyány gróf miniszterelnök halálát. Ez természetesen egy legenda, de talán pont. A rádió hallgatók fantáziájára lehet bízni az okokat ezután, hogy miért is végezték ki Batthyány Lajos miniszterelnököt. Az viszont történelmi tény, hogy amikor Batthyány 5. Ferdinánddal tárgyalt Bécsben a kormány alakításról, kiküldte Zsófia főhercegnőt, Ferenc József, a későbbi császár anyját a megbeszélésről.
és talán a valóságban ezt a megszégyenítést nem tudta megbocsájtani a nagyra vágyó asszony. Az biztos, hogy Batthyány kivégzése értelmetlen volt.

0: Batthyány és felesége, Zicsi Antónia grófnő, október 5-én láthatták egymást utoljára. Két őr állt szorosan mellettük, ezért csak suttogva beszélhettek. Zicsi Antónia, amikor az őrök nem néztek oda, egy otthonról hozott levélvágó tört csúsztatott férje kezébe, hogy az saját maga vethessen véget életének, és így elkerülhesse az akasztás szégyenét. Felesége távozása után Batthyány magára húzta a takarót, és olyan csöndben, hogy még az ágya lábánál álló őr sem vette észre, a nyakán és karján felmetszette az erejét. A levélvágó kés nem volt elég éles, nem vérzett el, csak súlyos vérvesztességet szenvedett. Nyaki sebei miatt azonban felakasztani nem lehetett, ezért a kivégzés módját agyonlövésre változtatták. Este 6-kor a kivégző osztag előtt állva féltérdre ereszkedett. Utolsó szava, éljen a haza, és maga vezényelte a sortüzet. Feleségének, Zicsi Antóniának kérését a hatóságok megtagadták, hogy férje holttestét a családi sírboltban helyezhesse örök nyugalomra. A Rókus kórházba szállították a holttestet, és tömegsírban akarták elföldelni. De akadt két bátor ferences rendi atya, Dank Agáp és Szántófi Antal, akik saját életük kockáztatásával kilopták gróf Batthyány Lajos miniszterelnök holttestét, és Pesten a belvárosi ferences templom kriptájában örök nyugalomra helyezték egy befele fordított felirat alatt. És az osztrák hatóság a tör becsempészése miatt bíróság elé akart állítani Zicsi Antóniát. De Antónia húga, Karolina, elkérte Batthyány búcsúlevelét, és azzal a hadbíróság előtt sikerült igazolnia, hogy Antónia nem tudott az öngyilkosság előkészületeiről. Karolina merész fellépésével annyira feldühítette Hajnau főhadsegédjét, hogy az nyilvánosan meg akarta veszőztetni az asszonyt. A két zicsi nővér hosszú időre emigrációba kényszerült. Ha nő is választhatott volna politikai pályát, ma mindkettőjüket a 19. század meghatározó politikusai között tartanánk számon, bár valójában így is azok voltak. A legmeghatóbb talán az utókor számára Damjanich tábornok története. A sebesült Damjanich, aki nem engedte meg az osztrák katonáknak, hogy a bitófa alá segítsék, hanem maga biszegett oda, a könnyező Surjánszki atyának mondta. Ne sírjon, barátom! És az atya kezében lévő feszületre mutatva mondta. Hiszen ő is, aki a kereszten függ, az igazságért szegeztetett keresztre. Damjanich kivégeztetése előtti éjszakán írt egy imát feleségének vigasztalásul. De ezt az imát most ne én, hanem a YouTube-ról egy kellemes férfi hanggal hallgassák meg.
1: Damjanich János imája. Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-éről 6-ára virradóra. Mindenség ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó legfőbb jó vágyteri kérésemet! Te vezettél, atyám, a csatákban és ütközetekben. Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg, mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátra maradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot! Áld meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismerhet, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, és engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találni. Ámen. Damjanics Emiliának vigasztalásul.
0: A kivégzett Damjanics testét egy rokonuk, volt esküvői tanújuk, Csernovics Péter szerezte meg a Hóhértól, és temette el saját birtokán. Az aradi katasztrófa után a megnyugvás csak nagyon nehezen jött el az özvegy számára. Majd új hivatást és elkötelezettséget keresett magának. A hasonló sorsú asszonyok és a honvéd árvák vigasztalását. Damjanics némár az önkényuralom idején megkezdte a szabadságharc árváinak gondozását, felkereste a megtorló hatalom kivégzetjeinek jeltelen sírjait, s amint lehetett, emléket állított nekik. Minden év október 6-án

0: vegye, 60 évvel élte túl szeretett férjét. És annak ellenére, hogy a tábornok arra biztatta, válasszon új társat magának, ő haláláig gyászolta a tábornokot. A kerepesi temetőben nyugvó asszony emlékművén Damjanics szobor alakja tart méltán babérkoszorút az asszony feje fölé. Az aradi várban az utolsó napon keletkezett egy német nyelvű onomasszikon, vagyis névjegyzék, amely tartalmazta a kivégzett tábornokok nevének kezdőbetűit. Pannonia Fergisdeine Totten nicht als Klager Lebensi. Magyarország, ne feledd halottaidat, mint vádlók élnek ők. Ez legyen megemlékezésünk befejező gondolata.
1: Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek nagyon szépen köszönöm az előadását, köszönöm szépen azt a kutató munkát, amelyet elvégzett azért, hogy mi ilyen részletesen, minden részletre kiterjedően, de mégis a legfontosabb információkat átadva a kedves hallgatók elé tudjuk tárni, hogy mik is lehettek az aradi vértanúk kivégzésének okai, és nem utolsó sorban méltó emléket állítsunk a vértanúknak, özvegyeiknek, és jelen esetben azoknak a szerzeteseknek, papoknak és lelkiatyáknak, akik szolgálatot teljesítettek ebben a nehéz időszakban. Köszönöm szépen önnek még egyszer az előadást, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy mindezt elmondhattam az Aradon kivégzett, és nem csak az Aradon kivégzett október 6-i katonákról, mártírokról, magyarokról.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet.

0: további tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2: Három óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve, fogalmazott Leó pápa a kontemplatív domonkos nővérekhez szólva. Szeptember 30-án Leó pápa a kontemplatív domonkos nővérek nemzetközi bizottságának tagjait fogadta az apostoli palotában. Beszédében arra buzdította őket, hogy a rend hagyományaihoz híven őrizzék magukban a csendet, legyenek a megsebzett emberiség vigasztalói és a remény hírnökei. Leó pápa emlékeztette őket, hogy az első női szerzetes közösségek tagjai kezdettől fogva elsősorban a szemlélődő imádságnak és tanulásnak szentelték magukat. Aquinói Szent Tamás szerint saját szemlélődésünk gyümölcsét kell átadnunk másoknak. Ezt az igazságot Szent Domonkos is felismerte és gyakran idézte, miszerint minden tanúságtevő szónak a csendből, a meghallgatásból, az imádságból és az Istenhez fűződő mély kapcsolatból kell fakadnia. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az előző kifizetésből, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, az első 50.000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50.000-et pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A bejegyzéshez mellékelt videóban Makai Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy az ügyviteli rendszerek nem tökéletesek, ezért előfordult, hogy az iskolák vagy a jegyzők nem tudták időben rögzíteni azokat a tényeket, amelyek alapján egy gyermek jogosult lett volna a támogatásra. A helyettes államtitkár azt is közölte, hogy a második részletként küldött utalványt nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. 3. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő, kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a három projekt. A gubacsi híd ma a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja. A csepeli szabadkikötőt kiszolgáló, rossz állapotú hídon évek óta mindössze óránként 5 kilométeres sebességgel haladhatnak a vonatok, olvasható a bejegyzésben. A régi helyett új vasúti híd épül, mintegy 31 milliárd forintból. A kivitelezési közbeszerzési eljárást már lefolytatták. A munkák hamarosan elindulnak. Most a projekt utófinanszírozására uniós támogatásra pályáznak, tájékoztatott. Az erdőbényei kihelyezett kormányülésen tárgyalják a készülő klímatörvényt is, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Gajdos László hangsúlyozta, ígéretének megfelelően a tervezésbe bevonták a civil szervezeteket is. A tervezett szeptemberi társadalmi egyeztetése is megtörtént. Az aszály a vízhiány miatt kiszáradt folyók, tavak, lesújtó látványa, az utolsó figyelmeztetés, hogy azonnal cselekednünk kell, figyelmeztetett Gajdos László. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, helyreállítását, írta. Megteremtik a jogszabályi hátteret ahhoz, hogy minél több vizet meg tudjanak tartani Magyarországon, meg tudják menteni a tavainkat a kiszáradástól, új életet lehelhessünk a folyóinkba, ígérte. Az október 23-ai nemzeti ünnep jelenkori történeteinek gyűjtésére hirdett tematikus napot a Magyar Néprajzi Múzeumban működő Jelen Archívum, amelynek muzeológusai október 15-én, 22-én és 23-án személyesen a múzeum épületében működő könyvesbolti térben várják azokat, akik szívesen megosztanák a nemzeti ünnephez kapcsolódó személyes fotóikat, emlékeiket, történeteiket. Végül az időjárásról. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Kvasinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Szomolyára, Mezőkövesdre és Cserépfaluba látogatunk. Elsőként Szomolyán a bornapról, a szőlőszentelésről és a szomolyai búcsúról hallanak. Jurecsek Györgyné polgármester asszony szól hozzánk.
1: Szükségünk van egymásra, és akkor vagyunk igazán erősek, amikor képesek vagyunk egymás mellé állni. Ez a koszorú egyben a hála jelképe is. Hála mindazért, amit a Föld adott nekünk. Hála az emberi munkáért, amely a termést gondozta. Hála azokért, akik előttünk jártak, és megtanították nekünk tisztelni a Földet, a szőlőt, a munkát és egymást. És hála azért is, hogy ma itt lehetünk együtt, családtagjainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel és vendégeinkkel. Szeretném szívből megköszönni azoknak a szomolyai lakosoknak, akik szeretettel és gondoskodással elkészítették ezt a gyönyörű szüreti koszorút. Köszönöm mindazoknak, akik a mai szentmise és a körmenet méltóságához, munkájukkal, szolgálatukkal vagy jelenlétükkel hozzájárultak. Most pedig, hogy a megszentelt koszorú megérkezett velünk a szabadságtérre, mintha jelképesen is összekötnénk a mai nap két részét. A templom csendjét és a tér örömét, a hitet és a hagyományt, az imádságot és az ünneplést. Délután ugyanis itt folytatódik közös ünnepünk. Köszöntjük majd és megjutalmazzuk azokat, akik virágos portáikkal és gondosan művelt konyhakertjeikkel szebbé teszik Szomolyát. Az ő munkájukban is ugyanazt látjuk, amit a szüreti koszorú jelképez. Gondoskodást, türelmet, kitartást és szeretetet. Majd poharainkba kerülnek annak a szőlőnek a gyümölcse is, amely fürtjeiből most ezt a megszentelt koszorút készítettük. A délutáni borkóstolón neves borászok érkeznek hozzánk, hogy boraikon keresztül megmutassák mindazt a tudást, hagyományt és emberi munkát, amely egy-egy palack mögött rejlik. De bárhogyan is folytatódjon ez a nap, szeretném, ha egy dolgot megőriznénk abból, ami délelőtt együtt átéltünk. Legyen bennünk hála. Hála a családunkért, hála a közösségünkért, hála az otthonunkért. Hála azért, hogy van kivel együtt imádkoznunk, dolgoznunk és ünnepelnünk. Kívánom, hogy a megszentelt szüreti koszorú egész nap emlékeztessen bennünket erre, és arra is, hogy egy közösség legnagyobb értéke nem az, amilyen van, hanem azok az emberek, akik összetartoznak benne. Köszönöm, hogy ma együtt vagyunk. Kívánok mindannyiunknak áldott kisasszonynapi búcsút, békességet a családokban, szeretetet az otthonokban, jó egészséget és szép, örömteli közös ünneplést itt Szomolyán. Isten áldja családjainkat, közösségünket és szeretett falunkat Szomolyán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
2: Kérem Farkas Lászlót, a Noszvaj Szomolya hegyközség képviselőjét, hogy köszöntse önöket.
3: Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, tisztelt szomolyaiak! Ezt a megszólítást immár 30 éve ilyen alkalommal el szoktam mindig mondani, és engedjék meg, hogy most is sok szeretettel köszöntsem önöket a hegyközségünk nevében. Külön tisztelettel kell köszöntenem a itt megjelent borászokat, hisz azt is többször elmondtam a 30 év alatt, hogy ilyen búcsú még nem volt Szomolyán, hát ilyen még valóban nem volt, és még ma még egyszer fogom használni ezt a kifejezést, mert még olyan sem volt, hogy ilyen hamar kezdjük a szüretet, és be is fejezzük, szóval ez egy akkor kihívása, de visszatérve a borászatokhoz, már a megfogalmazás is magyar történelmi borkultúra Szomolyán szinte beleborzong az ember, hogyha értelmezi szavanként a mögötte rejlő gondolatot, és nagy tisztelettel szeretnénk köszönteni az itt megjelent borászokat, és távolról, közelről, határokon túlról, de mindenképpen magyart, és mindenképpen Kárpát-medencei. A tő tiszteletükre szerveztük. Az ő tiszteletükre fejezi ki a tudásuk, munkájuk, elért sikereik, eredményeiknek a tiszteletére. Az egri borvidék is tiszteletét tette az egri Vikavér borlakagrend képviselői által, akik emelték a Szent Mise a körmenet színvonalát, illetve meghajtják fejüket a borászok összetartó közössége tudás előtt. Mi nagy tisztesség, mondták ezt a Rákóczi hadnagyában, amikor Pottyán János generális lánykérése érkezett a Rákóczi hadnagyához, mondta a lány édesanyja, és mi is ezt mondjuk magunkban, hogy mi nagy tisztesség ez, hogy ilyen nagy tudású, nagy hírű borászok tették itt tiszteletüket. Ma ők jelentik nekünk a Pottyán János generálisokat, ők azok, akik a borásztársadalomban iránytűként mutatnak, és számuk meghatározza a közösséget, azt a borászközösséget, amit képviselnek. Úgy gondolom, hogy az eltelt 30 év, és 30 éve indult el a modernkori hegyközsége történelem, némi visszatekintést megenged, vagy akár kötelezővé is tesz. Mondhatnánk ezt esetleg más döntéshozók vonatkozásában is.
4: Dr. Pócs Alfréd vagyok, ortopéd sebész szakorvos. Meghívtak ide a rendezvényre Kaló Imre által, azért vagyok itt.
0: Körülbelül 20 év, amióta kórházban nem járunk ide Egerbe.
4: Igen.
0: Persze, azért egyébként úgy a bort szereted?
4: Nagyon szeretem, én úgy tartom, hogy Krisztus vére, a vörösből különösen, tehát ez nem lehet az, hogy ne igyon az ember belőle, csak kellő alázattal, kellő tisztelettel, nem részegségig kell inni, de mindig kell inni. Ráadásul az itt lévő környéken a Kaló Imre által is készített házi borászatban azok olyan kézműves borászok, hogy azt lehet mondani, hogy gyógyszer, hiszen olyan vitaminok, ásványanyagok vannak benne, mert előtte ázik a szőlő, nem sutulja, hanem szemezi, beteszi a kárba, és a gravitáció kinyomja belőle a levet, és ezt a levet használja fel. Csak elmondom, hogy kicsit ilyenkor beindul a savtermelés is, és a szőlőnek minden jó a magjába és a héjába van, ez kioldja, és ezáltal szín tiszta gyógyszer, úgyhogy ajánlom mindenkinek, Kaló Imre pedig az ország legjobb kézműves borásza számomra, én azért szeretem.
0: Ugye orvosként nyugodtan lehet mindezeket elmondani, amit elmondtál, meg mellette ismerni Imrét, és voltam a pincében, én is, hát az egy csoda.
4: Hát fölhívom figyelmet arra is, hogy néha olvasni olyan cikkeket, hogy orvosok nyilatkoznak, hogy ma a mikrobiom, tehát a belső baktérium rendszerünk, ami van a belünk, ami éltet bennünket, hogy még arra is, hogy ne ígyunk alkoholt minden, de én megcáfolom azt is, lehet nyugodtan, nem árt, ha megfelelő körülmények, Isten adottság szerint, mert ez Isten teremtett világának a terméke. Mondhatom azt is, hogy például ugye Eger környékén vulkáni kőzetben találtak olyan szőlőlevelet, ami ma is van, és 15 millió éves. Hát 15 millió mi itt van. Nem Európából hoztuk a szőlőket, hanem itt volt a Kárpát-medencében, és a jégkorszak után oda terjedt ki.
0: Azt hiszem, hogy sokat tudsz, és nagyon-nagyon sokat kellene tanulni tőled, akár orvoslásban, akár magyarság szeretetben is. Ugye, mert azért találkozok ott a Facebookon is, néha-néha egy nagy ölelő karral, ami az egész földet, az egész magyar földet úgy beveszi az ölébe.
4: Igen, tehát a teremtett Isten világát védenünk kell. Ma a civilizáció pusztítja. Ezen kell mindenkinek lenni, és ennek része a borászat is meg kell tartani, és tényleg úgy kell kezelni, hogy ahogy a Jóisten adta, és akkor csak pozitív dolgot lehet erről elmondani.
0: Köszönöm, nem tartalak fel, mert azért nagyon-nagyon köszönöm. Várnak ott, és gratulálok.
4: Jó. Na, köszönöm szépen, én is köszönöm. Örülök, hogy láttalak.
0: Elhangzott összeállításunkban Szomolyán voltunk a búcsún, bornapon és szőlőszentelésen.

0: A folytatásban Mezőkövesdre megyünk, ahol futunk, a futónapon veszünk részt.
1: Jaj, el kell indítani, majd a stoppert, ugye kérem szépen. És ilyenkor a döntőbizottság megjelent képviselőit szeretném majd ide szólítani.
2: Egyszerre.
1: Meg én is itt vagyok. Tehát az a lényeg, hogy nagyon...
3: 40 fő.
1: 2-4-6-8-10, 2-4-6-8-10. Nincs annyi. Köszönöm, Rakjára. Te mondta, hogy génusz vagy. Te ránézd egy, hogy 34. Szóval az a lényeg, ő László, aki nagyon gyengén tud lekelni, nincs jó csúcsa, nem tudom, 10. Nem is ez a lényeg. Mutasd már meg kérlek csak egy másodperc, hogy mi a szabályos? Figyeljétek, mert a zsűri állus szemekkel fogja figyelni. A kar egyenes, hát feszes, láb egyenes, nincs nem tartom csak az alkarmon és a lábújjaimon, jó? Nagyon fontos, hogy ezt a tartást próbáljátok követni, mert ha nem megy, akkor bizony mi azt mondjuk, hogy ennyi volt, és mondjuk azt, hogy abban marad a játék.
2: Hogy vagyok készülni? Viszont itt a
1: kereket jövök ki már, de tormácsira korlátni.
4: Nagyon van.
1: Az a lényeg, hogy amikor elindítjuk az órát, akkor mit fekvőtámaszt csinálnád? Lábadra és az alkalomra támaszkodva elindítjuk az órát. Nagyon felállni, támaszkodni, ezen a négy ponton kell megálltod. És az a lényeg, hogy 2 percenként, ahogy mondottam, hogy kap mindenki, vagy kaphat mindenki, egy tombol a szervény.
4: Na figyeljetek, akkor számoljunk vissza mondjuk 3-tól, jó? Én pedig indítom majd az időt.
1: Amit elhelyezkedett mindenki, figyeljetek! 3, 2, 1, plank! Ó, elindult az óra! Csodálatosak vagytok! Az a jó éve! Te nagyon kemény vagy, ez nagyon nehéz. Főleg azért most minden, és csak látom, hogy kicsit magasabban tartja a test egy bizonyos részét,
4: meg a karját is másodtad,
1: de nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az első tombol a szelvényhez, el kell mondanom a kicsiknek és a nagyoknak, hogy bármit csináltok már, csak másfél percre van szükség. Na 90 másodperc az a célában is, nem? Annyira jó vagyok, nézegetem a medált. Hanyadik szó? Na, nem akarok megpingelni, de szeretnénk közben. Olvasd már fel, kérlek, hogy mi van az ajándék arra írva, hogy a 10. alkalommal megrendezett mezőköves félmaratonjának a 7 kilométeres távát kibántaló célbölete. Na, akkor el kell, hogy mondjam, a jó hírem az, hogy túl vagyunk az 1 percen, már jó van. Egyenes állunk, nem billegünk, nem mozgunk, nem ficánkolunk, mert ennek az lenne a lényege, hogy állunk, ott látunk egy pupót felemelkedve, engedjük egy kicsit lentebb, így, még 20 másodperc. Bírjátok ki, akkor is, hogyha fáj, akkor is, ha remek, ha feszít, bírd ki, hidd el, segítek. Meg lesz egy tombola. Az elsőt, aki úgy érzi, hogy mondjuk feladnál, az még ne adja fel! Most járt le a 2 perc! De bírjátok, mert 4 percnél még egy tombola! Ott egy 5, ott 2-3-4! Annyi kérésem van, hogy legyetek őszinték!
0: Kuzsmicki Pétert a Kövesdi második maraton győztesét hallják. Gratulálok!
5: Köszönöm szépen!
0: Anyagyára!
1: 14 kilométer!
5: Másodjára!
0: Ugye ehhez már kell valami? Itt.
5: Kál ott is, igen, mindenképp.
0: Te súlyba nem hiszem, hogy sokat hisztál tavaly óta.
5: Nem, sőt, inkább még, hogy fogytam is, mert egyébként ultrafutó vagyok. Nem is a 42 km a távom, hanem inkább ez a 100-200 körül.
0: Jó, de ott másképp kell beosztani.
5: Ott teljesen más, igen, teljesen más.
0: Ennyire kell, úgymond, a lábadat ilyenkor, ilyen összeviszatára felkészíteni.
5: Hát, őszintén nem készültem el semmit nem készültem rá, mivel gyakran csak ilyen ultrákat, azért úgy mondom, ez már rutin szinten megvan a 40 km. A gyorsaság része az, amit néha felszeni kell, az pedig a frissítéssel és a légzéssel.
0: De tudtad, hogy nem lesz ellenfeled?
5: Ezért nem aggódtam.
0: Ismeritek egymást.
5: Ismerik, igen. Nem nagyon nézelődtem hátra, de miután mondták, hogy csak 20-an vagyunk, úgy voltam vele. Egyébként jól lett volna, hogy lettek volna egy kettőnk. Kicsit meghajtják, nem unatkoztam volna annyira el.
0: Időt tudod?
5: 3-15 perc.
0: A 2:07-hez
5: Hát az igen, az egy kicsit odébb.
0: Jó, hát egy ultrásnak nem is az a célja, hogy megdöntse ezeket. Se lábremegés, sem lihegés.
5: Jól kell frissíteni, illetve kellenek azért ezek a hosszabb versenyek gyakran, hogy hozzászokni a szervezet.
0: Ezután kis levezető ürdés, mozdás kell a zsóriba.
5: Mindenképp egy gyors mozdás, akartuk a Vicsósba is.
0: Ja, hát igen,
5: aztán, ez tilos. Aztán ugye ebédidőre visszaértünk, úgyhogy...
0: Egyébként sok energiával jár, tehát sokat eszel?
5: Nem mondanám, hogy túl sokat ennék, inkább itt a frissítés rész a verseny közben az, ami fontos, meg az ivás. Hát azért még viszonylag
0: meleg van. A folyadékbevétel.
5: A folyadék nagyon fontos.
0: De ez nem sima víz, hanem valamiféle sós.
5: Elektrolitok, szénhidrátitalok, komplex szénhidrátok, só.
0: Szolgálati közben fehér az a fehér, az kéket a kék. Profikkal nehéz itt a többieknek, az de hát azért is kell egy ember, hogy mutasson példát.
5: Így van, hát ha jövőre többen jönnek, én most látom, hogy most volt a 25 kilométerem. Ajánlom, hogy többen próbálják ki magukat, akár rosszabb távokon is, mert egyáltalán ciki vagy gáz feladni, hogyha esetleg nem sikerül, de hogyha ezzel tudják kiszélni a távokat, akkor...
0: Ugye én futottam néhány szor, voltam, ott kevésbé van holdpont, de a síkfutásban, a hosszútávfutásban vannak holdpontok, ezt megkérdeztem mástól is. Így nekem, itt tudom én, 15 után jött be. Neked?
5: Nekem általában maratonon ilyen 30 km között. Ha útrázok, akkor 100 után.
0: De hol? Először lábadba, fejedbe, felső testbe, mert ott is fáradt.
5: Hát általában legtöbbször fejben. Fejben, de azt én könnyen kezelem a fejben, a mentális részét.
0: Komjúság, vagy esetleg pedig egy kis úgy érzed a lábadon, savasodik.
5: Arra van a sótabletta, további frissítő.
0: Miket tudtok? Hát én 50 évvel ezelőtt futottam, akkor még nem volt sótabletta.
5: Akkor még nem. Hát fejlődni
0: kell. De a sótabletta volt, szó, hogy szóljanak, hogy bírja, csinál tovább.
5: Így van.
0: És hová való vagy egyébként?
5: Így mezőkövezőjök. Itt lakok.
0: Itt szaladgás, körbe-körbe.
5: Így van, ez hazai pálya, úgyhogy.
0: Gratulálok egy hazai földön. Kis Gáborral beszélgetünk, az egyik szervezővel.
2: Lehet gyűjteni a tombolákat, és ahhoz majd érkezik a bicikli is.
0: Vagyis azért a csalogató, nem tudom, valószínű, hogy sokan azért is beneveznek, akár a plankre, akár bármi másra, de hát azért ez a nap megint egy kicsikét olyan ünnepnap.
2: Igyekszünk minden évben ezt létrehozni, hogy ünnepnap lehessen. Nagyon sokan szerintem eljönnék a bicikli nélkül is, de van, aki kimondottan azért érkezik, hogy a biciklit megnyerje, vagy az egyéb nyereményeket is.
0: Mondjuk egy hólót látok, bringás vándortábor, ez nem a mai napra szól, de végül is azért a mai nap azért mondjuk azt, hogy nem csak megyei, hanem úgymond országos hírű rendezvény lett.
2: Mondhatjuk azt, azért nagyon sok embert látok, olyat, aki Mezőkövesdről elszámozott, tehát akár Sopronba, akár az ország más részére, és itt ilyen, minden évben itt vannak ilyenkor futni. Tehát ez is egy igazából szerintem egy nagyon jó, számomra egy nagyon jó érzés, hogy rászánják az időt és az energiát, hogy eljöjjenek ezen a napon és itt legyenek. De szerintem elég messziről is érkeznek, akár bringások, akár. Nekem is vannak ismerőseim, akik Budapestről minden évben jönnek, és rendületlenül itt vannak. Nem a bicikliért, igazából a részvétel miatt vannak.
0: Sportolók, nem sportolók, azok, akik szeretik a mozgást. Na de hát ez a hely, amit megtaláltatok egy jó pár éve, ez már csúcs hely, nem?
2: Hát, próbáltuk kialakítani a helyszínt is, a felszerelést is úgy, hogy minden igényt ki tudjunk elégíteni, akár a futóknak, akár a bringásoknak, akár csak a nézelődőknek. Lesznek különböző ügyességi pályák, különböző sportolási lehetőségek. Szerintem a legfontosabb az, hogy valamilyen szinten a fiatalokat próbáljuk visszaterelni a mozgás és a szabad idősport felé, vagy inkább mozgás felé, nem is kell még sportolni, és csak legalább kimozduljanak egy kicsit otthonról.
0: Azon mosolygok magamban, mozgás, hát hol van itt mozgás, a plenkels, a nem mozgás, hát végül is ahhoz is kell
2: ki kell próbálni egyszer, és igazából rájön az ember, hogy miről is szól ez a plank. szerintem egy, annak ellenére, hogy nem tűnik nehéznek, egy nagyon nehéz dolog.
0: A statikus tartás az mindig nehéz volt.
2: Jó,
0: próbáljunk meg Tolde Miklósként feltartani egy ilyen póznát, megmutatni az utat, hogy merre van, ugye? De hát végül is tulajdonképpen minden sportnak megvan valamiféle olyan lehetősége az ember fejében, az izmaiban, hogy jó, hogyha készül rá és teszi. Nem csak ezekben a mozgásosokban, hanem a biciklivel is. Hát azért mondom a biciklit, mert hát azért csak a kerékpárral vagy úgy együtt.
2: Én úgy gondolom, hogy a mozgás csak egy egyszerű példával eszemlél, tehát ha valakinek eltörik a keze és mondjuk egy 3-4 hétig be van gipszelve, teljesen az izmai elsorvadnak. Most ezt, ha nem gipszel nézzük, hanem csak leülök a tévé elé és 4 hétig ülök a tévé előtt, az összes izma ugyanígy fog járni, mint mondjuk egy gipszbe. Tehát innentől kezdve, még ha csak a lépcsőházba felmegyek a lépcsőn, meg lemegyek a lépcsőn egy nap többször, az is egy mozgás, és igazából az is nagyon fontos, mert én úgy gondolom, hogy ez a kéztöréses példával el lehet azt mondani, hogy kell a mozgás.
0: Ugye, de hát a mozgás nem ott kezdődik, hogy felállok, hanem itt a fejben. Hogy eldöntöm.
2: De fel kell állni hozzá.
0: De eldöntöm, hogy felállok, és elkezdek mozogni.
2: Igen.
0: És hát gondolom, hogy te azért mégiscsak a biciklizést tartod az egyik legösszetettebb sportnak, mert abban minden testrész mozog.
2: Legtöbbet kerékpározok, de más sportot is űzök, és igazából meglepő, hogy milyen izmokat talál az ember egy másik fajta sport végzésénél. Hiába sportos egy ember, és egy teljesen másik mozgásformát választott, teljesen más izmok és teljesen más dolgok mozdulnak meg, mint mondjuk ha csak futok, ha csak biciklizek, ha csak úszok, ha csak bármit csinálok. Tehát igazából az összetett sport az az, hogyha én úgy gondolom, hogyha több dolgot csinál az ember többféleképpen.
0: A sporthoz elhatározás, idő és mellette akarat is kell végül, és az egészséget nem biztos, hogy csak a sport adja meg, hanem az összes többi együtt. Hogyha te véletlenül azt mondod nekem, hogy biciklizzek, biztos, hogy ajánlasz megfelelő mennyiségű folyadékot, megfelelő mennyiségű vitamin, nem biztos, hogy gyógyszereket, hanem magát az, hogy figyeljek oda az egészségemre is. Hát meg a másik, az se rossz, hogyha nem egyedül csinálom.
2: Legfontosabb, én gondolom, hogy a másik fontos az, amikor, tehát nagyon sokan akkor kezdenek el mozogni, amikor azt mondja az orvos, hogy mozogni kell. Tehát igazából...
0: Nem, majdnem, az már, akkor se kezdi el.
2: Akkor sem kezd el, de igazából már az is késő, amikor már az orvos mondja, hogy mozogni kell. Én úgy gondolom, hogy mozogni kell. Egy a lényeg.
0: 22., hogyha jól hallottam, te hanyadik alkalommal társultál ebbe?
2: Hanyadik alkalommal, vagy veszek részt? Igazából az első perctől kezdve, ez a 22. alkalom, a 23. év, egy évben nem volt megrendezve, egy év okokból.
0: Hát azért, hogyha összegzitek majd a holnapot, holnap után büszkeség, vagy egyszerűen jó érzés, hogy segítettetek.
2: Hát én úgy gondolom, hogy büszkeség és jó érzés is igazából egy olyat létrehozni, amiben én úgy gondolom, hogy a városnak az egyik olyan sportrendezvény, ahol a legtöbb embert tudjuk megmozgatni, tehát aktív résztvevővel, tehát nincs másik ilyen sportrendezvény, ahol ennyien részt vesznek. Én úgy gondolom, hogy ez egy büszkeség is.
0: És teljesen úgy mondom, nem más szervezésben, hanem egy civil szervezet szervezésében.
2: Igen, tehát igazából egyrészt ingyenes ez a nap, tehát a résztvevőknek nem kell fizetni igazából semmiért, úgymond a részvételbe, tehát egy budapesti futóverseny, ahol mondjuk 20.000 forint egy nevezési díj, és igazából itt is mindent megkapnak az emberek, amire szükség van, én úgy gondolom.
0: Tehát biztonságot is teljes mértékig láttam, ki vannak jelölve. Pályák, mindenütt ellenőrök vannak, és hát te meg még nyugodt vagy, pedig azért van feszültség ilyenkor. Van egy kicsit. Köszönöm.
2: Jó, szívesen.
3: Sipos Kovács Andrea.
0: No, látom, futó felszerelés, minden oké. Teljesen kipihenve. Pihentebben, mint előtte volt?
3: Nem, azért nem.
0: 21 azért, fél maraton, az egy jelent egy kör itt, és akkor
3: utána... Bogácson volt egy fordító, és akkor ki még a zsóriba.
0: Ja, hát akkor lehetett fürödni is. De a tempó az egyedi volt, vagy párba mentetek többen?
3: A férjemmel, ketten.
0: Ja, hát így könnyű, nem lehet elszakadni otthonról sem. Tehát akkor a kényelmes tempó
3: volt? Hát ez most így egyedi rekord lett így nekem.
0: Rekord?
3: Ez a harmadik félmaratonom, és akkor most eddig ez a leggyorsabb.
0: Mit jelent az egyedi rekord?
3: Ilyen 6-17-es tempó lett. 2 óra 12 perc körül.
0: Nagyjából egy normál maraton. Egyébként mennyire vette igénybe a lábadat?
3: Hát elfáradt a végére.
0: Jó, mert ugye, hogyha az ember úgy fut maratont, általában nem salakon futják, meg nem rekordtánon, hanem utcán, de visszavitt egy kicsit, nem?
3: Hát így nem, egyébként le kell jól nyúltatni.
0: Ja, cipő az jó.
3: Igen.
0: Azt kell hozzá. Előtte edzés?
3: Hát én heti 40 kilométereket futottam az elmúlt időben.
0: Nem egyszerre?
3: Nem egyszerre, egy héten szétosztva. Hát. 3-4 alkalommal egy héten.
0: Mondjuk ilyenkor már tudom, nem kell annyira hozzá, mert nem fárad ugye az embernek a légzés, de azért mégiscsak kell szaporázni valamit. Orrodon vagy a szádon veszed a levegőt?
3: Inkább a számon.
0: Ahol jön?
3: Közben az úgy gyorsabb.
0: Hát mondjuk, hogy egy jó maratonon ott vannak emelkedők is, itt tehát majdnem.
3: Itt nem volt azért.
0: Kicsit
3: nem.
0: Simább, de végül is a maga a versenyen való elindulás az mindig jelent izgalmat, akármilyen szinten.
3: Tavaly volt az első versenyem itt, és akkor a 7 kilométeren volt még. Tavaly kezdtem el futni.
0: Ja, értem, és akkor végül is mit jelent, amikor befelé jössz a cél felé?
3: Hát már örülök neki, hogy vége.
0: Na de hát ilyenkor akkor otthon megbeszélitek, hogy igen, ügyesek voltunk, de azért egy kicsit lehet javítani, vagy jó ez így?
3: Örülünk neki, mert úgy kitűzött célt elérjük, magunknak tűzünk ki célt, és akkor büszkék vagyunk magunkra.
0: Jó, mert hát ugye az ember, hogyha akar versenyszerűen úgy saját magát is megelőzni, akkor más célt tűz ki, de
3: igen.
0: Akkor jövőre ugyanitt, és akkor még egyszer megcsinálom ugyanezt.
3: Hát vagy jobbat, vagy jövőre már jobbat.
0: Akkor már megvan, akkor több edzés kell.
3: Igen, igen, inkább tempósabbat, tempót növelni.
0: Melyik az az időpont neked, ami a legnehezebb futásban?
3: Tempóban?
0: Hát nem, csak a futásban, ugye van 21 kilométer, akkor ott vannak etapok, olyanok, amikor
3: igen,
0: 10
3: kilométer után akkor van egy
0: akkor
3: ilyen
0: van
3: mélypont, és akkor utána újra előre kapok ilyen 17 kilométernél, és akkor...
0: Mit jelent a mélypont? Hogy a hát térdedet nehezebben tudod emelni?
3: Hát így savasodás. Akkor
0: hát jó, igen.
3: Nem,
0: hát
3: nem a térd, hanem így az izom.
0: Mondtam, tehát igen, akkor savasodás egy kicsikét, de utána lerázni igen. Egy kicsit. Pihenést nem álltok meg?
3: Nem.
0: Jó, megáll, akkor ott marad.
3: Igen, akkor rosszabb elindulni.
0: Hát gratulálok, és hát akkor jövőre, hogyha ilyen szép idő lesz, akkor neki indultok.
3: Igen.
0: A mezőkövesdi egészségnapon vettünk részt, ahol maraton bicikli jutalom is várta az érdeklődőket.

0: Nem állunk meg, folytatjuk a futást.
1: Horváth Bence.
0: Táncolni nem akarsz most.
1: De egyébként ez most lehet, hogy jól esne.
0: Ugye, hogyha az embernek elfárad a lába egy kicsit két, akkor le kéne lazítani. Ezért kérdeztem a táncot, ugye?
1: Igen, igen. Egy kis kötetlen mozgás. A lelket megjújítaná, a test is meggyógyulna.
0: Ugye mondjuk én is szaladgáltam egy pár szor hosszabb távon, de azért 60-at, 63-at, meg véletlenül sem. Tehát ehhez már valami kell, nem csak izomba, fejre is.
1: Hát a fej az kell szerintem nagyon. Már ugye a teljesítésben önmagában is, de a felkészülésben szintén. Azért meg kell tanulni az embernek, hogy elindul és akkor áll meg. Amikor benn van a célba.
0: De hogyha megállsz közben, nekem volt már olyan, megálltam, utána már a beindulás nem. Volt már ilyen neked?
1: Hát nem megy egy könnyen, az tény és való. Hát azért az érdekes ugye, hogy mégis miért megy mégis tovább az ember. Nem esik jól, de
0: ide
1: hát
0: kell a fej,
1: megy.
0: Ugye?
1: Kell, igen. Eldönti, hogy megcsinálja, és akkor... Megcsinálja, de az ember az mindenre képes, ha meg akarja csinálni, szerintem.
0: Mondjuk mert az ultrák vesznek magukhoz különböző sókat, mindenfajtát. Te közben veszel?
1: Ó, rengeteget. Megettem szerintem 8-9 G-et megettem közben. Bevettem legalább 5 sótablettát, meg hát itt szuper frissítés volt végig. Izót adtak mindenhol, izotóniás italt, tehát... Kell meg. Hát látja most, aki hallgatja, nem látja, de úgy ül rajtam a só itt kint, mintha megbátoztam volna benne. Tiszta fehér só a pólóm, úgy megizzadtam.
0: De akkor nem ez az első, úgy nem lehet kezdeni, hogy először.
1: Nem ez az első. Édesapám hozott bele a futásba, ő is nagy ultrafutó, még ő kint van, még egy kis idő, és megérkezik ő is, azt hiszem. 16 évesen futottam először 50 kilométerest, a Mátrabércen volt az első teljesítménytúrám, amit futva teljesítettem 16 évesen.
0: Mondjuk ehhez az is kell, ugye mondtam az agyat, a fejet, hogy bírjad, a másik a fizikum, és a harmadik pedig, hogy bízok magam.
1: Igen. Hát ezt önbizalom nélkül nagyon nehéz, mert ugye egyszerűen nem állsz a rajtba, nem állok be a rajtba. Hát ugye elkezd fájni, és kiszállok egyből. Az olyan, hogy egyikből fakad a másik, a tyúk és tojás történetet. Én szerintem az önbizalmam 90%-át a sportból merítem, és ez nem csak a sportban megjelenő önbizalmat merítem a sportból, hanem az élet minden területén, hogy amiben belekezdek, azt egészen meg tudom csinálni. Azt a sportból tanultam, hogy miért ne tudnám megcsinálni, mert hát nem állok meg addig, amíg nem csináltam.
0: Nem olyan egyszerű egyébként, mert azért egy alap kell hozzá, egy alapképesség. Mondjuk mankóval is lehet 200 kilométert is menni, csak nem ugyanaz lesz, hanem azok közt a nyered, a kategória más. Tehát azért ebben a kategóriában nyerni bizony az azt jelenti, hogy már van valami olyan, ami miatt tudtad. Mióta sportolsz, vagy legalábbis futsz ilyen szinten, azóta győzni fogok, vagy pedig hát jó, ha a többiekkel megyek.
1: Mindig azért futok, hogy önmagamból a legtöbbet kihozzam, jól érezzem magam, és azt fussam, amilyen gyorsan, amilyet magamból ki tudok hozni. Az, hogy ez a mezőnyben hol áll, hova jön ki, az plusz nagyon jól esik, mert plusz motiváció nyilván, de a fő cél alapvetően az, hogy az ember önmagával a legtöbbet kihozza.
0: Technika kell hozzá, levegővétel, mozgás, ugye lefelé, fölfelé, mert hát mindennek van valamiféle különlegessége, hogy bizony, fárasztóbb ez vagy az a másik szinten. Amikor gyorsan kell menni, akkor a levegő fogy, amikor pedig hát úgy felfelé kell menni, akkor elől fáj a lábam, lefelé menni, hátul fáj a lábam. Tehát azért ezeket külön-külön kell edzeni, vagy pedig ez már olyan általános, hogy jön, mert tehetséges vagyok.
1: Nem hiszem, Ha az ember sokat csinálja, akkor mindenbe fejlődik nyilván. Szerintem ennyi. Sokat csinálja az ember, aztán jön magától minden.
0: Jó, mert ez nem síkfutás egyébként, nem rekordtánon futsz, hanem szöges cipővel, hanem bizonyos olyan hegyi terepen, ahol azért mindig más és más az a lehetőség. Akár még a kézmozgás is segít a síkfutásba. Itt nem tudom, mennyit tud, hogy hasra ne essek. De hát végül is azt, ha nem futottam volna, akkor nem kérdeztem dolgokat.
1: Igen.
0: Tehát oldalazó futással, meg mindennel edzesz néha?
1: Szoktam futóiskolázni egyébként. No. Igen. Igen. Bár szerintem ez a terepfutók alapvetően nem jellemző, de biztos, akik nálam jobbak, azok biztos, hogy folyamatosan futóiskoláznak, akik ma... De igen.
0: Na most ezért nálam jobbak, hát akkor miért nem jöttek ide?
1: Hát igen. Igen, szóval most... Bár most a Juhász Balázs megvert, azt hiszem, azért egyelőre, akik bent vannak, neki már jobb ideje
0: van. Értem, ő később
1: igen. Indult. Ő a másik korcsoportban van, egyel idősebb korcsoportban.
0: Össze mondt most?
1: Nem, külön korcsoportok vannak, amit megvettem, az nagyon jó itt.
0: De megvert, akkor az ebbe a korcsoportba te
1: ebbe győztél. A korcsoportban nem vert meg senki.
0: Jó, hát akkor már mégiscsak ez kanyas.
1: 20 éves vagyok.
0: Nem mondom, hogy milyen nő fiatal, 20 évesen azért. Hát azért 20 évesen, hogyha 4 év óta versenyzel így, azért ez már szép eredmény.
1: Köszönöm szépen.
0: És köszönöm. Úgy jegyzenek, jegyzik a nevedet, vagy nem szükséges?
1: Nem. Hát majd mostantól jegyezni fog. De nem. Csak amatőr. Lelkes amatőr vagy.
0: Jó, értem én az amatőrséget, de hát az is amatőr sokszor, aki versenyeket nyer és sokat nyer azon a szinten. Az amatőr az, akit nem fizetnek meg.
1: Nem fizetnek. Nem én fizetnek, van. Sajnos nem fizetnek.
0: Jó, nem hiszem, hogy azért futott el ma.
1: Nem. Ezt az élvezetért.
0: Hát azért kell egy kis úgymond sikerélmény, győztesnek lenni.
1: Hát azért ez nagy plusz, nem gondoltam.
0: Azért azt a plesnyit nyakba tartani, nem olyan rossz.
1: Azért jól esik.
0: Melegít is egy kicsit.
1: Abszolút.
0: Bírsz még ülni, vagy jobb lepeküdni?
1: Bírom, köszönöm. De lehet mindjárt vissza. Alszok még egy keveset.
2: Nagy Miklósné vagyok, Nyíregyházáról.
0: Kis zene mellett azért leülök, mert már... métert szaladtam, csak én Nyíregyen futottam annak idején a Bottyánba.
2: Igen.
0: De most önök meg futottak, vagy gyalogoltak?
2: Hát én futottam is, meg gyalogoltam is.
0: 21?
2: Jaj, nem úgy futottam, hanem nekem, hogyha felfelé megyek, akkor nehéz.
0: A lefelé még rosszabb.
2: Nem, én lefelé szaladni szoktam.
0: Jó van.
2: Igen.
0: Azért próbáltam már. Na, lényeg az akkor 21, hát azért talán már kicsivel több lehet, mint 21, nem?
2: Ja, igen.
0: Évben?
2: 81.
0: Jó van, az nem számolok vissza akkor.
2: De hát ha visszaszámolunk, akkor 18.
0: Jó. Hát akkor végül is általában akkor a mozgás az mindig mozgás volt?
2: Én állandóan dolgozok, reggel félkor kelek, és este 7-8 mire ágyba kerülök.
0: Jó, de hát az egy másfajta mozgás, nem?
2: Hát egy munka, mert én boltban vagyok még, boltot vezetem.
0: Jó, állni kell, menni kell, pakolni kell.
2: Meg árazni be, mindent csinálni kell a boltban.
0: Meg gondolkodni is még, ugye?
2: Azt hiszem.
0: Hogy érdemes-e?
2: Igen.
0: Mert hát azért nem mindegy, nem hogy mindegy. Mit veszek, meg mennyiért, hogy adom el.
2: Igen.
0: De tulajdonképpen akkor 81 évesen fiatalosnak lenni.
2: Nem pihenek, soha nem pihenek.
0: Jó, de a pihenés az nem azt jelenti, hogy fizikailag,
2: nekem.
0: Hanem fejben.
2: Én szombat-vasárnap is túrázok minden héten. Mi megyünk, két csapatunk van, egyik a Túra Kultúra, a másik a Hegyenvölgyön Túra Egyesület, és akkor én ott megyek túrát vezetni egyik csapatba és másikba is, mert két különböző szombaton indítanak túrát, és vasárnap meg összefogunk egy páran, és megyünk a Bükkbe, újból a Bükkbe túrázni.
0: Jó, mert ugye az Nyíregyházán vannak homokdombok, lehet ott azért ott elfáradni, tehát akkor már másnak felfelé a nagyobb dombokra, a hegyekre. Hát
2: minden még, szombat vasárnap megyünk.
0: Hát még Tokaj is 510, hogyha jól emlékszem.
2: Igen,
0: a
2: igen.
0: Kopaszdát azért végül is akkor nem mennek fel a Himalájára.
2: Nem. De teljesítményt túrázni is régebben többször mentünk, már most kevesebbet, már most csak inkább ide jövünk minden évben.
0: Mm-hmm. Azt csak mondani, hogy felfelé.
2: Lassan tudok menni, de lefelé szaladok.
0: Én meg azt mondtam, hogy lefelé úgy nekem fáj a lábam, hogy nem egyszerűen támaszkodni nehéz.
2: Tudom, sokan panaszkodnak.
0: Más izmok működnek.
2: De én lefelé nagyon szeretek.
0: Hát igen, akkor csak fel kellene menni oda, vagy a Kacsenzöngára, vagy a Csomolugmára, de végül is azért azok már, az már egymászás lenne, de ugye a gyaloglás az azt mondják úgy egészséges.
2: Nem is járok orvoshoz, és nekem semmi bajom nincs.
0: Hát elég baj az orvosoknak.
2: És nem is nagyon jó voltam a héten, mert a torkom nagyon vacak volt, de megettem egy csomó mézet, gyömbért, éjszaka rá vettem be csak almapörint, hogy ízadjak ki, jó? Hogy tudjak eljönni.
0: Tehát méz, gyömbér, mellette pedig széta,
2: még
0: széta
2: és
0: széta.
2: Még citromot is szoktam bele reszelni, és akkor úgy eszem a gyömbért.
0: Itt vagyunk egy geotop állomáson.
3: Igen, ez az induló, a start állomás.
0: Igen. Ja, azt hittem a befutó, mert tehát itt vagyunk.
3: Nem. Ez az induló geotop sátor, de egyébként a geotop távon indulók, azok visszatérnek ide, hiszen az ő feladatuk akár, vagy bárki másnak, hogy a kint a túra útvonalon szemetet is gyűjthetnek, és azt, hogyha ide visszahozzák, vagy behozzák, akkor ezért nápolja elemózsiaként a jutalmuk, illetve évásványa, ősmaradványa és évnyersanyaga jelöltekre lehet szavazni, és aki ezt az indulásnál nem tette meg, akkor a beérkezésnél megteheti, és szavazhat. A befutóállomás egyébként ott a rajtcél, azt mindenki azon keresztül jön, mielőtt ide megérkezik. Ez csak a geotóp távnak egy kicsit a központi sátra.
0: Mondjuk én tájékozódási futó voltam, de azért a geotópot, hogyha úgy nézegettem, ugye ezt be kell mérni, mérőpont.

0: A természettudományos ismeretekhez, az adott pontnak, vagy az adott ott lévő környezethez kapcsolódnak, tehát, hogy ez teljesen más nem tájékozódási pontbemérési lehetőséget és célt kíván.
1: Ugye azért a BÜK a világ egyik legösszetettebb egysége, akárhogy is beszélünk. Annyi pontot lehetne kijelölni, hogy akár Szilvász, Várad, Mónus Béltől visszajövőleg.
0: Hát a hosszú távok azok egyébként valóban be is járják ezt a sokszínű tájat és hegységet, úgyhogy itt is volt a geotóp távon is, akár vulkán bemutató, egy vulkáni tevékenységnek a bemutatása, egy rétnek, a rét színes élővilágának a megmutatása, tehát, hogy többféle tudományterülethez kapcsolódó és jelenséghez kapcsolódó ismereteket lehetett a távon megfigyelni.
1: Legtöbben gyalogolni, futni, sétálni, barátkozni akarnak, és itt volt azért néhány jelentkező?
0: Csak a geotóp távon több mint 500.
1: Rosszul kérdeztem akkor, hogy volt-e? Volt, akkor
0: volt,
1: bőven.
0: Volt. Az összes távon pedig meghaladja az 1500-at. Tehát, de csak a geotóp távon iskolás csoportok, osztályok, osztályfőnökeikkel, napközi nevelőkkel, tehát hogy érkeztek azon túl, hogy családok, akár csak felnőttek is választhatták ezt a távot, és bejárták, hogyha csak ezt a legkisebb, legrövidebb távot gondolták olyannak, amit teljesíteni tudnak, akkor választhatta ezt felnőtt is, nem csak olyan, aki tanuló csoport.
1: De egyébként ebben is van verseny, vagy
0: ebben elég? Ebben nincs verseny. A geotóp távon nincsen verseny, és nincs eredményhirdet.
1: Az önmagunkhoz való tudás.
0: Igen, ez mindössze benne. Tehát, hogy itt ezen nincsen eredményhirdetés. Már csak azért sem, hiszen ennek a távnak van két időpontja, amelyik vezetett túraként, túravezetővel indul. Most is indult 9 és 10 órakor is, és ott a túravezető, a terület ismerője egy kicsit jobban felhívhatja a szemlélődő figyelmét, vele együtt túrázó csoportnak a figyelmét természeti jelenségekre, megfigyelhető dolgokra, és így nem is lehetne, hogy versenyeztessük őket, hiszen ahhoz meg fognak állni, szemlélődni fognak, időt von el.
1: Elárulom, földrajz szakosztanár is vagyok. Valamennyit azért értek.
0: Hát biztos, persze.
1: Jó, valamennyit értek az egészhez, de az biztos, hogy akár a mindennapi oktatásba egy-egy hetes geotóp tábor akkor.
0: Hát már a mindennapos oktatásban is az a cél, hogy komplex módon közelítsünk az ismeretekhez, tehát ne csak az adott nyersanyag lelőhelyet ismertessük, hanem azt is, hogy az milyen ipari tevékenység, milyen az ott lévő, hogy ott élő embereknek milyen munkalehetőséget kínált az a tevékenység, egyáltalán hogyan avatkozott be a tájba, tehát, hogy már nem csak a geotóp, de nyilván a geotóp napnak kifejezett célja az, hogy ezt a komplex képviselje, de már a mindennapi oktatásban is.
1: A Lesz Nándor emlékversenyen vettünk részt. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak Vosvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
3: Négy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve, fogalmazott Leó pápa a kontemplatív domonkos nővérekhez szólva. Szeptember 30-án Leó pápa a kontemplatív domonkos nővérek nemzetközi bizottságának tagjait fogadta az apostoli palotában.

0: Beszédében arra buzdította őket, hogy a rend hagyományaihoz híven őrizzék magukban a csendet, legyenek a megsebzett emberiség vigasztalói és a remény hírnökei. Leó pápa emlékeztette őket, hogy az első női szerzetes közösségek tagjai kezdettől fogva elsősorban a szemlélődő imádságnak és tanulásnak szentelték magukat. Aquinói Szent Tamás szerint saját szemlélődésünk gyümölcsét kell átadnunk másoknak. Ezt az igazságot Szent Domonkos is felismerte és gyakran idézte, miszerint minden tanúságtevő szónak a csendből, a meghallgatásból, az imádságból és az Istenhez fűződő mély kapcsolatból kell fakadnia. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az előző kifizetésből, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A bejegyzéshez mellékelt videóban Makai Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy az ügyviteli rendszerek nem tökéletesek, ezért előfordult, hogy az iskolák vagy a jegyzők nem tudták időben rögzíteni azokat a tényeket, amelyek alapján egy gyermek jogosult lett volna a támogatásra. A helyettes államtitkár azt is közölte, hogy a második részletként küldött utalványt nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. 3. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő, kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a 3 projekt. A gubacsi híd ma a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja. A csepeli szabadkikötőt kiszolgáló, rossz állapotú hídon évek óta mindössze óránként 5 kilométeres sebességgel haladhatnak a vonatok, olvasható a bejegyzésben. A régi helyett új vasúti híd épül, mintegy 31 milliárd forintból. A kivitelezési közbeszerzési eljárást már lefolytatták. A munkák hamarosan elindulnak. Most a projekt utófinanszírozására uniós támogatásra pályáznak, tájékoztatott. Az erdőbényei kihelyezett kormányülésen tárgyalják a készülő klímatörvényt is, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Gajdos László hangsúlyozta, ígéretének megfelelően a tervezésbe bevonták a civil szervezeteket is. A tervezett szeptemberi társadalmi egyeztetése is megtörtént. Az aszály a vízhiány miatt kiszáradt folyók, tavak, lesújtó látványa, az utolsó figyelmeztetés, hogy azonnal cselekednünk kell, figyelmeztetett Gajdos László. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, helyreállítását, írta. Megteremtik a jogszabályi hátteret ahhoz, hogy minél több vizet meg tudjanak tartani Magyarországon, meg tudják menteni a tavainkat a kiszáradástól, új életet lehelhessünk a folyóinkba, ígérte. Az október 23-ai nemzeti ünnep jelenkori történeteinek gyűjtésére hirdet tematikus napot a Magyar Néprajzi Múzeumban működő Jelen Archívum, amelynek muzeológusai október 15-én, 22-én és 23-án személyesen a múzeum épületében működő könyvesbolti térben várják azokat, akik szívesen megosztanák a nemzeti ünnephez kapcsolódó személyes fotóikat, emlékeiket, történeteiket. Végül az időjárásról. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Zöld világ.
2: Kedves hallgatóink! A Szent István Rádió hullámhosszain a most következő percekben a Gypsy Kings muzsikál. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

Rádió hullámhosszain a Gypsy Kings muzsikált. Az összeállítást Vasvári Bernadett készítette. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes ébredést, és szép napot is kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 5 óra.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2026. október 4-én vasárnap. A zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a technikus kolléga pedig Birincsik Márton, a mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa gondolatával köszöntjük Önöket. Jézus arra tanít bennünket, hogyan változtassuk a pusztát oázissá. Hogyan ültessünk kerteket és építsünk házakat. Megmutatja nekünk az utat, amely a megbocsájtáson, az irgalmasságon és a nagylelkűségen átvezet. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően elhangzik a nap imája, majd híreket mondunk, illetve a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perckor ismét híreket mondunk, ezután névnap és kalendárium

rovataink következnek. A 6 órai hírek után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Assisi Szent Ferenc rendalapító életét ismerhetik meg. Majd Tűz Tamás Szentolvasó című versét Tóth Levente mondja el. 6 óra 30 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. 7 órakor híreket mondunk, ezután újra velünk imádkozhatják a nap imáját, majd meghallgathatják egyházi híreink ismétlését. 7 óra 20 perctől az evangélium hangzik el, magyar, szlovák, roma és német nyelven. 7 óra 35 perckor a Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéséből hangzanak el részletek. A 8 órai hírek után az Évezredek asztalánál című műsorunkban ezúttal a tudatos bor és pezsgő fogyasztóknak készítettünk összeállítást. Vendégünk Gergely Miklós, nemzetközi borszakértő. 8 óra 35 perckor a Szerzetesek félórája című műsorunkban a Jézus Szíve Társaságról lesz szó. Ekkor rádiónk tokai frekvenciáján görögkatolikus műsor szól. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján pedig regionális és lelkiségi műsorokat sugárzunk. A 9 órai hírek után kezdődik az Ökumené, melyben lélekhangoló címmel evangélikus félórát közvetítünk. Amit kaptam, továbbadom. Hogyan gondolkodik a misszióról egy angol hittantanár, aki idegen kultúrába vitte el családjával Krisztus és a kereszténység üzenetét? Jó Angelika 2026 nyarának elején tért vissza férjével, Jó Andrással, Indiából, ahol 2017-től 9 éven keresztül végeztek missziós szolgálatot. Angelika jelenleg Kondor Péter püspök munkáját segíti püspöki asszisztensként. Erről lesz tehát szó az Ökumenében. 9 óra 50 perckor részletet hallanak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. 10 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd híreket mondunk, majd megismételjük a Mesterségem címere című portréműsorunkat. Debreceni Sándor késes népi iparművésszel beszélgetünk, szakmája szeretetéről, különleges alkotásairól és eddig elért eredményeiről. Délben az Úrangyalát imádkozzuk. Műsorismertetéssel legközelebb délben jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A nap imája.
1: Assisi Szent Ferenc imája. Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet. És adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak. Nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek. Nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre. Amen.

Hallgassák meg híreinket! Az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája 2027-es költségvetés, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Ez azért szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítgatni, mint tette azt az előző kormány. Emlékeztetett, a héten már bejelentették, a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíjemelés, amelyben 28.500 forintról 120.000-re emelik a nyugdíjminimumot, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árva ellátást, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is sorolták. Az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított, közölte. A MOHU tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát, ingyenesen biztosít erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek, közölte a MOHU MOL hulladékgazdálkodási ZRT a távirat irodával. A közlemény szerint a MOHU ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról. A cég 2023-ban megduplázta kihelyezett konténerei számát. Ma országszerte 3500 textilgyűjtő konténere működik. A további bővítést szolgálja, hogy ne csak a köztereken, de zárt helyeken, például irodaházakban, gyárakban és oktatási intézményekben is lehetővé teszi ezt a szolgáltatást, írta a cég. Jövő szombaton, október 10-én újra látogatható lesz a Sándor Palota. A Sándor Palota közösségi oldalán közölt információk szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. A jelentkezés feltételei a Sándor Palota honlapján olvashatók. A vezetés közbeni mobiltelefon használatra koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez. Jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A Figyelj az útra elnevezésű, a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a személy és vagyonbiztonságot, ismertették. Végül az időjárásról. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk tartalmából. A Szent Atya októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Egy amerikai katolikus fiatalember Bibliával a kezében 7000 kilométert zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Interjú Székely János szombathelyi püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. Leó pápa októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Élet Istene, Te ismered szívünk mélységeit, a bennük lakozó fényeket és árnyakat, a csendes sebeket, amelyeket olykor senki sem lát. Ma azokért a fivéreinkért és nővéreinkért fohászkodunk, akik mentális egészségük kihívásaival küzdenek, akik szorongásaikban magányosan szenvednek, depressziótól vagy bármilyen más mentális betegségtől. Te gyengéden nevükön szólítod őket, benned méltóságra és reményre lelnek. Bocsáss meg, hogy időnként elfordítottuk tekintetünket róluk, amivel a mentális betegek megbélyegzését és diszkriminációját tápláltuk. Add, hogy egyházad nyitott, otthon lehessen, egy mindenki számára biztonságos hely, olyan közösség, amely elkísér és nem rekeszt ki, amely ítélkezés nélkül meghallgat és félelem nélkül közelít meg. Azokért is könyörgünk, Urunk, akik gondoskodnak róluk, szakemberekért, családtagokért, önkéntesekért, azokért a férfiakért és nőkért, akik türelemmel és szeretettel építik a megértés és a vigasztalás hídjait. Adj nekik erőt és együttérzést, hogy támogassák őket. Küldd rán szentelkedet, hogy megtanuljuk elfogadni és beilleszteni a mentális egészségi ellátást közösségeink és az egész egyház életébe és küldetésébe, és ezáltal irgalmat élő jelévé váljunk, amely mindig velünk marad és megújít minket.
1: And always restores. Amen.
0: Szól Leó pápa októberi ima szándéka. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Október 3-án szombaton délben köszöntötte Leó pápa a konzisztórium teremben a fennállása 150. évfordulóját ünneplő Campo Santo pápai Teuton kollégium előjáróinak és pap diákjainak 87 fős csoportját. A másfél százados kollégium ősét Nagy Károly Frank király és német-római császár kérésére harmadik Leó pápa alapította 800 körül, mint Schola Francorum, a germán eredeti frankok zarándokházaként Péter sírja mellett az ősi bazilika tőszomszédságában. Leó pápa köszöntő beszéde elején a 150 éves Teuton kollégiumnak a 8. századba visszanyúló eredetére utalt, amely a Szent Római Birodalom területéről Rómába érkező zarándokok kitüntetett referenciapontja volt.
2: Provenienti dal territorio del Sacro Romano Impero.
0: A 19. században ez a hely különös jelentőségűvé vált az érintett országok papjai számára, amikor a papság tevékenységét a Német Birodalomban jelentősen akadályozták, ha ugyan nem tették teljesen lehetetlenné a Kulturkampf egyházpolitikai intézkedései. Így a Teuton temető testvérisége vendégszeretetének köszönhetően a háza története során befogadta német ajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosítva számukra, ami aztán a későbbiekben egyre inkább a keresztény régészet, az egyháztörténet és a keresztény eredet kutatás szakmai központja lett. A papi kollégium ma is arra törekszik, hogy a képzés biztonságos otthona legyen, ahol az itt élő klerikusok elmélyíthetik intellektuális és lelki útjukat, hogy válaszolhassanak a hazájukban élő kérdéseire, korunk nagy kihívásaival szemben, és számot adhassanak a bennük élő reményről. A Teuton kollégium jellegzetes vonása a Szent Péter apostol sírjához való egyedülálló közelsége, szó szerint 100 méter, amely intézményének története során kezdetettől fogva mindig együtt járt a római pápához való hűséggel. Ezt tette nyilvánvaló a pápai kollégium cím is, amelyet 16. Benedek pápa adományozott neki 2010-ben. Ez a megtiszteltetés nagy elkötelezettséggel jár, meg kell őrizni ezt a közelséget és ezt az egységet Péter utódjával.
2: Custodire questa vicinanza e questa unità con il successore di Pietro.
0: És az általa hirdetett apostoli hittel, szögezte le a Szentatya. A hívő Krisztusban vallott közös hite az egység alapelve, amelyet az Úr kért imájában tanítmányai számára, hogy tanúságtételük hiteles legyen. Tegyék magukévá, kérte a pápa, Jézusnak ezt a szívből jövő kérését, és kérjük ezt az ajándékot, hogy kollégiumok közössége olyan hely legyen, ahol ez az egység konkrétan is megnyilvánul és láthatóvá válik. Ehhez kérte végül Leó pápa a Szentlélek segítségét, majd patronájuk,
2: alla vostra patrona Santa Maria della Pietà.
0: Az irgalmaság szűzonyra közben járásáért fohászkodva szívből megáldotta őket. Bibliával a kezében 7000 kilométert zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Szerdán délelőtt a Szent Péter téren tartott általános kiallgatás végén a Leó pápát személyesen is köszöntő zarándokcsoportok hívek között volt Patrick Murphy, egy amerikai katolikus fiatalember, aki arról számolt be a pápának, hogy az elmúlt 14 hónapban több ezer kilométert tett meg Franciaországban kerékpárral és gyalog Olaszországban, hogy elzarándokoljon Rómába. Több mint 60 francia apátságban és kolostorban fogadták őt az ellátási szállás vendégszeretetével, köztük olyan helyeken is, amelyeket a Szentatya is felkeresett a nemrégében véget ért franciaországi látogatásakor, majd Franciaországból gyalog folytatta útját Olaszország felé, hogy éppen Isten szegénykéje. Azt hiszi Szent Ferenc tranzitus a liturgikus emlékapjának vigíliáján, a ferences jubileum évében érkezzen meg Rómába. Az amerikai fiatalember az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg, hogy eljusson a Szent Péter térre. A Szentatyának elmondta, hogy egyedüli útítása a Biblia volt, amelynek borítója belső oldalán szerepel minden vendéglátójának bélyegzője. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Most hallgassák meg a Székely János szombathelyi püspökkel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Székely János szombathelyi püspökatyát, aki egyúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és most Rómában egy olyan konferencián vett részt, ahol a CCEE, az Európai Püspöki Konferenciák Bizottságának egyik szekciója gyűlt össze, amelyik szekció a társadalmi igazságosság kérdését próbálja értelmezni. Püspökök és szakemberek voltak jelen. Ez a mostani alkalom milyen különleges célkitűzéssel jött egybe?
3: Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Az Európai Püspöki Konferenciák titkárságának 4 szekciója van. Az egyik foglalkozik fiatalokkal, egy evangelizáció és kultúra, a harmadik család és élet, és a negyedik ez a társadalmi kérdések, ami tulajdonképpen az egyház társadalmi tanításának az átültetése a gyakorlatba, illetőleg, hogy az európai kontinensen az európai egyházak hangjával is megszólaljon a társadalmi tanítás. Ennek szokott 2 évente egy olyan találkozója lenni, ahová minden püspöki konferencia, minden ország küld képviselőket. A képviselőknek a feladata a saját országukban, hogy az egyház társadalmi tanítását megfogalmazzák a közélet számára is, egyáltalán társadalom számára, és amennyire lehet, segítsék azt, hogy életté is váljon, tehát formálja is, mint kovász a társadalmat. Ahogyan 14. Leó pápa írja Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, tegyünk azért, hogy ne Bábel tornyát építsen az emberiség. Egy olyan várost, ahol egy hang van, egy nyelv, egy kultúra, egy akarat, főként a gazdagé, a hatalmasé, hanem úgy építsük az emberi társadalmat, ahogy a Nehemiás idejében a lerombolt Jeruzsálemet újraépítették, minden falszakasznak saját felelőse volt, saját család. Az emberiség nagy építkezésében is valahogyan így kellene. Minden nyelvnek, minden kultúrának megvan a maga hangja, senki sincs leselejtezve. Tehát ezzel a szellemiséggel gyűltek össze a különböző országoknak a képviselői.
0: Van egy közös társadalmi tanítás, és igazából akkor minden helyi egyház próbálja ezt a saját körülményeire alkalmazni?
3: Igen, illetőleg ennek a szekciónak mindig vannak kijelölt témái. Most az alaptémánk az egyrészt egy igazságosabb gazdasági rend, másrészt a nemzetek közötti szolidaritás. Tehát hogyan képzelnénk el egy igazságosabb világgazdaságot, és a nemzetek közötti együttműködést. Gondolhatunk itt például akárcsak arra, hogy jelenleg a világ leggazdagabb 8 emberének az Oxfam becslése szerint körülbelül annyi vagyona van, mint a világ lakosságának, a szegényebbik felének összesen, mint 4 milliárd embernek. Ez döbbenetesen igazságtalan, és nagyon káros, mert az emberiség nagy döntéseit, ez az óriási gazdasági erő döbbenetesen befolyásolja. A döntéseket háborúkról, technológiai újítás, egyáltalán, hogy hogyan alakítanak ki egy technológiát, például a mesterséges intelligenciát. De akár, hogy a világgazdaságot, a piacokat szabályozzuk, vagy nem szabályozzuk. Tehát ez az óriási gazdasági erő jelenleg hatalmas módon befolyásolja az egész emberiség életét. Első előadónk egyébként Alessandra Smerilli nővér volt, aki a teljes emberi fejlődés pápai dikasztériumának az új prefektusa. És többek között arról beszélt, hogy az új dolgok, amire 14. Leó pápa utal ebben az enciklikában, kicsit visszautalva a Rerum Novarumra, az új dolgokra, 13. Leó pápának a első nagy társadalmi igazságosságról szóló enciklikájára. A mai új dolog az elsősorban az, hogy nem az államok azok, amelyek elsősorban irányítják, vagy hatással tudnak lenni a népek életére, meg az emberiség életére, hanem ez átment magánkézbe. Sokkal inkább egyéni hatalmi központok, meg gazdasági erőközpontok sajnos azok, amik meghatározzák az emberiség életét.
0: És mit tud tenni ebben a konkrét helyzetben egy helyi egyház?
3: Az egyháznak az egyik küldetése, hogy profétai hang legyen. Az emberiség számára adjon inspirációt. Nagyon nagy kincse volt a mostani találkozásunknak, hogy itt volt a Centesimus Annus alapítványnak az igazgatója. Második János Pál pápa hozta létre ezt a tulajdonképpen szakértőkből álló alapítványt, főleg gazdasági és nemzetközi joghoz értő világtekintélyek vannak ide meghívva, és az a küldetésük, hogy az egyháztársadalmi tanítását kicsit fejlesszék, tovább gondolják szakmai szempontból. És sok minden érdekes dolog elhangzott az igazgatónak, Paolo Garonna professzorúnak a szájából. Például az, hogy egyes országokra vonatkozóan társadalmi tanítás, ami a szolidaritásra hívja fel a figyelmet, ez nagyjából világosan, könnyen érthetően megszületett. És sok ország próbálja is megvalósítani, például a jóléti állam, a szociális háló formájában, nem is kis sikerrel. Tehát ez a része a társadalmi tanításnak érthető, világos és reálisan megvalósítható is. A másik része, ami a világgazdaságra vonatkozna, vagy az igazságosságra világszinten, ez sokkal kevésbé konkrét a társadalmi tanításban. Tehát itt az egyház társadalmi tanítása, így mondta az igazgató, kicsit el is van maradva, de maga a téma is sokkal nehezebb. Létrehozni egy igazságosabb világrendet nagyon-nagyon nehéz. Azért is, mert a nemzetközi együttműködések, akár gondolhatunk az ENSZ-re, félelmetes módon meggyengült. Nagyon sok nagyhatalom egyszerűen kiszáll ezekből a nemzetközi egyezményekből, tehát nehéz, nem is nagyon lehet nemzetközi jogról beszélni, mert sok olyan állam van, amelyik még a saját maga által aláírt egyezményeket sem tartja be. Tehát nehéz és nagy kihívás ez a feladat. Ugyanakkor az alapítvány igazgatója azt mondta, hogy ennek ellenére az emberiségnek egy jelentős része az egyházra úgy tekint, mint egy nagy erkölcsi tekintély. Tudja, hogy ez nemzetek fölötti, tehát nincs úgymond elfogultsága egy-egy rész érdekirányában. Nagyon sokan várják a pápától azt, hogy világos útmutatást adjon, akár a béke, akár egy igazságosabb gazdaság irányában.
0: A nemzetközi erővonalatnak a felerősödésével párhuzamosan fut a helyi illetékességnek a megcsapanása akár nemzeti szinten, és az egyházaknak a működése azért egy nemzet testen belül működnek jól, hát egy katolikus egyházunk van. Hogyan tud mégis az egyház a saját környezetében, saját országában, Magyarországon, a magyar katolikus egyház hatékonyan működni?
3: Minden ország a konferencián bemutatta a saját társadalmi tevékenységét. A magyar egyházunknak a szociális szolgálatát Tóth József, az Érme Szövetségnek, ennek a katolikus vállalkozók vagy gazdasági szereplők szövetségének az egyik vezetőségi tagja, ő mutatta be. Sok részét a beszámolónknak ámulattal hallgatták. Talán leginkább a roma pasztorációnkat, az, hogy 95 nyitott házunk vagy tanodánk működik, ahol roma gyerekeknek a nagy sokasága jön délutánonként tanulni, segítünk abban, hogy oktatásból ki ne essenek, és ilyen módon egy piacképes végzettséget, de még inkább az emberi fejlődésükben segítséget kapjanak. Ez egy annyira egyedülálló szervezete a Magyar Katolikus Egyháznak, amire azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk. De nagyon tetszett az is, hogy létezik az úgynevezett keteg oktatási anyag, amelyet a Magyar Katolikus Egyház Baritz Sarolta nővérnek a segítségével létrehozott, és több egyetem, többek között a Corvinus, de más egyetemek is felajánlják a hallgatóknak, hogy keresztény szemmel gondolják át a gazdasági tevékenységnek az igazi célját. Tehát ez a tény, hogy katolikus tanítás bejut világi egyetemekre, ezt is ámulattal látták, mert legtöbb országban erre hasonló példa nincs.
0: És születette valamilyen konkrét elhatározás a jövő tekintetében, előre nézve?
3: Alessandra Smerilli nővér kérte azt, hogy egyrészt küldjünk be jó gyakorlatokat, amik a mi országainkban működnek. Akár olyan szemmel is, hogy mi az, amit Európa, mint a kereszténységtől már régóta áthatott kontinens, föl tud ajánlani más kontinensek számára. Az igazságosabb társadalmi rend megvalósításáért, de akár a mesterséges intelligencia szabályozásában, megtervezésében, ebben is, bár Európa gazdaságilag nincs az élvonalban vagy a megalkotók között, de az a hely, ahol legtöbb reflexió erre az új technológiára van, az még mindig Európa. Tehát tudunk ebben talán segítségére lenni a világegyháznak. Egyébként nagyon érdekes volt, a Centesimus Annus igazgatója sokat beszélt Európáról, és többek között elmondta, hogy Európa elsősorban nem földrajzi fogalom, hanem értékek, és leginkább a keresztény gyökerek alapján kivirágzó kultúrát jelenti. És ennek része kellene, hogy legyen, sőt, objektíven nézve része Oroszország is. És beszélt arról is, hogy milyen nagy tragédia, hogy a hidegháború vége után Európa nem gondolta át, nem tervezte meg a biztonsági stratégiáját, a biztonsági építményét, hogy az első világháború végén is nem sikerült harmonikusan lezárni a konfliktust, robbant ki a második. A második végén sikerült, tehát ott egy óriási nagy vágy volt egy békességes, harmonikus Európára. De a hidegháború végén nem gondolta át senki, hogy amint megszűnik akár Varsói szerződés, stb., hogyan építsük föl a kontinensnek az új biztonsági, meg hát béke stratégiáját. Tehát Európának kellene, hogy legyen hangja, van egy különleges hangja a világegyház számára. Egy másik konklúziója talán a találkozónknak az, hogy amilyen elveket mi a helyi egyházak részéről megfogalmaztunk, ezt szeretnénk eljuttatni pontosan ehhez a Centesimus Annus tudományos szakértők köréhez, hogy finomítsák, konkretizálják, és talán ezzel tudjunk gazdagítani az egyház társadalmi tanításának a kincsestárát.
0: Püspök atya, hálásan köszönöm a tájékoztatót, és szívből kívánok igazán jó lelki készületet az immár közeli november közepi Adlimina látogatásra.
3: Köszönöm szépen!
0: A Székely János szombathelyi püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája 2027-es költségvetés, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Ez azért szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítgatni, mint tette azt az előző kormány. Emlékeztetett, a héten már bejelentették, a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíjemelés, amelyben 28.500 forintról 120.000-re emelik a nyugdíjminimumot, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árvaellátást, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is sorolták. Az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított, közölte. A MOHU tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát, ingyenesen biztosít erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek, közölte a MOHU MOL hulladékgazdálkodási ZRT a távérat irodával. A közlemény szerint a MOHU ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról. A cég 2023-ban megduplázta kihelyezett konténerei számát. Ma országszerte 3500 textilgyűjtő konténere működik. A további bővítést szolgálja, hogy ne csak a köztereken, de zárt helyeken, például irodaházakban, gyárakban és oktatási intézményekben is lehetővé teszi ezt a szolgáltatást, írta a cég. Jövő szombaton, október 10-én újra látogatható lesz a Sándor Palota. A Sándor Palota közösségi oldalán közölt információk szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. A jelentkezés feltételei a Sándor Palota honlapján olvashatók. A vezetés közbeni mobiltelefon használatra koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez. Jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A Figyelj az útra elnevezésű, a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a személy és vagyonbiztonságot, ismertették. Végül az időjárásról. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma Ferenc névnap van. A Ferenc az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik. Jelentése francia. Eredetileg Assisi Szent Ferenc gyerekkori beceneve, amelyet azért kapott, mert anyja francia származású volt. Minden kedves Ferenc nevű hallgatónkat a Jóisten éltesse sokáig. Boldog névnapot kívánunk!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot és tekintsük át, hogy október 4-éhez milyen jeles évfordulók kapcsolódnak. A legtöbb katolikus országban ezen a napon, 1582-ben életbe lépett a 13. Gergely pápa által elrendelt naptárreform. 1582. október 4-ét közvetlenül 1582. október 15-e követte. A naptárreform a Julianus naptár bevezetése óta a napév és a naptári év eltolódásából adódó 10 napos időeltolódást szüntette meg. Megtartották azt a szabályt, hogy minden olyan év, amelynek utolsó 2 számjegye 4-jel osztható, szökőév legyen. Ha minden 400 évben 3 szökőévet kihagynak, akkor a naptár még jobban hozzáigazodik a napévhez. Így az eltérés csak 3333 évenként 1 nap lesz. Ma van Assisi Szent Ferenc, a kereskedők, szegények, környezetvédők és az állatvédők védőszentjének ünnepe. Ő Olaszország védőszentje. A kereskedők, a szegények, a szociális munkások, a környezetvédők és az állatok patrónusa. Az 1181-ben született Ferenc édesapja dúsgazdag posztókereskedő volt, aki fia ifjúkori léhaságait szó nélkül finanszírozta. A férfivá serdült Ferencet azonban sem az üzleti élet, sem a tanulás nem vonzotta. Nem úgy a katonáskodás. Részt vett több háborúban, többször megsebesült. Betegsége idején egy látomásban megjelent előtte Jézus Krisztus, aki felszólította, forduljon vissza. Ferenc ezután végleg felhagyott a léha élettel, nem törődve azzal, hogy apja kitagadta, rendbehozatta a bencés szerzetesek Assisi közelében lévő templomát, és szegénységet hirdető követőivel rendalapítási kérelemmel fordult harmadik Ince pápához, aki ezt meg is adta. A rend a szegénység erényén alapult, és Ferenc halála után a közösségek gyorsan szaporodtak Itáliában, de missziójuk eljutott Angliába, spanyol, német és magyar földre is. Magyarországon először a 14. században íródott Jókai kódexben jegyezték le tetteit, prédikált a madaraknak, megszelídítette a városban garázdálkodó gubbiói farkast, testén viselte Krisztus sebeit. 1228-ban avatták szentté Assisi Szent Ferencet. 1991 óta a mai napon ünnepeljük az Állatok Világnapját. Assisi Szent Ferencnek az állatok patrónusának emlékére ünneplik világszerte az Állatok Napját. Magyarországon ez alkalomból felvonulásokat rendeznek állattartók és állataik. 1851-ben a mai napon letették a budapesti Szent István templom a későbbi bazilika alapkövét. A bazilika megépítésére az 1838-as nagy árvíz szolgáltatott indokot. A mai Szent István tér közepe egy kis, természetes kiemelkedést képzett a síkpesti területen, amelyen több száz lakos talált menedéket a víz sodrása elől, amíg csónakokkal kimentették őket. Az árvíz túlélői fogadalmi adományokkal támogatták, hogy csodálatosnak vélt megmenekülésük helyszínén templom épüljön. 1845-ben végül Hild József kapott megbízást a tervek elkészítésére. A földmunkákat már 1846-ban megkezdték, de a folytatás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc miatt késedelmet szenvedett. A Hild elképzelései szerinti klasszicista stílusú templom építését 1851. augusztus 14-én kezdték el. Az alapkőletétel 1851. október 4-én volt. Az építkezés lassan folyt, csak 1858-ban gyorsult fel, amikor Ferenc József évi 40 000 forintot ajánlott fel, azzal a feltétellel, hogy a város is ugyanannyit ad. Hild 1867-ben bekövetkezett haláláig vezette a munkálatokat, s csak ezt követően derült ki, hogy az építőanyag minőségében és kivitelezésében is voltak hibák. 1868. január 22-én a már felfalazott kupola, a féloldalas terhelés és a pillérek egyenlőtlen süllyedése miatt, valamint az adományból származó eltérő minőségű kőanyag és a hosszú idejű szabadban állás miatt 1868 elején egy vihar következtében ledőlt és beomlott. A törmelék eltakarítása és a rosszul felhúzott épületrészek visszabontása 1871-ig tartott. Az építési tervek átdolgozására és a munkálatok vezetésére Ybl Miklóst kérték fel, aki neoreneszánsz stílusban dolgozta át a terveket, és 1891-es haláláig ellátta a művezetői feladatokat. A díszítő munkálatok és az épület belső végleges kialakítása 1905-re készült el Kauser József vezetésével, akit a főváros közgyűlése bízott meg azzal a kikötéssel, hogy az építkezést Ybl tervei szerint kell folytatni. Az elkészült templomot 1905. november 9-én szentelték fel, a zárókövet pedig 1906. december 8-án helyezték el. Tehát 1851-ben a mai napon tették le a budapesti Szent István templom későbbi bazilika alapkövét. 1896-ban a mai napon átadták a forgalomnak a budapesti Ferenc József hidat, amiben máig van egy ezüst szegecs. A Feketeházi János által tervezett híd ma Szabadsághíd néven létezik, s az eredeti névadó által beütött ezüst szegecs a pesti oldalon, a híd déli oldalán látható egy szelencében. 1957-ben a mai napon a Szovjetunió földkörüli pályára bocsájtotta a Sputnik 1 első mesterséges holdat. 96 perc alatt kerülte meg a Földet, az 58 kg-os gömb nagyjából 3 hónapig üzemelt, majd a légkörbe érve elégett. Az 1 wattos rádióadójával bip-bip-bip jeleket adott, melyet rádióamatőrök is fogtak. A Sputnik szó jelentése utitárs, a Szovjetunió űrhajózás területén szerzett előnye sokkot váltott ki az Amerikai Egyesült Államokban. Erősen nyugtalanította az amerikai szakembereket és a közvéleményt, melynek hatására egyre nagyobb intenzitással folytak az űrkutatások. 1669-ben a mai napon Amszterdamban 63 éves korában meghalt Rembrandt, holland festő és rajzművész. 2010-ben ezen a napon volt hazánkban a vörösiszap katasztrófa. Magyarország eddigi legnagyobb ökológiai következményekkel járó ipari katasztrófája. Átszakadt a MOL Zrt. Ajka melletti 10-es tározója és több mint 1 millió köbméter vörösiszap és erősen lúgos víz elegye öntötte el Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyet. A katasztrófa következtében 10 ember vesztette életét, csak nem 300-an szorultak egészségügyi ellátásra, 120 ember került kórházba. A károsultak száma meghaladja a 700-at, 358 ház vált lakhatatlanná. Kedves hallgatóink, kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája 2027-es költségvetés, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Ez azért szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítgatni, mint tette azt az előző kormány. Emlékeztetett, a héten már bejelentették, a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíjemelés, amelyben 28.500 forintról 120.000-re emelik a nyugdíjminimumot, sávos

0: emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árva ellátást, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is sorolták. Az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított, közölte. A MOHU tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát, ingyenesen biztosít erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek, közölte a MOHU MOL hulladékgazdálkodási ZRT a távérat irodával. A közlemény szerint a MOHU ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról. A cég 2023-ban megduplázta kihelyezett konténerei számát. Ma országszerte 3500 textilgyűjtő konténere működik. A további bővítést szolgálja, hogy ne csak a köztereken, de zárt helyeken, például irodaházakban, gyárakban és oktatási intézményekben is lehetővé teszi ezt a szolgáltatást, írta a cég. Jövő szombaton, október 10-én újra látogatható lesz a Sándor Palota. A Sándor Palota közösségi oldalán közölt információk szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. A jelentkezés feltételei a Sándor Palota honlapján olvashatók. A vezetés közbeni mobiltelefon használatra koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A Figyelj az útra elnevezésű, a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a személy és vagyonbiztonságot, ismertették. Végül az időjárásról. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.

0: Szentek, szent életű emberek.
1: Asszisi Szent Ferenc rendalapító. Asszisiben született 1182-ben, 1226. október 3-án halt meg 44 éves korában. Kétségtelen, hogy a mennyország szentjei között a szűzanya, Szent József és az apostolok után Asszisi Szent Ferenc az elsők között van. Ez az alázatos szerzetes, aki a dúsgazdag középkorban magát Poverello di Dio-nak, Isten szegénykéjének nevezte, az egyik legnagyobb és legnépszerűbb szerzetesrendnek, a Ferencesrendnek volt az alapítója. Szent Ferencről sokan és sokat írtak. 1182-ben született az itáliai Assisi városában. Édesapja, Bernardone Péter, jómódú posztókereskedő volt, aki, mint talpra esett üzletember, nagy reményt fűzött Ferenc fiához. Azt remélte, hogy ő fogja megnövelni az egyébként is jelentős családi vagyont. Ám Ferencnek nem volt ínyére a kereskedő pálya, inkább fényes lovagi jövőről álmodozott. Fiatal éveit szűnni nem akaró vigadalmakkal töltött el, ilyen körülmények között szólt hozzá az Úr. Kiválasztotta, hívta, és ő alázatosan, egyszerű, de nagy szívvel követte. Felhagyott a léha, legénykori szórakozásokkal. Ehelyett a templomok csendjét és a magányt, valamint a szegényeket kereste. Legyőzi undorát a fertőző leprásokkal szemben, és saját kezével ápolni kezdi sebeiket. Így élte életét, amíg egy csodálatos égi, isteni útmutatást nem kapott. Éppen az Assisi határában lévő Szent Damiano templomban imádkozott, amikor hallotta a keresztre feszített Jézus szavait. Ferenc, menj, építsd fel hajlékomat, hisz látod, hogy romokban hever. Azonnal el is indult, és hozzáfogott a közelben fekvő omladozó kápolna megjavításához. Apja eladott posztóinak árát is itt kezdi kamatoztatni. Ebből azonban nagy családi botrány kerekedett. Ferenc végül is visszaszerezte apjának a pénzt, majd levetette ruháját, és ezekkel a szavakkal adta vissza neki. Idáig Bernardone Péter volt az apám, ezentúl az Úristennek akarok szolgálni. Az én atyám, mi atyánk, aki a mennyekben van. Így kezdte el a gazdag posztókereskedő fia eljegyzését a szent szegénységgel, az ő úrnőjével, ahogyan később a szegénységet hívta. Boldog szívvel, dalos ajakkal vág neki az új életnek. Aztán lassanként helyre állítgatja előbb a Szent Damiano, majd az angyalos boldogasszony, porciunkula kápolnákat. Istennek azonban más tervei voltak vele. 1209. február 24-én a Szent Evangéliumot hallgatva egy újabb isteni hívást kapott. Máté evangéliumnak a szavait hallotta, menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa, gyógyítsátok meg a betegeket, támasztatok fel halottakat, a leprásokat tisztítsátok meg, üzzétek el a gonosz lelkeket, ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne szerezzetek se arany, se ezüst, se részpénzt magatoknak. Ne vigyetek magatokkal az útra tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Megérdemli a munkás a maga bérét. Ferenc valósággal felújongott e szavak hallatán. Saruját, botját eldobta magától, remete öltönyét, hamuszürke, durva csuhával cserélte fel, derekára kötelet kötött, és így készült fel az evangélium, a megtérés és a bűnbánat hirdetésére. Aztán Istennek ez a csodálatos vándora elindult tanúságot tenni. Mindenhol, ahol csak megfordult, szavainak nagy foganatja volt. Sokan megtértek, mások azonnal követői lettek. Milyen nagy öröm járhatta át szívét, amikor követőtársak csatlakoztak hozzá. Segítségükkel és társaságukban, mint a dalos pacsirta, úgy szőtte át felső és közép Olaszországot. Abból éltek, amit az emberek jó szántukból adtak nekik. Nem volt se pénzük, se vagyonuk. Mégis boldogok és lelkileg gazdagok voltak. Ha szükség úgy kívánta, koldultak. Nem csak prédikáltak, hanem élték is azt, amit mondtak. Amikor számuk már 12-re emelkedett, Ferenc szabályzatot írt számukra, és elindult velük Rómába, hogy a hatalmas harmadik ince pápától kieszközölje rendje jóváhagyását. Ám a pápa tartózkodással fogadta ezt a furcsa, koldús csapatot. A rákövetkező éjszaka aztán azt álmodta a pápa, hogy az ő lateráni temploma össze akar dőlni, de Ferenc vállának egyetlen mozdulatával helyre igazította. Másnap az új kolduló rendet jóváhagyta a pápa. Ettől fogva pedig elindult a Ferenc rend csodálatos szép élete és munkássága, amelynek Szent Ferenc alázatosságból a kisebb testvérek elnevezést adta. Az új rend és tagjai élükön csodálatos rendalapítójukkal Rivótortóban bámulatos életet éltek. Tömeges megtérések bizonyították az első ferences barátok életszentségét nem csak olasz, hanem francia, spanyol, angol, német földön is, sőt a mohamedánok között is. Isten szegénykéje maga is elindul, hogy megtérítse őket. Melek el Kamel, egyiptomi szultán fogadta nagy nyájasan. Megérezte benne Isten nagy emberét. Értékes ajándékokkal küldte vissza Itáliába. Szent Ferenc szelleme a nőket is magával ragadta. Assisi Szent Klára, Ferenc kortársa, megalapítja a második rend anyakolostorát. A világiak számára pedig megszületik a ferences világi rend, harmadrend, amely sok szentet adott az egyháznak. Szent Ferencet apostoli élete, munkája, rendalapítása alázatossá tette. Olyannyira, hogy sosem merte magát pappá szenteltetni. Alverna hegyén, a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén megkapta a történelemben elsőként saját testén Krisztus öt szent sebét, a stigmákat. Nagy tisztelője volt a Szent Keresztnek. Isten nem csak szeretetével, hanem a szenvedésekkel is kitüntette. Meg kellett érnie az első testvérek szívódásait. Ugyanakkor gyomor és máj bántalmakban szenvedett. Lábai dagadtak, lassanként megvakult. Mindezt hősies lélekkel viselte. Ez időtájt írta híres naphimnuszát, amely a világirodalom remeke. Ő állította fel a greccsói erdőben az első betlehemi jászolt, hogy kora szegényeit is megvigasztalja az ő példájával. Halála előtt így kiáltott fel: Isten hozott halál testvér. Aztán a puszta földre tétette le magát a testvérekkel, akik Assisi felé tartottak vele. Énekelve adta vissza lelkét az Úrnak. 1226. október 3-án, miután megáldotta a testvéreket és Assisi városát. Ravatala mellett együtt volt az egyház és a világ. 1228. július 16-án egykori barátja, Hugo bíboros, aki időközben 9. Gergely néven pápa lett, szenté avatta. Hallgassuk meg a csodálatosan szép naphimnuszt. Naphimnusz, avagy a teremtő dicsérete. Mindenható fölséges és jóságos Úr, tiéd a dicséret, dicsőség és imádás, és minden áldás. Minden egyedül téged illet fölség, és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, s minden alkotásod, legfőképpen Urunk bátyánk a nap, aki a nappal adja, és aki ránk deríti a te világosságod. És szépő, sugárzó, nagy ragyogással ékes, a te képed fölséges. Áldjon, Uram, téged, holdnénénk, és minden csillaga az égnek, őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek. Áldjon, Uram, téged, szélöcsénk, levegő, felhő, jó és rúdidő, kik által élteted minden te alkotásodat. Áldjon, Uram, tégedet, vízhugunk, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldjon, Uram, tűzbátyánk, belegyújtasz világot éjszakán, és szép ő, és erős, hatalmas és vidám. Áldjon, Uram, téged, földanya nénénk, ki minket hord és enni ad, és minden nemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet nyavaját. Boldogok, kik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldjon, Uram, nővérünk a testi halál, aki elől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, és boldogok, akik magukat megadták te szent akaratodnak. Második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek Uramat és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok. Istenünk, te megadtad Asszisi Szent Ferencnek, hogy a szegénységben és alázatosságban Krisztushoz váljék hasonlóvá. Tégy készségessé minket, hogy mi is az ő útján járva kövessük fiadat, és örvendező szívvel veled egyesüljünk.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Tűz Tamás, szentolvasó. Számok, szavak játéka volnál, te harmatos virágfüzér, vagy égi jel, mely szebb a holdnál, s csillagtalan magasba ér. Korallok lánca mérhetetlen, nagy tengerek tajtékain, hol a szikrázó égre freccsen az ostromló, habtiszta rím. Zarándok éveink szelíd barátja, magányos estek csillaga, telünknek melengető lángja, nyarunknak hűs fuvallata. Te vagy a hozzánk simult zsoltár, nekünk való mennybéli dal. Szomjas lelkünkre harmatozzál, mélyből szökkent élő ital. S kinek övét köríti éked, titkos értelmű szép virág, ragyogtas szűzi fényességed szeplőtlen sugárzatát.
1: Tűz Tamás Szentolvasó című versét Tóth Levente mondta el. Tűz Tamás 1916. április 18-án született Győrben. Itt végzett a hittudományi főiskolán. 1939-ben szentelték pappá. A teológia harmadik évében 21 évesen kezdett el verseket írni. Írásait közölte a Vigília, a Magyar Csillag, az Élet, a Híd, a Győri Szemle. Első kötete 1941-ben jelent meg, Tiszta Arannyal címmel. Tagja volt a Győri Kisfaludi Irodalmi Körnek és a Pécsi Jannus Pannonius Társaságnak. 43-ban behívták katonai szolgálatra. A keleti fronton volt tábori lelkész. Szovjet hadifogságba esett. 47-ben szabadult a fogolytáborból. Hazatérése után folytatta lelkészi szolgálatát és az írást is. Költeményei a Magyarokban, a Vigíliában, az Új Emberben jelentek meg, de a magyarországi politikai fordulat után publikálási lehetőségei beszűkültek. Az 56-os forradalom után nyugatra távozott, ahol a magyarság érdekében tevékenykedett papként, költőként, irodalomszervezőként. 1966-ban az ő kezdeményezésére jött létre az Amerikai Magyar Írók csoportja. Tagja volt a Clevelandi Árpád Akadémiának. Verseit többek között a Párizsi Irodalmi Újság, a Müncheni Új Látóhatár és Nemzetőr, a Római Katolikus Szemle közölte. Számos kötete jelent meg az emigrációban. Magyarországon csak az 1970-es évektől közölték újra verseit. 87-ben válogatást adtak ki költeményeiből, Hét sóhaja hegyen címmel. Tűz Tamás a kanadai Hamiltonban hunyt el 1992. április 7-én.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk tartalmából. A Szentatya októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Egy amerikai katolikus fiatalember Bibliával a kezében 7000 kilométert zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Az egyház társadalmi küldetése prófétai, kovászként legyen jelen a világban. Interjú Székely János szombathelyi püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. Leó pápa októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Élet Istene, Te ismered szívünk mélységeit, a bennük lakozó fényeket és árnyakat, a csendes sebeket, amelyeket olykor senki sem lát. Ma azokért a fivéreinkért és nővéreinkért fohászkodunk, akik mentális egészségük kihívásaival küzdenek, akik szorongásaikban magányosan szenvednek, depressziótól vagy bármilyen más mentális betegségtől. Te gyengéden nevükön szólítod őket, benned méltóságra és reményre lelnek. Bocsáss meg, hogy időnként elfordítottuk tekintetünket róluk, amivel a mentális betegek megbélyegzését és diszkriminációját tápláltuk. Add, hogy egyházad nyitott otthon lehessen, egy mindenki számára biztonságos hely, olyan közösség, amely elkísér és nem rekesz ki, amely ítélkezés nélkül meghallgat és félelem nélkül közelít meg. Azokért is könyörgünk, Urunk, akik gondoskodnak róluk, szakemberekért, családtagokért, önkéntesekért, azokért a férfiakért és nőkért, akik türelemmel és szeretettel építik a megértés és a vigasztalás hídjait. Adj nekik erőt és együttérzést, hogy támogassák őket. Küldd ránk Szentelkedet, hogy megtanuljuk elfogadni és beilleszteni a mentális egészségi ellátást közösségeink és az egész egyház életébe és küldetésébe, és ezáltal irgalmat élő jelévé váljunk, amely mindig velünk marad és megújít minket.
1: And always restores. Amen.
0: Szól Leó pápa októberi ima szándéka. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Október 3-án szombaton délben köszöntötte Leó pápa a konzisztórium teremben a fennállása 150. évfordulóját ünneplő Campo Santo pápai Teuton kollégium előjáróinak és pap diákjainak 87 fős csoportját. A másfél százados kollégium ősét Nagy Károly Frank király és német-római császár kérésére harmadik Leó pápa alapította 800 körül, mint Schola Francorum, a germán eredetű frankok zarándokházaként Péter sírja mellett, az ősi bazilika tőszomszédságában. Leó pápa köszöntő beszéde elején a 150 éves Teuton kollégiumnak a 8. századba visszanyúló eredetére utalt, amely a Szent Római Birodalom területéről Rómába érkező zarándokok kitüntetett referenciapontja volt.
2: Provenienti dal territorio del Sacro Romano Impero.
0: A 19. században ez a hely különös jelentőségűvé vált az érintett országok papjai számára, amikor a papság tevékenységét a Német Birodalomban jelentősen akadályozták, ha ugyan nem tették teljesen lehetetlenné a Kulturkampf egyházpolitikai intézkedései. Így a Teuton temető testvérisége vendégszeretetének köszönhetően a háza története során befogadta német ajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosítva számukra, ami aztán a későbbiekben egyre inkább a keresztény régészet, az egyháztörténet és a keresztény eredet kutatás szakmai központja lett. A papi kollégium ma is arra törekszik, hogy a képzés biztonságos otthona legyen, ahol az itt élő klerikusok elmélyíthetik intellektuális és lelki útjukat, hogy válaszolhassanak a hazájukban élő kérdéseire, konunk nagy kihívásaival szemben, és számot adhassanak a bennük élő reményről. A Teuton kollégium jellegzetes vonása a Szentpéter apostol sírjához való egyedülálló közelsége, szó szerint 100 méter, amely intézményének története során kezdetettől fogva mindig együtt járt a római pápához való hűséggel. Ezt tette nyilvánvaló a pápai kollégium cím is, amelyet 16. Benedek pápa adományozott neki 2010-ben. Ez a megtiszteltetés nagy elkötelezettséggel jár, meg kell őrizni ezt a közelséget és ezt az egységet Péter utódjával.
2: Custodire questa vicinanza e questa unità con il successore di Pietro.
0: És az általa hirdetett apostoli hittel, szögezte le a Szent Atya. A hívő Krisztusban vallott közös hite az egység alapelve, amelyet az Úr kért imájában tanítmányai számára, hogy tanúságtételük hiteles legyen. Tegyék magukévá, kérte a pápa, Jézusnak ezt a szívből jövő kérését, és kérjük ezt az ajándékot, hogy kollégiumok közössége olyan hely legyen, ahol ez az egység konkrétan is megnyilvánul és láthatóvá válik. Ehhez kérte végül Leó pápa a Szentlélek segítségét, majd patronájuk,
2: alla vostra patrona Santa Maria della Pietà,
0: az irgalmaság szűzonyok közbenjárásáért fohászkodva szívből megáldotta őket. Bibliával a kezében 7000 kilométer zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Szerdán délelőtt a Szentpéter téren tartott általános kihallgatás végén a Leó pápát személyesen is köszöntő zarándokcsoportok hívek között volt Patrick Murphy, egy amerikai katolikus fiatalember, aki arról számolt be a pápának, hogy az elmúlt 14 hónapban több ezer kilométert tett meg Franciaországban kerékpárral és gyalog Olaszországban, hogy elzarándokoljon Rómába. Több mint 60 francia apátságban és kolostorban fogadták őt az ellátási szállás vendégszeretetével, köztük olyan helyeken is, amelyeket a Szent Atya is felkeresett a nemrégében véget ért franciaországi látogatásakor, majd Franciaországból gyalog folytatta útját Olaszország felé, hogy éppen Isten szegénykéje, Asszisi Szent Ferenc tranzitus a liturgikus emlékapjának vigíliáján, a ferences jubileum évében érkezzen meg Rómába. Az amerikai fiatalember az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg, hogy eljusson a Szentpéter térre. A Szent Atyának elmondta, hogy egyedüli útitársa a Biblia volt, amelynek borítója belső oldalán szerepel minden vendéglátójának bélyegzője. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Most hallgassák meg a Székely János szombathelyi püspökkel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Székely János szombathelyi püspökatyát, aki egyúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és most Rómában egy olyan konferencián vett részt, ahol a CCEE, az Európai Püspöki Konferenciák Bizottságának egyik szekciója gyűlt össze, amelyik szekció a társadalmi igazságosság kérdését próbálja értelmezni. Püspökök és szakemberek voltak jelen. Ez a mostani alkalom milyen különleges célkitűzéssel jött egybe?
3: Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Az Európai Püspöki Konferenciák titkárságának 4 szekciója van. Az egyik foglalkozik fiatalokkal, egy evangelizáció és kultúra, a harmadik család és élet, és a negyedik ez a társadalmi kérdések, ami tulajdonképpen az egyház társadalmi tanításának az átültetése a gyakorlatba, illetőleg, hogy az európai kontinensen az európai egyházak hangjával is megszólaljon a társadalmi tanítás. Ennek szokott 2 évente egy olyan találkozója lenni, ahová minden püspöki konferencia, minden ország küld képviselőket. A képviselőknek a feladata a saját országukban, hogy az egyház társadalmi tanítását megfogalmazzák a közélet számára is, egyáltalán társadalom számára, és amennyire lehet, segítsék azt, hogy életté is váljon, tehát formálja is, mint kovász a társadalmat. Ahogyan 14. Leó pápa írja Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, tegyünk azért, hogy ne Bábel tornyát építsen az emberiség. Egy olyan várost, ahol egy hang van, egy nyelv, egy kultúra, egy akarat, főként a gazdagé, a hatalmasé, hanem úgy építsük az emberi társadalmat, ahogy a Nehemiás idejében a lerombolt Jeruzsálemet újraépítették, minden falszakasznak saját felelőse volt, saját család. Az emberiség nagy építkezésében is valahogyan így kellene. Minden nyelvnek, minden kultúrának megvan a maga hangja, senki sincs leselejtezve. Tehát ezzel a szellemiséggel gyűltek össze a különböző országoknak a képviselői.
4: Van egy közös társadalmi tanítás, és igazából akkor minden helyi egyház próbálja ezt a saját körülményeire alkalmazni?
3: Igen, illetőleg ennek a szekciónak mindig vannak kijelölt témái. Most az alaptémánk az egyrészt egy igazságosabb gazdasági rend, másrészt a nemzetek közötti szolidaritás. Tehát hogyan képzelnénk el egy igazságosabb világgazdaságot, és a nemzetek közötti együttműködést. Gondolhatunk itt például akárcsak arra, hogy jelenleg a világ leggazdagabb 8 emberének az Oxfam becslése szerint körülbelül annyi vagyona van, mint a világ lakosságának, a szegényebbik felének összesen, mint 4 milliárd embernek. Ez döbbenetesen igazságtalan, és nagyon káros, mert az emberiség nagy döntéseit, az óriási gazdasági erő döbbenetesen befolyásolja. A döntéseket háborúkról, technológiai újítás, egyáltalán, hogy hogyan alakítanak ki egy technológiát, például a mesterséges intelligenciát. De akár, hogy a világgazdaságot, a piacokat szabályozzuk, vagy nem szabályozzuk. Tehát ez az óriási gazdasági erő jelenleg hatalmas módon befolyásolja az egész emberiség életét. Első előadónk egyébként Alessandra Smerilli nővér volt, aki a teljes emberi fejlődés pápai dikasztériumának az új prefektusa. És többek között arról beszélt, hogy az új dolgok, amire 14. Leó pápa utal ebben az enciklikában, kicsit visszautalva a Rerum Novarumra, az új dolgokra, 13. Leó pápának a első nagy társadalmi igazságosságról szóló enciklikájára. A mai új dolog az elsősorban az, hogy nem az államok azok, amelyek elsősorban irányítják, vagy hatással tudnak lenni a népek életére, meg az emberiség életére, hanem ez átment magánkézbe. Sokkal inkább egyéni hatalmi központok, meg gazdasági erőközpontok sajnos azok, amik meghatározzák az emberiség életét.
4: És mit tud tenni ebben a konkrét helyzetben egy helyi egyház?
3: Az egyháznak az egyik küldetése, hogy prófétai hang legyen. Az emberiség számára adjon inspirációt. Nagyon nagy kincse volt a mostani találkozásunknak, hogy itt volt a Centesimus Annus alapítványnak az igazgatója. Második János Pál pápa hozta létre ezt a tulajdonképpen szakértőkből álló alapítványt, főleg gazdasági és nemzetközi joghoz értő világtekintélyek vannak ide meghívva, és az a küldetésük, hogy az egyház társadalmi tanítását kicsit fejlesszék, tovább gondolják szakmai szempontból. És sok minden érdekes dolog elhangzott az igazgatónak, Paolo Garonna professzorúnak a szájából. Például az, hogy egyes országokra vonatkozóan társadalmi tanítás, ami a szolidaritásra hívja fel a figyelmet, ez nagyjából világosan, könnyen érthetően megszületett. És sok ország próbálja is megvalósítani, például a jóléti állam, a szociális háló formájában, nem is kis sikerrel. Tehát ez a része a társadalmi tanításnak érthető, világos és reálisan megvalósítható is. A másik része, ami a világgazdaságra vonatkozna, vagy az igazságosságra világszinten, ez sokkal kevésbé konkrét a társadalmi tanításban, tehát itt az egyház társadalmi tanítása, így mondta az igazgató, kicsit el is van maradva, de maga a téma is sokkal nehezebb. Létrehozni egy igazságosabb világrendet nagyon-nagyon nehéz. Azért is, mert a nemzetközi együttműködések, akár gondolhatunk az ENSZ-re, félelmetes módon meggyengült. Nagyon sok nagyhatalom egyszerűen kiszáll ezekből a nemzetközi egyezményekből, tehát nehéz, nem is nagyon lehet nemzetközi jogról beszélni, mert sok olyan állam van, amelyik még a saját maga által aláírt egyezményeket sem tartja be. Tehát nehéz és nagy kihívás ez a feladat. Ugyanakkor az alapítvány igazgatója azt mondta, hogy ennek ellenére az emberiségnek egy jelentős része az egyházra úgy tekint, mint egy nagy erkölcsi tekintély. Tudja, hogy ez nemzetek fölötti, Tehát nincs úgymond elfogultsága egy-egy rész érdekirányában. Nagyon sokan várják a pápától azt, hogy világos útmutatást adjon, akár a béke, akár egy igazságosabb gazdaság irányában.
4: A nemzetközi erővonalatnak a felerősödésével párhuzamosan fut a helyi illetékességnek a megcsapanása, akár nemzeti szinten, és az egyházaknak a működése azért egy nemzet testen belül működnek jól, hát egy katolikus egyházunk van. Hogyan tud mégis az egyház a saját környezetében, saját országában, Magyarországon, a magyar katolikus egyház hatékonyan működni?
3: Minden ország a konferencián bemutatta a saját társadalmi tevékenységét. A magyar egyházunknak a szociális szolgálatát Tóth József, az Érme Szövetségnek, ennek a katolikus vállalkozók vagy gazdasági szereplők szövetségének az egyik vezetőségi tagja, ő mutatta be. Sok részét a beszámolónknak ámulattal hallgatták. Talán leginkább a roma pasztorációnkat, az, hogy 95 nyitott házunk vagy tanodánk működik, ahol roma gyerekeknek a nagy sokasága jön délutánonként tanulni, segítünk abban, hogy oktatásból ki ne essenek, és ilyen módon egy piacképes végzettséget, de még inkább az emberi fejlődésükben segítséget kapjanak. Ez egy annyira egyedülálló szervezete a Magyar Katolikus Egyháznak, amire azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk. De nagyon tetszett az is, hogy létezik az úgynevezett keteg oktatási anyag, amelyet a Magyar Katolikus Egyház Barics Sarolta nővérnek a segítségével létrehozott, és több egyetem, többek között a Corvinus, de más egyetemek is felajánlják a hallgatóknak, hogy keresztény szemmel gondolják át a gazdasági tevékenységnek az igazi célját. Tehát ez a tény, hogy katolikus tanítás bejut világi egyetemekre, ezt is ámulattal látták, mert legtöbb országban erre hasonló példa nincs.
4: És születette valamilyen konkrét elhatározás a jövő tekintetében, előre nézve?
3: Alessandra Smerilli nővér kérte azt, hogy egyrészt küldjünk be jó gyakorlatokat, amik a mi országainkban működnek. Akár olyan szemmel is, hogy mi az, amit Európa, mint a kereszténységtől már régóta áthatott kontinens, föl tud ajánlani más kontinensek számára. Az igazságosabb társadalmi rend megvalósításáért, de akár a mesterséges intelligencia szabályozásában, megtervezésében, ebben is, bár Európa gazdaságilag nincs az élvonalban vagy a megalkotók között, de az a hely, ahol legtöbb reflexió erre az új technológiára van, az még mindig Európa. Tehát tudunk ebben talán segítségére lenni a világegyháznak. Egyébként nagyon érdekes volt, a Centesimus Annus igazgatója sokat beszélt Európáról, és többek között elmondta, hogy Európa elsősorban nem földrajzi fogalom, hanem értékek, és leginkább a keresztény gyökerek alapján kivirágzó kultúrát jelenti. És ennek része kellene, hogy legyen, sőt, objektíven nézve része Oroszország is. És beszélt arról is, hogy milyen nagy tragédia, hogy a hidegháború vége után Európa nem gondolta át, nem tervezte meg a biztonsági stratégiáját, a biztonsági építményét, hogy az első világháború végén is nem sikerült harmonikusan lezárni a konfliktust, robbant ki a második. A második végén sikerült, tehát ott egy óriási nagy vágy volt egy békességes, harmonikus Európára. De a hidegháború végén nem gondolt át senki, hogy amint megszűnik akár Varsói szerződés, stb., hogyan építsük föl a kontinensnek az új biztonsági, meg hát béke stratégiáját. Tehát Európának kellene, hogy legyen hangja, van egy különleges hangja a világegyház számára. Egy másik konklúziója talán a találkozónknak az, hogy amilyen elveket mi a helyi egyházak részéről megfogalmaztunk, ezt szeretnénk eljuttatni pontosan ehhez a Centesimus Annus tudományos szakértők köréhez, hogy finomítsák, konkretizálják, és talán ezzel tudjuk gazdagítani az egyház társadalmi tanításának a kincsestárát.
4: Püspök atya, hálásan köszönöm a tájékoztatót, és szívből kívánok igazán jó lelki készületet az immár közeli november közepi adlimina látogatásra.
3: Köszönöm szépen!
4: A Székely János szombathelyi püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Hét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A szemlélődői hivatás az egyház dobogó szíve, fogalmazott Leó pápa a kontemplatív domonkos nővérekhez szólva. Szeptember 30-án Leó pápa a kontemplatív domonkos nővérek nemzetközi bizottságának tagjait fogadta az apostoli palotában. Beszédében arra buzdította őket, hogy a rend hagyományaihoz híven őrizzék magukban a csendet, legyenek a megsebzett emberiség vigasztalói és a remény hírnökei. Leó pápa emlékeztette őket, hogy az első női szerzetes közösségek tagjai kezdettől fogva elsősorban a szemlélődő imádságnak és tanulásnak szentelték magukat. Aquinói Szent Tamás szerint saját szemlélődésünk gyümölcsét kell átadnunk másoknak. Ezt az igazságot Szent Domonkos is felismerte és gyakran idézte, miszerint minden tanúságtevő szónak a csendből, a meghallgatásból, az imádságból és az Istenhez fűződő mély kapcsolatból kell fakadnia. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az előző kifizetésből, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A bejegyzéshez mellékelt videóban Makai Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy az ügyviteli rendszerek nem tökéletesek, ezért előfordult, hogy az iskolák vagy a jegyzők nem tudták időben rögzíteni azokat a tényeket, amelyek alapján egy gyermek jogosult lett volna a támogatásra. A helyettes államtitkár azt is közölte, hogy a második részletként küldött utalványt nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. 3. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése a gyékényesi deltavágány előkészítése,

0: készítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a három projekt. A Gubacsi híd ma a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja. A csepeli szabadkikötőt kiszolgáló rossz állapotú hídon évek óta mindössze óránként 5 kilométeres sebességgel haladhatnak a vonatok, olvasható a bejegyzésben. A régi helyett új vasúti híd épül mintegy 31 milliárd forintból. A kivitelezési közbeszerzési eljárást már lefolytatták. A munkák hamarosan elindulnak. Most a projekt utófinanszírozására uniós támogatásra pályáznak, tájékoztatott. Az erdőbényei kihelyezett kormányülésen tárgyalják a készülő klímatörvényt is, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Gajdos László hangsúlyozta, ígéretének megfelelően a tervezésbe bevonták a civil szervezeteket is. A tervezett szeptemberi társadalmi egyeztetése is megtörtént. Az aszály, a vízhiány miatt kiszáradt folyók, tavak, lesújtó látványa, az utolsó figyelmeztetés, hogy azonnal cselekednünk kell, figyelmeztetett Gajdos László. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, helyreállítását, írta. Megteremtik a jogszabályi hátteret ahhoz, hogy minél több vizet meg tudjanak tartani Magyarországon, meg tudják menteni a tavainkat a kiszáradástól, új életet lehelhessünk a folyóinkba, ígérte. Az október 23-ai nemzeti ünnep jelenkori történeteinek gyűjtésére hirdet tematikus napot a Magyar Néprajzi Múzeumban működő Jelen Archívum, amelynek muzeológusai október 15-én, 22-én és 23-án személyesen a múzeum épületében működő könyvesbolti térben várják azokat, akik szívesen megosztanák a nemzeti ünnephez kapcsolódó személyes fotóikat, emlékeiket, történeteiket. Végül az időjárásról. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Egyházi híreink következnek. Köszönt Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A vatikáni kertek Lourdes barlangjánál 1 millió gyermek imádkozott a békéért október 1-én. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú alapítvány által kezdeményezett, békéért végzett rózsafüzért 14. Leó pápa vezette. Először Kurt Koch bíboros köszöntötte a Szentatyát a gyerekek, családtagjaik és minden jelenlévő nevében. A pápa ezt követően mondta el beszédét, és utána imádkozták el a rózsafüzért. Beszédében arra buzdította a gyerekeket, hogy a világ minden táján imádkozó társaikkal együtt kérjék Jézustól és Máriától a béke ajándékát, különösen a háború sújtotta országokban élő gyermekek számára. Hangsúlyozta, hogy az imádságot jó cselekedeteknek és a szeretet tetteinek kell kísérniük, mert így növekszik a béke. A program az apostoli áldással zárult. Mellrákprevenciós mobilprogramot indít a legszegényebb településeken élő nőknek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben. A Mellrák elleni küzdelem hónapjában, közölték a szervezők a távirat irodával. A közlemény szerint a kezdeményezés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Naszladi Attila egészségfejlesztési programjának mobil egészségügyi rendszerére épül. A 2021 óta működő rendszer telemedicinális és szűrővizsgálati szolgáltatásokkal segíti az ország leghátrányosabb helyzetű településein élőket. A tájékoztatás szerint az ingyenes, egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretetszolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pácienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. A szeretetszolgálat szakemberei a programban havonta mintegy 80-100 nőnek tartanak tanácsadást és prevenciós előadást, melyen az önvizsgálatot is megtanulják a résztvevők. Ezzel évente több mint 1000 hátrányos helyzetű nőnek nyújtanak segítséget. A Vajdapapír informatív weboldallal és tájékoztató kiadvánnyal segíti a programot, továbbá egy ultrahangkészülékkel támogatja az egészségügyi ellátást, emellett több 10 millió forint értékű, több mint 10 tonnányi higiéniai papírterméket adományoz a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatnak, írták. A mobil rendelőkben zajló konzultációt és fizikai vizsgálatot ezentúl a Vajdapapírral közösen fejlesztett weboldal és a korai felismerést segítő tájékoztató kiadvány egészíti ki. 15 éve került az Egri Főegyházmegye fenntartásába a miskolci Vörös Marti Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda. A jubileumot hálaadó szentmisével és zenés táncos műsorral ünnepelték a pedagógusok és a diákok szeptember 29-én az intézmény védőszentjének Szent Mihály Arkangyalnak emléknapján. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be, akit Juhász Ferenc pasztorális helynök, a Miskolc Mindszenti plébánia plébánosa köszöntött. A helynök elmondta: az elmúlt 15 évben sok változás történt az iskolában. Változtak a lelkipásztorok és a plébánosok, változtak az igazgatók, pedagógusok, azonban a szándék és a cél, amiért létrejött az iskola, ugyanaz maradt. Prédikációjában Ternyák érsek egyebek mellett Isten csodálatos világának látható és láthatatlan teremtményeiről beszélt. Mint mondta, a világ legnagyobb része számunkra láthatatlan, érzékszerveink által felfoghatatlan. Ilyen például Isten jósága, szeretete, irgalma is, hiszen láthatatlan, de a mindennapokban érezzük ezeket. Az ember kíváncsisága és tudásvágya végtelen, Istent is szeretné minél teljesebben megismerni. Ő Jézus Krisztusban megtestesülve jött el közénk, láthatóvá vált számunkra, és meghívott minket egy új életre, hogy felfedezzük magunkban, hogy az ő teremtményei vagyunk. Arra biztatta a gyerekeket, hogy őrizzék meg kíváncsiságukat, ami által jobban megismerik a világot is, és Istent is, és hozzájárulhatnak a tudományok fejlődéséhez. Tótné Rimaszécsi Zsuzsanna az intézmény főigazgatója ünnepi beszédében rámutatott: az elmúlt 15 év történetében örömök, sikerek, ünnepek mellett voltak nehézségek és újrakezdések is. Egyházi intézményként meghívást és küldetést kaptunk arra, hogy értéket közvetítsünk, példát mutassunk, hirdessük az evangéliumot, és tanítványainkat szeretettel kísérjük a krisztusi úton. A köszöntő után a diákok zenés-táncos előadásukkal Szent Mihály Istenhez való hűségét és bátorságát állították példaként a jelenlévők elé, valamint a Szent Emléknapjához kötődő népi hagyományokat is ismertették. Egerben a Lajosvárosi Római Katolikus templomban október 1-től esténként 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzérimádság. Október 8-án csütörtökön Magyarok Nagyasszonya főünnepén engesztelő áldozatot hozó este lesz. Ekkor Kerecsenden lesz a találkozó a világkirálynője templomban. 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a szentmise, 18 órától pedig szentségimádás lesz. Az Egri Lajosvárosi templomban fatimai engesztelő imádság lesz október 13-án, kedden. Ekkor 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a szentmise, a szentmise után pedig gyertyás körmenet lesz a fatimai szűzanya szoborral. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát Horthy plébános mutat be. Mindenkit szeretettel várnak. Tűz evangelizációs alkalom lesz Gyöngyösön október 10-én 15 órától 19 óráig a gyöngyösi Szent Bertalan templomban. Cím: Gyöngyös, főtér 17. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk. Az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnénk keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A program evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diákónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás. A Szentmise 18 órakor kezdődik. A tűz találkozóra a belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, és mindenkit sok szeretettel várnak. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vettek a fiatalok. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Reklám.
2: Téged is vár az Egri érseki fiúkórus. Énekelj velünk az Egri Bazilikában.
3: Énekelj velünk templomokban.
2: Koncertezz velünk.
3: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
2: Legyen sok új barátod.
3: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
2: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
3: Itt csak fiúk vannak.
2: Együtt tanulunk megénekelni.
3: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
2: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
3: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az Egri érseki fiúkórusban.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most a nap evangéliuma és a hozzátartozó elmélkedés hangzik el.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a népvéneinek: hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig a sziklába taposógödröt vágott és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanígy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván: a fiamat csak megbecsülik. Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: ez itt az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták: gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta: nem olvastátok soha az írásokban, a kő, melyet az építők elvetettek, mégis szeglet kővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez. Ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Hadd zengjem el barátomnak az ő szőlője iránt érzett szerelmes énekét. Itt a próféta Isten barátjának nevezi magát, mert az Úr beavatja őt szívének legmélyebb titkába, szőlője Izrael iránti szerelmének édességébe, és csalódott szerelmének keserűségébe, mert az ő szerelmes szőlője nem termette meg neki a viszont szerelem gyümölcseit. Az egyháznak, az új Izraelnek képe emberi szempontból sokszor nem kevésbé vigasztalan, mint az ószövetségi szőlőképe. Itt is vannak terméketlen szőlőveszők, és vannak olyanok, amelyek elszáradnak. Az egyházzal azonban új és örök, tehát felbonthatatlan szövetséget kötött Isten az ő szent fia vérében, melyet maga Krisztus ajánlott fel az atyának engesztelő áldozatul az örök lélek által. Az egyházat már soha többé nem veti el az atya, mert az fiának, Krisztusnak titokzatos teste, vagyis az egyetlen igaz szőlőtőn, Jézus Krisztuson lévő szőlővesző közössége. Ez azt jelenti, hogy nincs jogom az egyházat, s annak tagjait Isten szeretetétől függetlenül nézni, hanem amint az atya minden egyes szőlőveszőt a szőlőtőnek járó örök isteni szeretettel szeret, úgy kell nekem is rájuk tekintenem. Saját életem sem teremhet magától gyümölcsöt, csak Jézus Krisztusnak a szőlőtőkének erejéből. Ha nem zárom el magam a belőle áradó élettől, akkor csodákra leszek képes. Akkor az életirányom, életcélom nem annyira abban áll, hogy mit teszek, mit alkotok, hanem hogy Jézusban maradva, Jézussal együtt teszem-e azt, amit teszek. Ezért nem szabad aggódni semmiért, ahogyan ma Szent Pál buzdít, hanem mindenkor maradjak csak egységben Jézus Krisztussal. A vele való benső, állandó életegységből fakadó békesség, amelyet Szent Pál Isten békéjének nevez, és amely minden értelmet meghalad, megőrzi szívemet és értelmemet Jézus Krisztusban.
1: Hallgassák meg az evangéliumot szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Vinicu prenajme iným vinohradníkom. Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali, jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k ním poslal svojho syna, lebo si povedal: k môjmu synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: to je dedič, poďte, zabijme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Odpovedali mu: zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. Ježiš im povedal: nikdy ste nečítali v písme: kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn pána, vec v našich očiach obdivuhodná. Preto vám hovorím, vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. Počuli sme slovo pánovo.
1: Most az evangélium roma nyelven hangzik el.
5: Až un nekáver példicko vorba. Szaszek gazda kon dráha besadas. Andrek rúj szárdas lesz pinyonca, Andrál palesán cohunadas, haj bárot urúnyovazdas. Palakad jábridas peszke dráha, pala lóvendele bútyárenge, voj palegei lotarandes trejine. Kanáres lasztar le drákengo kidipe, bisadas peszke slúgen, kaj le drákenge bútyára, te kiden Andre le páke dráha. Bale drákenge bútyára, lenge géle le slúgenge. Lejekhez márde, le kávres mudárde, le tritones barrenca sutkerde. Pekadi kávres lúgen bisadas ávri, maj butensár maj anglál, ba vikadalenca kadekerde le drákenge bútyára. Nas káver ávri bisadas peske sáves, ke kodig indi szárdas, mure sáves a citroman kadetekeren. Kana le drákenge bútyára dikle le sáves, kade zurárnas je kávres. Katej lesz kosávo, aven mudáras lesz, haj kade a máre ásla, szale dráha. Leszke géle, avrisude leszanda le dráha, haj mudárde lesz. Kanamajavla le drákengo gazda, vare szokerla le drákenge bútyáronca. Ledusmánon, pele dusmánon gitrába dela, peszke dráha pale avridela káver, patyivá le drákenge bútyárenge, konande vrámakot heden ale gazdaszke kodi, szoleszke perelpe. Pekadi o Jézus kodi puslasz. Csikana csiginade andele iskiripe, o bar szabole bútyára hunade kolcoszko bar kergyilasz. O rájsutas lesz kodoleszke, kadi csudimei ande a máre jáka. Anda kadi penap tu menge, lena tu mendar le devleskot hem, aj kasabo narodo chuti lales, savi barar laleske frutti. Kana kado mezi peasundele farizeusa, haj le iskiri maske janitora, hatjarde ke palende vorbi sardas. Kam le te chuti len les, ba citro maile ke dara naskataro narodo, ke kodo profetos ke inkrenas.
1: Német nyelvű evangélium következik.
6: Evangelium nach Matthäus. Hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seinen Anteil an den Früchten holen zu lassen. Die Winzer aber empachten seine Knechte. Den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, einen dritten steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte mehr als das erste Mal, mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte: vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander: das ist der Erbe. Auf, wir wollen ihn töten, damit wir seinen Besitz erben. Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nur der Besitzer des Weinbergs kommt, was wird er mit solchen Winzer tun? Sie sagten zu ihm: er wird diesen bösen Menschen ein böses Ende bereiten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen: Habt ihr nie in der Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vorbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die erwarteten Früchte bringt. Wort des lebendigen Gottes.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Kedves hallgatóink! Részlet következik Gabriel de Vos kármelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből.

reménységre hívottak. Ó, reménység Istene, hadd éljen bennem a remény a Szentlélek ereje által. Mindenkinek kegyelmi adományuk szerint vonakodás nélkül annak az élő hitnek útján kell járnia, amely felszítja a reményt és a szeretet által munkálkodik. Ez jelenti a teologális erényekre épült keresztény élet dinamizmusát. Az eleven hitből fakad a remény. A hit nem csupán arról biztosítja az embert, hogy Isten létezik, hanem arról is, hogy Isten maga a jóság, szépség, bölcsesség, gondviselés, szeretet, aki az embernek legfőbb javául és örök boldogságául adja magát. Az ember szívében ekkor fellobban a vágy, bírni akarja ezt az ennyire nagy és jó Istent. Lehetséges ez? Igen, mivel maga Isten akarja, hogy ő legyen az ember legfőbb célja és java. Az embernek, mint egyszerű teremtménynek is Isten a célja, de csak természetes szinten, tiszteletben tartva a teremtésbe beírt törvényeket. Eljuthatna Istennek egy bizonyos természetes élvezéséhez, azonban soha nem vágyódhatna arra, hogy Istent önmagában bírja. Ehhez be kell lépnie Isten bensőséges életáramába, részt kell vennie háromságos életében. Csak a reménynek ingyenesen a Szentlélek erejével belénk öltött erénye ad neki erre jogot. A remény megfelel Isten nagylelkű és pontos hívásának. Hivatásotok egy reményre szól, mondja Szent Pál. Az ember reméli, hogy már itt a földön, a kegyelem és a teológális erények révén valamiképp megkezdi Isten bírását, a mennyei boldogságban pedig teljesen és örökre bírni fogja őt. Minden keresztény meghívást kapott erre a teológális reményre, aminek tárgya maga Isten. Ez az erény teszi képessé arra, hogy el is érje ezt a fönséges célt. Isten csodálatos leereszkedésében önmagáért teremtette az embert, gyermekévé tette, és részesítette isteni természetében, mégpedig pontosan azért, hogy ő legyen reményének tárgya, élete végcélja és örök boldogsága. Az igazi keresztény ezért várja a remény boldog beteljesülését, a nagy Istennek és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, aki önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson. Megváltásunk még reménybeli, mondja Szent Pál. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Ha tehát remélünk, amit nem látunk, várjuk álhatatosan. Az üdvösség az örök boldogság, Isten örök bírása azért tárgya a reménynek, mivel még nincs a kezünkben. Amint nem lehet a hit tárgya az, amit látunk, épp úgy nem lehet a remény tárgya, aminek már birtokában vagyunk. A remény, még a pusztán emberi remény is, annál erősebb, minél kevesebbet birtoklunk, és minél inkább meg vagyunk elégedve annyival, amennyit bírunk. Ahol megkezdődik a birtoklás, mondja keresztes Szent János, ott eltűnik a remény. A földi javakkal, kényelemmel és a föld által felkínált élvezetekkel eltelt ember zárt a földön túli remények előtt. Aki valamilyen erkölcsi vagy lelki szempontból gazdagnak érzi magát, meg van magával elégedve, az szöges ellentétben van a reménnyel. Olyan, mint az evangéliumi farizeus, nincs semmi kérni valója Istentől, ugyanis fel van fuvalkodva, és elégedett a maga igazával. Csak aki igazán szegény, aki elismeri lelki ínségét, törékenységét és erkölcsi gyöngeségét, csak ez az ember tud teljesen megnyílni a reménynek, és várja Istentől üdvösségét.
A lelki szegénység és az alázat alkotja azt a termékeny talajt, amelyben a teologális remény értékes magja kifejlődhet. A Szentírásban gyakran felhangzik Jahve szegényeinek remény kiáltása. Én nyomorult és szegény vagyok. Istenem, siess hozzám, te vagy segítőm és szabadítom. Rajtad kívül kim lenne a mennyben? De ha nálad vagyok, nem kívánok semmit sem a földön. Testem és szívem elenyészik, de sziklám és osztályrészem örökre az Isten. Reménykedni saját erőnkben, képességeinkben, az emberekben, gazdagságban, földi erőforrásokban annyira hamis, hogy egyszerűen nincs értelme. Egyedül Isten, aki felgyújtotta az emberben a végtelen boldogság iránti vágyat, ő ad választ szívének legmélyebb vágyaira, hiszen ezt a szívet soha nem elégíthetik ki földi javak.

Krisztus, a mi reményünk. Egyedül benned bízom, reményünk Jézus Krisztus. Abban az időben remény hiányán és Isten nélkül éltetek a világban, írta Szent Pál az efezusiaknak, utalva arra az időre, amikor még pogányok voltak. Milyen szomorú remény hiányán élni. Az ember egyetlen megingathatatlan reménye Isten, az igaz Isten, aki az emberiség kezdetétől, mint az ígéret Istene jelent meg, mint népe megszabadítója. Az embert bűnbevívő csábító kígyónak megmondja, hogy az asszony ivadékától vereséget fog szenvedni. Ez az első messiási ígéret. Ábrahámnak megújítja az ígéretet. Nagy néppé teszlek, megáldalak, szer fölött megsokasítalak, néppé teszlek, szövetséget hozok létre köztem és közted. Ez örök szövetség lesz, s én a te s utánad utódaid Istene leszek. Amikor emberi szempontból minden remény hiába valónak tűnik, Izsák nem várt születése megnyitja a megígért utódok sorát. Izrael népét Isten saját népének választja ki, megvédi a bálványimádástól, megmenti a háborúktól, a csapásoktól, és a századokon átvezetve teljesíti benne ígéretét. Megszületik majd belőle a megváltó. Izrael egész történetét az ígéret beteljesedésére vonatkozó remény jellemzi, és az egész történet ezt a reményt szolgálja. A megváltó Krisztus által alapított egyház, az új Izrael, Isten új népe lett az ígéret örököse. Ebben az értelemben írja Szent Pál. Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. A remény alapján Isten ígérete, az ő hűsége, segítő minden hatósága, amit az emberek rendelkezésére bocsátott, hogy elvezesse őket az üdvösségre. Isten új népe azonban sokkal szerencsésebb, mint az ősi Izrael, mivel Krisztusban már megkapta Isten hűségének legnagyobb bizonyságát. Izrael reménye csak tapogatózva haladt előre, hiszen az ígéret még annyira burkolt volt, ezzel szemben a keresztény ember már jól meghatározott, egyenesen Krisztusra, reménységünkre mutat. Krisztus megváltott minket, amikor átokká lett értünk. Így szállt az Ábrahámnak szóló áldás Krisztus Jézus által a pogányokra, hogy a hitben elnyerjük a lélek ígéretét. Az Ábrahámnak megígért Isten áldása Krisztus Jézusban ért el hozzánk, aki kereszt halálával megváltott minket. Krisztusban teljesedik be az ígéret, benne kaptuk meg a megváltásunk zálogát és eszközét, a bűnök bocsánatát. Ezeket ugyanis ő magára vette, és felvitte a keresztfájára. Ő benne kaptuk meg a kegyelmet, ami megigazultá, testvérekké és ugyanannak az atyának gyermekeivé tesz, és így örökössé, Istennek örököseivé és Krisztusnak társörököseivé. Krisztus közvetítésével valósul meg bennünk az új ígéret, a Szentlélek elküldése. Mivel Isten fiai vagytok, fia lelkét árasztotta szívünkbe, és Isten, aki őt így szólítja, Abba, Atya. A keresztény remény nem személyes érdemekre, jó tettekre, jó szándékra épül. Ezek túlságosan ingatagok, és semmiképp sincsenek arányban Istennel, hanem magára, Istenre, Krisztusra, az egyetlen közvetítőre és üdvözítőre. Világos, hogy a remény nem válhat vakmerőséggé. A reményt mindig személyes erőfeszítésnek és elkötelezettségnek kell kísérnie. Ugyanakkor a kereszténynek meggyőződéssel kell vallania, hogy jó akarata és jó cselekedetei
soha nem lesznek elégségesek. Egyedül Isten szentelheti meg, egyedül Isten emelheti fel magához, és adhatja oda magát neki. A reménynek csak maga a remény a tárgya, Isten lehet alapja, támasza és emelője. Ezért írja Liziói Szent Teréz. Az életszentség nem ebben vagy abban a gyakorlatban rejlik, hanem a szívnek abban a készségében, amely Isten karjai között alázatossá és kicsivé tesz, tudatosítja bennünk gyöngeségünket, és merészségig bizakodóvá tesz az Atya jóságában. És minthogy Isten Krisztusban választott ki és áldott meg minket, Krisztusban találjuk meg reményünk közvetlen alapját. Ő az utunk, közvetítőnk az Atyánál, ő az élő kenyér, zarándoklásunk idején úti jeledelünk.

A dicsőség reménye. Uram, Te vagy az én osztályrészem, azért remélek benned. A dicsőség Atya, gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket. Milyen gazdag az a fönséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Egyedül Isten értheti meg a keresztényjel reményre szóló hivatásának nagyságát. Az örökség, amit a szenteknek szán, nem más, mint Isten boldogító bírása az örök életben, közösségben az egész diadalmas egyházzal. A keresztény olyan ember, aki egy földön túli cél felé halad. Itt a földön nincs biztos lakhelye. Szíve nem tapad a földi javakhoz, hanem túllép mindezeken, mivel lelkünk biztos és szilárd horgonya ez, amely a függöny mögé ér, ahová elsőnek lépett be értünk Jézus. Elsőnek lépett be, hogy dicsőségében nekünk helyet készítsen. Amikor a remény mélyen behatol a keresztény életébe, összefogja minden vágyát és Isten felé irányítja. Akkor többé már nincs hely olyan apró kis földi remények számára, mint megbecsülés, elismerés, könnyű és kényelmes élet, az első helyek mohó keresése. A keresztény nem veti meg a földi valóságokat, hanem szabad szívvel él velük, és használja fel őket. Ragaszkodás helyett ugródeszkaként használja fel őket, hogy minél közelebb jusson Istenhez. Az élet így lassanként olyan utazássá válik, amely itt lent nem ismer végleges megállót. Megtelik várakozással, vágyjal telt vigíliává válik. Nincs többé vesztenivaló idő, nem lehet többé lusta vagy hanyag az, aki Istenhez akar eljutni. Minden napnak egy lépést kell jelentenie előre az örökké valóság felé. Ezért tölt el bizalom minket, és nem feledkezünk el arról, hogy vándorként éljünk távol az Úrtól. Ám bizalom tölt el bennünket, így jobban szeretnénk megválni a testtől, és hazaérkezni az Úrhoz. Ez az Istent türelmetlenül elérni akaró keresztény reményének kiáltása, kiáltás, ami nem merül ki jámbor sóhajokban, hanem szorgos tettekkel sietteti a célba jutást. Ezért is igyekszünk kedvében járni, akár közel vagyunk hozzá, akár távol járunk tőle. A világban élő keresztények tanúságtételéről szólva a zsinat ezt tanítja. Akkor igazán az ígéret fiai ők, ha erős hittel és reménnyel felhasználják a jelen pillanatot, és türelmesen várják az eljövendő dicsőséget. Ezt a reményt pedig ne zárják magukba, hanem fejezzék ki a világi élet struktúráin keresztül is, állandó megtéréssel, és viaskodva ennek a sötét világnak a kormányzói, a gonosz szellemek ellen. A keresztény magatartásnak arról kell tanúskodnia, hogy reménye nem zárul be a földi élet szűk határai közé, hogy nem elégszik meg sem maga, sem mások számára a kenyérrel, a házzal, a munkával, a foglalkozással, vagy akár a legjobban berendezett társadalommal sem, hanem reménye mindezen túlhalad, Istenre mutat, túl a föld minden gazdagságán, legyetek mindig készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki csak kérdezi, hogy mi az alapja a reményeteknek, írta Péter az első keresztényeknek. Az első válasz mindig a tett. Aki kapzsi módon halmozza a földi javakat, és önző módon élvezi, hogyan bizonyíthatná, hogy reménye mindenek előtt az örök életre irányul?
ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk, mondja joggal Szent Pál. A feltámadt és megdicsőült Krisztusba vetett remény azonban eléri az eget. Pontosan ez a remény önt a keresztényben akkora bátorságot, hogy nyugodtan szembenéz nem csak a mindennapi élet nehézségeivel, hanem amikor szükséges, az üldözéssel, sőt a vértanúsággal is. Akkor következik el az a pillanat, hogy a gyakorlatban megvalósítja Szent Péter buzdítását, vagyis ne takargassa reményét, hanem nyíltan adja meg okát bárkinek, aki erről megkérdezi. A fenyegetések, a veszélyek, a viszontagságok nem tudják megfélemlíteni azt, aki minden reményét Istenbe helyezte, tudja ugyanis, hogy Isten a maga saját erejével őt is erőssé teszi, és azt is, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.

Kedves hallgatóink! Részletet hallottak Gabriel de Vos Kármelita szerzetes Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.

megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak. Nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek. Nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája 2027-es költségvetés, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Ez azért szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítgatni, mint tette azt az előző kormány. Emlékeztetett, a héten már bejelentették, a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíjemelés, amelyben 28.500 forintról 120.000-re emelik a nyugdíjminimumot, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árva ellátást, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is sorolták. Az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított, közölte. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az előző kifizetésből, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, az első 50.000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50.000-et pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A bejegyzéshez mellékelt videóban Makai Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy az ügyviteli rendszerek nem tökéletesek, ezért előfordult, hogy az iskolák vagy a jegyzők nem tudták időben rögzíteni azokat a tényeket, amelyek alapján egy gyermek jogosult lett volna a támogatásra. A helyettes államtitkár azt is közölte, hogy a második részletként küldött utalványt nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. 3. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a három projekt. A gubacsi híd ma a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja. A csepeli szabadkikötőt kiszolgáló rossz

0: Kapott úthídon évek óta mindössze óránként 5 kilométeres sebességgel haladhatnak a vonatok, olvasható a bejegyzésben. A régi helyett új vasúti híd épül mintegy 31 milliárd forintból. A kivitelezési közbeszerzési eljárást már lefolytatták. A munkák hamarosan elindulnak. Most a projekt utófinanszírozására uniós támogatásra pályáznak, tájékoztatott. Botrányos fejleménynek nevezte a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője, hogy az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága nem hajlandó napirendre tűzni az egymás helyett szavazó Tiszás képviselők ügyét. Szeptember 22-én a médiatanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazás során Schumacher Orsolya, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, megnyomta frakciótársa, a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógépét. A két képviselő ezt azzal indokolta, hogy Csézi Erzsébet szavazógépe nem működött megfelelően, ezért segített neki a képviselőtársa. Rétvári Bence a közösségi oldalán közzétett videóban felidézte. Hétfőn a házbizottság úgy vizsgálta ki az ügyet, hogy be sem hívta az érintett képviselőket, és meg sem nézte a videófelvételt. Hozzátette. Ezek után kérte a mentelmi bizottság vizsgálatát és fegyelmi eljárását, de a testület nem tűzte azt napirendre. Végül az időjárásról. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
3: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
4: Gasztronómiai műsorunk mai adásában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta önt mi nálunk.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én is köszönöm a meghívást, és örülök, hogy beszélhetek így a nyár végén, őszerején.
4: Mindörökké, amen. Ha már ön is megemlítette, hogy itt van az ősz, akkor természetesen a mai gasztronómiai műsorban próbálunk az ősszel kapcsolatosan, és hát egy borszakértővel mi másról is beszélgethetnék, mint a borokkal kapcsolatosan hasznos jó tanácsokat adni. Nos, mit is kell tennie, és mit is csinálhat ilyenkor az őszi időszakban egy tudatos borfogyasztó?
5: Egy tudatos borfogyasztó átnézi a borkészletét, ez nagyon-nagyon fontos, ugyanis vannak olyan borok, amelyek ilyen körülbelül egy évet bírnak ki. Ezek a borok különösen a rozé borok, ugye most eltelt a nyár, vége van a rozé szezonnak, ilyenkor nagyon sok üzletlánc leárazza a rozékat, pontosan amiatt, mert ezek körülbelül egy évet bírnak ki. Nem csak a rozéboroknál van ez, hanem a könnyű, tartályos, illatos fehérboroknál is. Tehát azokat a borokat, amiket nem hordóban erjesztettünk, vagy esetleg hordóban érleltünk, azoknak ugye a potenciája, az körülbelül ez az egy év, amíg a kereskedelem el tudja adni. Most ezeket a borokat át kell nézni, azért, mert ezek a borok elfáradnak, és ezeket már az idő múltával gyakorlatilag kijavítani nem lehet.
4: Mit jelent az, hogy elfárad egy bor?
5: Azt jelenti, hogy elfárad egy bor, hogy a savai meggyengülnek, az üdessége, az illata, az gyakorlatilag elillan, és csak gyakorlatilag egy száraz anyag marad. Nyilván ezt nem úgy kell gondolni, hogy a palackban maradnak különböző anyagok, hanem egyszerűen élvezhetetlenné válik az a bor, amit azért vásároltunk meg nyáron, hogy üdítsen, hogy felüdítsen, illetve egy fröccsbornak, vagy olyan bort választottunk, amiben van kevés szénsav, tehát egy kicsit frizzantésebb bort. Ezeket a borokat ki kell most szelektálnunk, és most van az utolsó pillanat, hogy ezeket el kell fogyasztani, hiszen hát jön a hideg idő, és akkor ilyen nagyon üde borokat, tehát nincs alkalom ezeket meginni.
4: És ahogyan említette, elsősorban akkor a rozéborok, az ilyen borok,
5: igen,
4: de fehér és vörös borok esetében is előfordulhat
5: hát,
4: ilyen?
5: Általában nem szoktunk vörös bort inni, persze vannak olyan borfogyasztók, akik csak vörös bort isznak, most ez egy divat. Alkalmas is különben ez a borvidék, tehát az egri és a bükki borvidék is ezekre nagyon könnyű vörös borokra. Én nyáron inkább szeretem a rozét, hisz az is egy átmenet a fehér és a vörös bor között, tehát gyakorlatilag a rozé az egy olyan technológia, amikor kék szőlőből készítünk fehér bor technológiával bort. Tehát ezt most jól elmondtam, de értsék a kedves hallgatók, ahogy kell. Na most ezeknél a boroknál, a rozéboroknál nagyon egyszerűen meg lehet vizsgálni, hogy jó-e vagy nem jó. Nem úgy, hogy felbontom, esetleg fel se kell bontani, hanem meg kell nézni, hogy rozsdásodik-e. Tehát az azt jelenti, hogy ez a nagyon élénk piros szín, vagy ez a lazac szín, ez elkezd sötétedni, és egy ilyen rozsdabarnába megy át. Ezt úgy lehet a legkönnyebben megnézni, hogy egy fehér felület elé tenni, és megnézni, hogy rozsdás vagy nem rozsdás. És ezt a bort viszont már nem szabad megvenni, illetve hogy nekünk van otthon, akkor vagy megisszuk, vagy elfőzzük, vagy valami egyebet csinálunk majd belőle. Most a fehérboroknál szintén ugyanaz a helyzet. Általában a fehérborok egy ilyen zöldes, nagyon halvány sárgás borok, könnyű borokról beszélek, és ezek pedig elkezdenek egy ilyen szalmasága szint fölvenni. Az illatok oxidálódnak, ez azt jelenti, hogy egy ilyen reszelt alma illat lesz, és az ízben is majd ez fog majd érvényesülni, és az üdesség, frissesség, amit mi szeretnénk egy ilyen bortól, az teljesen elvész.
4: Azt említette, hogy szelektáljon a tudatos borfogyasztó, na de hát hogyan szelektáljon? Ami már nem jó bor, azt is fogyassza el, és minél hamarabb fogyassza el, a többieket pedig még hagyhatja, vagy?
5: Én azt gondolom, hogy vannak határesetek. Tehát most azért meginni valamit, mert van, az út az alkoholizmushoz, én azt szoktam mondani, tehát hogyha egy bor nem jó, tehát egy étel nem jó, akkor általában nem esszük meg. Ez a borokra is ugyanígy vonatkozik, tehát én nagyon nem szeretem már ezeket a fáradt borokat, mert nincsenek meg azok a szekundér és tercer aromák, amiknek ki kellene fejlődni a palacban, hiszen ezek palacban nem érlelhető borok. Teljesen más, amikor egy hordós bort kóstolunk, ott gyönyörű másodlagos, harmadrakos aromák vannak, és ott lehet élvezni ezeket, de ezeknek az egyszerű könnyű boroknál nem. Én meg szoktam kóstoltatni mindenkivel ezeket, aki még ilyet nem kóstolt, és utána már mindenki tudja, hogy az jó vagy nem jó, tehát fáradt vagy nem fáradt, és utána mindenki dönts el maga, hogy mit tesz vele. Az alkoholtartalma nyilván megvan, tehát azzal nem lesz semmi baj, csak az élvezeti értéke az, ami miatt nem olyan jó.
4: Milyen körülmények között jó, hogyha tároljuk és tartjuk otthon a borainkat?
5: Tehát a borokat mindig fektetve kell tárolni, és egy hűvös pajzsba, sötétbe lehetőleg, vagy pedig borhűtőben. Most nagyon divatosak a borhűtők, nagyon kicsiket is lehet venni, ilyen 15-16 palackosokat, de általában akinek van spajz, akkor ott, illetve hát akkor nem kell olyan sokat venni, és akkor mindig csak annyit veszünk, amennyit megiszunk.
4: Miért fontos az, hogy fektetve tároljuk?
5: A fektetve tárolás az azért fontos, mert hogy a dugó kiszárad. Most általában ezek a nagyon egyszerű borok, most már vagy csavarzárosak, az egy nagyon-nagyon nagy találmány, és én is találkoztam már olyan borfogyasztóval, aki azt mondta, hogy ő nem vesz csavarzáras bort, mert a csavarzáras bor az biztos valami nagyon-nagyon gagyi lehet, vagyis hát nagyon-nagyon egyszerű, hogy így mondjam. Egyáltalán nem. Megvan az az előnye a csavarzáras bornak, hogy megittam belőle két pohárral, és akkor visszacsavarom, beteszem a hűtőbe, és másnap megint még a maradékot megiszom, vagy még harmadik nap múlva. Mert a dugót azt nagyon-nagyon nehéz visszatenni, tehát az gép dugaszol általában, és kihúzni a dugót azt könnyebb, mint visszatenni. És ezek az egyszerű borok, ezek általában ilyen szilikondugóval készülnek, ami már mondjuk nem szárad ki, tehát nem fog kiszáradni, de nagyon nehéz visszadugni. Parafadugósat azt mindenképpen fektetni kell.
4: Eddig a borokról beszéltünk. Ugyanez vonatkozik a pezsgőkre is?
5: Igen, a pezsgőkre is ugyanez vonatkozik. Azt el szeretném mondani, és a szemem talán többször is elmondta, hogy Magyarország a világ hetedik olyan országból a legtöbb pezsgőt fogyasztjuk. Sajnos csak ünnepi alkalmakkor, de a nyár az egy kitűnő alkalom, mert az is üdít és frissít, és nálunk nagyon jó pezsgő, borvidékek vannak, nagyon jó pezsgőgyárak vannak, és most divat is pezsgőt készíteni. Most a pezsgőknél is azt kell mindig megnézni, hogy az tartályos-e az a pezsgő, tehát tartályban készítették-e, tartályban érlelték-e, mert akkor ugyanaz vonatkozik, mint az egyszerű technológiai borokra. Tehát ezeket bizony meg kell már most inni, és hogyha tavaly szilveszterre kaptam egy palack ilyen pezsgőt, az már most a következő szilveszterre nem lesz jó, bármit is teszünk vele. Most, hogyha palackban érlelték azt a pezsgőt, tehát palackos pezsgő, tradicionális eljárással, akkor az viszont nagyon-nagyon sokáig érlelhető, és nagyon sokáig eltartható. Ez rá van írva a palackra, általában francia nyelven, és hát le van magyarul fordítva.
4: És ha már technológiákat említ, akkor kijelenthetjük azt, hogy a pezsgő is egyfajta bor.
5: Tehát persze a pezsgőnek az alapanyaga a bor, és olyan bor, aminek a savai kicsit durvábbak, az alkoholja pedig alacsonyabb. Tehát direkt erre vannak borvidékek, például itt a Bükki borvidék is nagyon-nagyon alkalmas pezsgő alapanyag gyártására. Két tradicionális családnak is volt itt régen, sőt van is birtoka.
4: A pezsgő tárolásával kapcsolatosan ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a bor tárolásával kapcsolatosan?
5: Hát a pezsgőt is gyakorlatilag azt is fektetve érdemes, a nagyon drága pezsgőkben nem műanyagdugó van, az egyszerű pezsgőkben van, tehát ezekben a tartályos pezsgőkben van műanyagdugó. Ezt mindig érdemes eltenni, mert hogyha van egy drága pezsgőnk, akkor abban parafadugó van, azt nincs ember, aki vissza tudja dugni. Tehát ezt a műanyag dugót, ha eltesszük, akkor vissza tudjuk dugaszolni, ezt könnyű visszatenni, illetve van egy ilyen pezsgőzár, amit lehet venni ilyen borboltokba, szupermarketekbe, ezt tudom a pezsgőnél ajánlani, de a pezsgő az egy nagyon kényes dolog, tehát érdemes azért meginni, mert tehát a buborékok, a perlázs, amiért isszuk, az a gyönyörű gyöngyözés, ez adja azt az élményt, különösen ha a flőtébe van, ez adja azt az élményt, amiért pezsgőt vásárolunk.
4: És a pezsgőt azt mindig hűtve fogyasztjuk?
5: Igen, a pezsgőt mindig hűtve fogyasztjuk, ez egy 8 fok, 6-8 fok. Tehát melegen nem érvényesülnek azok az ízek, illatok, illetve a buborékozás, tehát a perlás sem lesz egy élmény.
4: És ha már pezsgők, akkor javaslom, hogy műsorunk folytatásában most hallgassuk meg Giuseppe Verdi Traviata című operájából a pezsgő duettet. Udvarhelyi Boglárka és Fekete Attila énekelnek. Kísér az Egri Szimfonikus Zenekar.

0: Borfogyasztásról, pezsgőfogyasztásról beszélgetünk, de hát úgy ildomos bort és pezsgőt fogyasztanunk, hogy valamihez fogyasztjuk. És mivel egy gasztronómiai műsorban beszélgetünk, ön milyen ötletekkel érkezett ide hozzám a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségében? Milyen ételekhez is passzol kitűnően mondjuk egy finom bor, vagy egy finom pezsgő? Ilyenkor az őszi szezon van, ugye ez fontos, mert most igen, szezonális most van, receptekkel készültünk.
1: Igen, szezonális receptekkel készültünk. Két nagyon egyszerű dolgot hoztam. Általában mindig kenünk valamit a kenyérre, és ezeket a krémeket most nagyon egyszerű elkészíteni. Ősz van, és van két olyan alapanyag, amit nagyon szeretek. Az egyik a paprika, ezek a nagy darab húsos paprikák, amik már kicsit túlérettek is, illetve a sütőtök. És hoztam két receptet, egy sült paprika krém receptet, amit egy bagetre, egy pirítós kenyérre rá lehet kenni, és pillanatok alatt kész van. Hát én úgy nagy tételbe szoktam készíteni, mert ez eltartható nagyon-nagyon sokáig, és hát rengeteg variációja van. Hát elmondanám a receptet, jó? Egy ilyen 5-6 darab nagyobb paprikát, húsos érett paprikát kell venni, 2 evőkanál olívaolajat, 2 gereszt fokhagymát, és nálam mindig szokott otthon lenni darált erős paprika, abból egy késhegynyit szoktam csak ebbe beletenni, én szeretem a picit csípőset, habár ez a bornak az ellensége mindig, meg a fokhagyma is különben, mert elviszi az ízeket. És akinek van otthon grill funkciós sütője, az nagyon egyszerűen annyit kell csinálni, hogy bekapcsolni a grillt, és ezen a sütőbe, sütőpapírra rátenni ezeket a paprikákat, és egyszerűen át kell grillezni az egészet, úgy, hogy már a héja fekete legyen. Ekkor teljesen megrilleződött, gyakorlatilag megsütöttük grillen a paprikát.
0: Mennyi idő alatt?
1: Forgatni kell állandóan, és hogyha már teljesen megfeketedett rajta gyakorlatilag a héja, akkor rendben van. Hagyjuk kihűlni, mert nem tudjuk leszedni a héját. Hogyha kihűlt, akkor leszedjük a héját, illetve a magházát is kivágjuk. Hát ez nem egy egyszerű munka, de bele lehet jönni. És amikor ez megvan, akkor csak elő kell venni a mixert, és össze kell mixerni, vagy robotgéppel össze kell pépesíteni, és bele kell tenni a 2 evőkanál olívaolajat. Ez lehet kevesebb is, lehet több is, majd látják, tehát milyen az állaga ennek a paprikának. Ezt a 2 gereszt fokhagymát, és azt a kevés kis csípőséget adó paprikakrémet beletesszük. Én sót nem szoktam tenni bele, de ez is ízlés kérdése. És ezeket gyönyörűen lehet tálalni, mert képzeljék el a hallgatók, hogy ez ahány tétel, ez annyi fajta színű lesz. Mert a paprika is az egyik sárgás, a másik pirosabb, tehát ebből egy fantasztikus tálalást lehet csinálni, és mindig a tetejére valami díszítést kell szórni. Hát egy egyszerű mandulát, vagy előveszek egy szintén még egy paprikát, és akkor a szépen kicsit felszeletelem, vagy kis petrezselymet, és akkor ez egy gyönyörű kis díszt tudtam csinálni rá, és már megvan egy nagyon mutatós, és egy nagyon szép, és nagyon jó, és ráadásul még olcsó kis krémecském.
0: És ezeket a krémeket ön miben tárolja? Üvegekbe teszi?
1: Igen, én üvegbe teszem, és beteszem a hűtőbe. Ennyi az egész, vagy spajzba, tehát nem, a hűtőbe azért nem fér minden. Spajzba is nyugodtan, tehát semmi baj nem lesz, de általában nem szokott belőle maradni. Mert egyszer az ember nem tud annyit grillezni, mert nincs akkora sütője, tehát ez...
0: És ami finom, az hamar elfogy.
1: Mondok egy sütőtök receptet is, ez szinte majdnem ugyanígy megy, hogy vegyünk egy 1/4 kiló sütőtököt, ezt úgy kell érteni, hogy már meg van hámozva és kockákra van vágva, és ehhez kell 4 evőkanál joghurt, hogy kicsit összeálljon majd. Egy nagyon kevés gyömbér, és én egy ilyen provanszi fűszerkeveréket szoktam 2 csipetnyit beletenni. Mert ez egy olyan nagyon-nagyon-nagyon jó ízt ad neki. És szintén sütőpapírra teszem ezeket a kockákat, meghámozott sütőtök kockákat sütőpapírra teszem, olivával meglocsolom, és egy ilyen 200 fokos sütőben, itt már nem kell grillezőre tenni, hanem egy rendes villanysütőbe 200 fokon, egy olyan 30 percig sütöm. És utána megint kihűlni hagyom, pépesítem, például erre ilyen pirított tökmagot illik tenni, de sok mindent lehet tenni erre is. És lényeg az, hogy itt már a színekkel annyira nem tudunk különben játszani, mert tehát ez sütőtök színű lesz.
0: Élénk narancssárga.
1: Igen.
0: És ezt a sütőtök krémet, ezt mivel, mikkel fogyaszthatjuk?
1: Ezt is szintén bagetra kenjük, vagy egy egyszerű pirítós kenyérre. Én például szeretem a roskenyeret, a másnapost, a harmadnapos roskenyeret megpirítani, és akkor egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon finom íze lesz, és ezek a krémek nagyon-nagyon jók hozzá.
0: Köszönjük szépen önnek, hogy a sütőtök krém leves mellett még sütőtök krémet is készíthetünk, és ezzel is okosabbak lettünk, hogy hogyan. Valamint hát a sütőtököt ön még köretként is el szokta készíteni. Hogyan és mivel tálalja, hogyan fogyasztja ezt?
1: Hát krumpli helyett, magyarán mondva, tehát egy köretként egy sült húshoz, a sütőtök az egy ilyen sült csirkéhez, hát nem mellhez, hanem mondjuk egy ilyen combhoz, a sült csirke combhoz, amit így tepsiben elkészítek. Ennek most nem mondom a receptjét, minden háziasszony tudja. Én zsírral szoktam kacsazsírral csinálni, nagyon egyszerű, különböző fűszerekkel, fűszersó, stb. Tehát ezt elkészítem, tehát ez hozzá a főétel, és ezt a köret pedig nagyon egyszerű, mert körülbelül egy ilyen negyed kilónyi tökkel fejenként, amit meghámozunk, és egy ilyen 2x2 centis darabokra vágunk, és szintén kell 2 evőkanál olívaolaj, só, rozmaring, kis petrezselyem, kis kömény. A tepsit azt kikenem olívaolajjal, beleteszem ezeket a kockákat, gyakorlatilag amit elkészítettem, és ezeket összeforgatom az olívaolajjal, és még teszek hozzá olívaolajat, mert nyilván ebbe fog kicsit úgy megsülni, megpárolódni ez az egész, és amikor ez kész van, akkor ráteszem a grill fűszereket. Tehát én ilyen szárazabb fűszereket szoktam használni, tehát nem frisset, mert nem igazán jó így sütőbe frisset tenni, és ugyanúgy, mint a pástétomnál, vagy ennél a krémnél, 180-200 fokos sütőbe sütöm, szintén egy 30 perc alatt. Én nem szoktam kivárni ezt, hogy teljesen puha legyen, hanem én azt szeretem, hogy ilyen roppan egy kicsit. Kicsit roppan, és akkor olyan teljesen más. Tehát nem sült át teljesen, de majdnem átsült, de még nagyon pici kellen, és akkor egy nagyon finom roppanús lesz, lehet tálalni például, a színe is teljesen más. Na és akkor jön, hogy mit csinálok vele, mert végül is lehet olyan fűszereket tenni, ami édes felé viszi el például ezeket, akkor a csípős felé viszi el ezeket, tehát az édességet azt onnan tudjuk, hogy meg kell kóstolni a tököt, nincs mese, hogy édes vagy nem édes, mert annyi fajta sütőtök van a piacon is, hogy én tudom, hogy körülbelül melyik milyen, de meg kell kóstolni, nincs mese. Hogyha tudom, hogy nagyon édes, és nem szeretnék édes köretet, akkor egy más tököt kell választanom. Én szeretem a kicsi csípős ízeket, én szoktam tenni bele egy kis paprikát, ami csíp. Vagy, hogyha nem is nagyon akarok vele facakolni, ilyen olyan fűszerkeverék, akkor nekem van egy kedvencem, amivel semmi más nincs, csak az olívaolaj, köménymag, kicsit több, mint úgy az átlagos, és 2 gerezd fokhagyma, amit nem kell összezúzni és elvágni, hanem csak úgy bele kell tenni, összeforgatni vele, csak az íze kedvére, ahol nagyanyám mondta. És akkor nekem még ez ízlett a legjobban, mert ugye a hús is kicsit fűszeres, meg ugye a köret is fűszeres, akkor már ugye ez nincs összhangban, tehát ugye valaminek ilyen naturálisnak kell lenni, de csirkemellből igazán nem jó, mert az nagyon szárazzá teszi, és hát ez a köret is bizony száraz. Most vannak bevállalós háziasszonyok és bevállalós séfek, amikor elkezdik sütni a húst, akkor van annyi szaftunk, hogy amikor odaérünk, hogy már majdnem elkészült a köret, akkor összedolgozzák ezzel a szaftal, és még egyszer beteszik a sütőbe. Tehát ez már egy külön mesterség. Szokott sikerülni, és nagyon-nagyon nagy sikere van ennek is.
0: Akkor, ahogy a jegyzeteire nézek, ez volt a tepsis sütőtök köret receptje.
1: Igen, így van, mert ezzel mindig gondunk van, hogy utána miből mennyi, de ez annyira egyszerű, hogy ez szerintem eltéveszteni se lehet.
0: És ha jól veszem ki a szavaiból, önnek ezek a receptek a kedvenc őszi receptjei és kedvenc őszi ételei?
1: De igen, tehát ezeket most kell fogyasztani.
0: Sok mindenről beszéltünk, riportunk végéhez közeledve a legfontosabbakat arra kérem, hogy ismételjük el, mint nemzetközi borszakértő milyen jó tanácsokat is tud nekünk adni a bor és a pezsgők fogyasztásával kapcsolatosan.
1: Tehát mindenképpen át kell nézni a borkészletünket, és abba ha és amennyiben van technológiai borunk, főleg a rozékat kell megnézni, ez nagyon fontos, a fehér borok kicsit tovább bírják, hogyha ezeket megnéztük, és hogyha elkezd már így rozsdásodni, vagy a fehér borunk ilyen sárgás zöldesből átmegy egy ilyen intenzívebb sárgás, szalmasárga színbe, ott már az azt jelenti, hogy az a bor fáradt, tehát az élvezeti értékét nagy mértékben csökkenti. Alkoholtartalma megvan természetesen, csak az élvezeti értékét csökkenti, tehát nem kapunk hozzá ízben plusz élményt. Mert ezek a borok tartályban erjednek, és a tartályból egyből egy technológiai során mennek be a palackba. Tehát nem érlelhetőek ezek a borok. A pezsgőknél szintén ugyanez van, el kell olvasni az írást, hogy milyen technológiával készült, ha és amennyiben ez egy tankpezsgő, akkor ugyanezek vonatkoznak rá, hogy amit tavaly szilveszterkor kaptunk ajándékba, az idén szilveszterre már szintén fáradt lesz, és nem lesz olyan élvezeti értéke. Ez azt jelenti, hogy lesz egy ilyen reszelt alma illata, a színe is ilyen sárgásabb lesz, illetve a buborékok, a perlás, az viszont hát nem fog úgy csiklandozni, tehát nem lesznek olyan intenzívek, amiért ugyanis hát a pezsgőt fogyasztjuk, még akkor is, hogyha behűtöttük. Ugye, mindig a pezsgőt 6-8 fokon szoktuk. Tehát ezeket vagy vagy el kell most fogyasztani, vagy majd karácsony előtt csinálunk belőle egy puncsot, egy bulit. De ezeket, hogyha most élvezni akarjuk, akkor el kell fogyasztani. A pezsgőknél, hogyha az egy palackban érlelt pezsgő, ezek már felső kategóriák, vagy a boroknál azok a borok, amelyek hordóban érleltek, azokat most még nem kell selejteznünk, de azokat is én szeretem, például, hogyha veszek bele egy kartont, akkor szeretem így fél évente megkóstolni, és arról kis feljegyzéseket teszek, és tudom, hogy mi a potenciálja annak a bornak, vagy annak a birtoknak, vagy annak a dűlőnek. De ezeknek az egyszerű technológiai boroknak gyakorlatilag akkor palackozzák, amikor a csúcsán van, tehát a legüdébb, a leggyümölcsösebb, a legkedvesebb, a legbájosabb, a legfogyaszthatóbb. Nyilván az ára is olyan, cserébe ezeket meg kell inni.
0: Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőnek köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen a jó tanácsokat.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Dicsértessék az Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Szerzetesek félórája.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Jézus Szíve Nővérek Társaságának két tagját itt rádiunk mikrofonjánál, Krisztina nővért és Adrián nővért, de kérnék szépen egy hosszabb bemutatkozást önöktől.
2: Most Stafford Krisztina nővé vagyok, 30 éve vagyok itt a Magyarországon, és majdnem 45 éve vagyok szerzetes nővé. Ami számomra csodálatos az, hogy a ide nővérrel személyesen találkoztam, ő tanított engem, segített nekem, ő az alapító nővérünk. 80-ban léptem be, 18 évesen, mint egy felnőtt, megtérő emberként. 12 évig voltam az Egyesült Államok, ahol születtem, ahol fölnőttem, és amikor megnyílt a lehetőség, hogy a közösségünk visszajön Magyarországra, 1992-ben, akkor én két másik nővére jöttem vissza, vagy eredetileg én először jöttem ide, de ők a magyarok voltak, és akkor én csatlakoztam hozzájuk, és akkor azóta itt vagyok Magyarországon tanítani, segíteni, megtanultam azt a gyönyörű nyelvet, ami nem annyira könnyű. Megszeretem az itteni embereket, és a misszionáriusként segíteni, hirdetni az örömhírt.
3: Tóth Adrián nővér vagyok, Jézus Szíve Nővérek Társasága. Én 1997-ben léptem be a közösségbe, győri származású vagyok, és a közösségünknek a központja pedig Los Angelesben van. Úgyhogy ott voltam novícia, ideiglenes fogadalmas, és akkor a nővérek örökfogadalom után küldtek vissza Magyarországra 2006-ban, és azóta szolgálok Budapesten, Pest-Szentlőrincen. Gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozunk, táborokat szervezünk, így minden, ami segíti az evangéliumnak a hirdetését, és hogy az embereket hogyan tudjuk közelebb vinni az Úr Jézus szívéhez.
1: Most bizonytalanodtam el teljesen, azt illetően, mikor én az interneten utána kerestem, akkor én egy 1940-es, egy nagyon friss, indulású, alapítású közösségként találtam meg a Jézus Szíve Nővérek Társaságát, és mindezt Magyarországhoz kötöm, ugyanakkor most nekem azt mondják, hogy a közösség központja Amerikában, Los Angelesben van.
2: Különleges ez a történet. Péterfi Ida, a nővér, az alapító nővérünk, 18. születésnapján Kassán tett fogadalmat. Ez pont hát a háború idején, és odaadta az egész életét Istennek, és azt mondta, hogy Isten, amit szeretnél csinálni az én életem, az a tiéd vagyok. És voltak, akik így csatlakoztak hozzá. De a háború, második világháború alatt sok minden zajlott, és akkor központilag együtt voltak a háború utáni időszakban Budapesten, Mári utcán és Buda ősön voltak. És Mindszenty Bíboros alatt dolgozott itt a nővér ilyen ifjúsági referensként, vagy inkább a hitoktatási leckéket írni és postázni embereknek is, és helyére nem plébányákra, hanem inkább édesanyjákra, vagy ilyen tejedélyutánokat szervezték, hogy lehet továbbadni az örömhírt, a hitoktatást, amikor tiltott volt. Mikor Mindszenty Bíboros letartóztották, akkor egy másik előjáró szólt Idának, hogy ha van rá mód, akkor meneküljenek, mert itt nem tud növekedni a közösség, és akkor ezért kerültünk ki először Innsbruckba, utána Kanadába, ahol ingyenesen lehetett dolgozni, ledolgozni az utazási költséget, és ott kicsit növekedett a közösség, és akkor végül is az Egyesült Államok azért, mert egy püspök látta a fantáziát, a lehetőséget, hogy ott tudunk tevékedni a hitoktatás részén, és akkor Los Angeles Egyház megyében voltunk meghívva, és ezért ez a központ ott alakult ki, és nem nemzetközi közösség lettünk, de mikor volt rá lehetőség, hogy visszaköltözünk Magyarországra, akkor időnöve megragadta a lehetőséget, és azt mondja, igen, megyünk vissza. És akkor ezért 1992-ben kerültünk vissza a közösség, ahol eredetileg voltunk, Pest-Szentlőrincen meghívására.
1: Hány tagja van ma szerte a világon a közösségnek, és hány taggal működnek itt Magyarországon?
2: 42-en vagyunk az egész világon, nem annyira sokan vagyunk, de mindig ez egy kezdés, hogy 85 éves a közösségünk. Magyarországon hárman vagyunk, 3 különböző kontinensen vagyunk. Az Egyesült Államokban, kb. 30-an vannak. Taiwan szigeten, az volt az első misszió, ahol kínaiul is tanulnak. Megint egy nagyon nehéz nyelv, és akkor itt Pestlőrincen 3-an vagyunk.
1: Minden közösségnek van valamilyen karizmája. Betegeket látogatnak, ápolnak, tanítanak. Mi a karizmája a Jézus Szíve Nővérek Társaságának?
3: Az Úr Jézus szívét hordjuk a szívünk fölött, és ő rátekintünk példaképnek, és ami Ida nővérben elindult, fellángolt az ő szeretete az Úr Jézus iránt, és minden ember iránt, és megérezte, hogy az Isten személyesen szereti őt, és ezt a személyes szeretetét szerette volna átadni a gyerekeknek, azokkal, akikkel foglalkoztak, és ugyanez a célunk, hogy ezt a személyes szeretetet megérezzék a ránk bízottak, és őket el tudjuk kísérni az Úr Jézushoz.
1: Ha ezt nagyon-nagyon le akarom egyszerűsíteni, és nézze el ezt nekem, de most ezt teszem, akkor ez számomra egyfajta ilyen hit továbbadást, hitoktatást jelent. És akkor eljutottunk oda, hogy itt most, ahol beszélgetünk, az Egri Főegyház megye katekatikai konferenciájának keretében önök is előadóként gazdagítják majd a hitoktatóknak a tudását, méghozzá egy sajátos módszerrel. Miben különbözik a Jézus Szíve Nővérek Társaságának katekatikai módszere vagy eszköztára? Mi az, amiben mást tudnak nyújtani, amit fontosnak tartanak, hogy a mai kor kihívásai közepette, amikor nagyon nehéz egy gyereket lekötni, látjuk, és órákon keresztül lehetne beszélni arról a helyzetről, hogy mennyire a digitális világban szocializálódnak, már sokszor a legkisebbeket, óvodáskorú gyerekeket órákon keresztül egyfajta digitális babysitter elé ültetnek le a szülők, legyen az telefon, vagy televízió, vagy az internet. Nagyon nehéz őket a Jóisten üzenetével elérni, megnyitni az ő szívüket, vagy egyáltalán, ha azt mondom, hogy a hitoktatás az nyilván nem ismeretek átadása, de mégis valahol erről is kell, hogy szóljon. Milyen eszközökkel, milyen módszerekkel tudják ezt megtenni?
3: Ida nővérnek pont ez volt a gondolata, mert ugye háború alatt kezdett el tanítani, és gyerekeket táboroztatott, elkezdett mondani egy történetet ezeknek a szegénysorsú gyerekeknek a táborba, és a gyerekek nem figyeltek, mert ugye figyeltek a fákra, a madarakra, és akkor vett 2 botot, és akkor elkezdte mondani, hogy ő Jézus, ő pedig Péter. És akkor észrevette, hogy a gyerekek figyeltek, amint elkezdett használni valami szemléltető eszközt. És aztán az egyik cserkész volt Ida nővér, egyik cserkésztársa odajött hozzá, és mondott neki valamit, akkor letette a botokat, aztán felvette, és akkor folytatta a történetet, és mondta, hogy és akkor Péter ezt mondta, és a gyerekek rögtön rávágták, az nem Péter, az Jézus. Észrevették, hogy a botok felcserélődtek. És akkor ezáltal dolgozott ki Ida nővér egy módszert, hogy hogyan lehet tényleg az Úr Jézus szeretetét átadni, hogy ne csak információ átadás legyen, ami nagyon fontos, a tudás nagyon fontos, mert az Isten értelmet adott nekünk, tehát hogy hasson az értelemre is, de ugyanakkor a szívre is megérintse az érzelmeinket, és ahogy összekapcsoljuk a mindennapi életünkkel, és az valahogy egy megtérésre irányuljon, az Úr Jézussal való kapcsolatra irányuljon. Ezért az imádság nagyon fontos, és erről fogunk műhelymunkát tartani, az imádságra nevelés, annak a lépéseiről, és azt, hogy amit mi Jézus Szíve Nővérek, ugye lelki napokat tartunk, táboroztatunk, hitoktatunk, katekumenekkel foglalkozunk, a mi közösségünkbe ezt hogy csináljuk, mik a mi hagyományaink, hogyan vezetjük a ránk bízottakat fokozatosan, lépésről lépésre, az Úr Jézus felé, úgy, hogy akkor saját szavaikkal meg tudjanak nyilvánulni, közösségben tudjanak imádkozni, hogy ez az élő kapcsolat kialakuljon az Úrral.
1: Azt tudjuk igazából átadni a saját személyiségünkkel is, amiben mi magunk is élünk. Tehát egy nagyon szoros Isten kapcsolatra minden katekétának, és hát minden embernek szüksége van ahhoz, hogy ezt akár családon belül a gyermekeinek tovább tudja adni ezt az élő kapcsolatot. De mégis, ha össze lehetne foglalni, akkor milyen módszereket, milyen eszközöket, említette az imádságot, hogy egy nagyon fontos eszköz vagy módszer. Számomra az élet, nem biztos, hogy ezek a jó szavak, hogy eszközök vagy módszerek, de mégis így teszem fel ezt a kérdést, hogy milyen eszközökkel, milyen módszerekkel dolgoznak önök?
3: Az ötpont módszer egy szemlélet, aminek a célja az, hogy az egész embert megérintse. Mert hogy hat a képzelő előre, a fantáziára, egy történettel, egy kérdésválasz, ami a gyerekektől jön, tehát a természetes szinten kezdünk el beszélgetni a gyerekekkel. És amikor már megvan a figyelmünk, amikor már kialakult a kapcsolat, amikor együtt vagyunk, akkor valahogy összekötjük, hogy mi is az anyagunk, mi a tanítás, és aztán ott nagyon nagy a paletta, hogy hogyan, hogy az PPT-vel, vagy rajzfigurákkal, vagy képekkel, tehát valamilyen módon szemléltetünk, de a szemléltetés fontos, hogy akkor azt ők tudják követni. Most a negyedikeseim nagyon lelkesek, amikor PPT-t készítek nekik, és ők nagyon szeretik, de most ez a stádium náluk. És aztán miután megértettük, vagy hogy logikusan elmagyaráztuk, hogy mi a hitünknek a tanítása, vagy a Bibliának egy története, akkor az mit jelent nekem? Mit jelent számomra? Tehát akkor itt leszünk ugyanúgy tanítványok, mint ahogy ők, hogy mindannyian az Úr Jézust követjük, és hogy nekem ez személyesen mit jelent az életemben. Tehát az a legjobb, amikor én ezt meg tudom osztani, vagy valamilyen történetet hozok, aki ezt megélte, és az ő életükben ez mit jelenthet. Tehát ez a szint nagy kihívás, meg tényleg készülni kell ezekre az órákra, de fontos. És aztán utána, hogy aztán a következő héten ezt hogyan tudom gyakorolni? Hogyan tudom erényekre váltani? Hogyan tudom megélni a türelmet, a nagy lelkűséget, a kedvességet a mindennapokban, ami lehet egy rajz is, a gyerekek valamit kitöltenek, és akkor azt követik, hogy ezt hogyan tudták megvalósítani a hétköznapjaikban. És aztán a végén valamiféle összefoglalás, ami nem feltétlenül tőlünk jön, katekétáktól, hanem inkább a gyerekektől, hogy na most ma mit viszel haza az óráról? És akkor ez egy jó visszajelzés nekünk is, hogy hát sikerült, vagy nem annyira sikerült, és akkor azt úgy tudjuk. És az imádság is nagyon jó, mert igazából a cél, hogy elvezessük őket erre az Isten kapcsolatra, ami fokozatosan alakul ki. Tehát nem rögtön, de lépésről lépésre.
1: Nem szeretem ezeket a szavakat, de használjuk teljesen más tantárgyakkal kapcsolatban a differenciált oktatást. És óhatatlan, hogy bennem, hogyha a hit átadásról van szó, akkor ez a szó is valamilyen szinten ott motoszkál, hogy akár egy egyházi fenntartású intézményről legyen szó, akár ugye most már 2012-től az állami fenntartású iskolákban is lehet szabadon választani a hittant a gyerekeknek, mégis különböző háttérrel érkeznek a gyerekek ezekbe az intézményekbe, vagy akár a hittanórára. Kell-e különbséget tenni, lehet-e különbséget tenni, hogyha hitátadásról van szó a különböző hátterű gyerekek között? Tehát van, aki már egészen születésétől kezdve egy közös családi imában nő fel, és megérzi azt, hogy mit jelent az Isten kapcsolat, és előfordulhat az is, hogy valaki 8-10, akár lehet, hogy 14-15 évesen találkozik először a jó Istennel.
3: Én azzal kezdeném, hogy óralátogatóként megyek sok órát, megnézek így a Esztergom Budapesti Egyházmegyében, és olyan szép látni, hogy olyan gyerekek, akik egyébként nem járnak templomba, de a hitoktató meg tudja őket tanítani, saját szavaikkal imádkozni, tehát egy ilyen kezdőkör, és lehet, hogy valaki gyakorló benne, lehet, hogy abszolút nem, de mindenki meg tud szólalni. Tehát például ez nekem egy nagyon nagy tapasztalás volt. A másik pedig, hogy igen, vannak, akik sokkal többet tudnak, lehet, hogy átjöttek egy katolikus iskolából, de hogy az érzékenysége a katekétának, hogy annak a gyermeknek is legyen lehetősége megnyilvánulni. Persze keretek között, tehát nem beszélheti át az egész órát, de hogy megosztani, amit ő tud, és az áldás lehet a többieknek. Tehát itt szerintem csak egy nagyon érzékeny szívre van szükség, hogy megnézni, és ismerni a gyerekeket, az a személyesség, amit most pont az előadásban hallottunk a Lóczi Tamás atyától, hogy előtte, utána beszélgetni a gyerekekkel, hogy tudni, hogy mi a hátterük, mi történik velük. Most az én osztályomban történt egy szomorú eset, és akkor arra odafigyelek, hogy ennek a kisgyereknek a családjában történik valami. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az ő személyiségükre és a családi hátterükre odafigyelünk, ugyanúgy a vallási hátterükre is, hogy mi az, amiben van tapasztalatuk, mi az, amiben nincs.
1: Mindig azt halljuk, hogy megújulásra van szükség, bizonyos területeken fejlődésre van szükség. Van-e ezen a téren, a hitoktatás terén szükség folyamatos megújulásra?
2: Szóval a katekétákban az a szó, hogy nem csak hitoktató, vagy hitoktató az, hogy hitant utaktok, vagy tanítok, ami nagyon fontos is, de a katekéta az, hogy hirdetem, és a szó eredetileg az jön, hogy vízhang. Honnan jön az eredeti hang az Jó Istentől? És föltételezem, hogy minden gyerekben, minden felnőttben, minden szülőben, mert akkor a szülőkkel is foglalkozunk, hogy van egy emberi vágy, hogy mit jelent a jóság, mit jelent biztosítani a gyerekemnek, hogy egészséges legyen, hogy hát minden, ami tényleg emberi vár, ami természet is, akkor ez a tanítási módszer szintén a természeten alapszik, és akkor utána átugrunk a természet fölöttire, hogy Isten az, aki teljesíti ezt a vágyat. De egy szinten vagyunk, hogy mindenki vágyik a jóra, az odafigyelésre, és ha katekézisként, én mint oda katekéta bemegyek, talán kicsi korában, és van egy kapcsolat minden gyerekkel, hogy mutatja a rajzát, hogy mit csinált a hétvégén, vagy milyen könyvet olvas, akkor van erre természetes kapcsolat velünk, és akkor jobban befogadja, hogy nekem fontos az, hogy legyenek kapcsolat Istennel. És Isten nem egy idegen valaki, hanem valaki, aki szeret minket, és valaki, aki személyesen érdeklődik így rántam, és az a megújulás bennem újra és újra, hogy mi az én megtérésem, mi az az én erősségem, erősséges kapcsolat Istennel, akkor így jobban tudok visszhangozni Isten üzenetét másoknak.
1: Ez valahol nekem visszhangzik, ha már ezt a szót használta, vagy egybecseng a kedvenc szentírási történetemmel, amikor az Emmauszi tanítványokhoz szegődik Jézus, hogy először meghallgatja őket, kíváncsi arra, hogy ők hol tartanak a saját útjukon, nagyon szimbolikus ez az úton levés is számomra, és akkor csak egy idő után fedi fel magát előttük, hogy először nekünk is meg kell ismerni a ránk bízottakat, hogy milyen élethelyzetben vannak, és utána tudjuk azon a jó értelemben, azon a szinten, ahol ők akár a lelki életben, akár tudásban tartanak, azon a szinten elkezdeni fejleszteni az ő képességeiket, tudásukat. Sok mindent érintettünk, visszakanyarodnék egy olyan mozzanathoz, amit megemlített a nővérek karizmájával kapcsolatban, lelki gyakorlatokat tartanak.
2: Kezdjük az iskolás ilyen lelki gyakorlatokat, először kiosztjuk, hogy kiküldjük a meghívókat, lehetőséget a hitoktatóknak, még a igazgatóknak, vagy katolikus iskolában főleg, mert a hétköznapon tudunk menni, és hát egy olyan dinamikus, ilyen témaszerűen együtt foglalkozás a gyerekekkel, általában egy-egy évfolyammal foglalkozunk, ketten-hárman megyünk, és előadások vannak, interaktív ilyen lehetőségek, kézműves is van, éneklés is van benne, hogy földolgozunk egy-egy témát, és akkor a végén vagy egy imádságot zárunk le, vagy egy szentmisével, a lelki napon keresztül, vagy 3 órán keresztül tudunk földolgozni valamit, hogy a gyerekben, vagy a felnőttekben is legyen egy lehetőség találkozni az Úr Jézussal. Lelki élmény legyen a gyerekeknek, és nem csak előadás, hanem tényleg egy szemléltető tanítás, és legyen lehetőség játszani, meg imádkozni is, és akkor egy kézműves formában valamit hazavisznek, hogy emlékeznek arra, például ha hit, remény, szeretetről beszélünk, akkor egy karkötőt készítenek, és bőből készítenek egy kis jelvényt, vagy egy horgont, vagy egy keresztet, vagy egy kis szívecskét, vagy most szeretnék fejlődni a szeretetben, vagy a reményben, és akkor azt már láttam a kezemen, akkor tudom, hogy Isten a reményem. Akkor ilyen, nem csak lelkileg, nem csak elméletileg, hanem tényleg, hogy hason a gyerek szívére az egész élmény.
3: Katekétáknak is tartunk továbbképzéseket. Van, amit nálunk a Szent Szív Központban, valamikor meghívnak bennünket különböző egyházmegyék, úgyhogy akkor is van lehetőség. Decemberben tartunk, december 28-tól 30-ig fiataloknak egy lelki gyakorlatot, Lángoló Szív címmel fut ez a lelki gyakorlat, így a két ünnep között, és erre várunk fiatalokat, akik szeretnének a két ünnep között egy kicsit elcsendesedni, de ugyanakkor a Jóistenre figyelni, közösségben lenni, ott nálunk a rendházban tartjuk ezt a lelki gyakorlatot. Szent Szív Központ, hát a honlapunkon keresztül lehet jelentkezni rá.
1: Jó látni az önök arcán azt a lelkesedést meg szemében, ami így számomra azt az üzenetet hordozza, hogy szeretik, és tényleg egy egészen különleges küldetésnek tekintik azt, amire a Jóisten önöket meghívta. De miért pont ez az út? Miért éppen Jézus szíve nővérek társasága? Nincs olyan túl sok szerzetes közösség, de miért éppen ez a közösség az, amiben meghívást éreztek?
2: Nekem az különleges, mert a nagynéném belépett a közösségbe, amikor én 7 éves voltam. Nem nőttem fel egy katolikus családban, apukám katolikus volt, de nem foglalkoztak a hittel. Akkor az első alkalom, amikor találkoztam a kereszténység vagy a katolikus gondolattal, az, amikor elmentek a nővérekhez látogatni. És nekem az, amikor együtt játszottunk, együtt énekeltünk, nagyon finom fánk is volt, mi gyereknek szólt, de az, hogy ők személyesen megszerették minket, vagy valahogy kapcsolatba lépett velünk, és amikor a táborba mentem velünk, akkor volt az első, amikor kitáltak a Bibliát, és mondták, hát élő példák vannak ott is, és nem csak olvasták, hanem mondták nekünk, és akkor fölébredt bennem az a vágy, hogy olyan legyek, mint ők, és akkor már 16 évesen visszakerültem az egyházhoz, kezdtem újra menni a templomba, és az érdekes, hogy én úgy gondoltam, hogy orvos leszek. Nekem az volt a vágyom, hogy életet mentsek. Különösen a nőgyógyászt akartam lenni, hogy nem csak gyerekekkel, hanem édesanyákkal foglalkozni, amikor veszélyeztetett volt az egész országban, látva, hogy olyan tanítás volt, hogy olyan lehetőségek voltak, akkor le lehet vetni a gyerekét. És azt tudtam, hogy ez nem csak rossz tanítás, hanem félrevezetik a nőket, és az, hát 16 évesen azt mondja, akkor orvos leszek. Életet menteni. És Isten valahogy segített nekem rájönni, vagy másképpen is lehet életet menteni. És akkor 18 évesen léptem be a közösségünkbe, alig tudtam valamit a vallásomról, sok mindent tanultam a noviciátus alatt, és úgy segített nekem, de ez az indítás, hogy életet menteni. És most is, amikor bemegyek a harmadikosokhoz, vagy a bérmálkozókkal, vagy felnőttekkel foglalkozom, valamilyen formában lelki életet menteni, és segíteni, hogy fejlődjenek, és hát ez soha nem szűnik meg.
3: Középiskolás voltam, amikor felébredt bennem így a vágy a szerzetesi élet iránt, akkor így nem tudtam, hogy hova hív az Úr, többször gondolkoztam rajta, és akkor a városomban, Győrben megismertem egy férfi rendet, a Mária iskola testvéreket, és az egyik testvérrel szorosabb kapcsolatban volt a családom, és akkor ővel osztottam meg, hogy szeretnék, gondolkodom azon, hogy szerzetes nővér legyek, és ő Jézus szíve nővéreket mondta először. És amikor egyetemista voltam, és megkerestem a nővéreket, Éva nővér meghívott a Jézus szíve klubba, és a nővérek, ahogy foglalkoztak a gyerekekkel, rögtön az otthonérzést váltotta ki belőlem, hogy uzsonnát adtak nekik, énekeltek velük, tanították őket, tehát olyan vidám légkörben, olyan szépen meg volt szervezve, és annyira élvezték a gyerekek, és mondom, hogy volt bennem egy ilyen vízió, hogy hogyan szeretnék foglalkozni emberekkel, és ez volt. Ez volt, tehát ezt láttam megtestesülve. Akkor még nem tudtam, hogy ez mit jelent az életemben, hogy elhagyni a szülőföldemet, és hát hosszú időre, az később állt össze bennem, de Jóisten így megadta az erőt hozzá, és akkor így lettem én is misszionárius, akár a saját hazámban is, kint Amerikában is, misszionáriusként, ott egy másik nővérrel, aki kínai származású volt, tájvani származású, együtt léptünk be, úgyhogy így mind a ketten misszionáriusok voltunk Kaliforniában. De megtanultunk, ott is van egy lelki gyakorlatos központunk, ott szépen szolgáltunk, megtanultuk a nyelvet, és aztán most itt Magyarországon is, hogy mit jelent Jézus szíve nővérnek lenni a saját hazámban, és az Úr Jézus szeretné, és így tanúságot tenni róla.
1: Adrienne nővér víziót említett néhány perccel ezelőtt, hogy vannak vágyak, vannak elképzelések, hogyha egy kicsit nagyot merünk álmodni vagy gondolni, akkor így a renddel kapcsolatban milyen terveik, milyen álmaik, milyen vágyaik vannak? Amit szeretnék, hogy ezt így a Jóisten segítségével sikerüljön valóra váltani.
3: Hát annyit tudok mondani, hogy, hogy nagy az aratás, de kevés a munkás, tehát tényleg hivatások. Nagyon imádkozunk hivatásokért. Most a nővérek az USA-ban elindítottak, hogy legyen egy olyan év, amikor lányok csatlakozhatnak, és nem feltétlenül csatlakoznak a közösségbe, hanem csak gondolkodnak a hivatáson. Megismerik az életünket. Úgyhogy mi is próbálunk új utakat, mert igazából ezen múlik, hogy lesznek-e hivatásaink. Tehát feladat és munka és szolgálat az rengeteg, és ötleteink lennének, de hárman vagyunk, és ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy mi is egészségesek maradjunk. Úgyhogy ebben a gondolatban is a Jóistent kérve rábízzuk magunkat, hogy merre tovább, és hogyan viszi az életünket.
4: Krisztina és Adrien nővérekkel, a Jézus Szíve Nővérek Társaságának tagjaival Papildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kilenc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája a 2027-es költségvetés, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Ez azért szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítgatni, mint tette azt az előző kormány. Emlékeztetett, a héten már bejelentették, a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíjemelés, amelyben 28.500 forintról 120.000-re emelik a nyugdíjminimumot, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árva ellátást, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is sorolták. Az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított, közölte. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az előző kifizetésből, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, az első 50.000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50.000-et pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A bejegyzéshez mellékelt videóban Makai Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy az ügyviteli rendszerek nem tökéletesek, ezért előfordult, hogy az iskolák vagy a jegyzők nem tudták időben rögzíteni azokat a tényeket, amelyek alapján egy gyermek jogosult lett volna a támogatásra. A helyettes államtitkár azt is közölte, hogy a második részletként küldött utalványt nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. 3. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő, kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a 3 projekt. A gubacsi híd ma a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja. A csepeli szabadkikötőt kiszolgáló, rossz állapotú hídon évek óta mindössze óránként 5 kilométeres sebességgel haladhatnak a vonatok, olvasható a bejegyzésben. A régi helyett új vasúti híd épül, mintegy 31 milliárd forintból. A kivitelezési közbeszerzési eljárást már lefolytatták. A munkák hamarosan elindulnak. Most a projekt utófinanszírozására uniós támogatásra pályáznak, tájékoztatott. Botrányos fejleménynek nevezte a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője, hogy az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága nem hajlandó napirendre tűzni az egymás helyett szavazó tiszás képviselők ügyét. Szeptember 22-én a médiatanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazás során Schumacher Orsolya, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, megnyomta frakciótársa a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógépét. A két képviselő ezt azzal indokolta, hogy Csézi Erzsébet szavazógépe nem működött megfelelően, ezért segített neki a képviselőtársa. Rétvári Bence a közösségi oldalán.

0: talán közzétett videóban felidézte. Hétfőn a házbizottság úgy vizsgálta ki az ügyet, hogy be sem hívta az érintett képviselőket, és meg sem nézte a videó felvételt. Hozzátette. Ezek után kérte a mentelmi bizottság vizsgálatát és fegyelmi eljárását, de a testület nem tűzte azt napirendre. Végül az időjárásról. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
3: Énekelj velünk templomokban.
2: Koncertezz velünk.
3: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
2: Legyen sok új barátod.
3: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
2: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
3: Itt csak fiúk vannak.
2: Együtt tanulunk megénekelni.
3: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
2: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
3: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
1: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
5: Reklámot hallottak.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Gyakran esik szó műsorunkban a misszióról. Ma talán még közelebb kerülhetnek hallgatóink ahhoz a világhoz, amelybe távoli országokba elhívást érző keresztény testvéreink csöppennek, amikor éveket töltenek, akár Afrikában vagy Ázsiában például. Vendégünk Jó Angelika, angol hittanszakos tanár lesz, aki családjával 9 évet töltött Indiában, a Kodaikanál nemzetközi iskolában. Hallgassák őt szeretettel!

0: Vendégem a Lélek hangolóban Jó Angelika, aki a Déli Evangélikus Egyházkerületben Kondor Péter püspök munkáját segíti püspöki asszisztensként. Angol hittanszakos tanár is vagy, és a közelmúltban tértetek vissza férjeddel Indiából, ahol a Kodály Kanál nemzetközi iskolában végeztetek missziói szolgálatot 9 éven keresztül. Honnan ered benned a missziói elhivatottság?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is. Az egyházi köztudatban a misszió szó az mindig annyira felemeltnek tűnt nekem, mint hogyha valaki ilyen különlegesen Isten által kiválasztott ember lenne, de az én életemben ez mindig úgy volt, hogy arra gondoltam, hogy Isten a szívembe helyezett egy feladatot, adott hozzá eszközöket, talentumokat, és ezt a lehető legjobb tudásom szerint szeretném használni. Az angol hittan szakokból kiindulva, kettőt kombinálva lehet angol nyelvű táborokat vezetni, így voltam már Amerikában, lehet külföldre menni, így voltam Skóciában, és így kapcsolódtam be több olyan közösségbe, ahol angol nyelven folyt a biblia tanulmányozás, vagy a missziológiának a kutatása. És Andrással, férjemmel megismerkedve az egyetemen, kinyílt előttünk a világ annyiban, hogy a látóterünkbe került egy nemzetközi iskola, ahol volt a református egyháznak már kapcsolata, és az akkori mentorunk azt mondta, hogy nem indulnánk-e el egy ilyen világkörüli útra. Mi pedig fiatalok voltunk, fiatal házasok, és nem is azt mondtuk, hogy miért mennénk, hanem azt, hogy miért ne. És így jutottunk el Indiába.
0: Ott voltatok már első utatokon is, ugyanebben az iskolában, vagy más területein is jártatok Indiának?
1: Nem. Én még amikor kamasz voltam, sokat siránkoztam szüleimnek, hogy én soha nem jártam külföldön, nem olyan jó módú a családom, hogy nagy utazók lennénk, de Isten valahogy mégis ezt az ajándékot adta nekem, hogy elmehettünk így egyetem elvégzése után Indiába. Teljesen váratlanul ért minket az a más kultúra, ami ott mindenkit sokkol, nem csak minket. De mivel fiatalok voltunk, elég hamar alkalmazkodtunk az ottani viszonyokhoz. Az első kiküldetésünk az 3 évig szólt, utána a gyerekek születése után 2017-ben tértünk vissza egy hosszabb időre, 9 évre.
0: Mennyiben éreztétek másnak ezt a második utat, illetve hogy India mennyit változott?
1: Sokat változott India, az ázsiai régióban az egyik legdinamikusabban fejlődő ország, és ez nagyon jól látszik. Viszont az ősi India ugyanúgy megmaradt. Ami a kultúrából vagy a szegénységből fakad, az változatlan maradt. Ami viszont az indiai változáson túl talán még érdekesebb, az, hogy mi személy szerint megváltoztunk. Mivel szülők lettünk, szerintem jobb pedagógusok lettünk. Az első kiküldetésünknél örültünk a lehetőségeknek, és valamivel éltünk, valamivel nem. Második alkalommal már megfogadtam azt, hogy minden csütörtökön a kollégiumokban áhítatokat szeretnék tartani. Megfogadtam, hogy minden szombaton túrázni fogok, mert ez egy nagyszerű kapcsolódási lehetőség a gyerekekkel. És a harmadik, az egyik legviccesebb, megfogadtam, hogy megtanulok indiai táncokat táncolni, hiszen ez egy nagyon jó kapcsolódás a kollégákhoz és a kultúrába, így még inkább bele tudunk simulni.
0: Mindenképpen Indiában gondolkodtatok, amikor újra gondolkodtatok azon, hogy külföldre mentek misszióba?
1: Indiába visszatérni valamennyire biztonságos döntésnek tűnt, mert ismertük azt a közösséget még korábbról, ahová a gyerekeinket vittük, és tudtuk, hogy ott angol nyelvtudás nélkül egy támogató közösségben megkapják a kisegítő, korrepetáló órákat. Viszont bevallom, hogy gondolkodtunk más országokon is, például Törökországon, vagy Ázsia más részein, mert a keresztény jelenlétre nagyon sok helyen szükség van, viszont zárodnak a kapuk, és nagyon nehéz sok országba bejutni, hogy az evangéliumot megosszuk. Viszont a tanári álláson keresztül egy természetes emberi kapcsolat, egy munkakapcsolat alakulhat ki emberekkel, gyerekekkel, és az egész bizonyságtételnek egy olyan kontextusa van, ami nem a térítésről szól, hanem arról szól, hogy valami, ami nekem örömöt ad, ami reményt ad, azt megosztom másokkal, akikkel kapcsolatba kerülök. Régen ez az iskola főleg külföldiekből állt, főleg keresztényekből, misszióhoz közeli emberekből. Régebben a misszionárius gyerek az inkább a külföldi fehér embernek a gyerekét jelentette, akik gyakran orvosi misszióba vagy bibliafordítás területén tevékenykedtek a dél-ázsiai régióban. Na, ez teljesen megváltozott így 20 év alatt, és most már az elég jómódú középosztálybeli indiaiak is beirathatják gyerekeiket ebbe az iskolába. Viszont a missziói elköteleződés az továbbra is jellemzi az iskolát, mert keresztény iskolaként az a küldetés tudatunk, hogy a szolgálóknak így tud az iskola támogatást adni, hogy a gyerekeiket tanítja. És azok az orvosok, akik például törzsi falvakban gyógyítanak, és a gyerekeik nem járhatnak ott színvonalas iskolába, jó szívvel hagyhatják a kisgyerekeket a mi kollégiumunkban, mert itt világszínvonalú oktatásban lesz részük. Vagy más missziói vonalon is, hogyha például egy indiai keresztény elmegy Bangladesbe misszióba, akkor a gyerekét elküldheti a miben lakásos iskolánkba. Fontos azt megjegyezni, hogy az indiai misszió úgy átalakult, hogy India már nem csak fogadó ország, küldő ország is a misszió szempontjából, és országon belül egyik népcsoporttól a másik népcsoportig, illetve országon kívül is elég erős missziói mozgások vannak. Indiaiak ilyen szempontból fiatal keresztényeknek számítanak, ők még nem fáradtak meg, nem fásultak el úgy, mint a népegyházi Európa. Van bennük egy missziói tűz, van benne egy erős tanulási vágy, egy erős küldőbázis, így nagyon szépen indulnak sokfelé a világban. Azaz Anglia, ami régen misszionárius küldött Indiába, most már fogadja az indiai misszionáriusokat.

0: Az evangélikus rádiómisszió műsora szól Jó Angelika, angol hittanszakos tanárt, az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem. Mit adott számotokra ez az indiai kintlét? A ti hiteteket hogyan próbálta meg, vagy hogyan erősítette?
1: Szerintem, hogyha valaki más vallásokkal foglalkozik, az nagyban segíti azt, hogy a saját hitét is jobban elmélyítse. Amikor az evangélikus teológián diplomamunkámon dolgoztam, akkor ez volt az egyik gondolat, amit megvizsgáltam. És én arra jutottam, hogy a kérdések feltevése, az igazságnak az ismeretére való törekvés, az segít abban, hogy jobban megértsük az eltéréseket, és a saját igazság tudatunk letisztulhat, és ez egy nagy örömmel töltheti el az embert. Sokszor azzal találkoztam, hogy nekünk a hitünkből fakadóan a szeretet és a megbocsátás parancsa az alap. De nincs ez mindenhol így. Amikor másokkal beszélgetünk, kiderül, hogy nekik a megbocsátás mennyire nehezen megy, vagy a szeretetet nem úgy értelmezik, akkor meg lehet velük osztani Isten szeretetének és bűnbocsánatának a csodálatos áldását. Vagy hogyha egy hinduval a reinkarnációról beszélgetünk, akkor, aki nem ismeri ezt a tant pontosan, azt gondoljuk, hogy ez egy milyen jó dolog, hogy kap az ember egy újabb lehetőséget. De aztán a helyiek elmondják, hogy hát nem egészen úgy van ez, mert nekik az egy terhes újjászületés, és nem találnak békét, és nem egyesülhetnek Istennel. Mi hitünk szerint viszont Jézus Krisztuson keresztül ott van az örök élet reménysége, és az örök boldogságnak a reménysége. És amikor ezt egy ilyen beszélgetés után végig gondolom, akkor nagyon nagy hála van az én szívemben, és nagyon megerősödik a saját hitem. Ezért egy ilyen kinti lét nagyon sokat segít abban, hogy növekedjek a saját hitemben. A második vonal, ahol erősödhet a hitünk, a más keresztény felekezetekkel való együttműködés. Amikor arra ébredünk rá, hogy igen, más kultúrából, más hagyományból jövünk, mégis ugyanazt az Urat imádjuk, és milyen jó a testvéri közösség, hogy ennyire sokszínű lehet, hogy ez mennyire már a mennyországnak az előízét adhatja nekünk. És így volt nekünk minden hétközi imaközösségünk egy erősítő alkalom számomra, és minden vasárnapi templomi istentisztelet, amit az iskolai gyülekezetben látogattunk, egy fantasztikus alkalom, ahol mindig megerősödve kezdhettem el utána a következő hetet.
0: Mivel bentlakásos iskola a Kodaikanál nemzetközi iskola, folyamatosan veletek voltak a gyerekek, illetve ti voltatok kicsit a pótszüleik. Mennyiben tudtak rátok támaszkodni, és mennyire hallgattak rátok?
1: Kodaikanál egy hegytetőn van, 2000 méter magasan. Az odavezető út az 3 órás szerpentinen vezet fel. Emiatt soha nem mentünk sehova, és nekünk folyamatosan együtt volt programunk a gyerekekkel. Nagyon fontos, hogy a gyerekek az órákon kívül sokkal felszabadultabbak, sokkal közvetlenebbek, és sokszor azt az arcukat, ami a valódi énjük, jobban megmutatják nekünk. Vagy személyesebb dolgokról sokkal inkább megnyílnak. Ezért nagyon szerettem, amikor például egy kirándulás közben hosszasan tudtam valakivel beszélgetni arról, hogy milyen az otthona, milyen a családja. És a gyerek is szívesen mesélte arról, hogy milyen kisállatai vannak, vagy milyen házban lakik, milyen munkával foglalkoznak a szülei. Hiszen ezek a gyerekek 5 hónapig nem mentek haza, és az iskola második otthonná vált nekik. És aki már 5. korában kollégista lett, és 12. ott élt, az osztálytársaira szinte testvérként tekintett. A tanárokra pedig szinte szülőként. És sokszor mi többet tudtunk a gyerekekről, mint a saját szüleik, akikkel, ha sikerült pár percet beszélni naponta, az sokszor elég felszínesre sikeredett. A kamaszkor azért nagyon megvisel mindenkit, főleg, hogyha a család távol van, és itt be tudtunk mi lépni, és itt tudtuk őket a leginkább támogatni.

0: Visszakanyarodva az elhívásotokhoz, mit gondoltatok, ha lehet mondani ilyet, hogy mi lesz a sikere, vagy mik a kilátásai ennek a missziói jelenléteteknek?
1: Aki gyerekmisszióban van, vagy tanít, gyerekekkel foglalkozik, az nagyon jól tudja, hogy a gyümölcsöket sokszor nincs szerencsénk meglátni. Amit mi látunk, az az, hogy egy gyerek lázad, hát a közepére se hiányzik az, amit mi próbálunk értékként közvetíteni neki. Úgyhogy a sikerek a mindennapokban nagyon ritkák azoknak az embereknek, akik gyerekekkel foglalkoznak. Persze van egy-két csillogó szemű gyerek, aki tartja bennünk a lelket, de a mi reménységünk ne ebben legyen, hanem a mi Úrunkban, aki a munkát elvégzi a kellő időben. És akkor látjuk azt, hogy mégis volt értelme a mi fáradozásunknak, amikor az öreg diákjaink visszatérnek, és mesélnek arról, hogy milyen jó volt, amikor az órán valamit játszottunk, vagy a lakásunkban egy vendégség volt, vagy együtt kirándultunk. És még meg azt látjuk, hogy kiegyensúlyozott felnőttek lettek, akik átvették az iskolának az értékrendjét, és olyan szakmában vannak, vagy olyan családi életet élnek, amit mi jónak tartunk. A missziónál sokszor a keresztelés száma szokott lenni a mérce. Hány embert ért meg? Hányan keresztelkedtek meg? Ez is például Indiában egy eléggé nehéz kérdés, hiszen a térítés az indiai kormány szempontjából tiltott tevékenység, bár én azt vallom, hogy ember nem térít, hanem csak a Szentlélek az, aki a változásokat a szívekben el tudja végezni, és ehhez ritka az, hogy egy embert használ föl, hanem általában egy közösséget. Mi is a Kodálykanálban a többi tanárral együtt imádkoztunk, és beszélgettünk a gyerekekkel azért, hogy az életek változzanak. Sokszor születtek döntések, sokszor nyíltak meg szívek, de nem mindig követte ezt olyan nyilvános döntés, hogy valaki megkeresztelkedjen. Ha például valaki keresztény családból származott, akkor sokszor a keresztelők az otthoni gyülekezetben voltak. Ha viszont valaki hindú vagy muzulmán háttérből jött, és Isten iránti szeretete, illetve Jézus iránti hitbeli meggyőződése olyan szintre jutott, hogy ő már inkább kereszténynek vallotta magát, akkor mi nem beszélhettük rá a keresztségre, hiszen kiskorúakról volt szó, és ilyenkor mindig a szülő beleegyezése is kellene hozzá. Így sokszor nem tudjuk, hogy az a mustármagnyi hit az fává cseperedette, vagy nem, de az Úr tudja, és van reménységünk arra, hogy beérik az a vetés, amit mi elkezdtünk.
0: Említetted a bibliaórákat, amiket nálatok az otthonotokban is tartottatok, vagy ifiket. Ott mennyire tudtatok elmélyedni az ige magyarázatában ezekkel a gyerekekkel, akiknek ez talán teljesen új volt, vagy idegen, vagy csak érdeklődők voltak, és hogyan tettétek át a gyakorlatba, és hogyan mutattátok be az igének a valóságát, és azt, hogy nem egy tőlünk elrugaszkodott valami az, amire Isten tanít minket.
1: Az ifjúsági óra, aminek mi voltunk a fővezetői, olyan néven futott, hogy Teen Dimensions, tehát tínédzser látószögből vizsgáltuk meg a bibliai történeteket. És mi a kérdés egy tínédzsernek? Lehet kérdés a magányosság, lehet kérdés az, hogy összeveszett a legjobb barátjával, vagy bizonytalanság van benne a jövő iránt, hogy hol fog tanulni, merre tart a világ, egzisztenciális kérdések. És ezért az ifjúsági órán mindig olyan tematika volt, hogy a gyerekek szempontjából a tínédzser élethelyzetnek megfelelően keressük a választ az igén keresztül. Mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy ők más háttérből jönnek, és nem ismerik a bibliai alapokat, de Jézus is nagyon sok olyan emberrel került kapcsolatba, akinek nem volt teológiai végzettsége, vagy más hitbeli háttérből érkezett, és ez nem volt soha probléma, mert az isteni igazság, az ő válasza a mi kérdéseinkre, az nagyon egyetemes. És akár keresztény háttérből, akár más vallású háttérből jött valaki az ifibe, mindenki úton járó, kereső fiatal volt, és mindenkinek egyénenként kellett megvívnia ezekkel a komoly kérdésekkel, ahogy a gyermeki hitüket, vagy a szülőtől kapott vallásos hátterét egyre inkább megkérdőjelezték, és egyre inkább a saját felnőtt, megharcolt hitüket építették fel. Az ifjúsági óra ilyen szempontból nagyon sokszor a Biblia mellett a kritikus gondolkodásra is épült, mert fontos az, hogy az ember megharcolja a hit nemes harcát, és ne csak vakon átvegyen.

0: Jó Angelika angol hittanszakos tanárt az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem.
1: A gyerekeitek, akik ott a saját kamaszkorukon is keresztül jutottak és kilábaltak lassan belőle, hogyan élték meg ezt az egész missziói kalandot és utat, és a házasságotokat esetleg miben erősítette?
2: Mondjuk, hogy teher alatt nő a pálma, hát itt volt tényleg növekedés, mert volt teher. Barbie 6. végezte el, Ádám a 4., amikor Indiába kimentünk. Minden barátságukat egyik napról a másikra elveszítették, mindent angolul kellett csinálni, az persze nem ment olyan jól. Viszont idővel egyre inkább otthon érezték magukat, és azt vettük észre rajtuk, hogy az iskola értékrendjét nagyon szépen átvették. Sokkal türelmesebbek, sokkal megértőbbek voltak a különbségek irányába, mint egy átlag magyar gyerek. Szemük előtt látták azt a sok extrém különbséget, ami van az emberek közt a társadalmon belül. A törődés is nagyon megerősödött bennük, és talán emiatt alakult úgy az életük, hogy Barbie pszichológia, Ádám pedig diplomácia szakra ment tovább. Úgyhogy a társadalom szolgálata, az emberek felé szolgálata, az mindkettőjüknek nagyon fontos lett. A próbák azok nem csak a gyerekek életében, hanem a családunk életében is jelen voltak. Ádámnak perforált vakbél majdnem az életébe került. Aztán volt a COVID járvány miatti hatalmas változás az életünkben. 2 évig online kellett tanítanunk, 2 évig nem hagyhattuk el a településünket. Úgyhogy ezek nem voltak könnyű időszakok, de Isten átsegített bennünket, és talán erősebben kerültünk ki ezekből a próbákból. A házasságunkban pedig, hát már 29 éve vagyunk házasok, hát egy ekkora kaland, egy ekkora nászút, hogy mi Indiába voltunk 13 évet, kinek van még?
1: Vált esetleg fontossá számotokra egy ige, vagy van-e, ami kiemelkedik?
2: Számomra nagyon kedvesége a 139. Zsoltár. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Isten jelenlétét a világ bármelyik pontján érezhetjük, és még hogyha a világ végére mennénk, akkor is ott van Isten bármilyen élethelyzetben. Úgyhogy ez a Zsoltár nekem nagyon fontos.
1: Missziói együtt munkálkodás szempontjából, ha visszatekintetek az előző évtizedekre, mi vált fontossá nektek, kikkel dolgoztatok együtt, vagy kikkel van most is egy együttműködés, és mit látsz a misszió terepén Magyarországon?
2: Hadd kezdjem még Indiából, hogyha oda-vissza nézünk, azt láttuk, hogy kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, nem jó, hogyha széthúzunk. Az iskolai gyülekezetben ökumenikus módon volt az istentisztelet, és nagyon áldásos volt az együttműködés. És ugyanezt mindig öröm nekünk megélni Magyarországon is, ökumenikus közösségekben, akár a misszió iránt lelkesedő testvérek közösségébe. Hogyha visszagondolok az életünk során, ez a missziói tűz minket nagyon sok emberrel kapcsolt össze, bármilyen felekezetből jönnek, bármilyen missziói szervezettől. A kapcsolópont az annyira természetes volt, és annyira lelkesített bennünket, hogy nagyon könnyen tudtunk együttműködni. Így kerültünk kapcsolatba a Wycliffe Bibliafordítók Egyesületével, vagy az OM Magyarországgal. Mindig azt gondoltuk, hogy a feladat olyan nagy, hogy széthúzás helyett inkább fogjunk össze, és egyesítsük erőinket, és így indítsunk még több embert a misszió mezőre. Így volt évtizedeken keresztül közös programunk több szervezettel, több felekezettel, olyan ifjúsági programokban, mint például a Szélrózsa, a Küldetés Sátorban, vagy a Balatonneten, a Missziói Expon, és ezek a kapcsolatok mindig nagyon áldottak voltak.
1: Zárásként mi számodra a missziónak a tartalma, ennek a küldetésednek és a küldetéseteknek a lényege, az értelme?
2: Mim van, amit nem kaptam. Minden, amim van, Isten ajándéka. Az életem, a képességeim, a tehetségem, a gondolataim, a kérdéseim, minden, amit kaptam, az tőle van, és azért kaptam, hogy az életemben ezt mások javára használjam. Azt gondolom, hogy az a fény, az a békesség, az a remény, az a szeretet, ami Istentől az én szívemben van, még ha gyenge is, könnyen megosztható másokkal, és továbbadhatom szóval, cselekedettel, egy mosollyal, bármivel szebbé tehetjük egymás életét. A tanítás az a legegyszerűbb, legfrappánsabb módja az ilyen érték közvetítéshez, de hazatérve, bárhol tevékenykedek, azt hiszem csak keresni kell, de könnyű megtalálni a lehetőséget, hogy Isten szeretetét továbbadjuk.

Kedves hallgatóink, végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Mai vendégünk Jó Angelika, angol hittanszakos tanár volt. Ő férjével, Jó Andrással együtt tanárként missziói úton járt Indiában, ahol a Kodaikanál nemzetközi iskola tanárai voltak. Beszélgetésünk újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ online felületein. A Spotify-on lélekhangoló néven vagyunk jelen. A honlapunk címe missio.lutheran.hu. Ha üzennének nekünk, megtehetik azt levélben az evmis@lutheran.hu e-mail címen. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyd.

A mai vasárnapon Jézus egyik legmegrázóbb és legkomolyabb példabeszédét olvassuk ebben az evangéliumban. A történetben egy gazda szőlőt telepít, majd bérbe adja és elutazik. Amikor eljön a szüret ideje, szolgákat küld a termésért, ám a munkások bántalmazzák vagy megölik a szolgákat. Végül a gazda a saját fiát küldi, de a bérlők őt is megölik. Ez a példabeszéd nem pusztán egy általános tanítás az emberi hálátlanságról, sokkal inkább egy profétai ítélet Izrael vallási vezetői felett, akik nem ismerték fel az idők jeleit, nem fogadták el a profétákat, s végül magát Jézust is elutasították és megölték. De ugyanígy ítélet és figyelmeztetés minden nemzedéknek, minden embernek, aki Isten gondviselését, szeretetét, meghívását és ajándékait természetesnek veszi, de függetleníteni akarja magát Istentől, és úgy gondolja, hogy nem tartozik neki számadással. A mennyei atya, a példabeszéd gazdája mindent megtett értünk. Olyan világot teremtett számunkra élettérként, amelyben minden megvan a boldoguláshoz és a lelki fejlődéshez. A szőlő Isten országa, az ember lelkében, a közösségekben, az egyházban jelenlévő kegyelem, amely növekedni akar és gyümölcsöt teremni. Mit kezdünk a kapott kegyelemmel? Mit kezdünk a ránk bízott élettel, hitünkkel, képességeinkkel? Egy történet szerint egy idős szerzetest megkérdezett egy fiatal testvér. Hogyan lehetnék szent? Hogyan szolgálhatnék Istennek? Az öreg csendben elvezette őt egy kis kerthez a kolostor mellett. Ott egy almafa állt, amelyről már leszették a termést, de az idős szerzetes minden reggel öntözte, gondozta, törődött vele. A fiatal kérdezte, miért teszed ezt, ha már nem hoz idén több gyümölcsöt? A válasz egyszerű volt, hogy jövőre is teremjen. Az én feladatom a hűség, a termés Isten dolga. Isten nem vonja meg a szeretetét tőlünk, de azt várja, hogy válaszoljunk hívására, és elfogadjuk a tőle kapott kegyelmeket. Nem elég birtokolni az életet, meg is kell teremni a gyümölcsét, az irgalmat, a hűséget, a szolgálatot, az imát, az igazságosságot. Jézus példázatának érdekes eleme a kő, amelyet az építők elvetettek, és amely szegletkővé lett. Ez a kő maga Krisztus. Őt az emberek elvetették, de Isten új kezdetet hozott általa. Az emberi bűn és elutasítás ellenére az Atya országa tovább épül, és minden embernek lehetősége van újjáépíteni saját életét erre a kőre, azaz Krisztusra. A példabeszéd figyelmeztetés reményt ad. Isten országa nem a kiváltságosoké, hanem mindazoké, akik befogadják a fiút és vele élnek, neki szolgálnak. Valóban gyümölcsöt terem az életünk, vagy csupán elfoglaljuk a helyet a szőlőskertben. Talán néha úgy érezzük, kevés a termés bennünk, talán elbuktunk, vagy nem is voltunk hűségesek, de Isten nem mond le rólunk. Ma is küldi fiát újra és újra, hogy megtérésre hívjon minket. Ne engedjük, hogy az életünk terméketlen maradjon. Minden szívből jövő ima, minden jó cselekedet, olyan gyümölcs, olyan eredmény, amit Isten számon tart. A mi küldetésünk nem a látványos eredmények hajszolása, hanem az, hogy hűségesek legyünk a magunk szőlőjében, a családunkban, a munkahelyünkön, az egyházi közösségünkben. A szőlő Istené, a termés is az övé. Mi csak legyünk hűségesek a munkában, a szolgálatban. Mindenható Istenünk, Te vagy a szőlőskert gazdája, aki ránk bíztad az élet ajándékát. Bocsásd meg, amikor nem hoztunk gyümölcsöt, amikor elutasítottuk szavadat és fiadat. Add, hogy felismerjük meghívásodat és hűséges munkásaid legyünk. Tisztítsd meg szívünket, hogy be tudjuk fogadni kegyelmedet. Segíts, hogy életünk ne legyen terméketlen, hanem a szeretet, az igazság és az irgalom gyümölcseit hozza. Hívj minket a Te országod szőlőjébe, és vezess el az örök aratás örömére.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Az énekrend a következő lesz. Az éneklő egyházból az 587-es, a Szent vagy Uramból a 220-as, az éneklő egyházból az 540-es, a Szent vagy Uramból a 121-es, és végül az éneklő egyházból a 232-es ének. Elismétlem újra az énekrendet, tehát az éneklő egyházból az 587-es ének, a Szent vagy Uramból a 220-as, az éneklő egyházból az 540-es, a Szent vagy Uramból a 121-es, és végül az éneklő egyházból a 232-es ének. A Szent Misén közreműködik Schmidmeister Szilvia és Faludi Zsuzsanna énekművész, valamint Kubik Tamás orgonaművész. Kérjük, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves testvérek, a bűnbánati cselekményt helyettesíti majd a szentelt vízzel való meghintés. Első vasárnap van, és ilyenkor a szentmiséket így kezdjük. Először megáldom a vizet, és utána majd végigmegyek a templomon, és meghintem a kedves testvéreket. A szentmisének a szándéka, a káptalan szándékára végezzük, papi hivatásokért, valamint az egyházmegye élő és elhunyt papjaiért. A mai szentmiségben hálát adunk Istennek a betakarított termények jutalmáért, ajándékáért, hiszen minden Isten ajándéka számunkra. Ezt a hálaadó imát a szentáldozás egyik énekének a szavaival, és természetesen a hozzá kapcsolódó dallammal, ami már kettős imádság, ezzel fejezzük ki. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, Te vagy egész test és lelki életünk forrása és kezdete.

tisztítson meg minket bűneinktől a mindenható Isten, és a Szent Mise áldozat bemutatása tegyen méltóvá bennünket, hogy az ő asztalánál ülhessünk a mennyei dicsőségben.

Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Hadd szengjem el barátomnak az ő szőlője iránt érzett szerelmes énekét. A barátomnak volt egy szőlős kertje, termékeny domboldalon. Felásta földjét, a köveket kiszedte belőle, és nemes szőlőfajtákkal ültette be. A közepére tornyot épített, sajtót is vágott benne. Aztán várta, hogy szőlőt teremjen, de csak vadszőlőt hozott. Most hát, Jeruzsálem lakói, és ti, Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, mit nem tettem meg vele? Azt vártam, hogy szőlőt teremjen, hát miért hozott csak vadszőlőt? Most ezért tudtotokra adom, mit fogok tenni szőlőmmel. Lebontom sövényét, hogy legeljék le, lerombolom falát, hagy tapossák össze. Parlaggá teszem, nem metszik és nem kapálják meg, hadd verje fel a bozót és a gaz. És megparancsolom a felhőknek, ne hullassanak rá esőt. Igen, a seregek urának szülője Izrael háza, és Júda népe az ő dédelgetett ültetvénye. Azt várta, hogy igaz tetteket vigyenek végbe, és lám gaz tetteket követnek el. Azt várta, hogy igazság terem náluk, de csak jajkiáltás hallik és síralom. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt levélből. Testvéreim, ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket háladással együtt az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Egyébként testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes és igazságos. Arra, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok is tettekre, és veletek lesz a béke Istene. Ez az Isten igéje.

0: Kedves jó testvérek, a mai evangélium arról szól, hogy egy kicsit emberi módon megközelítve mi adósai vagyunk Istennek. Egerbe ismerős a szőlő megmunkálása, és így tovább. Emberek kellenek hozzá, hiába, hogy vannak gépek, de azért az emberek még pótolhatatlanok. Jézus idejében nem voltak gépek, még inkább kellettek a szőlőkben dolgozók, sőt, hát ki lehetett adni, és meg kellett fizetni a szőlőért való bért, a bérleti díjat. És úgy látszik, a világ nem sokat változik, mert a bérlők szeretik nem megadni a bérleti díjat, tisztelet a kivételnek. És Jézus ezt a példát, ezt az emberi tulajdonságot használja föl arra, hogy rámutasson, hogy ha az embertársunk felé így vagyunk, akit látunk, az emberek még inkább ilyenek az Isten iránt, akiről tudják, hogy van, de elutazott messzire, mert nem látjuk. De egy kicsit áttéve ezt az eseményt, hogy messzire utazott, az Istennek a végtelen és láthatatlan voltára, tudjuk, hogy mindenütt jelen van, de mivel nem látjuk, ezért mégis olyan, mintha távol lenne tőlünk. Valahol az ember mindig ezzel küszködik, mert hogyha tudja, hogy őt nézik, akkor egészen másképpen viselkedik, mintha úgy gondolja, hogy hát nem látják. Ezért mondja Jézus, hogy Istennek tartozunk, mert ő ott van velünk, ő segít minket, segíti azt, hogy a szőlő teremjen, segíti azt most már szó szerint véve, hogy a mindennapi életünk munkája az gyümölcsöt hozzon, segíti a környezettel a napnak a fényével, segíti azzal, hogy még szárazság idején is tud szőlőmivel mély gyökerei vannak vizet nyerni. De vajon meddig? Mert az embernek is meg kellene adni a bért Istennek, és tulajdonképpen nem elég csak egy hálaadó napot tartani, hanem rendszeresen kell imádkoznunk azért, hogy legyen eső. Gyerekkori kántorságom idején ott énekeltük a kérésünk hallgass meg nagy irgalmú Istent, amely az esőért való imádságot fejezte ki. Nincsenek benne a hivatalos imakönyvekben, de az emberek tudták, hogy veszély esetén is már abban vagyunk, ezeket és a hozzátartozó egyéb imádságokat is vennünk el. A mai szentmise is nem csak a káptalan szándékát fejezi ki, hanem egyben könyörgő imádság. A könyörgés abban jelenik meg, hogy ahogy Isten adott nekünk jó termést, mert még elkönyvelhetjük ezt a nehézségek ellenére is, vagy a nehézségekhez viszonyítva, hálát adunk és könyörgünk a jövőért. Mert jövőre is jó lenne szüretelnünk, jó lenne aratnunk, jó lenne a többi termésnek is a termése, illetőleg a többi növénynek is a termése. De ehhez az Isten segítsége kell. Az Isten adománya kell. Nem elég a testi erő, nem elég a tudása azoknak, akik bérlik Istentől a szőlőket, tulajdonuk ugyan, de igazában véve mindent Istentől bérlünk, míg a saját tulajdonunkat is. Mennyire tudunk együttműködni vele? Mennyire érvényes ránk igazában az a evangéliumi részlet, amelyet ma hallottunk, természetesen áttéve most a 21. század körülményei közé. Ami biztos, hogy Istentől bérlünk mindent, ha most a szavakat figyelhetjük. Vagy másképpen Isten ajándéka minden. Így szebb, de az ajándékot meg kell köszönni. Az ajándékért hálásak szoktunk lenni. Az ajándékot meg szoktuk becsülni, és lehet tovább sorolni. Mennyire tudjuk megtenni Isten felé, nem csak egyszer, egy évben, hanem minden nap. Az esti imádságunkban. És megköszönjük most október hónapban a boldogságos szűzanya tiszteletén keresztül Istennek ezt. A régiek tele töltötték a templomokat, amikor a rózsafűzér volt. Mi gyerekek, amikor elmentünk, akkor alig-alig találtunk helyet. A kórusról azért küldtek le bennünket, mert ottan nem annyira imádkoztunk, hanem hát ott a gyerek ott volt. És éppen azt csinálta, amit mind gyerek ésszel jónak látott, imádkoztunk is azért. Mert a kántor az figyelt bennünket, és néha azokat, akik nem úgy viselkedtek, el is küldte. Kedves testvérek, ma a templomok a rózsafűzér alatt nem csak itt a bazilikában, mert itt kongunk nagyon, de máshol is üresek. Az még jó lenne, ha otthon imádkoznák. A rózsafűzér azonban dísz a visszapillantón, és amikor megkérdeztem több olyat, akinél ott van az autóban, hogy szokta imádkozni. Mi? Ez arra való? Hát igen, ez arra való lenne. Aztán a családban, ha már nem tudnak eljönni a szentmisére, szokták közösen imádkozni. Ez is elmaradóban van, tisztelet a kivételnek. És akkor mi mit várunk Istentől? Nem adjuk meg neki azt, ami neki járna. Nem akarjuk elismerni, hogy övé minden, és tőle van minden. És legalább az imádságban hálát adni. Nem csak úgy egyszer véletlenül eszünkbe jut, hanem rendszeresen. Az egy csoda egyébként, akik jól ismerik a időjárásnak a mai viszontagságait, meg az időjárás és a termény közötti kapcsolatot, akkor azt kell mondanunk, hogy csoda, hogy nem éhezünk. Ez is az Isten műve. Amiért én ezt elmondtam, azért mondtam el, mert jó, nem a teljes evangéliumi szöveget vesszük, hanem kiszakítva belőle bizonyos dolgokat. Isten országát, és itt most itt, nem annyira a kegyelmi országra, hanem az Isten által adott anyagi javakra kell gondolnunk, elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi gyümölcsét. Ez a lelkiekre vonatkozott ott akkor, de ugyanúgy vonatkozik a testi dolgokra is. És nem kell másoknak adni, csak annyit, hogy nem lesz olyan gazdag a termés. És akkor egy kicsit késő már a kiáltás, de Isten akkor is meghallgat minket. De meg kell lesz nekünk várni? Nem kellene-e újra és újra könyörgő napokat tartani azért, de ha elkezdjük, ott vannak az üres templomok. Hihetetlen problémát jelent ez, kettős a probléma. És ott vannak a nem imádkozó családi otthonok. Át kell gondolnunk az életünket, és rá kell döbbennünk, hogy vannak még javítani valók azon. Tegyük meg, és imádkozzunk azért, hogy mások is megtegyék. És imádkozzunk azért, hogy amikor az atyák valami olyat akarnak, amihez nem szoktunk hozzá, de szükséges, akkor együttműködünk velük. Adja Isten, hogy mindannyian, papok, hívek, az Istent szerető lelkek rádöbbenjenek erre, hogy ott van fölöttünk Demoklész kardja, a veszély. És jó lenne ráéreznünk, hogy mivel tartozunk Istennek. Mivel tartozunk az életünkért, azokért a javakért, amelyeket ma megköszönünk, és azért, hogy nem kell éheznünk. Nem kell a drónok veszélyétől búvóhelyre mennünk, mint annyi embernek ebben a világban. Isten virágos kertje Magyarország, énekeltük régen. Nem annyira a templomokban ott is, mert ez nem a vallásos életnek az éneke volt, nem a liturgiának az éneke, hanem a hitből fakadó keresztény magyarságnak a meggyőződése, amelyet úton útfélen tudott énekelni. Adja Isten, hogy újra rádöbbenjünk erre, és tudjuk megélni kereszténységünket úgy, hogy ne vegyék el tőlünk a szőlőt, és másoknak adják, hanem maradjon meg a kezünkön a hit világa, a keresztény élet szépsége, és a jövendő örök boldogságnak reménye. Amen. Hiszek az egyistenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlan. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Születette nem teremtmény, az atyával egy lényeg, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberéle. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és elvetették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiú, ő szól a proféták szavában. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatának. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Isten szőlő munkásai vagyunk, és az ő akaratát kell követnünk. Kérjük ehhez kegyelmi segítségét.
1: Add meg, Urunk, főpásztorainknak és papjainknak, hogy hűségesen közvetítsék számunkra szent akaratodat. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj készséges lelkületet híveidnek, hogy engedelmesen hallgassanak egyházi előjáróik szavaira. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy az államférfiak egyetértésben munkálkodjanak egyházaddal a világ békéért és a népek szabadságáért. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy azok is eljussanak az igazság ismeretére, akik még nem hisznek Krisztusban. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy mindig azt cselekedjük, ami kedves előtted, és így béke lakjék családjainkban és egyházközségünkben. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk Csepelényi György boldoggá avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
0: Urunk, hálásan köszönjük mindazt a jót, amelyet nekünk adtál az elmúlt időben. Kérünk, segíts továbbra is, hogy testi és lelki életünk a te ajándékaid és kegyelmed által gyarapodjon, és egykor majd az örök boldogságba is eljussunk. Hallgass meg, Urunk! Mennyei Atyánk, nyisd meg szívünket, hogy hozzánk küldött szent fiadat szívesen fogadjuk, és életünket az ő tanítása szerint alakítsuk, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, majd tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével, Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek a következőket. A Szent István Rádió közvetítésén keresztül velünk imádkozók mellett szeretettel köszöntjük az énekművészeket, akikkel ma együtt énekelhettünk. Köszönjük, hogy lelkes, áhítatos énekükkel csatlakoztak imádságunkhoz. Ma a templomainkban a termény betakarítási hálaadás imádságaival köszönjük meg Istennek, hogy a föld terméseivel gondoskodik rólunk. Hétfőn este 17:30 a Rózsafüzér Társulat titokcseréje lesz, majd a közösen imádkozott rózsafüzér után a szentmise a szándékukra élő és elhunyt tagjaikért lesz felajánlva. Szerdán reggel a 8:00 kezdődő szentmisében a gyakorló iskola diákjai védőszentjükre, Assisi Szent Ferencre emlékeznek. Csütörtökön délután az első áldozásra készülők egy csoportja látogat el a bazilikába, hogy első áldozásuk helyszínén közös imádsággal készüljenek az oltári szentség vételére. A következő vasárnap, október 11-én délelőtt 9:00 kezdődik a ciszterci templom Borgia Szent Ferenc búcsúja, amelyre szeretettel várják a kedves híveket. A búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka Kladiva Imre gyémánt misés atya lesz, az énekzenei szolgálatot az Agria vegyes kar végzi. A szentmise végén agapéra is várják a kedves testvéreket. Anyaszentegyházunk októberben azért imádkozik, hogy a mentális betegekre való odafigyelés és odaadó gondozásuk egyre inkább hozzájáruljon a megbélyegzésük leküzdéséhez és gyógyulásukhoz. Ismételten buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy októberben, ha megtehetjük, közösségben is imádkozzuk a rózsafüzért. A Szent István Rádió minden este 18:00 a bazilikából közvetíti a közösen imádkozott rózsafüzért. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum és Gimnázium október 14-én, november 3-án és 10-én délelőtt 9:00 nyílt napra várja az érdeklődő fiatalokat. A szülői tájékoztató november 3-án 17:00 lesz. Mindenkinek további áldott vasárnapot kívánunk!

Jézusunk, lelke körül bárszalad, neked is adom, szeretem, szeretem, állítom. Úrúgy,

0: Kedves hallgatóink, Szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szentmisét bemutatta Szabó József Béla, az Egyházmegye zenei főigazgatója. Orgonán közreműködött Kubik Tamás. Rádiónk technikai munkatársa Birincsik Márton volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
0: A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve, fogalmazott Leó pápa a kontemplatív domonkos nővérekhez szólva. Szeptember 30-án Leó pápa a kontemplatív domonkos nővérek nemzetközi bizottságának tagjait fogadta az apostoli palotában. Beszédében arra buzdította őket, hogy a rend hagyományaihoz híven őrizzék magukban a csendet, legyenek a megsebzett emberiség vigasztalói és a remény hírnökei. Leó pápa emlékeztette őket, hogy az első női szerzetes közösségek tagjai kezdettől fogva elsősorban a szemlélődő imádságnak és tanulásnak szentelték magukat. Aquinói Szent Tamás szerint saját szemlélődésünk gyümölcsét kell átadnunk másoknak. Ezt az igazságot Szent Domonkos is felismerte és gyakran idézte, miszerint minden tanúságtevő szónak a csendből, a meghallgatásból, az imádságból és az Istenhez fűződő mély kapcsolatból kell fakadnia. Az Erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája a 2027-es költségvetés, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Ez azért szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítgatni, mint tette azt az előző kormány. Emlékeztetett, a héten már bejelentették, a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíjemelés, amelyben 28.500 forintról 120.000-re emelik a nyugdíjminimumot, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árva ellátást, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is sorolták. Az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított, közölte. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az előző kifizetésből, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, az első 50.000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50.000-et pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A bejegyzéshez mellékelt videóban Makai Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy az ügyviteli rendszerek nem tökéletesek, ezért előfordult, hogy az iskolák vagy a jegyzők nem tudták időben rögzíteni azokat a tényeket, amelyek alapján egy gyermek jogosult lett volna a támogatásra. A helyettes államtitkár azt is közölte, hogy a második részletként küldött utalványt nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. 3. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a 3 projekt. A gubacsi híd ma a magyar vasúti árufuvarozás egyik legkritikusabb pontja. a Csepeli szabadkikötőt kiszolgáló rossz állapotú hídon évek óta mindössze óránként 5 kilométeres sebességgel haladhatnak a vonatok, olvasható a bejegyzésben. A régi helyett új vasúti híd épül mintegy 31 milliárd forintból. A kivitelezési közbeszerzési eljárást már lefolytatták. A munkák hamarosan elindulnak. Most a projekt utófinanszírozására uniós támogatásra pályáznak, tájékoztatott. Végül az időjárásról. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli eszél. A hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Debreceni Sándor, késes népi iparművészt, akinek neve természetesen összekapcsolódik Miskolc városával, hiszen itt él, ebben a városban, itt is dolgozik, és jelenleg is itt a műhelyében ültünk le egymással beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy fogadott engem, és hát újabb információkkal szolgálhatunk a kedves hallgatóknak, hiszen a közelmúltban Székesfehérvári fesztiválján ön, mondhatom úgy, hogy a luxus kategória gyűjtői díját is elnyerte, valamint a részvételért is kapott egy emlékplakettet és egy emléklapot, tehát ezek a díjai, amelyekkel büszkélkedhet. Szívből gratulálok Önnek ezekhez a díjakhoz.
3: Nagyon szépen köszönöm, és azért örülök valóban ennek a külön díjnak, tehát egy plakett is nagyon szépen megcsinálta, aki csinálta, na most az emléklapnak is nagyon örülök, a plakettnak is, de a lényeg az, hogy azt be tudtam bizonyítani, hogy a gyűjtőit, ezt egyébként a Kocsis Feri Bicskás barátom javasolta, hogy nagyon sok külföldi igényes, aki nem csak a 17 ezer forintos bicskát vásárolja meg, hanem kell neki a 600 ezer forintos is, és ezzel a gyűjtői kategóriával bebizonyítottak, hogy erre is van igény. Tokióból megkaptam a japán katalógust, ami 4 oldal vagyok színesben, arról csak annyit kell mondanom, hogy ez az Ichiro Hattori, aki 17. generációba kovácsolnak ezt az acélt. Nagyon különleges, mert a középső vágóérre, ami 3% szenet tartalmaz, 68 HRC keménységgel bír, ez 63,5 rokvere, onnan tudom, mert holnap megyek fel a hőkezeléséből, hogy ugyanilyen kést fogok csinálni, és a vágóér 63,5 rokvere van visszaengedve, 60 réteg nikkel van rákovácsolva két oldal. Stabilizált ébenfanyél, 2 mozaik szeges Amerikából, kosjegye a kedves feleségé, és az oroszlán van betéve, szintén kos és oroszlán vada, és egy gyönyörű tokba van betéve, egy rájobbért tokba van az egész, és hát maga az összhatás is hát különleges élményt nyújt. De mondhatnám a bicskát is, 5 ezüstből van az 5 nagy vad, szintén Hattori pengével, és ebben még az az újdonság, hogy a stabilizált kaferbival alá tettünk egy zöld prespánt, a gyémántal be van írva a rúgóba, hogy Hattori, és az 5 ezüst vad nagyabb, a magyar címet, amit a Pénzverdébe csináltatok meg, vagy ezüstből, vagy pedig 14 karátos futatott aranyba készül, hát hihetetlen a pengének a savazás utáni, mikor le van polírozva, kagylópéznek hívják egyébként magyarul, ez egy csoda és egyedülálló a világon túl.
2: Esztétikai élmény ez a szemnek, tehát a gyönyörű mestermunka, és mindemellett természetesen funkciójában is jól működnek ezek a kések. És még van egy szalonnázó bicskánk.
3: Egy gyönyörű szalonnázó bicska, azért terveztem át, hogy mindig össze-vissza csetlettek a bicskák, mikor mi van, olyan 100 darab van a illeszve a rúg, a hátsó záros, tehát megkedhetem bele a vajat, és akkor bezárom, közben meg az őzet is meg lehet vele nyúzni, és egy varaskos disznó, lehet látni azt a gyönyörű mintázatát, a varaskos disznó, ez a legkeményebb egy csont harmat Attila szerint, de olyan szépen látszik az erezete Varaskozisnak, és ő a egyik legkeményebb csont, mert tesznek elefántagyarba, szites engedélyes, tesznek mamutagyarba, az különböző színekre. A német Laci barátom itt a gyárban megszokta stabilizálni, az azt jelenti, hogy 200 bárra két komponensű akrágyért, tehát átnyomnak. Egyedül a vasfán meg az elefántagyarra nem megy át, míg az ébren fa is összezsugorodik, meg a szarvasabban is.
2: Mert hogy fontos ez a csont, hogy ez adja a bicskának a nyelét, a szépségét is, és a nyelét.
3: A színek, szóval eszméletlen. És ezeket különböző színűkre még meg lehet festeni, zöldre, pirosra, kékre, amilyen színre akar.
2: És melyik az a bicska, amelyel elnyerte a külön díjat?
3: Ez a gyönyörű bicska, meg ott van a testvére a másik, ez most a nyíregyházi gyűjtő birtokába visszaküdtem, certifikációval mindennel együtt. Itt is az öt nagy van szintén ezüstből, gyönyörűen be van téve ezüst keretbe a magyar címmel, itt 14 karás aranytotan futtatva, és itt pedig a két srimsó van, elefántagyarban a vaddisznó, meg a muflon, szóval ez eszméletlen, hogy milyen gyönyörű. Tulajdonképpen a tulajdonosnak is nagyon tetszik, és én meg annak örülök, hogy a két tulajdonos, most már van a Szemcsák Miklós barátom, aki benne van a japán katalógusban, megengedik, hogy jövőre meghódítsuk Európát, és akkor Salzburgtól kezdve Bécsig idáig eljutottam Münchenbe, eljutottam Renault-ba.
2: És ha már bicskák, jó néhány itthon előttünk most az asztalon, ezeket már részben ismertettük is, hogy hogyan néznek ki, akkor milyen a jó bicska? És milyenek azok a debreceni sándoros bicskák, amelyekről meg lehet ismerni az ön munkáit?
3: Bent van az aszpoétikám, amit mondtam, hogy egy jó késnek, élesnek, esztétikusnak és eladhatónak kell lenni. Na most ergonómilag meg szoktam mérni a gyűjtőnek, a kéznek a szélességét, mert ha egy nagy kés, az előbb említettem annak a gyűjtőbarátunknak, hogy zongorista ujjai vannak, 18 mm-re hosszabbra kellett tenni a pengét. A kokaból a nyelet úgy választottam ki, a benne lévő díszítéseket is, tehát oda kell figyelnem, mert ő fogja használni. Tehát én mindent megbeszélek a kuncsavtal, mindent kikérdezek, bekarikázom, és én csak a munkadíjamat veszem. Ennek a bicskának úgy hívjuk, hogy az előke vagy bakni. Ezt a Kocsis Feri barátomtól kaptam, egy 20x20-as olyan fém, azt hiszem alpakának hívják, ilyen sárgás aranyszíne van, látod? Ezt lekovásoltattam egy másik kovács barátommal négyes lapba, és az a négyes lap lett ide feldolgozva a saját kezemmel, és azzal lett mellé lett beillesztve a ezen például stabilizál szürke marha van, de láttátok, hogy a székezászlót is be lehet tenni tűzománcból, vagy bármit meg lehet csinálni. Köteles vagyok kiszolgálni azt, aki fizet nekem.
2: Az acélról is beszélnünk kell, a hattori acélt megemlítette. Magyarországon kevesen dolgoznak ezzel az alapanyaggal.
3: Én magamon kívül egyszer a Hochstein család csinált egy ilyet, de ezen kívül én nem tudok, és még meg kéne említenünk a nagyszénástól, Pantheonról, Hidvigi Béla, a világvadásznak én csináltam, a szafaris búcsúztatóján én csináltam egy gyönyörű kést, amit azt birtokában a Rütön 13-on voltam fent, hát eszméletlen villába sikerült bemennem, és ő pedig azt dedikáltat a Fehován. Las Vegasba vette át egyébként a díját, a Pantheon díjat, tehát ez a legnagyobb kitüntetés, amit vadász elismerhet, ez van beleírva, hogy Debreceni Sándor, a vadász kérdzsátlás dolyanjének sok szeretete, Hídvégi Béla világvadász. Úgyhogy ez a másik nagyon nagy megtetszés, mert aki azért Hídvégéből alácsilag egyszer kést csinál, akkor az már tudja, hogy hova kerül. Rengeteg vadászkiállításokra járom, Győrbe voltam, a Gasztonyúnak csináltunk három gyönyörű bicskát, kettőt az unokájának, magyar címer lett ott is betéve, zsirávcsontból, palisander gyökérből, elmelyek megstabilizáltatom, a ragasztókra nagyon oda kell figyelni. Ott, ha nem figyel oda, aki kiállít, olyan 55 fokot lehet mérni, és hogyha egy nem úhú ragasztóval ragasztott fel a saját nyeledet, nekem már volt, hogy tönkrement, leúrott a nyélszabályszerről a nyérről, úgyhogy nagyon oda kell figyelni, a legjobb ragasztókat szabad használni.
2: És beszéljünk még akkor az acélról, erről az alapanyagról, ami tulajdonképpen hát a bicskának és a késnek is az élességét és a
3: esztétikai
2: szépségét jelenti.
3: A 260 réteg rákovácsolva, én nem tudom, hogy az Ichiro Hattorin kívül más nagyon kevesen csinálnak, hogy rozsdamentes-rozsdamentesre tud kit csinálni. Ezt be tudom bizonyítani, nagyon hihetetlen technológiai eljárás, a hőkezelés is, és visszaengedve 63,5 rokvel tud. Még csak annyit, hogy ennek megmutatom most itt a vágási technikáját, most halljátok, amit csinál a kés. Hallod ezt?
2: Igen.
3: Na, körülbelül borotválkozni lehet a késsel. És most megint szerencsés vagyok, mert körülbelül 3 embernek fogok csinálni vadászkést.
2: Ha már esztétikáról beszélünk, akkor a kés és a bicska teljességéhez hozzátartozik a tok is.
3: Na meg a másik, akkor ez nagyon fontos kategória, hogy nagyon jó, hogy ezt említetted. Egy miskolci szígyártónak a nevét, Berec János szeretnék megemlíteni, aki szintén népművész lett. Ő Diógyőrben van, két helyen vagyok egyesületve, a Kisgyőrben, és itt a Fügeri Márta népművészet, nagyon jó a társaság, a vezetőtől kezdve mindenbe segítenek, és ő a szígyártós, ezeket a fűzéseket a János csinálta, most is csinál 3 tokot nekem, tehát nagyon különleges, nagyon szépen dolgozik. Nézd meg azt a fűzést, ez csoda, mintha össze lenne nőve. A betétek, a leguánt, hogy ki van vágva a tok, hogy a gyűjtőbirtokában a vitrínbe beláthat a saját erezetét, nézi a vadászkésének, mert ő gyönyörködik benne, azt veszi.
2: És ezek mind egyedi tokok, tehát még egy ilyen a világon nincs?
3: Ebből egy darab van, általában gyűjtőnek, láttátok a bicskában be van írva még a Hattori neve, és gyémántal be van írva. Meg kell említenünk még a vésést, ez a gyönyörű ezüstvésést, azt a Schmidt Andris barátom csinálja Kaposváron. A Harmat Attila, aki mondtam, hogy a csontmetszést, azt a Harmat Attila és a Mátyás Balázs csinálja, az egyik Kőszegen lakik, a másik Kaposváron, a harmadik pedig Balatontapolcán. A lézerezést, a miskolci lézerést megemlítettem, hogy a Varga György urat olyan szinten segítenek a lézerezésbe, aranybetűvel, különleges betűket, a magyar címet rá szoktam tenni, kiírjuk a dátumot például, beírom, hogy RVA34 az acélnak a minősége, a DS logót ráteszem. Ezek az olcsóbb megoldások, nem szabad árról beszélnünk, de például egy ilyen srimsó vagy bulinó elég jelentős összeg. És a vésések, na most az aranykeret berakás, nem mindegy, hogy ezüstből megy bele az elefántcsont köré az ezüst berakás, vagy 14 karátos aranyból. Ezek a mesterek mind világszínvonalon vannak. A vésnökök, a szégyártók.
2: Igazi csapatmunkáról beszélünk akkor ebben az esetben. Tehát ezek a remek művek, és ezek a szép, szó szerint kézműves remekek, bicskák és kések, ezek több mesterember igazi mestermunkájának eredményei.
3: Ez egy munkámból adódik össze, és mivel egy-két díjamat azért hagyd mondjam már meg, hogy a 11-szer nyertem kézműves remeket, ezzel csak azt szeretném érzékeltetni, mindig 3 új díjjal kell nevezni, és az azt jelenti, hogy 11 éven keresztül 33 új termékem van. És ezzel azért nem nagyon sok kézműves se tud dicsekedni, mert nagyon nem egyszerű. 10 mm-rel hosszabbra tervezed a bicskát, az kapa lesz belőle, ezt komolyan mondom, ezt már régén is mondtam. Nagyon nehéz tervezni bicskát, míg meg kell említenem a Faragó barátomat, aki ezt a Viking kollekciónak a szilvafából a Merényi Józsi barátom faragta, segített az elefántcsont, nem egyszerű volt összerakni, majdnem a ragasztó megkötött, úgyhogy ez egy tényleg egy gyönyörű faragásai vannak a szilvatartón. A japán katalógusra még egy mondattal visszatérve, hogy a garázsomnak a falán vannak ilyen különböző fotók, ki van írva, hogy csúcs ez a Hattori, ez is látszik a katalógusba, és még a fegyvergyártó cégnek sincs katalógusa, nekem van, 2 kaptam Tokióból, az egyik az én birtokomba, és még el ne felejtsem, nagy megtiszteltetés volt részem, a mongol nagykövet úr fogadott, és több mint valószínű, hogy fog rendelni a nagykövet úr is, és ebbe a japán katalógusba pedig benne vagyok 4 oldalba színesbe, szóval eszméletlen, és nem beszél össze az ember a japánokkal, ugyanazt a toprointos formát csinálják, és még az a különleges, hogy ami ott félkész állapotban van a bicska, hogy le van fotózva, itt van az orrotok előtt, úgyhogy ez eszméletlen öröm, és hát a mongol zászló előtt le vagyok fényképezve egy kis bicskával, szóval hihetetlen dolgok ezek, hogy szinte mikor felmegy az ember azért a Rózsadombra, Bogár utca 11, azt hiszem a mongol nagykövetség, és mikor bemegy az ember egy ilyen irodába, ahol, mert azt tudom, hogy 33 millióan élnek kint, akik a magyarok testvére, az ujgurok, és akkor ránézek a mongolokra, hogy tulajdonképpen a testvéreink.
2: Alapanyagokról is beszélnünk kell, igen. Hiszen a riportra készülve ébenfát, tujagyökért,
3: vasfát, rózsafát.
2: Rózsafát szinte, mutatott
3: bengét,
2: nekem.
3: Palisander gyökeret. Ez igen. Egy korzikai olajfa, mint a csont.
2: Ha összeütjük a korzikai
3: olajfát
2: akkor ilyen hangot ad.
3: Ez egy ausztrál fűfa. Ez 10 éve dugdosom, ilyen pöttyök vannak benne, és hát nagyon szép. Ez pedig a kígyófa, amit a miniszterelnök helyettes úrnak tettem fel a nyelére. Nézd meg, ez le van stabilizálva, és mint a kígyónak a bőre.
2: Szóval ezek az alapanyagok sem semmik. Hogyan választja ki ezeket az alapanyagokat, és hogyan szerzi be?
3: Van egy barátom Berlinbe, ő a Misi barátom, és a honlapon tanulmányozgatjuk, például egy mamutfokhoz se egyszerű hozzájutni. Egyiket Amerikából szereztük be, azt a lilás rózsaszínet, vagy például láttátok a lila rája börtököt, azt kell tudni, hogy mindent megfestenek, tehát a bőr alapilag fehér, és akkor az meg van festve, vagy egy varaskós disznóagyart, azt a Virág Pisti barátomtól kaptam, a fia Afrikába dolgozott, tehát nagyon sok barátom, ezek mind besegítenek. Másképp egyedül nem tudnám megoldani. Tehát Berlinből kapok egy mamutfogat, Amerikából kapom a vasfákat, láttad, itt van az amerikai katalógus, a mozaik szegecseket, tehát ezek azok a gyönyörűségek, amit nagyon nehéz és nagyon drágák.
2: Szóval kapcsolat.
3: Rendszerrel egyik szüli a másikat, szóval hihetetlen csontok vannak, de a mamutnak a foga is különleges, mert keresztbe van elvágva, megragasztják, és tulajdonképpen az akrilgyanta tartja össze, és most képzeld el, rózsaszínbe egy mamut fog. Eszméletlen, láttad a bicskával, szóval ezek a csodák. Na most, mikor egy mamutagyart, láttad az zöld mamutagyart, megpolírozok egy teveszőrfilcen, azt a gyárba kaptuk, ez se nem kemény, se nem puha, és nem égeti meg, mikor rámegyek, képzeld el. Viszont megmutatok egy szarvasagancsot, hogy hogy kell ilyen színt csinálni. Ha jobban rányomom, úgy megégetem a szarvasagancsot, hogy azt hiszed, hogy az az eredeti színe, csak közben a filccel tudom elérni ezt a hatást. Gyönyörű paliszták vannak, és még egy nevet meg kell említenem. Ezeket az acrilokat nem tudnám az Urbán Balázs nélkül. Juhász Józsi barátomat szeretném megemlíteni, és a 3M-es csiszolópapírt, amit 5 sor gyémántszemcse van, Bécsből, Luxemburgból, Ausztriából járnak hozzám élezni, valamelyik nap este 11-ig éleztem egy konyha kis készletet, de szóval hihetetlen, olyan 100-120 kés tudok vele megélezni, mert 5 sor gyémántszemcse van benne, mondjuk aranyára legyen értékű, de a 65 rokveles acélt meg tudom mutatni a Vanádis 10-en, mikor bejönnek hozzám a kuncsaptok, megfaragom vele a biskaolat, a Véner 40-34-et, ami nem eszhető rozsdamentes, és a penge a 65 rokvelével faragja, képzeld el, a bicskának az oldala. Lehidal mindenki, mikor meglátja.
2: Szimbólumokról is beszélnünk kell. Farkas, hiúz, párduc, teve, oroszlán, bőgőszarvas, hogy csak néhányat említsek, azok közül, a szimbólumok közül, amelyek a debreceni sándoros késekre és bicskákra rákerülnek. Mitől függ a szimbólum?
3: Na most, ha visszamegyünk Diógyőrbe, mert én Diógyőri gyereknek szoktam mondani magamat, még a dr. Cserbala is szeretném megemlíteni, azt mondta, hogy Diógyőrésznek születni lehet. Tehát ez így van, és én erre büszke vagyok, ugyanis ebbe az utcánkba, ahol itt is tele volt az utca diófákkal képzelde, tehát ezért lett a neve tulajdonképpen Diógyőr, és ezek a szimbólumokat, ezek a vadászati jelképek, még meg kell említenem, hogy volt itt két régi gyár, a leinkvázati művek, én ott tanultam meg tulajdonképpen a vaszaszakvát, volt egy szakközépés érecském, közben TF-et végeztem 4-6-os államvizsgával, súlyemelő szakedző voltam, sportvonalon és 26 érmet hoztam. Itt a sportcsarnokban lettem magyar bajnok, az érmeim azok ki vannak téve a sportcsarnokban, a miskolci szimbólumokhoz, tehát van a lilafüred, a régi törtokokban meg tudom mutatni, hogy a szarvasbika benne volt, akkor az őskohónak az emblémája, a lilafüredi palota szállónak az emblémája. Ha diósgyörök vagyunk, akkor használjuk a saját gyökereinket, így van. A tölgyfelevél, az a vaddisznó, a szarvasbika, ez meg ma vadászati jellegűek, de hát itt van a legbüszkébbek, amire vagyunk, mikor a japánokat elvittem a diósgyöri várba, hát nagyon-nagyon tetszett nekik a dolog, tehát maga a diósgyöri vár. Ez a diósgyöri vár, hogy egy vadászkönyvet 100 oldal piszkozatot írtam, és az lenne a címe, hogy diósgyöri vadászkések bicskák. Ezzel tulajdonképpen a régi acélgyártásnak is emléket tudnánk állítani, a Juhász Józsi barátomnak, akitől megtanultam a késeket, és már sokan nincsenek köztünk. Tehát megérdemelni ez a diósgyőr ezt a könyvet, hogy meg tudjuk csinálni, mert ezt a tudást, ami az én birtokomban van, ezt egy művészeti centrumot szeretnék a saját lakásomból, ha kell, a városra hagyom. Tehát ezt a tudást át kell adnom valakinek, úgy, mint a tibeti orvosok, mert ha a tudás elvész, akkor hihetetlen csoda vészel.
2: A riportra készülve megemlítette azt, hogy a farkas szimbólum a kedvence. Miért?
3: Mondom, miért. Azért, mert mikor a dr. Serbúr segített az első szórólapba, ott egy ülő farkas van, mert a farkas a kedvencem. Van egy olyan különleges bicska, az pedig egy amerikai gyűjtőbarátom birtokába áll, és ő ezüstből tetette be a farkas fejet. Tehát a bicskának a két oldalába, tehát az ezüstből volt a farkasfej. Na most tulajdonképpen ezzel a neve volt bizonyítva, hogy Farkas Istvánnak hívták, és az ezüstből volt a farkasfej. Szóval ez egy csodálatos dolog, és hát hihetetlen dolgokat lehet tulajdonképpen produkálni. Egy miskolci gyűjtő birtokában van az 5 nagy vaddala, az elefánta, látod, a párducnak a bajuszát lehet látni, az pedig egy miskolci gyűjtő, és még csak annyit, hogy a felesége vette a férjének a bicskát, és nem, az is elég húzós ár volt.
2: Jelenleg milyen munkákon dolgozik?
3: Na most, hál' Istennek, nagyon sok munkám van, most már kezdek egy kicsit nem kifáradni, kimerülni, de most csinálok Győrbe két luxusbicskát, 3 darab hattoriból lesz. 4 évig a film szakmának az elnöke voltam, ott zsűrizni jártunk, és most a zsűri, a 3-tagú zsűri is megdicsért. Sok új munka van, hál' Istennek, és igényes dolgok.
2: Milyen jövőbeli tervei vannak?
3: Ki szeretnék jutni Mongóliába? Tehát Japánba kimenni, meg szeretném csinálni ezt a diógyőri késkönyvet, vagyis hát a diógyőri késekbicskákat, és akkor a múltnak át tudnánk adni valamit. Idáig is boldog vagyok, mert olyan embereknek dolgoztam, ami a DS logó bele van téve, híres politikusoknak, és kikérem az ő bölcsességüket, mert ő nélkülök azt szoktam mondani, hogy a világ nem elég kerek.
2: Elgondolkozott már azon, hogy mit szeret ebben a szakmában, amelyet közel 40 éve végez, és késes népi iparművész.
3: Na most mondom a lényeget. Mikor azt szokták mondani, hogy a vérrel áldoz az ember az acélját, 12 darab ilyen szalonázó bicskát csináltam, és mikor a pengét nekem a korongra, azra a gyémánt szemcsés korongra így rá kell nyomnom, mikor élezem, akkor úgy átmelegszik az acél, hogy leégeti a hámréteget mondjuk a kezemről, és a vér rácsorog itt, amikor egy hetet ki kell hagynom. Tehát magyarul vérrel áztatom az acélokat. Na most, hogy mi a legnagyobb öröm, elmondom. Az az öröm, mikor ránézek, láttad a legszebb késdíjjal azt az örömöt, hogy azért 2500 késből elhozod, mikor átadom azt, amit megrendeltek, megálmodott, hogy ő mit szeretné a csonttal kapcsolatban, a nyélig, a tokig, és egy az egybe ugyanazt látja, azt az örömet a vevőnek az arcán, meg az, hogy 10 évig használnak egy késkészletet, az a másik öröm, hogyha jó csak minőséggel szabad dolgozni, azokat a mestereket kell kiválasztani tokba, szígyártóba, srimsóba, bulinóba, akik a legjobbak, és akkor leszel tulajdonképpen világszínvonalon. És az öröm. Az öröm az a legnagyobb dolog, és az klad fiatalon tulajdonképpen, meg a sportnak a múltja.
2: Debreceni Sándor késes népi iparművésznek köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Kedves riportalanyom, a riport elkészítése után még megosztotta velem azt az információt is, hogy 5 késet tovább jutott a Gránátalma díj pályázaton. Ezen kések 2 vadászkés, 2 bicska és 1 különleges vadászkés, amelyek összértéke eléri a 9 millió forintot. A verseny eredményhirdetése októberben várható. Kedves riportalanyomnak gratulálok az eddig elért eredményeihez, és további sok sikert kívánok! Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk tartalmából. A Szent Atya októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Egy amerikai katolikus fiatalember Bibliával a kezében 7000 kilométert zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Interjú Székely János szombathelyi püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. Leó pápa októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Élet Istene, Te ismered szívünk mélységeit, a bennük lakozó fényeket és árnyakat, a csendes sebeket, amelyeket olykor senki sem lát. Ma azokért a fivéreinkért és nővéreinkért fohászkodunk, akik mentális egészségük kihívásaival küzdenek, akik szorongásaikban magányosan szenvednek, depressziótól vagy bármilyen más mentális betegségtől. Te gyengéden nevükön szólítod őket. Benned méltóságra és reményre lelnek. Bocsáss meg, hogy időnként elfordítottuk tekintetünket róluk, amivel a mentális betegek megbélyegzését és diszkriminációját tápláltuk. Add, hogy egyházad nyitott otthon lehessen, egy mindenki számára biztonságos hely, olyan közösség, amely elkísér és nem rekesz ki, amely ítélkezés nélkül meghallgat és félelem nélkül közelít meg. Azokért is könyörgünk, Urunk, akik gondoskodnak róluk, szakemberekért, családtagokért, önkéntesekért, azokért a férfiakért és nőkért, akik türelemmel és szeretettel építik a megértés és a vigasztalás hídjait. Adj nekik erőt és együttérzést, hogy támogassák őket. Küldd ránk szentelkedet, hogy megtanuljuk elfogadni és beilleszteni a mentális egészségi ellátást közösségeink és az egész egyház életébe és küldetésébe, és ezáltal irgalmat élő jelévé váljunk, amely mindig velünk marad és megújít minket.
1: And always restores. Amen.
0: Szól Leó pápa októberi ima szándéka. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Október 3-án szombaton délben köszöntötte Leó pápa a konzisztórium teremben a fennállása 150. évfordulóját ünneplő Campo Santo pápai Teuton kollégium előjáróinak és pap diákjainak 87 fős csoportját. A másfél százados kollégium ősét Nagy Károly Frank király és német-római császár kérésére harmadik Leó pápa alapította 800 körül, mint Schola Francorum, a germán eredetű frankok zarándokházaként Péter sírja mellett, az ősi bazilika tőszomszédságában. Leó pápa köszöntő beszéde elején a 150 éves Teuton kollégiumnak a 8. századba visszanyúló eredetére utalt, amely a Szent Római Birodalom területéről Rómába érkező zarándokok kitüntetett referenciapontja volt.
2: Provenienti dal territorio del Sacro Romano Impero.
0: A 19. században ez a hely különös jelentőségűvé vált az érintett országok papjai számára, amikor a papság tevékenységét a Német Birodalomban jelentősen akadályozták, ha ugyan nem tették teljesen lehetetlenné a Kulturkampf egyházpolitikai intézkedései. Így a Teuton temető testvérisége vendégszeretetének köszönhetően a háza története során befogadta német ajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosítva számukra, ami aztán a későbbiekben egyre inkább a keresztény régészet, az egyháztörténet és a keresztény eredet kutatás szakmai központja lett. A papi kollégium ma is arra törekszik, hogy a képzés biztonságos otthona legyen, ahol az itt élő klerikusok elmélyíthetik intellektuális és lelki útjukat, hogy válaszolhassanak a hazájukban élő kérdéseire, konunk nagy kihívásaival szemben, és számot adhassanak a bennük élő reményről. A Teuton kollégium jellegzetes vonása a Szent Péter apostol sírjához való egyedülálló közelsége, szó szerint 100 méter, amely intézményének története során kezdetettől fogva mindig együtt járt a római pápához való hűséggel. Ezt tette nyilvánvaló a pápai kollégium cím is, amelyet 16. Benedek pápa adományozott neki 2010-ben. Ez a megtiszteltetés nagy elkötelezettséggel jár, meg kell őrizni ezt a közelséget és ezt az egységet Péter utódjával.
2: Custodire questa vicinanza e questa unità con il successore di Pietro.
0: És az általa hirdetett apostoli hittel, szögezte le a Szentatya. A hívő Krisztusban vallott közös hite az egység alapelve, amelyet az Úr kért imájában tanítmányai számára, hogy tanúságtételük hiteles legyen. Tegyék magukévá, kérte a pápa, Jézusnak ezt a szívből jövő kérését, és kérjük ezt az ajándékot, hogy kollégiumok közössége olyan hely legyen, ahol ez az egység konkrétan is megnyilvánul és láthatóvá válik. Ehhez kérte végül Leó pápa a Szentlélek segítségét, majd patronájuk,
2: alla vostra patrona Santa Maria della Pietà.
0: Az irgalmaság szűzönyő közbenjárásáért fohászkodva szívből megáldotta őket. Bibliával a kezében 7000 kilométert zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Szerdán délelőtt a Szent Péter téren tartott általános kiallgatás végén a Leó pápát személyesen is köszöntő zarándokcsoportok hívek között volt Patrick Murphy, egy amerikai katolikus fiatalember, aki arról számolt be a pápának, hogy az elmúlt 14 hónapban több ezer kilométert tett meg Franciaországban kerékpárral és gyalog Olaszországban, hogy elzarándokoljon Rómába. Több mint 60 francia apátságban és kolostorban fogadták őt az ellátási szállás vendégszeretetével, köztük olyan helyeken is, amelyeket a Szentatya is felkeresett a nemrégében véget ért franciaországi látogatásakor, majd Franciaországból gyalog folytatta útját Olaszország felé, hogy éppen Isten szegénykéje, Assisi Szent Ferenc tranzitus a liturgikus emlékapjának vigíliáján, a ferences jubileum évében érkezzen meg Rómába. Az amerikai fiatalember az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg, hogy eljusson a Szent Péter térre. A Szentatyának elmondta, hogy egyedüli útítása a Biblia volt, amelynek borítója belső oldalán szerepel minden vendéglátójának bélyegzője. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Most hallgassák meg a Székely János szombathelyi püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Székely János szombathelyi püspökatyát, aki egyúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és most Rómában egy olyan konferencián vett részt, ahol a CCEE, az Európai Püspöki Konferenciák Bizottságának egyik szekciója gyűlt össze, amelyik szekció a társadalmi igazságosság kérdését próbálja értelmezni. Püspökök és szakemberek voltak jelen. Ez a mostani alkalom milyen különleges célkitűzéssel jött egybe?
3: Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Az Európai Püspöki Konferenciák titkárságának 4 szekciója van. Az egyik foglalkozik fiatalokkal, egy evangelizáció és kultúra, a harmadik család és élet, és a negyedik ez a társadalmi kérdések, ami tulajdonképpen az egyház társadalmi tanításának az átültetése a gyakorlatba, illetőleg, hogy az európai kontinensen az európai egyházak hangjával is megszólaljon a társadalmi tanítás. Ennek szokott 2 évente egy olyan találkozója lenni, ahová minden püspöki konferencia, minden ország küld képviselőket. A képviselőknek a feladata a saját országukban, hogy az egyház társadalmi tanítását megfogalmazzák a közélet számára is, egyáltalán társadalom számára, és amennyire lehet, segítsék azt, hogy életté is váljon, tehát formálja is, mint kovász a társadalmat. Ahogyan 14. Leó pápa írja a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában: tegyünk azért, hogy ne Bábel tornyát építsen az emberiség. Egy olyan várost, ahol egy hang van, egy nyelv, egy kultúra, egy akarat, főként a gazdagé, a hatalmasé, hanem úgy építsük az emberi társadalmat, ahogy a Nehemiás idejében a lerombolt Jeruzsálemet újraépítették, minden falszakasznak saját felelőse volt, saját család. Az emberiség nagy építkezésében is valahogyan így kellene. Minden nyelvnek, minden kultúrának megvan a maga hangja, senki sincs leselejtezve. Tehát ezzel a szellemiséggel gyűltek össze a különböző országoknak a képviselői.
4: Van egy közös társadalmi tanítás, és igazából akkor minden helyi egyház próbálja ezt a saját körülményeire alkalmazni?
3: Igen, illetőleg ennek a szekciónak mindig vannak kijelölt témái. Most az alaptémánk az egyrészt egy igazságosabb gazdasági rend, másrészt a nemzetek közötti szolidaritás. Tehát hogyan képzelnénk el egy igazságosabb világgazdaságot, és a nemzetek közötti együttműködést. Gondolhatunk itt például akárcsak arra, hogy jelenleg a világ leggazdagabb 8 emberének az Oxfam becslése szerint körülbelül annyi vagyona van, mint a világ lakosságának, a szegényebbik felének összesen, mint 4 milliárd embernek. Ez döbbenetesen igazságtalan, és nagyon káros, mert az emberiség nagy döntéseit az óriási gazdasági erő döbbenetesen befolyásolja. A döntéseket háborúkról, technológiai újítás, egyáltalán, hogy hogyan alakítanak ki egy technológiát, például a mesterséges intelligenciát. De akár, hogy a világgazdaságot, a piacokat szabályozzuk, vagy nem szabályozzuk. Tehát ez az óriási gazdasági erő jelenleg hatalmas módon befolyásolja az egész emberiség életét. Első előadónk egyébként Alessandra Smerilli nővér volt, aki a teljes emberi fejlődés pápai dikasztériumának az új prefektusa. És többek között arról beszélt, hogy az új dolgok, amire 14. Leó pápa utal ebben az enciklikában, kicsit visszautalva a Rerum Novarumra, az új dolgokra, 13. Leó pápának a első nagy társadalmi igazságosságról szóló enciklikájára. A mai új dolog az elsősorban az, hogy nem az államok azok, amelyek elsősorban irányítják, vagy hatással tudnak lenni a népek életére, meg az emberiség életére, hanem ez átment magánkézbe. Sokkal inkább egyéni hatalmi központok, meg gazdasági erőközpontok sajnos azok, amik meghatározzák az emberiség életét.
4: És mit tud tenni ebben a konkrét helyzetben egy helyi egyház?
3: Az egyháznak az egyik küldetése, hogy prófétai hang legyen. Az emberiség számára adjon inspirációt. Nagyon nagy kincse volt a mostani találkozásunknak, hogy itt volt a Centesimus Annus alapítványnak az igazgatója. Második János Pál pápa hozta létre ezt a tulajdonképpen szakértőkből álló alapítványt, főleg gazdasági és nemzetközi joghoz értő világtekintélyek vannak ide meghívva, és az a küldetésük, hogy az egyház társadalmi tanítását kicsit fejlesszék, tovább gondolják szakmai szempontból. És sok minden érdekes dolog elhangzott az igazgatónak, Paolo Garonna professzorúnak a szájából. Például az, hogy egyes országokra vonatkozóan társadalmi tanítás, ami a szolidaritásra hívja fel a figyelmet, ez nagyjából világosan, könnyen érthetően megszületett. És sok ország próbálja is megvalósítani, például a jóléti állam, a szociális háló formájában, nem is kis sikerrel. Tehát ez a része a társadalmi tanításnak érthető, világos és reálisan megvalósítható is. A másik része, ami a világgazdaságra vonatkozna, vagy az igazságosságra világszinten, ez sokkal kevésbé konkrét a társadalmi tanításban, tehát itt az egyház társadalmi tanítása, így mondta az igazgató, kicsit el is van maradva, de maga a téma is sokkal nehezebb. Létrehozni egy igazságosabb világrendet nagyon-nagyon nehéz. Azért is, mert a nemzetközi együttműködések, akár gondolhatunk az ENSZ-re, félelmetes módon meggyengült. Nagyon sok nagyhatalom egyszerűen kiszáll ezekből a nemzetközi egyezményekből, tehát nehéz, nem is nagyon lehet nemzetközi jogról beszélni, mert sok olyan állam van, amelyik még a saját maga által aláírt egyezményeket sem tartja be. Tehát nehéz és nagy kihívás ez a feladat. Ugyanakkor az alapítvány igazgatója azt mondta, hogy ennek ellenére az emberiségnek egy jelentős része az egyházra úgy tekint, mint egy nagy erkölcsi tekintély. Tudja, hogy ez nemzetek fölötti, Tehát nincs úgymond elfogultsága egy-egy rész érdekirányában. Nagyon sokan várják a pápától azt, hogy világos útmutatást adjon, akár a béke, akár egy igazságosabb gazdaság irányában.
4: A nemzetközi erővonalatnak a felerősödésével párhuzamosan fut a helyi illetékességnek a megcsapanása akár nemzeti szinten, és az egyházaknak a működése azért egy nemzet testen belül működnek jól, hát egy katolikus egyházunk van. Hogyan tud mégis az egyház a saját környezetében, saját országában, Magyarországon, a magyar katolikus egyház hatékonyan működni?
3: Minden ország a konferencián bemutatta a saját társadalmi tevékenységét. A magyar egyházunknak a szociális szolgálatát Tóth József, az Érme Szövetségnek, ennek a katolikus vállalkozók vagy gazdasági szereplők szövetségének az egyik vezetőségi tagja, ő mutatta be. Sok részét a beszámolónknak ámulattal hallgatták. Talán leginkább a roma pasztorációnkat, az, hogy 95 nyitott házunk vagy tanodánk működik, ahol roma gyerekeknek a nagy sokasága jön délutánonként tanulni, segítünk abban, hogy oktatásból ki ne essenek, és ilyen módon egy piacképes végzettséget, de még inkább az emberi fejlődésükben segítséget kapjanak. Ez egy annyira egyedülálló szervezete a Magyar Katolikus Egyháznak, amire azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk. De nagyon tetszett az is, hogy létezik az úgynevezett keteg oktatási anyag, amelyet a Magyar Katolikus Egyház Baritz Sarolta nővérnek a segítségével létrehozott, és több egyetem, többek között a Corvinus, de más egyetemek is felajánlják a hallgatóknak, hogy keresztény szemmel gondolják át a gazdasági tevékenységnek az igazi célját. Tehát ez a tény, hogy katolikus tanítás bejut világi egyetemekre, ezt is ámulattal látták, mert legtöbb országban erre hasonló példa nincs.
4: És születette valamilyen konkrét elhatározás a jövő tekintetében, előre nézve?
3: Alessandra Smerilli nővér kérte azt, hogy egyrészt küldjünk be jó gyakorlatokat, amik a mi országainkban működnek. Akár olyan szemmel is, hogy mi az, amit Európa, mint a kereszténységtől már régóta áthatott kontinens, föl tud ajánlani más kontinensek számára. Az igazságosabb társadalmi rend megvalósításáért, de akár a mesterséges intelligencia szabályozásában, megtervezésében, ebben is, bár Európa gazdaságilag nincs az élvonalban vagy a megalkotók között, de az a hely, ahol legtöbb reflexió erre az új technológiára van, az még mindig Európa. Tehát tudunk ebben talán segítségére lenni a világegyháznak. Egyébként nagyon érdekes volt, a Centesimus Annus igazgatója sokat beszélt Európáról, és többek között elmondta, hogy Európa elsősorban nem földrajzi fogalom, hanem értékek, és leginkább a keresztény gyökerek alapján kivirágzó kultúrát jelenti. És ennek része kellene, hogy legyen, sőt, objektíven nézve része Oroszország is. És beszélt arról is, hogy milyen nagy tragédia, hogy a hidegháború vége után Európa nem gondolta át, nem tervezte meg a biztonsági stratégiáját, a biztonsági építményét, hogy az első világháború végén is nem sikerült harmonikusan lezárni a konfliktust, robbant ki a második. A második végén sikerült, tehát ott egy óriási nagy vágy volt egy békességes, harmonikus Európára. De a hidegháború végén nem gondolt át senki, hogy amint megszűnik akár Varsói szerződés, stb., hogyan építsük föl a kontinensnek az új biztonsági, meg hát béke stratégiáját. Tehát Európának kellene, hogy legyen hangja, van egy különleges hangja a világegyház számára. Egy másik konklúziója talán a találkozónknak az, hogy amilyen elveket mi a helyi egyházak részéről megfogalmaztunk, ezt szeretnénk eljuttatni pontosan ehhez a Centesimus Annus tudományos szakértők köréhez, hogy finomítsák, konkretizálják, és talán ezzel tudjuk gazdagítani az egyház társadalmi tanításának a kincsestárát.
4: Püspök atya, hálásan köszönöm a tájékoztatót, és szívből kívánok igazán jó lelki készületet az immár közeli november közepi adlimina látogatásra.
3: Köszönöm szépen!
4: A Székely János szombathelyi püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Tűz Tamás, szentolvasó. Számok, szavak játéka volnál, te harmatos virágfüzér. Vagy égi jel, mely szebb a holdnál, s csillagtalan magasba ér. Korallok lánca mérhetetlen, nagy tengerek tajtékain, hol a szikrázó égre freccsen az ostromló, habtiszta rím. Zarándok éveink szelíd barátja, magányos estek csillaga, telünknek melengető lángja, nyarunknak hűs fuvallata. Te vagy a hozzánk simult zsoltár, nekünk való mennybéli dal. Szomjas lelkünkre harmatozzál, mélyből szökkent élő ital. S kinek övét köríti éked, titkos értelmű szép virág, ragyogtas szűzi fényességed szeplőtlen sugárzatát.
1: Tűz Tamás Szentolvasó című versét Tóth Levente mondta el. Tűz Tamás 1916. április 18-án született Győrben. Itt végzett a hittudományi főiskolán. 1939-ben szentelték pappá. A teológia harmadik évében 21 évesen kezdett el verseket írni. Írásait közölte a Vigília, a Magyar Csillag, az Élet, a Híd, a Győri Szemle. Első kötete 1941-ben jelent meg, Tiszta Arannyal címmel. Tagja volt a Győri Kisfaludi Irodalmi Körnek és a Pécsi Jannus Pannonius Társaságnak. 43-ban behívták katonai szolgálatra. A keleti fronton volt tábori lelkész. Szovjet hadifogságba esett. 47-ben szabadult a fogolytáborból. Hazatérése után folytatta lelkészi szolgálatát és az írást is. Költeményei a Magyarokban, a Vigíliában, az Új Emberben jelentek meg, de a magyarországi politikai fordulat után publikálási lehetőségei beszűkültek. Az 56-os forradalom után nyugatra távozott, ahol a magyarság érdekében tevékenykedett papként, költőként, irodalomszervezőként. 1966-ban az ő kezdeményezésére jött létre az Amerikai Magyar Írók csoportja. Tagja volt a Clevelandi Árpád Akadémiának. Verseit többek között a Párizsi Irodalmi Újság, a Müncheni Új Látóhatár és Nemzetőr, a Római Katolikus Szemle közölte. Számos kötete jelent meg az emigrációban. Magyarországon csak az 1970-es évektől közölték újra verseit. 87-ben válogatást adtak ki költeményeiből, Hét sóhaja hegyen címmel. Tűz Tamás a kanadai Hamiltonban hunyt el 1992. április 7-én.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, és

akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2026. október 4-én vasárnap. A zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a technikus kolléga Birincsik Márton, a mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, Isten megadja nekünk a kegyelmet, hogy megtapasztaljuk a feltámadt Krisztus éltető jelenlétét közöttünk. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően egyházi híreinket hallgathatják meg, majd az evangéliumot magyar, szlovák, roma és német nyelven. Ezután a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Assisi Szent Ferenc életét ismertetjük, majd névnap és kalendárium rovataink következnek. A 13 órai hírek után Homa János olvassa fel hétvégi levelét. Ezután magyar nóta összeállításunk szól. A 14 órai hírek után a cseperedőt ismételjük meg. Műsorunkban Gajasné Dósa Katalinnal, a Szihalmi Kisbocs Babamama Közhasznú Egyesület létrehozójával, vezetőjével beszélgetünk az Egyesület 20 éves fennállása alkalmából. 14 óra 30 perckor a Sziluettben a Magyar Királynékről szóló sorozatunk következő részét hallják. Vendégünk Tircsné dr. Propper Valéria, nyugalmazott könyvtárigazgató. Ezúttal Lokjeltek Erzsébet életéről és a hozzá kapcsolódó legendákról beszélgetünk.
2: Nos, Lokjeltek Erzsébet Károly Róbert királyunknak a negyedik felesége volt. Első három felesége Károly Róbertnek meghalt, és utód nélkül haltak meg, illetve csecsemőkorban a megszületett gyermekek is. Tehát Károly Róbert utóda mindegyik, ugye Nagy Lajos királyunk is, Lokjeltek Erzsébet a negyedik feleségtől születtek. Lokjeltek Erzsébet pedig nem más, mint negyedik Béla királyunk dédunokája.
1: 14 és 15 óra között a Szent István Rádió Tokai frekvenciáján a lélekműhely szól. Műsorunk témája a súlycsökkentő injekciók. Erről dr. Herceg László egri házi orvost kérdezzük. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján a Szülőföld című műsorunk első felében görögkatolikus műsort sugárzunk, majd bemutatjuk a Massa Múzeumot, és ellátogatunk a Bekecsi polgárőrnapra is. A 15 órai hírek után az Iránytű című műsorunk kezdődik. Hogyan lesz a feleslegessé vált, de még felhasználható állataledelből szervezett, célzott segítség több ezer rászoruló állat számára? Ez is kiderül az iránytűből. 15 óra 30 perckor a kérem a következőt egészségügyi perceink témája, a porckopás során megváltozó csontszerkezet. Vendégünk dr. Olá Tamás, a Debreceni Egyetem Élettani Intézetének adjunktusa. A 16 órai hírek után a hangolóban a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola iskola rádiós műsorát sugározzuk, majd kívánságműsorunk szól. A 17 órai regionális hírek után az értékadót ismételjük meg. Különleges és látványos zöld fallal gazdagodott a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium. 20 éves fennállását ünnepelte a Miskolci Szépkorúak Háza. Ezekkel a témákkal foglalkozunk tehát az értékadóban. 18 órától rózsafüzérimádságot közvetítünk az Egri Bazilikából, majd újra meghallgathatják egyházi híreinket, valamint az esti mesét. Ebben Csukás István Mirmúra Kandúr című meséjének negyedik része hangzik el. 19 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, 19 óra 15 perckor kezdődik az Andante.

0: Ebben Dvorák cseh zeneszerzőt ismerhetik meg. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaji frekvenciáján a találkozással jelentkezünk. Műsorunk első felében a 20 éves Szihalmi Kisbocs Babamama Közhasznú Egyesületet mutatjuk be. Vendégünk Gajasné Dósa Katalin. Az óra második felében pedig az egészségügyi dolgozók mentális egészségvédelméről professzor dr. Betlehem József egyetemi tanárt, a Pécsi Tudományegyetem egészségügyi kar sürgősségi egészségpedagógiai és ápolástudományi intézetének igazgatóját hallják. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor az Életünk című műsorunkban görögkatolikus összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Egyházi híreink következnek. Köszöntő Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve, fogalmazott Leó pápa a kontemplatív domonkos nővérekhez szólva. Szeptember 30-án Leó pápa a kontemplatív domonkos nővérek nemzetközi bizottságának tagjait fogadta az apostoli palotában. Beszédében arra buzdította őket, hogy a rend hagyományaihoz híven őrizzék magukban a csendet, legyenek a megsebzett emberiség vigasztalói és a remény hírnökei. Leó pápa emlékeztette őket, hogy az első női szerzetes közösségek tagjai kezdettől fogva elsősorban a szemlélődő imádságnak és tanulásnak szentelték magukat. Akvinói Szent Tamás szerint saját szemlélődésünk gyümölcsét kell átadnunk másoknak. Ezt az igazságot Szent Domonkos is felismerte és gyakran idézte, miszerint minden tanúságtevő szónak a csendből, a meghallgatásból, az imádságból és az Istenhez fűződő mély kapcsolatból kell fakadnia. Leó pápa kiemelte, a csendben születik Isten meghallgatása. A csendben befogadjuk az Isten igéjét, és hagyjuk, hogy átalakítson bennünket. Ez lehetővé teszi, hogy ő benne ismerjük meg a személyeket és az eseményeket, majd azt adjuk át másoknak, amit általa megéltünk és megértettünk. A csend megteremtése segít olyan szilárd kapcsolatokat építeni, amelyeket Isten igéje éltet. Ez különösen fontos napjaink felgyorsult világában, ahol minden űrt azonnal be kell tölteni. A csendben ugyanis meghallgatásra találnak azok a kérdések, amelyeket minden ember megfogalmaz, de amelyekre nem mindig könnyű egyedül válaszolni, hangsúlyozta a Szent Atya. A vatikáni kertek Lourdes barlangjánál 1 millió gyermek imádkozott a békéért október 1-én. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú alapítvány által kezdeményezett, békért végzett rózsafüzért 14. Leó pápa vezette. Először Kurt Koch bíboros köszöntötte a Szent Atyát a gyerekek, családtagjaik és minden jelenlévő nevében. A pápa ezt követően mondta el beszédét, és utána imádkozták el a rózsafüzért. Beszédében arra buzdította a gyerekeket, hogy a világ minden táján imádkozó társaikkal együtt kérjék Jézustól és Máriától a béke ajándékát, különösen a háború sújtotta országokban élő gyermekek számára. Hangsúlyozta, hogy az imádságot jó cselekedeteknek és a szeretet tetteinek kell kísérniük, mert így növekszik a béke. A program az apostoli áldással zárult. Mellrák prevenciós mobilprogramot indít a legszegényebb településeken élő nőknek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben, a Mellrák elleni küzdelem hónapjában, közölték a szervezők a távirat irodával. A közlemény szerint a kezdeményezés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Naszladi Attila egészségfejlesztési programjának mobil egészségügyi rendszerére épül. a 2021 óta működő rendszer telemedicinális és szűrővizsgálati szolgáltatásokkal segíti az ország leghátrányosabb helyzetű településein élőket. A tájékoztatás szerint az ingyenes, egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pácienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. A Szeretett Szolgálat szakemberei a programban havonta mintegy 80-100 nőnek tartanak tanácsadást és prevenciós előadást, melyen az önvizsgálatot is megtanulják a résztvevők. Ezzel évente több mint 1000 hátrányos helyzetű nőnek nyújtanak segítséget. A Vajda Papír informatív weboldallal és tájékoztató kiadvánnyal segíti a programot, továbbá egy ultrahangkészülékkel támogatja az egészségügyi ellátást. Emellett több 10 millió forint értékű, több mint 10 tonnányi higiéniai papírterméket adományoz a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak, írták. A mobil rendelőkben zajló konzultációt és fizikai vizsgálatot ezentúl a Vajda Papírral közösen fejlesztett weboldal és a korai felismerést segítő tájékoztató kiadvány egészíti ki. Egerben a Lajosvárosi Római Katolikus templomban október 1-től esténként 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér imádság. Október 8-án csütörtökön Magyarok Nagyasszonya főünnepén engesztelő áldozatot hozó este lesz. Ekkor Kerecsenden lesz a találkozó a Világkirálynője templomban. 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a szentmise, 18 órától pedig szentségimádás lesz. Az egri lajosvárosi templomban fatimai engesztelő imádság lesz október 13-án, kedden. Ekkor 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a szentmise, a szentmise után pedig gyertyás körmenet lesz a fatimai szűzanya szoborral. Tűz evangelizációs alkalom lesz Gyöngyösön október 10-én 15 órától 19 óráig a gyöngyösi Szent Bertalan templomban. Cím: Gyöngyös, főtér 17. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk. Az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnénk keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A program: evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diákónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás. A szentmise 18 órakor kezdődik. A tűztalálkozóra a belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, és mindenkit sok szeretettel várnak. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vettek a fiatalok. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az egri főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár. vár az egri érseki fiú kórus.
4: Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
6: Koncertezz velünk.
7: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
8: Legyen sok új barátod.
9: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
10: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
11: Itt csak fiúk vannak.
12: Együtt tanulunk megénekelni.
13: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
14: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
15: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
16: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
17: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, most a nap evangéliuma és a hozzátartozó elmélkedés hangzik el.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a népvéneinek. Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig a sziklába taposó gödröt vágott és őrtornyot épített. Aztán rávízta a szőlőt a munkásokra és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megköveszték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanígy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván, a fiamat csak megbecsülik. Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz. Ez itt az örökös. Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták, gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta. Nem olvastátok soha az írásokban? A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szeglet kővé lett. Az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez. Ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Hadd zengjem el barátomnak az ő szőlője iránti érzett szerelmes énekét. Itt a próféta Isten barátjának nevezi magát, mert az Úr beavatja őt szívének legmélyebb titkába, szőlője Izrael iránti szerelmének édességébe, és csalódott szerelmének keserűségébe, mert az ő szerelmes szőlője nem termette meg neki a viszont szerelem gyümölcseit. Az egyháznak, az új Izraelnek képe emberi szempontból sokszor nem kevésbé vigasztalan, mint az ószövetségi szőlő képe. Itt is vannak terméketlen szőlőveszők, és vannak olyanok, amelyek elszáradnak. Az egyházzal azonban új és örök, tehát felbonthatatlan szövetséget kötött Isten az ő szent fia vérében, melyet maga Krisztus ajánlott fel az atyának engesztelő áldozatul az örök lélek által. Az egyházat már soha többé nem veti el az atya, mert az fiának, Krisztusnak titokzatos teste, vagyis az egyetlen igaz szőlőtőn, Jézus Krisztuson lévő szőlővesző közössége. Ez azt jelenti, hogy nincs jogom az egyházat, s annak tagjait Isten szeretetétől függetlenül nézni, hanem amint az atya minden egyes szőlőveszőt a szőlőtőnek járó örök isteni szeretettel szeret, úgy kell nekem is rájuk tekintenem. Saját életem sem teremhet magától gyümölcsöt, csak Jézus Krisztusnak a szőlőtőkének erejéből. Ha nem zárom el magam a belőle áradó élettől, akkor csodákra leszek képes. Akkor az életirányom, életcélom nem annyira abban áll, hogy mit teszek, mit alkotok, hanem hogy Jézusban maradva, Jézussal együtt teszem-e azt, amit teszek. Ezért nem szabad aggódni semmiért, ahogyan ma Szent Pál buzdít, hanem mindenkor maradjak csak egységben Jézus Krisztussal. A vele való benső, állandó életegységből fakadó békesség, amelyet Szent Pál Isten békéjének nevez, és amely minden értelmet meghalad, megőrzi szívemet és értelmemet Jézus Krisztusban.
1: Hallgassák meg az evangéliumot szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Vinicu prenajme iným vinohradníkom. Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu. Počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali, jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k ním poslal svojho syna, lebo si povedal: k môjmu synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: to je dedič, poďte, zabijme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Odpovedali mu: zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. Ježiš im povedal: nikdy ste nečítali v písme: kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn pána, vec v našich očiach obdivuhodná. Preto vám hovorím, vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. Počuli sme slovo pánovo.
1: Most az evangélium roma nyelven hangzik el.
5: Až u nenek káver példicko vorba. Szaszek gazda kondráha besadasz. Andre krui szárdasz lesz pinyonca, andral palesánco hunadasz, haj báro turunyovazdasz. Palakadi ábridasz peszke dráha, pala lóvendele bútyárenge, voj palegei lotarandes treine. Kanáres lasztár le drákengo kidipe, bisadasz peszke szlúgen kájle drákenge bútyára, te kiden andre le páke dráha. Bale drákenge bútyára, lenge géle le szlúgenge. Lejekhez márde, le kábres mudárde, le tritones barrenca sutkerde. Pekadi kábres lúgen bisadasz ábri, maj butenszár majanglal, ba vikadalenca kadekerde le drákenge bútyára. Naskáver ábri bisadasz peszke sávesz, kekodi gindi szárdasz, more sávesz a citroman kadetekeren. Kanale drákenge bútyára diklele sávesz, kade zurárnasz je kábresz. Kad hej lesz kosávo, aven mudárasz lesz, haj kade a máre ásla szale dráha. Leszke géle ábri sudele szandale dráha, haj mudárde lesz. Kanamajavla le drákengo gazda, vare szokerla le drákenge bútyáronca. Ledusmánon, peledusmánon gitrába dela, peszke dráha pale ávridela káver, patyivá le drákenge bútyárenge, konande vrámakot heden ale gazdaszke kodi, szoleszke perelpe. Pekadi o Jézus kodi puslasz. Csikana csiginade andele iszkiripe, o bár szavole bútyára hunade kolcoszko bár kergyilasz. O rajs utas lesz kodoleszke, kadi csudi mei ande a máre jákha. Anda kadi penaptu menge, lena tu mendar le dév lesz kothem, aj kaszabon a ródo hutila lesz, szavi barárla leszke frutti. Kana kado mezi peasundele farizeusa, haj le iszkiri maszke zsanitóra, hatyárde ke palende vorbi szárdasz. Kamlete hutilen lesz, ba citra majle, ke dara naszkataro narodo, ke kodo profétos ke inkre nasz.
1: Német nyelvű evangélium következik.
6: Evangélium nach Matthäus. Hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seinen Anteil an den Früchten holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte, den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, einen dritten steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte mehr als das erste Mal, mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte: vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander: das ist der Erbe. Auf, wir wollen ihn töten, damit wir seinen Besitz erben. Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nur der Besitzer des Weinbergs kommt, was wird er mit solchen Winzer tun? Sie sagten zu ihm: er wird diesen bösen Menschen ein böses Ende bereiten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen: Habt ihr nie in der Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vorbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die erwarteten Früchte bringt. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Asszisi Szent Ferenc rendalapító. Assisiben született 1182-ben, 1226. október 3-án halt meg 44 éves korában. Kétségtelen, hogy a mennyország szentjei között, a szűzanya, Szent József és az apostolok után Assisi Szent Ferenc az első között van. Ez az alázatos szerzetes, aki a dúsgazdag középkorban magát Poverello di Dio-nak, Isten szegénykéjének nevezte, az egyik legnagyobb és legnépszerűbb szerzetesrendnek, a Ferencesrendnek volt az alapítója. Szent Ferencről sokan és sokat írtak. 1182-ben született az itáliai Assisi városában. Édesapja, Bernardone Péter, jómódú posztókereskedő volt, aki, mint talpra esett üzletember, nagy reményt fűzött Ferenc fiához. Azt remélte, hogy ő fogja megnövelni az egyébként is jelentős családi vagyont. Ám Ferencnek nem volt tínyére a kereskedő pálya, inkább fényes lovagi jövőről álmodozott. Fiatal éveit szűnni nem akaró vigadalmakkal töltött el, ilyen körülmények között szólt hozzá az Úr. Kiválasztotta, hívta, és ő alázatosan, egyszerű, de nagy szívvel követte. Felhagyott a léha, legénykori szórakozásokkal. Ehelyett a templomok csendjét és a magányt, valamint a szegényeket kereste. Legyőzi undorát a fertőző leprásokkal szemben, és saját kezével ápolni kezdi sebeiket. Így élte életét, amíg egy csodálatos égi, isteni útmutatást nem kapott. Éppen az Assisi határában lévő Szent Damiano templomban imádkozott, amikor hallotta a keresztre feszített Jézus szavait. Ferenc, menj, építsd fel hajlékomat, hisz látod, hogy romokban hever. Azonnal el is indult, és hozzáfogott a közelben fekvő omladozó kápolna megjavításához. Apja eladott posztóinak árát is itt kezdi kamatoztatni. Ebből azonban nagy családi botrány kerekedett. Ferenc végül is visszaszerezte apjának a pénzt, majd levetette ruháját, és ezekkel a szavakkal adta vissza neki. Idáig Bernardone Péter volt az apám, ezentúl az Úristennek akarok szolgálni. Az én atyám, mi atyánk, aki a mennyekben van. Így kezdte el a gazdag posztókereskedő fia eljegyzését a szent szegénységgel, az ő úrnőjével, ahogyan később a szegénységet hívta. Boldog szívvel, dalos ajakkal vág neki az új életnek. Aztán lassanként helyre állítgatja előbb a Szent Damiano, majd az angyalos boldogasszony porciunkula kápolnákat. Istennek azonban más tervei voltak vele. 1209. február 24-én a Szent Evangéliumot hallgatva egy újabb isteni hívást kapott. Máté evangéliumnak a szavait hallotta, menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa, gyógyítsátok meg a betegeket, támasztatok fel halottakat, a leprásokat tisztítsátok meg, üzzétek el a gonosz lelkeket, ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne szerezzetek se arany, se ezüst, se részpénzt magatoknak. Ne vigyetek magatokkal az útra tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Megérdemli a munkás a maga bérét. Ferenc valósággal felújongott e szavak hallatán. Saruját, botját eldobta magától, remete öltönyét, hamuszürke, durva csuhával cserélte fel, derekára kötelet kötött, és így készült fel az evangélium, a megtérés és a bűnbánat hirdetésére. Aztán Istennek ez a csodálatos vándora elindult tanúságot tenni. Mindenhol, ahol csak megfordult, szavainak nagy foganatja volt. Sokan megtértek, mások azonnal követői lettek. Milyen nagy öröm járhatta át szívét, amikor követőtársak csatlakoztak hozzá. Segítségükkel és társaságukban, mint a dalos pacsírta, úgy szőtte át felső és közép Olaszországot. Abból éltek, amit az emberek jó szántukból adtak nekik. Nem volt se pénzük, se vagyonuk. Mégis boldogok és lelkileg gazdagok voltak. Ha szükség úgy kívánta, koldultak. Nem csak prédikáltak, hanem élték is azt, amit mondtak. Amikor számuk már 12-re emelkedett, Ferenc szabályzatot írt számukra, és elindult velük Rómába, hogy a hatalmas harmadik Ince pápától kieszközölje rendje jóváhagyását. Ám a pápa tartózkodással fogadta ezt a furcsa, koldús csapatot. A rákövetkező éjszaka aztán azt álmodta a pápa, hogy az ő lateráni temploma össze akar dőlni, de Ferenc vállának egyetlen mozdulatával helyreigazította. Másnap az új kolduló rendet jóvá hagyta a pápa. Ettől fogva pedig elindult a Ferenc rend csodálatos szép élete és munkássága, amelynek Szent Ferenc alázatosságból a kisebb testvérek elnevezést adta. Az új rend és tagjai élükön csodálatos rendalapítójukkal Rivótortóban bámulatos életet éltek. Tömeges megtérések bizonyították az első ferences barátok életszentségét nem csak olasz, hanem francia, spanyol, angol, német földön is, sőt a mohamedánok között is. Isten szegénykéje maga is elindul, hogy megtérítse őket. Melek el-Kamel egyiptomi szultán fogadta nagy nyájasan. Megérezte benne Isten nagy emberét. Értékes ajándékokkal küldte vissza Itáliába. Szent Ferenc szelleme a nőket is magával ragadta. Assisi Szent Klára, Ferenc kortársa, megalapítja a második rend anyakolostorát. A világiak számára pedig megszületik a ferences világi rend, harmadrend, amely sok szentet adott az egyháznak. Szent Ferencet apostoli élete, munkája, rendalapítása alázatossá tette. Olyannyira, hogy sosem merte magát pappá szenteltetni. Alverna hegyén, a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén megkapta a történelemben elsőként saját testén Krisztus öt szent sebét, a stigmákat. Nagy tisztelője volt a Szent Keresztnek. Isten nem csak szeretetével, hanem a szenvedésekkel is kitüntette. Meg kellett érnie az első testvérek szívódásait. Ugyanakkor gyomor és máj bántalmakban szenvedett. Lábai dagadtak, lassanként megvakult. Mindezt hősies lélekkel viselte. Ez időtájt írta híres naphimnuszát, amely a világirodalom remeke. Ő állította fel a Greccsói erdőben az első betlehemi jászolt, hogy kora szegényeit is megvigasztalja az ő példájával. Halála előtt így kiáltott fel. Isten hozott halál testvér. Aztán a puszta földre tétette le magát a testvérekkel, akik Assisi felé tartottak vele. Énekelve adta vissza lelkét az Úrnak. 1226. október 3-án, miután megáldotta a testvéreket és Assisi városát. Ravatala mellett együtt volt az egyház és a világ. 1228. július 16-án egykori barátja, Hugo bíboros, aki időközben 9. Gergely néven pápa lett, szenté avatta. Hallgassuk meg a csodálatosan szép naphimnuszt. Naphimnusz, avagy a teremtő dicsérete. Mindenható fölséges és jóságos Úr, tiéd a dicséret, dicsőség és imádás, és minden áldás. Minden egyedül téged illet fölség, és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, s minden alkotásod, legfőképpen Urunk bátyánk a nap, aki a nappal adja, és aki ránk deríti a te világosságod. És szépő, sugárzó, nagy ragyogással ékes, a te képed fölséges. Áldjon, Uram, téged, holdnénénk, és minden csillaga az égnek, őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek. Áldjon, Uram, téged, szélöcsénk, levegő, felhő, jó és rútidő, kik által élteted minden te alkotásodat. Áldjon, Uram, tégedet, vízhugunk, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldjon, Uram, tűzbátyánk, belegyújtasz világot éjszakán, és szépő és erős, hatalmas és vidám. Áldjon, Uram, téged, földanya nénénk, ki minket hord és enni ad, és minden nemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet nyavaját. Boldogok, kik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldjon, Uram, nővérünk a testi halál, aki elől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, és boldogok, akik magukat megadták, te szent akaratodnak. Második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek Uramat és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok. Istenünk, te megadtad Asszisi Szent Ferencnek, hogy a szegénységben és alázatosságban Krisztushoz váljék hasonlóvá. Tégy készségessé minket, hogy mi is az ő útján járva kövessük fiadat, és örvendező szívvel veled egyesüljünk.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma Ferenc névnap van. A Ferenc az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik. Jelentése francia. Eredetileg Assisi Szent Ferenc gyerekkori beceneve, amelyet azért kapott, mert anyja francia származású volt. Minden kedves Ferenc nevű hallgatónkat a Jóisten éltesse sokáig. Boldog névnapot kívánunk!

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot és tekintsük át, hogy október 4-éhez milyen jeles évfordulók kapcsolódnak. A legtöbb katolikus országban ezen a napon, 1582-ben életbe lépett a 13. Gergely pápa által elrendelt naptárreform. 1582. október 4-ét közvetlenül 1582. október 15-e követte. A naptárreform a Julianus naptár bevezetése óta a napév és a naptári év eltolódásából adódó 10 napos időeltolódást szüntette meg. Megtartották azt a szabályt, hogy minden olyan év, amelynek utolsó 2 számjegye 4-jel osztható, szökőév legyen. Ha minden 400 évben 3 szökőévet kihagynak, akkor a naptár még jobban hozzáigazodik a napévhez. Így az eltérés csak 3333 évenként 1 nap lesz. Ma van Assisi Szent Ferenc, a kereskedők, szegények, környezetvédők és az állatvédők védőszentjének ünnepe. Ő Olaszország védőszentje. A kereskedők, a szegények, a szociális munkások, a környezetvédők és az állatok patrónusa. Az 1181-ben született Ferenc édesapja dúsgazdag posztókereskedő volt, aki fia ifjúkori léhaságait szó nélkül finanszírozta. A férfivá serdült Ferencet azonban sem az üzleti élet, sem a tanulás nem vonzotta. Nem úgy a katonáskodás. Részt vett több háborúban, többször megsebesült. Betegsége idején egy látomásban megjelent előtte Jézus Krisztus, aki felszólította, forduljon vissza. Ferenc ezután végleg felhagyott a léha élettel, nem törődve azzal, hogy apja kitagadta, rendbehozatta a bencés szerzetesek Assisi közelében lévő templomát, és szegénységet hirdető követőivel rendalapítási kérelemmel fordult harmadik Ince pápához, aki ezt meg is adta. A rend a szegénység erényén alapult, és Ferenc halála után a közösségek gyorsan szaporodtak Itáliában, de missziójuk eljutott Angliába, spanyol, német és magyar földre is. Magyarországon először a 14. században íródott Jókai kódexben jegyezték le tetteit, prédikált a madaraknak, megszelídítette a városban garázdálkodó gubbiói farkast, testén viselte Krisztus sebeit. 1228-ban avatták szentté Assisi Szent Ferencet. 1991 óta a mai napon ünnepeljük az Állatok Világnapját. Assisi Szent Ferencnek az állatok patrónusának emlékére ünneplik világszerte az Állatok Napját. Magyarországon ez alkalomból felvonulásokat rendeznek állattartók és állataik. 1851-ben a mai napon letették a budapesti Szent István templom a későbbi bazilika alapkövét. A bazilika megépítésére az 1838-as nagy árvíz szolgáltatott indokot. A mai Szent István tér közepe egy kis, természetes kiemelkedést képzett a síkpesti területen, amelyen több száz lakos talált menedéket a víz sodrása elől, amíg csónakokkal kimentették őket. Az árvíz túlélői fogadalmi adományokkal támogatták, hogy csodálatosnak vélt megmenekülésük helyszínén templom épüljön. 1845-ben végül Hild József kapott megbízást a tervek elkészítésére. A földmunkákat már 1846-ban megkezdték, de a folytatás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc miatt késedelmet szenvedett. A Hild elképzelései szerinti klasszicista stílusú templom építését 1851. augusztus 14-én kezdték el. Az alapkőletétel 1851. október 4-én volt. Az építkezés lassan folyt, csak 1858-ban gyorsult fel, amikor Ferenc József évi 40 000 forintot ajánlott fel, azzal a feltétellel, hogy a város is ugyanannyit ad. Hild 1867-ben bekövetkezett haláláig vezette a munkálatokat, s csak ezt követően derült ki, hogy az építőanyag minőségében és kivitelezésében is voltak hibák. 1868. január 22-én a már felfalazott kupola, a féloldalas terhelés és a pillérek egyenlőtlen süllyedése miatt, valamint az adományból származó eltérő minőségű kőanyag és a hosszú idejű szabadban állás miatt 1868 elején egy vihar következtében ledőlt és beomlott. A törmelék eltakarítása és a rosszul felhúzott épületrészek visszabontása 1871-ig tartott. Az építési tervek átdolgozására és a munkálatok vezetésére Ybl Miklóst kérték fel, aki neoreneszánsz stílusban dolgozta át a terveket, és 1891-es haláláig ellátta a művezetői feladatokat. A díszítő munkálatok és az épület belső végleges kialakítása 1905-re készült el Kauser József vezetésével, akit a főváros közgyűlése bízott meg azzal a kikötéssel, hogy az építkezést Ybl tervei szerint kell folytatni. Az elkészült templomot 1905. november 9-én szentelték fel, a zárókövet pedig 1906. december 8-án helyezték el. Tehát 1851-ben a mai napon tették le a budapesti Szent István templom későbbi bazilika alapkövét. 1896-ban a mai napon átadták a forgalomnak a budapesti Ferenc József hidat, amiben máig van egy ezüst szegecs. A Feketeházi János által tervezett híd ma Szabadsághíd néven létezik, s az eredeti névadó által beütött ezüst szegecs a pesti oldalon, a híd déli oldalán látható egy szelencében. 1957-ben a mai napon a Szovjetunió földkörüli pályára bocsájtotta a Sputnik 1 első mesterséges holdat. 96 perc alatt kerülte meg a Földet, az 58 kg-os gömb nagyjából 3 hónapig üzemelt, majd a légkörbe érve elégett. Az 1 wattos rádióadójával bip-bip-bip jeleket adott, melyet rádióamatőrök is fogtak. A Sputnik szó jelentése utitárs. A Szovjetunió űrhajózás területén szerzett előnye sokkot váltott ki az Amerikai Egyesült Államokban. Erősen nyugtalanította az amerikai szakembereket és a közvéleményt, melynek hatására egyre nagyobb intenzitással folytak az űrkutatások. 1669-ben a mai napon Amszterdamban 63 éves korában meghalt Rembrandt, holland festő és rajzművész. 2010-ben ezen a napon volt hazánkban a vörösiszap katasztrófa. Magyarország eddigi legnagyobb ökológiai következményekkel járó ipari katasztrófája. Átszakadt a MOL Zrt. Ajka melletti 10-es tározója és több mint 1 millió köbméter vörösiszap és erősen lúgos víz elegye öntötte el Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyet. A katasztrófa következtében 10 ember vesztette életét, csak nem 300-an szorultak egészségügyi ellátásra, 120 ember került kórházba. A károsultak száma meghaladja a 700-at, 358 ház vált lakhatatlanná. Kedves hallgatóink, kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Teljes körűen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló fa harangtorony Radostyánban, mindössze az épület falai maradtak meg. Közölte a Borsodabói Zemplén megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője a távirati irodával, miután a tűzoltók eloltották a szombat délután keletkezett tüzet. Dojcsák Dávid elmondta, a kazincbarcikai, a szendrői, az ózdi és a miskolci hivatásos tűzoltók az utómunkálatokat elvégezték. Egy kazincbarcikai és egy miskolci vízszállító jármű is segítette a munkákat. A Tiszán inneni református egyházkerület honlapján olvasható leírás szerint Radostyán egyik legjelentősebb épített öröksége a település magaslatán álló református templom, amelynek eredete egészen a középkorig nyúlik vissza. A források szerint a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az itt álló középkori kőtemplomot. Az épület mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, amikor falait megemelték és keleti irányban kibővítették. Ekkor készült kazettás jellegű fomenyezete is. Különleges értéke a templom mellett álló 1762-ben épült 16 méter magas, hatszögletű barokkfa harangtorony, amely a magyarországi faépítészet ritka, épségben fennmaradt emléke. A templom 1953

0: A települést 2020 óta vezető Tisza Sándor Rajmund, Fidesz-KDNP-s polgármester májusi lemondása miatt írtak ki időközi polgármester választást. A Bács-Kiskun megyei Kunbaracson azért kell új képviselőket választani, mert a 2024-ben mandátumot szerzett négy független képviselő közül három, Kigyósi Krisztián, Vörös László Ferenc és Szabó László a június 26-ai ülésen lemondott tisztségéről. A Pest megyei Nagykátán az 5-ös számú egyéni választókerületben kell új képviselőt választani, mert a 2024-ben megválasztott képviselő, Molnár István elhunyt. A szintén Pest megyei Budaörsön pedig szavazategyenlőség miatt megismétlik a képviselők választását. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt. Úgy tűnik, sem Magyar Péter, sem Orbán Anita nem tanult a nyár közepi teljes diplomáciai kudarcból, és most ismét diadalittasan jelentik be, hogy Ukrajna kézbiztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait, közölte a Fidesz frakció. Az ellenzéki párt parlamenti frakciójának távirati irodához eljuttatott közleménye szerint ugyanis Szerhij Babak, az ukrán parlament bizottsági elnöke nyíltan kijelentette, hogy a törvényjavaslat célja, hogy a magyar vétó elhárításával feloldhassanak további kettő tárgyalási fejezetcsoportot. Mivel Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására és érvényre juttatására, a győzelmi jelentések ellenére Ukrajna továbbra is sárba tiporja a magyar kisebbségek jogait, tették hozzá. Végül az időjárásról. Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csupán vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli eszél. Délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal hidegebb is lehet. Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
3: Énekelj velünk templomokban.
2: Koncertezz velünk.
3: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
2: Legyen sok új barátod.
3: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
2: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
3: Itt csak fiúk vannak.
2: Együtt tanulunk megénekelni.
3: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
2: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
3: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
1: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, most felolvassuk Homa János hétvégi levelét.
2: Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa 2026. szeptember 24-én csütörtökön magán audiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a vatikáni apostoli palotában. Az eseménnyel azóta sokszor foglalkozott a sajtó, és bizony megfogalmazta komoly kritikákat is a látogatással kapcsolatban. De minden további szubjektív megállapítás helyett nézzük a tényeket. Íme. Ez volt

0: az új magyar kormányfő első hivatalos vatikáni látogatása. Magyar Péter a fiaival, valamint egy delegáció kíséretében érkezett, amelynek tagja volt többek között Tar Zoltán kulturális miniszter, Velkei György külügyi államtitkár és Ceti István egyházi ügyekért felelős államtitkár helyettes is. A miniszterelnök vatikáni látogatása a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában kezdődött. Magyar Péter az úgynevezett imádságkapu lépett be a bazilikába. A magyar kápolna a bazilika altemplomában Péter apostol és a pápák sírjai közelében van. Szent II. János Pál pápa avatta fel 1980. októberében a Szent István alapította egykori magyar zarándokház örökségeként. A magyarok nagyasszonya kápolnát magyar művészek alkotásai díszítik, magyar szenteket ábrázoló domborművekkel. Az oltárnál Szent István szobrál, kezében a Szent Koronával. A magyar nyelvű szentmisét Eredics Gergő, főegyház megyei irodaigazgató helyettes mutatta be. Hangsúlyozta, hogy a magyar szentek és boldogok közös vonása, hogy meghallották Isten szavát, és azt tettekre is váltották. Eredics atya a 2006-ban boldoggá avatott Salkaházi Sára és a 2025-ben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnára emlékezett. A koncelebráló Zsódi Viktor, a piarista rend magyar tartomány főnöke, Szent Gellért püspök vértanú ünnepnapjára emlékeztetve a magyar szentek félelem nélküli tanúságtételéről beszélt. Hangoztatta, hogy Szent Gellért jelszava a ne félj volt. Kedves hallgatóink, a szentmisét követően Magyar Péter néhány perccel 10:30 után érkezett meg az apostoli palota belső udvarára, ahol a svájci gárda díszőrsége sorakozott fel. A kormányfőt Péter Rajics érsek, a pápai ház prefektusa fogadta, valamint azok a pápai udvari méltóságok, akik Magyar Pétert és a delegációját egészen a pápai könyvtárszobáig kísérték. A 14. Leó pápával folytatott magánbeszélgetés körülbelül fél órán át tartott. Ezen a szentszéki államtitkár Pietro Parolin bíboros nem volt jelen, mivel az ENSZ közgyűlésen vett részt ebben az időben. A hivatalos beszámolók szerint a felek érintették az oktatást, a katolikus egyház társadalmi szerepét, valamint a kiszolgáltatott keresztény közösségek nemzetközi védelmét. Magyar Péter a látogatás alkalmával hivatalosan is meghívta 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A magánaudienciáról a miniszterelnök a szentszéki államtitkárságra ment tovább, ahol a Vatikán külügyminisztereként ismert Paul Richard Gallagher érsekkel, valamint a szentszéknél a magyar ügyekért is felelős Fábio Salerno atyával egyeztetett. Kedves hallgatóink! A látogatás kapcsán a héten a magyar és a külföldi, különösen az olasz lapok kiemelten foglalkoztak azzal, hogy Magyar Péter a pápával való találkozásakor szalutált a katolikus egyházfőnek. A magyar miniszterelnök vatikáni teljesítményétől nem voltak elragadtatva a külföldi újságírók, az olaszok ezt több helyen is megfogalmazták. A megszólalók egyértelműen sértőnek találták, nem csak az olasz lakosokkal, de a keresztény közösséggel szemben is, hogy a magyar miniszterelnök felrúgott egy igen fontos hagyományt. Ugyanis az ilyenkor szokásos meghajlás és a Szentatya halászgyűrűjének megcsókolása helyett szalutálással köszönt el.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

Kedves hallgatóink! A Szent István Rádió hullámhosszám magyar nóta összeállításunk következik. Énekel dr. Víg Bertalan, Újvári Marika, Barabás Sándor, Gáspár Anni, Bokor János, Gál Gabriella, Pere János, Kovács Apollónia, Kalmár Magda, Solti Károly, Molnár László és Tarnai Kis László. Cigány zenekarával kísér Déki Lakatos Sándor. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

két frankos a kedven korom, megiszok hát minden nap egy pohárkal. Néha napján a csárdában elhúzatom lótámat a cigárnyal. Ha elfogyott a két frankos, üresen áll pintimben a fahordó. Van mellette tartalékban néhány üveg madarra meg a bordó. Ha elfogyott a két frankos, üresen áll pintimben a fahordó. Van mellette tartalékban néhány üveg madarra meg a bordó. Szeretem a jó vörösbort, ezt a tényt én soha le nem tartom.

életünkben legfőbb kincs, ha jól szolgál az egészség. Kellett ehhez egy jó asszony, kiben igaz a szerelem, a hűség. Lehet gond az életünkben, legfőbb kincs, ha jól szolgál.

várunk, szép menyecske, kadarka, gyöngyözött a kadarka a kancsóba, feleléskor kigondol a holnapra, amíg akad a világon csókra várunk, szép menyecske, kadarka, odafön a csillagok

úgy rinnem a muslincát, rusnya féreg, holtig ihat kedvére. Egy pohón ültem a gigámban, ég a pokol mostanában, onnannak úgy ides tova húz éve. Úgy rinnem a muslincát, rusnya féreg, holtig

Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió hullámhosszám magyar nóta összeállításunkat hallották. Énekelt dr. Víg Bertalan, Újvári Marika, Barabás Sándor, Gáspár Anni, Bokor János, Gál Gabriella, Pere János, Kovács Apollónia, Kalmár Magda, Solti Károly, Molnár László és Tarnai Kis László. Cigányzenekarával kísért Déki Lakatos Sándor. Az összeállítást Vasvári Bernadett szerkesztette.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Teljes körűen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló fa harangtorony Radostyánban, mindössze az épület falai maradtak meg. Közölte a Borsodabói-Zemplén megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője a távérati irodával, miután a tűzoltók eloltották a szombat délután keletkezett tüzet. Dojcsák Dávid elmondta, a kazincbarcikai, a szendrői, az ózdi és a miskolci hivatásos tűzoltók az utómunkálatokat elvégezték, egy kazincbarcikai és egy miskolci vízszállító jármű is segítette a munkákat. A Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapján olvasható leírás szerint Radostyán egyik legjelentősebb épített öröksége a település magaslatán álló református templom, amelynek eredete egészen a középkorig nyúlik vissza. A források szerint a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az itt álló középkori kőtemplomot. Az épület mai formáját nagyrészt 1784-ben nyert el, amikor falait megemelték és keleti irányban kibővítették. Ekkor készült kazettás jellegű fomenyezete is. Különleges értéke a templom mellett álló 1762-ben épült 16 méter magas, hatszögletű barokkfa harangtorony, amely a magyarországi faépítészet ritka, épségben fennmaradt emléke. A templom 1953 óta műemléki védelem alatt állt. Hat településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Gersekaráton és Porcsalmáson polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, még Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati

0: Független képviselő közül három, Kigyósi Krisztián, Vörös László Ferenc és Szabó László a június 26-ai ülésen lemondott tisztségéről. A Pest megyei Nagykátán az 5-ös számú egyéni választókerületben kell új képviselőt választani, mert a 2024-ben megválasztott képviselő, Molnár István elhunyt. A szintén Pest megyei Budaörsön pedig szavazategyenlőség miatt megismétlik a képviselők választását. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt. Úgy tűnik, sem Magyar Péter, sem Orbán Anita nem tanult a nyár közepi teljes diplomáciai kudarcból, és most ismét diadalittasan jelentik be, hogy Ukrajna kézbiztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait, közölte a Fidesz frakció. Az ellenzéki párt parlamenti frakciójának távirati irodához eljuttatott közleménye szerint ugyanis Szerhij Babak, az ukrán parlament bizottsági elnöke nyíltan kijelentette, hogy a törvényjavaslat célja, hogy a magyar vétó elhárításával feloldhassanak további kettő tárgyalási fejezetcsoportot. Mivel Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására és érvényre juttatására, a győzelmi jelentések ellenére Ukrajna továbbra is sárba tiporja a magyar kisebbségek jogait, tették hozzá. Végül az időjárásról. Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csupán vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. Délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal hidegebb is lehet. Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Téged is vár az egri érseki fiúkórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
3: Énekelj velünk templomokban.
2: Koncertezz velünk.
3: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
2: Legyen sok új barátod.
3: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
2: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
3: Itt csak fiúk vannak.
2: Együtt tanulunk megénekelni.
3: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
2: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
3: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
1: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak.
5: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban ellátogatunk Szihalomra, ahol a Kisbocs Babamama Közhasznú Egyesület 20 éves fennállását ünnepelték szeptember 26-án szombaton. Az adásban Gajasné Dósa Katalinnal, az Egyesület létrehozójával, vezetőjével, a település polgármesterével beszélgetünk. Felidézzük a kezdeteket, mérföldköveket, miként fonódik össze a két munkája, és kitekintünk további céljaik felé is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
7: Itt vagyunk Szihalmon egy őrületes születésnapi buli után, hiszen a Kisbocs a 20. születésnapját ünnepelhette. A hallgatók, akik velünk tartanak, ők már tudhatják, hogy mi is ennek a története, és hogy milyen sokféle program van, hogy milyen jó itt Szihalmon gyereknek lenni, és hát ez a mai alkalom is azt hiszem, hogy ezt mutatta. Köszönöm, polgármester asszony, beszélgethetünk erről. Idézzük fel azért mégis egy kicsit a kezdeteket, hiszen ilyenkor 20 év távlatából már azért érdemes visszatekinteni.
8: Hát igen, hát 20 év az rengeteg idő, rengeteg élményekkel, boldog pillanatokkal, örömmel, sírással, tehát minden is történt, de hát egy csodát értünk át 20 év alatt. De a kisfia motivált az Egyesületnek a megszületését, kismama voltam, és volt egy füzetem, és akkor abba írtam fel a kérdéseket, és ezt vittem a szülésznőmhöz, vittem a nőgyógyászhoz, és közben anyukákkal is találkoztam, amikor ezeken a

0: vizsgálatokon részt vettem, és nekik is voltak nagyon sok kérdések, és akkor arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha létrehoznánk egy valamilyen babamama klubot, ahol hívnánk szakembereket, és akkor nem lennénk egyedül a kérdéseinkkel, a problémáinkkal, és akkor minden anyuka fel tudná tenni a kérdést, és akkor az anyukák mi is együtt is tudnánk beszélgetni közben. Úgyhogy ez volt a kezdeti indulás, és utána pedig különböző anyukák jöttek a babamama klubba, valakinek sajátos nevelésű gyermeke volt, roma család, hátrányos helyzetű, különböző problémákkal, kérdésekkel, és tulajdonképpen ezekre az igényekre építve arra gondoltunk, és közben megismertük az EGRI civil házat, az EGRI babamama klubot, hogy egy civil szervezetet kellene létrehozni, én akkor még azt sem tudtam, hogy civil szervezet és pályázat, hogy akkor úgymond keretben tudnánk gondolkodni, és tulajdonképpen 2006-ban összefogtunk 10 anyuka, és megalapítottuk a Kisbocs Babamama Közhasznú Egyesületet, és tulajdonképpen utána pedig a Jóisten sodorta elénk a különböző feladatokat. A fő védjegyünk nyilván a családok megsegítése, a gyerekeknek a jólétének a megteremtése, hogy ne legyen olyan gyerek, aki Mikulás csomag nélkül marad Mikuláskor, ne legyen olyan gyerek, aki gyereknapi program nélkül marad gyereknapon. Nyilván fontos célunk a családoknak, a védelemre szoruló családoknak a megsegítése, és tulajdonképpen ez már egy kis bővült, és megismertük a hasonló problémákkal, vagy különböző problémákkal foglalkozó civil szervezeteknek a tevékenységét, és arra gondoltuk, hogy mutassuk már meg a civil szervezeteket, mert valaki a hagyományőrzéssel foglalkozik, valaki a fogyatékkal élőkkel foglalkozik, valaki a vakokkal foglalkozik, és ennek a gondolat alapján született meg a Civil Expo, amit egy picit tovább gondoltunk, hogy a szférák találkozása, és nem csak a civil szervezetek, hanem az önkormányzati szféra, a vállalkozó szféra, az egészségügy, a szociális szféra együtt állítanak ki, és akkor tulajdonképpen így a Civil Expo, így már 16. alkalommal volt az idén, 65 kiállítóval, megyéből, megyén túlról az összes szféra képviseltette magát, és tulajdonképpen ez már egy színes randevú. Másik nagy rendezvényünk szintén az igényekre épülve kialakult hagyományőrzően először anyateljes világnap, hangsúlyozva anyateljes táplálás fontosságát, és azt tulajdonképpen beintegráltuk az egészségnapba, és az is tulajdonképpen 20 éves, és a születésnapunkon belül is tulajdonképpen egy egészségnappal is készültünk szűrővizsgálatokkal, és meg szinte 2006-tól itt van velünk a Füzesabonyi Rendőrség, a Járási Hivatal, a Megyei Kormányhivatal, a EGRI Méhész Egyesület, és lehetett vérnyomás mérni, vércukrot, koleszterin, testsúlyindexet, tehát mindenféle tanácsadás. Azért nagyon fontos számunkra, hogy ezt mindig megtartjuk, mert nem egy alkalommal volt olyan, hogy a mi egészségnapunkon szűrtek ki egy betegséget, és úgy mentek tovább. És én azt gondolom, hogy ha egy embernek az életét meg tudtuk menteni, akkor szerintem már érdemes volt az egész egyesületnek a léte. Úgyhogy ezek is nagyon fontosak, és nyilván a nagy szívügyünk a Kisbocs Mikulás, ahol a kisbocsos gyerekek mellett az összes gyereknek megajándékozzuk, az idén visszatérünk a gyökerekhez, és arra gondoltuk, hogy hátrányos helyzetű családokat lepjük meg, be fogunk csengetni a délután leple alatt, Mikuláskor, és hát viszünk mindenkinek egy ajándékot, úgyhogy remélem, hogy fogunk egy kis örömet és boldogságot okozni. Ugyanis nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyan gyerekek, akik Mikulás alkalmával kint ülnek az ablak előtt és várják a Mikulást, és amikor nem érkezik, akkor azt gondolják, hogy ők rossz gyerekek, és hát nem rossz gyerekek, hanem valószínűleg a szülőknek nem jut arra plusz pénz, hogy még Mikulás csomagot is vásároljanak. Úgyhogy arra gondoltuk, hogy ezeknek a gyerekeknek mi okozunk egy örömet, és bebizonyítsuk azt, hogy a Mikulás létezik.
1: Lehet, hogy akkor, akik most ezt hallgatják, még nekik is meglepetés lesz, hiszen ez nagy öröm és boldogságot visznek nekik oda. Tekintsünk még egy kicsit arra vissza, hogy azért itt a 20 év alatt mi volt olyan mérföldkő, történés vagy emlékezetes pillanat, ami meghatározta a Kisbocsnak a létezését vagy a továbbvívését?
0: Hú, hát szerintem sok pillanat is volt, sok mérföldkő. Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon fontos mérföldkő az, hogy sikeres pályázatot nyertünk a Partners Hungary Alapítványnál, amikor a játékközpontot megálmodtam. Ott ugye az volt a cél, hogy különböző hátterű gyerekek játszanak egyet is együtt, és azt gondoljuk, hogy a kora gyerekkori fejlesztésbe belefektetett energia az öntően meghatározza a felnőtt életet, az, hogy milyen ember válik belőle. És arra gondoltunk, hogy egy ingyenes játszóházat hozunk létre, ahol bárki bármilyen családi háttérrel jöhet játszani, és azt látjuk, hogy gyerekkorban nem számít az, hogy most valaki fogyatékkal élő roma, vagy menekült, vagy bármi, nagyon jól el tudnak játszani, és hát nagyon boldog vagyok, hogy az idén ugyanennél az alapítványnál sikerült megnyernünk a játék kuckó, tehát könyvkuckónak a létrehozásról pont ülünk, és ezt egy foglalkozást előzte meg, és ennek az volt a célja, hogy bevontuk a döntéshozásba a gyerekeket, és ők választották ki a könyveket is. 0-10 éves korosztályban ugye tematikusan bontva vannak a könyvek, és maga a kuckó kinézetét is a gyerekek csinálták, és mi festettük meg amatőr szinten, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon nagy mérföldkő az életünkben, akár egy település életében is, hogy egy játékközponttal rendelkezik, ami nem csak egy játékközpont, hanem egy tematikus programok megvalósuló helyszíne, Baba Mama Klub, Baba Zenei, Baba különböző szakembereknek az előadása, házi orvos, védőnő, fogorvos, és sorolhatnám. De tulajdonképpen, mint az első gondolatom, amikor a kisfiam született, ez tovább él, hogy minden hónapban jön egy szakember, és akkor a kismamák itt együtt vannak és beszélgetnek, hogy én amikor eljövök, már a kisfiam 22 éves, akkor mindig eszembe jut, hogy amikor tartottam a kezembe, és akkor a Baba Mama Klubba beszélgettem az anyukákkal, hogy ez, hogy 22 év tulajdonképpen, mert akkor alakult meg ez a gondolat, hogy 20 évig ezt lehet, és ilyen sikerrel és ilyen érdeklődéssel, én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon megható is példa értőkének gondolom, de az is nagy mérföldkő volt, amikor a Medimentor szolgáltatást megcsináltuk, amikor a menekült családok érkeztek Magyarországra, és akkor azt gondoltuk, hogy megajándékozzuk őket, hogy azt érezzék, hogy Magyarországon azért segítünk rajtuk, és amikor láttuk azt, hogy azért ez nem egy-két hétről szól, akkor arra gondoltuk, hogy itt egy nagyobb segítségre van szükség, és létrehoztunk egy Medimentor szolgáltatót, ahol minden önkéntesnek volt egy specializált területe, valaki az óvodai beiratkozásba, bölcsődei beiratkozásba segített, valaki ellátást intézte, valaki szabadidős programot csinált nekik, valaki tolmács feladatokat látott el, tehát rengeteg feladat volt, és arra gondoltunk, hogy ez a szociális szakmának egy innovatív eleme lehet, és kipróbáltuk ezt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen az obota szociálpedagógusok körébe, kidolgoztam erre úgymond egy új tantárgyat, és arra gondoltuk, hogy a Medimentort védjegyoltalom alá is lehetne akkor venni, mint hogy ezt mi találtuk ki. De mondjuk azt nem gondoltam volna, hogy sikerül is, és amikor megjött, hogy a Medimentor megkapta a védjegyoltalmat, azt gondolom, hogy ez is egy nagy siker volt. Illetve az is egy nagy mérföldkő volt, amikor a menstruációs szegénység ellen küzdöttünk, és női klubokon keresztül beszélgettünk a menstruációs szegénységnek a létezéséről, és még jogszabálymódosítási javaslatot is írtunk, amit átadtunk az akkori országgyűlési képviselőnek, és azt nem gondoltuk, hogy valaki jelöl minket erre egy innovációs díjra. Svédország Magyarországi nagykövetétől megkaptuk az innovációs díjat. És hát azok a mérföldkövek, amikor a három királylány, három királyfi mozgalomtól családbarát helyt kitüntetést kaptuk, vagy a Heves vármegyé családokért díjat kaptuk, és nem a díjak a mérföldkövek, hanem ezek a díjak mindig megelőztek egy ugrást, hogy valamit megint olyan dolgot léptünk meg, ami egy olyan álom, ami egy ilyen elismertséget vonz maga után. Hogy nagyon sok ilyen mérföldkő volt, de hát az a legnagyobb mérföldkő számomra, hogy egy csomó önkéntes ember csatlakozik az egyesülethez, és hogy szeretnek velünk lenni, és hogy 20 éve fogják a kezemet, és hogy nem morzsolódnak le. Együtt álmodunk, és együtt álmodjuk meg azokat a dolgokat, amiket azt gondoljuk, hogy jó, hogyha a világban megvalósul.
1: Ez lett volna egy következő gondolatom, hiszen azért itt elhangzott az is, hogy édesanyák összefogása tulajdonképpen, hogy megmaradhatott maga a kisbocs is, hogy egyáltalán tovább tudják ezt gördíteni, és hogy annyi édesanyának tudnak segíteni. Kik azok, akik ezt ebben segítettek a kezdetekkor, és ők itt vannak-e még?
0: Igen. Tehát, hogy az a csoda, hogy amikor ezt kigondoltam, akkor megkerestem azokat a szociális partnereket, pedagógusokat, ahogy szakemberként is megtámaszták az egyesületnek a létét, de ugyanúgy azok az anyukák, akikkel kigondoltuk is, jönnek a rendezvényeinkre, és itt vannak, és segítik a munkánkat, és azok a szakemberek, akik önkéntessé válnak, azok is közül nagyon sokan itt vannak a 20 év alatt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a csoda, hogy tulajdonképpen nem változott a csapatnak a magja, hanem az bűvült ki, bűvült, és 2012-ben, amikor nyertünk egy támogatós projektet, szociális információs és önkéntes pont névén, akkor abban a programban 480 önkéntes regisztrált az egyesületünkhöz. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan missziót vállalunk föl, amihez azt gondolják az emberek, hogy érdemes és jó csatlakozni.

0: Ezt mi sem bizonyította jobban, mint az, hogy a mai napon itt mennyien együtt tudtak ünnepelni, rengeteg gyerek, és rengeteg program, kiegészítő, minden, ami az ő boldogságukat fokozta, ezt kézzel tapasztalhattuk itt a jelenlévők, ez valami fantasztikus összefogás. Hogyan sikerült ezt összehozni?
1: Először is, ugye, ilyenkor leülök és elgondolom, hogy milyen lehetne egy olyan szülinap, ahol boldogok a felnőttek is, az idősek is, és a gyerekek is. Tehát én arra gondoltam, hogy ez egy több modulból álló program kell, hogy legyen gyerekparadicsom. Ugye pont a születésnapunkra tették az országos gyereket a magasba programot. Ez borzasztó nagy megtiszteltetés. És hát mindenképpen legyenek makaronok, csokik, torták, felnőtteknek ugye Pálferi atyát gondoltam, és nyilván az egészségnapot. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen a szívemre kellett hallgatni, utána elmondtam az önkénteseknek, ők visszacsatolták, hogy hát sok feladatból áll, és el fogunk fáradni, de hogy ez egy szép gondolat, amit kigondoltam, és tulajdonképpen egy szépen tudatosan felépített gondolatból valósult meg a mai nap. Arra törekedtem, és arra törekedtünk az önkéntesekkel, hogy mindenki úgy menjen haza, hogy de jó volt itt lenni.
0: És hát térjünk arra is ki, hogy de jó itt Szihalmon gyereknek lenni. Miért jó itt Szihalmon gyereknek lenni?
1: Hát azt a gyerekektől kellene megkérdezni. Én nekem abban szerepem, hogy minden eszközt megteremtsek arra, hogy azt érezzék, hogy jó gyereknek lenni. De tulajdonképpen mondhatjuk is, hogy a Minifesto projekt kapcsán hivatalosan is jó gyereknek lenni. Tehát felkerültünk egy nemzetközi térképre, és tulajdonképpen hivatalosan is jó gyereknek lenni, és ehhez kapcsolódik az, hogy elméletileg tényleg valamit nagyon jól csinálhatunk, mert hogy október 20-án utazok Lisszabonba, ahol a lisszaboni polgármester meghívására részt veszek egy nemzetközi konferencián, miszerint innovatívnak találják azt, hogy valaki civil szervezetvezető és polgármester, és hogy ennek a kettőnek a fúziójából milyen dolgok születnek egy adott település életében, vagy egy egyesület életében, és az önkormányzatiság szerepe, hogy kapcsolódik a koragyerekkori fejlesztés a fontosságához, egy civil szervezetnek vagy a helyi akciócsoportnak milyen jelentősége van ebben. Úgyhogy ezt fogom majd elmondani Lisszabonban, úgy nagyon izgulok. És hát ez is azt mutatja, hogy egy kis településről milyen messzire el lehet jutni a Kisbocsnak, úgyhogy méltón szeretném majd képviselni az egyesületet, illetve a települést is. Úgyhogy hivatalosan jó gyereknek lenni, hogyha a játékközpontba szétnézek, akkor jó gyereknek lenni, bárcsak nekünk is lett volna ilyen lehetőség, meg ilyen játék a kezünkben. Én azt gondolom, hogy a szihalmi gyerekek, ha Kisbocsra gondolnak, látva a rajzokat, illetve a verseket, ők jól érzik magukat. Az egyik apuka mondta folyosón pár perccel ezelőtt, hogy gratulál, és hogy a Kisbocs már egy brand.
0: És hát maradjon is az, milyen tervek vannak a későbbiekre nézve, hogyan lehet majd megosztani a polgármesteri feladatokat a Kisbocsnak a vezetésével?
1: Én azt gondolom, hogy hál' Istennek nagyon sok önkéntesünk van, illetve van két egyesületi elnökünk is, akik ugye segítenek abban, hogy ezeket a feladatokat ugye megosszuk. Hát nyilván az irányítás, illetve a projekteknek a létrehozása az én feladatom, de ezeknek a megvalósítás és a megszervezésében is nagyon sokat vannak, de egyébként vannak ugye átfedések is a polgármester és a Kisbocs között, hisz a település rendezvényei azért kompatibilisek az egyesületnek a céljaival és a rendezvényeivel, és hát tulajdonképpen az egyesület tud segíteni az önkormányzatnak, hisz az önkormányzatnak se pénze, se kapacitása, se humán erőforrása nincs, és most polgármesterként nagyon meg tudom tapasztalni azt, hogy egy ilyen civil szervezet, de nem csak a Kisbocs, hanem a településen működő szihalmi fúvósok, a tobánosok, az önkéntes polgárőrök, a önkéntes tűzoltók, a Szimóbel, tehát nagyon sok egyesület az, aki segíti az önkormányzatnak az életét. Én azt gondolom, hogy az a jó megközelítés egy polgármesternek, hogy belássa azt, hogy ezek a civil szervezetek olyan együttműködő partnerek, amelyek leveszik a terhet az önkormányzat válláról. Tehát rengeteg szervezet programokat csinál, rengeteg szervezet szolgáltatásokat csinál, de ez egy önkormányzat nem tudná megcsinálni. Tehát nincsen kapacitása rá. Tehát, hogy óriási hálával tartozok az egyesületeknek a programjaért, a szolgáltatásaért, hogy ezeket megcsinálják, és a település jó hírnevét, a település minőségét minőségét fejlesztik ezáltal. Én azt gondolom, hogy azt nem kell élesen szétválasztani, ez egymásra épül, és polgármesterként kamatoztatom a civil szervezetben tapasztalt tudásomat, és ez oda-vissza segíti a munkámat.
0: Van esetleg valamilyen pályázat vagy cél, amit szeretnének elérni, ha nem is a közeljövőben, de egy kicsit távlati terveket nézve?
1: Hát mindig van az egyesületnek célja, meg terve. Tulajdonképpen most két, sőt három programba is vagyunk benne, ami még most jön, tehát még hétfőn lesz ezzel kapcsolatban egy konzultáció, és ez egy pont egy jó példa arra, hogy a Kisbocs és az önkormányzat együttműködése, ugyanis a Kisbocs pályázott egy Interreg projekten belül egy magyar-szlovák program pályázatra, és ezen a pályázaton keresztül az iskolával szeretnénk együttműködni, illetve az önkormányzattal, ugyanis egy ifjúsági házat szeretnénk létrehozni ennek a pályázatnak a keretén belül, ugyanis a önkormányzat megkapta a takarékszövetkezetet az államtól, még ugye tavaly, és ennek az épületen belül szeretnénk egy ifjúsági házat kialakítani, ahol a felnőtt fiatalaboknak is konditermet, a fiataloknak pedig pingpongozó asztalt, szimulátorgépet, társas játékot, egy kis egészséges büfét, ahol minden korosztály beülhet, és az asztalon lesz römikártya, sakk, stb. De tulajdonképpen ennek az ifjúsági háznak a megvalósítása ennek a keretében zajlik, és ez beépül egy lemorzsolódás projekt keretében, ahol az a célunk, hogy a gyerekek nem morzsolódjanak le az iskolába, menjenek tovább tanulni, és ehhez adunk egy kis muníciót, úgyhogy ezeken dolgozunk, és hát ugye a kora gyerekkori fejlesztés programban is partnerek vagyunk a Partners Alapítványnak, úgyhogy 3-4 új gondolat is van, tehát nem unatkozunk.
0: Összességében és így a műsoridő vége felé. Hogyan értékeli ön, hogy sikerült ez a szülinap?
1: Hát én azt gondolom, hogy én szemszögemből, meg hogy a gyerekeket próbáltam figyelni, illetve a felnőtteket, mert minden korosztály úgy gondolom megtalálta magáit. Én azt gondolom, hogy egy jól sikerült tartalmas születésnap volt, és bízom benne, hogy mindenki úgy ment haza, hogy tényleg jó volt, és hogy minden rendezvényünkre vissza szeretnének jönni, mert hogy szihalmon kaptak valami olyasmit, amit a szívükbe zárnak, és szívesen visznek haza.
0: Hát akkor Isten éltesse a Kisbocsot.
1: Köszönöm
0: szépen. És mindazokat, akik ezért tettek. Köszönöm az interjút.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Gajasné Dósa Katalinnal, a Szihalmi Kisbocs Babamama Közhasznú Egyesület létrehozójával, vezetőjével beszélgettünk az Egyesület 20 éves fennállása alkalmából. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt, Berec Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Sziluett című női műsorunkban ma is a magyar királynékkal foglalkozunk, egészen pontosan most is egy királynéval, Lokietek Erzsébettel, róla fogok beszélgetni, Tircsné doktor Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatóval. Előjáróban mit kell tudnunk őről, milyen magyar királyné volt ő?
2: Károly Róbert királyunk felesége, Nagy Lajos királyunk anyja. Amikor előadásokat szoktam tartani, és Lokietek Erzsébetnek a neve elhangzik, akkor néha úgy őszintén kibudjan a hallgatóimból, hogy ők még erről a királynéről nem is hallottak, és nem is tudják, hogy ki ez. Aztán én ilyenkor mindig azt mondom, hogy dehogy nem tudják, és majd rá fognak jönni, amikor a vele kapcsolatos legendákról beszélek, hogy dehogy nem ismerik. De mielőtt Lokietek Erzsébet életébe belekezdenénk, illetve a legendáit elkezdeném mesélni, ismét egy mottóval, illetve egy gondolattal szeretném indítani az előadást, ezt a mai műsort, méghozzá Babits Mihálytól egy gondolattal. A múlt nélkül nincs jövendő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe. Nos, Lokietek Erzsébet Károly Róbert királyunknak a negyedik felesége volt. Első három felesége Károly Róbertnek meghalt, és utód nélkül haltak meg, illetve csecsemőkorban a megszületett gyermekek is. Tehát Károly Róbert utóda mindegyik, ugye Nagy Lajos királyunk is, Lokietek Erzsébet a negyedik feleségtől születtek. Lokietek Erzsébet pedig nem más, mint negyedik Béla királyunk dédunokája. Ugyanis negyedik Béla királyunk Jolán nevű lányától származik, Jolán unokája Lokietek Erzsébet. Károly Róbert királyunk pedig úgy tarthatott igényt a magyar trónra, hogy a nagymamája, Árpádházi 5. István királyunk lánya, Mária. Tehát nőágon öröklődött tovább az Árpádok vére Károly Róbert királyunkban. Tehát Nagy Lajos királyban két Árpádházi királylány vére ért össze.
1: Mind erre... a két oldalról Árpádházi királyok voltak az ősei, így vagy úgy?
2: Így van, csak ugye az egyik ágon dédunoka, a másik ágon pedig már ők unoka, tehát egyel több leszármazás, de két Árpádházi királylánynak a vérvonala a Magyar Anzsú királyainkban, hiszen ők már nem Árpádházi származású királyok, hanem a Magyar Anzsú királyaink voltak. Tehát Lokietek Erzsébet negyedik Béla királyunk dédunokája, Károly Róbert királyunk felesége. Két gyermeke született, Lajos és Endre. És Lokietek Erzsébet egyike azoknak a magyar királynéknak, akik nagyon is sokat vállaltak magukra az ország politikai életéből. Károly Róbert bármennyire is nagy és tehetséges királyunk volt, de támaszkodott a feleségére. Károly Róbert halála után egyébként például Lengyelországba kormányzóként is elutazott, tehát a Personál Unió idején egy ideig Lokietek Erzsébet a krakkói udvart irányította. Kálti Márk krónikaírónk gesztájában írja Károly Róbertre, hogy otthon Karobertónak, vagyis Károly Róbertnek nevezik. Mondhatjuk azt, hogy Kálti Márk keresztelte el Károly Róbertet Károly Róbertnek, aki egyébként Carolus Rexként, tehát Károly királyként írta alá az okleveleket, és az ő idejében vert pénzeken is a Carolus Rex megfogalmazás szerepel. És hagy fűzzem itt hozzá azt a viccet, vagy humort, vagy nem is tudom, minek nevezhetjük. Pesten a Róbert Károly körút, Annak idején a kommunista rezsimben egy tanácsi dolgozónak csak az jutott el a tudatáig, hogy nem magyar származású uralkodóról van szó, és ezért meg kell fordítani a nevét. Na most Róbert Károly nevű uralkodónk soha nem volt, csak Károly Róbert. De a körút az Róbert Károly körút nevet viselte évtizedeken keresztül. Nos, Lokietek Erzsébet idősebbik fia, ugye Nagy Lajos királyunk, akire a nagy jelzőt már jóval halála után az 1300-as évek vége felé egy Lorenzo de Monacis nevű velencei követségi titkár aggatta, illetve ő ítélte meg úgy Lajos királynak a tetteit és az uralkodását, hogy megérdemli a nagy jelzőt. Tehát nem a magyarok, hanem egy velencei követségi titkár. Úgy gondolom, hogy ezek után aztán 1845-ben a Hazáról című költeményében Petőfi Sándor joggal írhatta azt, hogy nagy volt hajdan a magyar, nagy volt hatalma birtoka, magyar tenger vizében hunyt el észak, kelet s dél hulló csillaga. Lajos királyunkat nagyon gondosan nevelték, és nagyon gondos nevelésben részesült. A hét szabad művészetre például Neszmélyi Miklós és Lackfi Dénes ferences rendi szerzetesek oktatták a trónörököst. A lovagi mesterségre az ország legnevesebb nemesi lovagjai Druget Miklós, Kistapolcsányi Miklós és Poháros Péter. 9 éves volt Lajos, amikor az első trónörökösi tevékenységében részt vett, méghozzá kézjegyével látta el az 1335-ös visegrádi királytalálkozó dokumentumait. Ugyanis a visegrádi királytalálkozót ezt bizony Károly Róbert királyunk hívta össze, és Luxemburgi János cseh király, illetve Nagy Kázmér lengyel király vett rajta részt. Csatában és harcban 10 éves korában vett részt Lajos, bár nyilvánvaló, hogy a királyi testőrök rendkívül módon vigyáztak a trónörökösre, akkor, amikor a visegrádi királytalálkozó szerződése értelmében a magyar és lengyel csapatok megsegítették a cseh királyt Habsburg ellenes csatáiban és harcában. És 16 éves volt, amikor Károly Róbert meghalt és királlyá koronázták 1342-ben. És királlyá koronázása után csak néhány év telt el, amikor bekövetkezett az az esemény, hogy kisebbik testvérét, Endrét, akit már gyermekként eljegyeztek és el is vittek Nápolyba, Nápolyi Johanna férjeként Nápolyban meggyilkolták. Ez 1345-ben történt. Még csak 20-as évei elején járt ekkor Lajos, a magyarok királya. És a merénylet után 2 évvel 1347-ben indította azt a bizonyos első itáliai hadjáratát Lajos királyunk, amely öccse meggyilkolását számon kérte Nápolyi Johannán. Tulajdonképpen mai napig sem lehet tudni, hogy Endrét miért ölték meg Nápolyban. Tény, hogy akkor szándékoztak Nápoly királyává koronázni Endrét, de Johanna Nápoly trónját a nagyapjától úgy örökölte meg, hogy Johanna az uralkodó. És még Johanna halála után sem Endrére szállt volna a nápolyi királyi cím, hanem Johanna húgára, Máriára, illetve a gyermekekre. Tehát Endre semmiképpen nem lett volna Nápolynak királya.
3: Tehát akkor itt nem lehetett az ok trónféltés.
2: Nem, egyáltalán nem lehetett, ezért nem lehet tudni, hogy mi lehetett az ok, hogy a 18-19 éves herceget a tarantói és duradzói hercegek megölették. Maga a merénylet egyébként úgy történt, hogy egy vadászatról tért haza Endre, és éjszaka fölzörgették a hálótermében azzal, hogy fontos levél érkezett, és kicsalták a hálóterméből egy másik terembe, és itt támadtak Endrére a merénylők. Innen még el tudott menekülni vissza a hálószobájába, de mire visszaért volna a hálószobájába, az már belülről be volt zárva. A hálószobában csak Johanna tartózkodott. Endre magyar dajkája segítségért kiabált és segítséget hívott, senki nem jött a magyar herceg segítségére. Másnap reggel a palota kertjében a kertfalánál találták meg Endre holttestét.
3: Tehát akkor minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a feleségének is szerepe volt abban, hogy őt megölték, legalábbis nem védte meg.
2: Nem védte meg, és hogy tudhatott a merényletről, illetve erről a merénylő szándékról, ez teljesen egyértelmű. Az, hogy Endre holttestét pár nappal később tisztességesen felravatalozták, és a nápolyi Szent Gennaro templomban végül is eltemették, ez is csak és kizárólag a magyar dajkájának volt köszönhető. Johanna kiadott egy úgynevezett körlevelet, amelyet a korabeli itáliai városállamokba eljuttatott, és ebben a körlevélben azt írta, hogy ifjúi kalandra indult Endre, és e kaland között történt a merénylet, és kvázi féltékenységből ölték meg. Persze, aki elkövette, valaki bevallotta, és megölték, és számon kérték a hercegnek a elpusztítását. Johanna ezt a levelét soha nem vonta vissza, gyakorlatilag önmagával került ellentmondásba, hiszen a hálóterem az valóban belülről volt bezárva. Azt állította egyébként Johanna, hogy ő időközben elaludt, de közben bezárta az ajtót. Elég érdekes események. Nos, Nagy Lajos királyunk ezért indult számon kérni öccse halálát, 3 hadjáratot vezetett Itáliába, mind a 3 hadjárat során tönkreverte Johanna seregeit, aki időközben férjhez ment Tarantói Lajoshoz. Gyermekei születtek, de azért az Isten ítélet nem került el Johannát sem, mert a gyermekei csecsemőkorban kivétel nélkül mindegyik meghalt, és a felnőtt kort egy gyermek sem érte meg. Nos, Tarantói Lajos egy eléggé nevetséges, vagy legalábbis számomra eléggé nevetséges figurája a történelemnek, ugyanis a hadjáratok során folyamatosan lovagi párbajra hívta ki Lajos királyt, aki természetesen elfogadta a kihívást, de mielőtt a megállapodott idő és a párbajra sort került volna, Tarantói Lajos mindig visszalépett. És ezt 2-3-szor is eljátszott a Tarantói Lajos, és ezért mondom azt, hogy elég nevetséges egy gyáva figurája lehetett a itáliai nápolyi történelemnek és Johannának. Hát úgy gondolom, hogy rossz cserét csinálhatott egy magyar Endre herceg helyett egy ilyen gyáva kukac Tarantói Lajost választani férjként.

0: Lajos királyunk harcmodoráról és csatáiról nagyon sok leírás maradt ránk. A firenzei villáni testvérek, akik korabeli krónikások voltak, számolnak be, hogy igazán, hogy milyen harcmodorban vívta ezeket a hadjáratokat Lajos, és a leírások kísértetiesen emlékeztetnek a honfoglaló magyarok harcmodorára. Lajos egyébként mindig az első sorokban önmaga is harcolt, soha nem egy távoli dombról, lóhátról figyelte az eseményeket, ahogy azt általában az uralkodók szokták tenni. Közeli hívei sokszor szidalmazták is Lajost, hogy miért teszi ki magát ilyen közvetlen veszélynek. Meg is sebesült nem egyszer egyébként Lajos, nyilat lőttek a lábába, stb. Ennek ellenére példát mutatni a katonáinak, igenis ott volt az első sorban, tisztelték is a katonák, és tűzbe mentek érte. Nagyon emberséges és lovagias volt Lajos. Följegyezték róla például, hogy egy-egy meghódított város esetében, pláne ha önmagától meghódolt egy város, akkor soha nem engedélyezte a szabadrablást, ami abban az időben nagyon is szokásban volt. Barletta városánál például a magyar katonáival verette szét egyébként a Lajos oldalán harcoló zsoldos katonákat, akik összetűzésbe keveredtek a barlettai polgárokkal. Persze, ha maga Lajos nem volt jelen a csatatéren, akkor azért időnként a magyar katonákra is átragadt a rablás, de a király jelenlétében soha nem következett be, hogy a védtelen polgári lakosságra rátámadtak volna. 1352-ben kötött békét Lajos és Johanna követei. Lajos egyébként mindig azt követelte, hogy pápai bíróság elé állítsák Johannát a férgyilkosság miatt, mert meggyőződése volt, hogy Johanna adott utasítást, de minden esetre legalábbis csak elnézte, hogy Endrét, az öccsét megölték. A korabeli közvélemény egyébként rendkívül módon elítélte Johanna tettét. Boccaccio például egy eklógájában azt írja, ami nagyon-nagyon csúnya ítélet, egy korabeli középkori ítélet, dühösségtől remegő vemhes nősztényfarkas. Ennek titulálja Johannát, ami nagyon-nagyon csúnya megfogalmazás. Lajos király harcaiban egyébként a csatakiáltás már nem az volt, ami a honfoglaló őseink félelmetes húj-húj csatakiáltás, az ő lovagjai már éjjel Magyarország csatakiáltással indultak harcba. Bánlaki József a Magyar Nemzet Hadtörténelme című kötetben lehet a harcmodoráról nagyon sokat olvasni Lajosról.
1: És ha már Nagy Lajos király, akkor mi miskolciak, diósgyőriek nagyon büszkék lehetünk rá, hiszen a diósgyőri vár az ő korában pompázott talán olyan szépen, mint ahogy most manapság már 2016-ban is pompázik. Tehát fénykorát az ő korában
0: így
1: érte.
0: Van, sőt, a Velencei Köztársaság legyőzésével kapcsolatos békeszerződést ugye itt írták alá a diósgyőri várban. Nem igazán győzte le senki a Velencei Köztársaságot Lajos királyon kívül. Hihetetlen sarcot írt elő a velenceieknek. Másnapra tartozik, hogy csak egyszer fizették meg, utána már elmismásolták a fizetséget, de a békeszerződés az valóban így szólt.
1: Szóval mi diósgyőriek, mi miskolciak, büszkék lehetünk Nagy Lajos királyra, hiszen így is kötődött városunkhoz, és magához a diósgyőri várhoz.
0: Így van. Lajos királlyal kapcsolatban van egy nagyon érdekes legenda, méghozzá a halálával kapcsolatos legenda, hogy miben is halhatott meg. A történelmi legenda az úgy szól, és Pór Antal történész, az 1800-as évek történésze volt, aki először fölvetette, hogy Lajos elkapta a lepra betegséget, és ebben halt meg. Kükülei János, aki egyébként Nagy Lajos kancellárja és krónikaírója volt, ő is a leprának tulajdonítja Lajos halálát. Igen, ám csak az érdekesség, illetve a nem érdekesség, hanem tény, hogy a budai jogkönyv az úgy rendelkezett, és a magyar jog az úgy szólt, hogy az az uralkodó vagy királyné, aki a lepra betegséget elkapja, abban a pillanatban le kell váltani a királyságról, vagy a hivatalából. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy valóban lepra okozhatta-e Nagy Lajos királyunk halálát.
1: És legyünk igazságosak, Lokietek Erzsébettel kezdtük a beszélgetésünket, akkor
0: és ővele is fogjuk folytatni. És Lokietek Erzsébet legendájával, és itt fogom azt bebizonyítani, hogy dehogy is nem ismeri a kedves hallgató Lokietek Erzsébetet, ugyanis az ő életével kapcsolatban, illetve életében 1330-ban történt a bizonyos Zács Felicián féle merénylet. Amikor Zács Felicián, egy felvidéki főúr, a visegrádi királyi palotában karddal támadt Károly Róbertre, a királynéra, illetve a két gyermekre, Lajos 4 éves volt, ekkor 2 éves volt Endre. És Erzsébet királyné a szószoros értelemben testével védte a két gyermeket, olyannyira, hogy a dühöngő főúr 2 ujját is levágta a királynénak, de Károly Róbertet is megsebesítette a karján, mielőtt egy étekfogó le tudta szúrni ezt a Zács Felicián főurat. Vitatkoznak a történészek, hogy mi lehetett az oka ennek a merényletnek. Tulajdonképpen nem lehet tudni. Valószínűleg a kiskirályoknak egy utolsó támadása, fellángolása lehetett Károly Róbert ellen. Zács Felicián ugyanis Károly Róberttel szemben a kiskirályok harcában Csák Máté oldalán harcolt és oldalára állt. És Károly Róbert ugyan kegyeibe fogadta és elhalmozta birtokokkal, de valószínű, hogy mégsem békélhetett meg Károly Róberttel Zács Felicián, és ezért támadt a királyra, illetve a királyi családra. A merénylet legendája ugye a Zács Klára féle meggyalázás, és itt gondoljanak vissza Bánkbán Melindájánál, amikor azt mondtam, hogy vándormotívum, a feleség vagy a tisztes hajadon meggyalázása, Melinda és Zács Klára története abszolút egy vonulatra és egy gondolatra, a bizonyos irodalmi vándormotívumot jelentheti. A Zács Klára féle merénylet, ez a történések után egy körülbelül 15 évvel tűnt föl egyébként legelőször itáliai krónikákban, és aztán gyökerezett meg a magyar köztudatban. Egy biztos, Károly Róbert bosszúja Zács Felicián, illetve a Zács család ellen valami hihetetlenül mérhetetlen és elképzelhetetlen volt. Zács Klárának levágták az orrát és az ajkát és 8 ujját, lóhátára kötözték és úgy hurcolták körbe a országban, és azt kellett mondania a szerencsétlen lánynak, hogy így jár, aki a király ellen vétkezik. Zács Feliciánnak az idősebbik lányát lefejezték, ennek az idősebbik lánynak a férjét várbörtönbe zárták, és valójában halálra éheztették. Volt egy fia Zács Feliciánnak, őt lófarkára végére kötötték, és gyakorlatilag lovakkal tapostatták halálra. Azt mondhatjuk, hogy Károly Róbert harmadíziglen Zács Felicián családját férfiágon kiirtotta, csak Zács Felicián nővérének és a lánygyerekeknek kegyelmezett meg, de őket is Ródosz szigetére száműzte. Én a magam részéről kizár dolognak tartom, hogy ha valóban csak annyi történt volna, csak idézőjelbetéve, hogy meggyaláztak egy hölgyet, és a hölgy elmondta, hogy mi történt vele, akkor egy Károly Róberthez hasonló nagykaliberű király így áll bosszút azért, mert a hölgy elmondta, hogy ő ellene milyen vétket követtek el. Tehát ezért mondom én is inkább azt, hogy az Zács Felicián féle merénylet a kiskirályok utolsó próbálkozása volt Károly Róbert hatalmának megdöntésére és megdöntése ellenére. A bosszú egyébként a korabeli közvéleményt is megdöbbentette, és néhány hónappal később Havasalföldön járt csatában Károly Róbert, ahol a románokkal szemben elveszítette a csatát, ezt például istenítéletnek és bosszúnak fogták föl a magyar nemesek. Maga Károly Róbert is ebből a csatából csak úgy menekült meg, hogy egy Héder Dezső nevű lovagjával ruhát cserélt és páncélt cserélt, és így, mint egyszerű lovag, Károly Róbert megmenekült, Héder Dezső ott maradt a csatatéren, és meghalt. A Zács Felicián féle merénylet, ugye, amit Lokietek Erzsébet, mint anya védte a gyermekeit, valójában a magyar köztudatba Arany János csodálatos balladájából került be, a Zács Klára féle balladából, hiszen Arany János egyértelműen azt a legendát írja le, hogy Zács Klárát ugye elcsábítják akarata ellenére, és bevallván édesapjának a történéseket, az apa emiatti fölháborodásában támad az uralkodóra és a családjára. Igen ám, csak ennek a balladának van egy utolsó verszaka, és azt kell tudnunk, hogy ez a ballada, ez 1855-ben írta Arany János. Tehát a 48-as szabadságharc vérbefolytása után 5-6 évvel, és az utolsó verszaka ennek a balladának így szól, és ezzel zárom Lokietek Erzsébet magyar királynéről szóló előadásunkat. Rossz időket élünk, rossz csillagok járnak, Isten ója nagy csapástól mi magyar hazánkat.
1: Tirsné dr. Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatóval beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott női műsorunkat jövő héten szerdán este 21 óra 5 perckor ismételjük meg. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt. Úgy tűnik, sem Magyar Péter, sem Orbán Anita nem tanult a nyár közepi teljes diplomáciai kudarcból, és most ismét diadalittasan jelentik be, hogy Ukrajna kézbiztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait, közölte a Fidesz frakció. Az ellenzéki párt parlamenti frakciójának távirati irodához eljuttatott közleménye szerint ugyanis Szerhij Babak, az ukrán parlament bizottsági elnöke nyíltan kijelentette, hogy a törvényjavaslat célja, hogy a magyar vétó elhárításával feloldhassanak további kettő tárgyalási fejezetcsoportot. Mivel Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására és érvényre juttatására, a győzelmi jelentések ellenére Ukrajna továbbra is sárba tiporja a magyar kisebbségek jogait, tették hozzá. Európai Uniós támogatással fejlesztették az onkológiai sebészeti ellátást Szeged és Temesvár térségében. A projekt lerövidítette a daganatos betegek diagnózistól műtétig vezető útját, tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati igazgatósága a távirati irodát. A közlemény szerint a daganatos megbetegedések kezelésében az idő az egyik legértékesebb tényező. A projekt keretében a Szegedi Tudományegyetem sebészeti klinikáján alapjaiban gondolták újra és szervezték át az onkotímek sebészeti döntéshozatali és előkészítési folyamatait. Az intézménynek sikerült olyan szerkezeti reformot végrehajtania, amely jelentősen csökkentette a személyes orvos-beteg találkozások számát, ugyanakkor lerövidítette a daganatos betegek diagnózistól műtétig vezető útját. Az első fél évben 63,7 milliárd forinttal több támogatást kaptak a termelők 2025 azonos időszakához képest, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet közzétett összefoglalójában. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát a költségvetés fedezte. Harmada uniós forrás volt. A vidékfejlesztési és halászati programok kifizetései meghaladták a 439 milliárd forintot, a közvetlen támogatások a 128 milliárd forintot, a nemzeti támogatások a 83 milliárd forintot, a piaci és egyéb támogatások a 14 milliárd forintot. Az ágazati összesítés alapján a szántóföldi növénytermesztésnek jutott a támogatások 28%-a, az állattenyésztésnek a 22,5%-a, a kertészetnek a 6,6%-a. A Nemzeti Agrárkárenyhítési Rendszer keretében időjárás okozta károk kompenzálására 45 milliárd forintot folyósítottak. Friedrich Merz, német kancellár, Kijevbe érkezett, ahol újabb katonai és energetikai támogatások

0: Zelenszkij elnököt biztosítani fogja Németország további segítségéről, és figyelmeztetett arra, hogyha Oroszország nem állítja meg, háborús gépezete előbb-utóbb ellenük fordul. Végül az időjárásról. Késő este észak-északnyugat felül egy helyenként vastagabb magas szintű felhősáv érkezik, amely miközben szakadozik, déli-délkelet irányba halad az éjszaka folyamán. Csapadék nem lesz, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet hétfőn 19 és 25 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Téged is vár az egri érseki fiúkórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
3: Énekelj velünk templomokban.
2: Koncertezz velünk.
3: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
2: Legyen sok új barátod.
3: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
2: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
3: Itt csak fiúk vannak.
2: Együtt tanulunk megénekelni.
3: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
2: Nálunk kap saját új egyenruhát.
3: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
1: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak. Indul az iránytű.
5: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
6: Sziasztok!
7: Sziasztok!
6: Sziasztok!
8: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Hogyan lesz a feleslegesével, de még felhasználható állateledelből szervezett, célzott segítség több ezer rászoruló állat számára? Most kiderül, ugyanis a Magyar Állatvédelmi Eledelbank alapítvány munkáját mutatjuk be. A következő szűk fél órában Lajos Bencével, az Eledelbank megálmodójával, operatív vezetőjével, Hornyik Adrián kurátorral és Móricz Tamás Lászlóval, az Eledelbank alapítvány szakmai tanácsadójával, kapcsolattartójával beszélgetünk. Az interjú első részét hallhatjátok, tartsatok velünk, érdemes!

0: Adrián, Tamás, Bence, sok szeretettel köszöntelek titeket az Zoom-vonal túlsó végén, sziasztok!
1: Szia, szia!
2: Szervusz, köszönjük a lehetőséget!
0: Mi is az a Magyar Állatvédelmi Eledel Bank alapítvány, milyen céllal jött létre?
1: Tehát az Eledel Bank az egy egészen más koncepcióval jött létre. Először is ugye maga az állateledelmentés lett volna a fő profil, és a rászoruló menhelyeknek a támogatása, viszont annyira jól sikerült maga a modell és a kezdeményezés, hogy a fő támogatónk, a PPF Hungária most már olyan termékekkel támogat minket, ami egyébként a piacon is megállná a helyét, tehát teljes mértékben eladható termékek. Ők korábban is nagy hangsúlyt fektettek az állatvédelem támogatására, és szívükön viselik magát az állatvédelem sorsát, így közösen még nagyobb segítséget tudunk nyújtani az állatvédelem szereplőinek. Ugye most már nem csak menhelyeket, hanem gyepmesteri telepeket, önkormányzatokat, akár szociális intézményeket is tudunk támogatni, továbbá megfelelő dokumentációkkal, akár már a magánszemélyekig is le tudunk menni a támogatás nyújtással. Úgyhogy jelenleg így néz ki az alapítványunk fő tevékenysége és felépítése.
2: A Bence a FEMA Állatmentő Egyesület mentés irányítója, és tavaly született meg a gondolat, ugye ő az ötletgazdája az alapítványnak, hogy lehetne ezt az adománygyűjtő és elosztó tevékenységet magasabb szinten, még nagyobb tételbe, úgyhogy még több rászorul.

0: hoz eljussunk megvalósítani, ugye mivel állateledelt, tehát állati takarmányt tárolunk, ezért még szigorúbb szabályok vonatkoznak ránk hatósági szempontból is, mint az alapvető adományozási folyamatoknál, és ugye a modell lényege az az, hogy önkormányzatokat támogatunk, nagyon hálásak vagyunk a nyitottságukért, mert egyre több önkormányzat csatlakozik az ügyhöz, több szerződésünk van folyamatban, illetve ugye magukat az állatvédelem célfeladatú, állatmentés célfeladatú non-profit szervezeteket támogatjuk. Akik nem csatlakoznak szervezethez, és így nevezzük őket civil állatmentőknek, számukra van egy további lehetőség is, ami nyitott. A mindenkori állatorvosukon keresztül való csatlakozás, ugye a szerződéskötésünk alapja a felírszám megléte, ami ugye az élelmiszer biztonsági láncot szavatoló kód, tehát ez egy kódszám, amit a szektor szereplői kapnak, és ugye ilyennel az állatorvosok is rendelkeznek. Számukra nyitott egy lehetőség, ez az állatorvosi partnerségi programunk. Szeretnénk ösztönözni minden az ügy iránt érdeklődő állatorvost, hogy amennyiben bizalmat szavaz nekünk, csatlakozzon hozzánk. Szeretnénk minél több állatorvost összekötni a szektorra szoruló szereplőivel, hogy minél több állatorvos kontaktja legyen a rendszerbe, kihez lehet adott probléma esetén fordulni, ki az az állatorvos, aki esetleg időszakos akciókat hirdet állatvédelmi profillal, illetve a jövőre nézve is, a jövő évre nézve is vannak terveink, többek között egy zöld program megvalósítása, ez még jelenleg tervezés alatt áll, úgyhogy még nem szeretnénk sokat elárulni róla, de nagyon-nagyon várjuk és nagyon készülünk rá, szeretnénk még több lábon, még többet segíteni a szektor szereplőinek, és hát ezért vagyunk különösen hálásak a két főtámogatónknak, a Partner Impact Food Hungária Kft-nek, illetve a Gebetrans Kft-nek, ugye utóbbi vállalat adja a telephelyünket, a Székesfehérváron a központi bázisunkat. Kimondottan példamutató a hozzáállásuk, ugye a for-profit szektor társadalmi felelősségvállalás iránti köteleződésében. Jelen pillanatban az állatvédelem annyira túlterhelt, mint szektor, hogy az ilyen nyitott és karitatív szereplők nélkül nem is tudnánk ellátni a feladatunkat, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk nekik a részvételükért, és szeretnénk minél több for-profit vállalatot ösztönözni arra, hogy nyisson a szektor felé, nem csak felénk, hanem a szereplők felé, mert nagyon sokan emberfeletti munkát végezve profin csinálják a tevékenységüket, és azt gondoljuk, hogy megérdemlik a bizalmat.
1: Én annyival egészíteném ki, hogy ugye szóba kerültek majd a jövőben indítható zöld programjaink, ahogy most Adri is fogalmazott, ehhez is, illetve magához az alapműködésünkhez is szükségünk lenne for-profit szervezetekre, és az a jó hírünk, hogy ebben a működési formában mind CSR, mind ESG oldalon be tudják illeszteni a saját működésükbe. Ezek ma ugye nagyon hangzatos szavak. Sok esetben nincs mögötte olyan tartalmas tevékenység, ami valóban büszkeségre adhatna okot. Hát ez pont egy olyan, amit aztán tényleg lehet propagálni minden felületen, és tényleg mondhatja azt a cég, hogy egy olyan ügyet támogat, ami egyrészt tényleg a környezeti lábnyom csökkentést, az ökológiai lábnyom csökkentést tudja látványosan csökkenteni, illetve egy társadalmi felelősségvállalásban is abszolút egy olyan, ami nagyon látványos és egy nagyon büszkén képviselhető ügy. Úgyhogy biztatjuk a cégeket, szervezeteket arra, hogy álljanak meg, ilyen támogassanak. Ugye az adó optimalizáció szempontjából is egy nagyon hasznos dolog, hiszen egy jó része leírható az adóból. Másrésztről pedig egy cégnek a megítélését jövőre nézve abszolút látványosan növelheti.
2: Beszéljünk az alapítványról, számokban nagyon szép számokat tudtok felmutatni.
3: Igen, hát az első negyed évet zártuk, nem is olyan rég, és beszélt arról Tamás, hogy maga az alapítvány tevékenysége mennyire fontos, mennyire előremutató, és a jó megítélésért is miért lehet fontos. Igazából nagyon röviden, tömören, tehát nagyon-nagyon sok munkával járt az első negyed évünk, és ennek számai is egy nagyon jó kommunikálható, és számunkra is szívmelengető számok, ugyanis az első negyed évet sikerült 320 20 tonna begyűjtött adománnyal, 40 tonna már kiosztott adománnyal, közel 30 darab szerződéskötéssel zárni, ami azt jelenti, hogy 1500 darab cicának és 1900 darab kutyusnak a három havi étkeztetésében tudtunk nagyon nagy szerepet vállalni és nagyon nagy segítséget nyújtani, így közösen, úgyhogy én innen újból megköszönném a két fő támogatónak, ugyanis ezek a számok, ezek nem csak egyszerű számok, ez több menhelyet, több civil mentőszervezetet, rengeteg kolóniás utcán élő cicát, rengeteg gyepmesteri telepen élő kutyust jelent, akiknek lehet, hogy az utolsó remény sugarai voltunk, és nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk a támogatottjainktól, hogy ha nem tudtunk volna segíteni, akkor volt olyan hely, ahol konkrétan csak felfort megylevest tudtak volna adni a gyepmesteri telepen élő kutyáknak, úgyhogy a mi célunk az megvan, haladunk felé erősen, nem is szeretnénk kitérni erről az útról, viszont ez egy nagyon hosszú és nagyon rögös út, amihez minden olyan személyi, cég és magánszemély segítségét várjuk, akik hasonló akarattal és tenni akarással tudnak az ügy mellé állni.

0: Folytatjuk beszélgetésünket a Magyar Állatvédelmi Eledel Bank Alapítvány három tagjával, Hornyik Adriennel, Lajos Bencével és Móricz Tamás Lászlóval. Országosan dolgoztok, ugye? Tehát az egész országban kerestek partnereket.
1: Igen, országos hatókörű az alapítványunk és a tevékenységünk. Most már büszkén mondhatjuk, hogy minden az ország majdnem minden régiójában van partnerünk. Ehhez a logisztika terén is megpróbálunk minél hamarabb alkalmazkodni. Ugye Székesfehérvári a központi bázisunk, a Gebetrans jóvoltából, de az ország négy sarkában szeretnénk elosztó pontokat, illetve lerakatot létrehozni minél hamarabb. Így, hogyha bárkinek van esetleg ötlete, nyitottsága, raktározással foglalkozik, akkor nagyon megköszönjük, hogyha felveszi velünk a kapcsolatot. Már két régiós raktárra jelen pillanatban is tárgyalunk. Ez nyilván megkönnyíteni a mindenkori logisztikát, és sokkal hamarabb eljuthatna a rászoruló szervezetekhez, önkormányzatokhoz és állattartókhoz az állateledel. Ugye a modellünk lényege az, hogy aki már aláírt partnerünk, értük felelősséggel tartozunk, és a következő negyed évben is már számíthatnánk ránk. Éppen ezért a mi felelősségünk, hogy folyamatosan bővítsük a raktározott termékek körét, illetve mennyiségét, hiszen ez már egy erős kötelezettség és vállalás a partnereink irányába, de természetesen ezzel együtt örülünk annak, hogyha minél többen csatlakoznak a kezdeményezéshez. Alapvető szándék a pazarlás csökkentése is, ugye ezt Bence is elmondta, rengeteg állati takarmány kerül különböző okokból megsemmisítésre. Itt az alapvető cél, hogy ha ez állati élelmezésre, kietetésre alkalmas lenne, akkor a lehetséges összes módon előzzük meg ennek a megsemmisítését, hiszen rengeteg rászoruló állat él az országba. És hát én is nagyon szeretném megköszönni különösen a szervezetek felé a nyitottságukat. Nagyon-nagyon nehéz év áll, azt gondoljuk, az állatvédelem, mint szektor mögött. Soha nem látott nehézségek, mentés, számok. Elképesztően nehéz terepen dolgoztak az állatvédő kollégák, és éppen ezért hatalmas nagy szó, hogy ilyen jó szívvel és nyitottan fogadtak egy fiatal alapítványt és kezdeményezést, még akkor is, hogyha nyilván látszik mögötte, hogy valid és saját jogán is egy erős kezdeményezés, de nélkülük ez nem menne. És a maga nemében ez egy új szerű kezdeményezés. Értelemszerűen mielőtt belevágtunk, alaposan körülnéztünk, hogy nehogy bárkivel konkuráljunk esetleg úgy, hogy nem célunk semmi nemű feszültségkeltés. Nyilván senkinek a hosszú évek kemény munkájával elért eredményeivel nem akartunk idegen tollakkal ékeskedni, és maga nemében, tehát az, hogy állandó eledel bank, Európában ebben a formában ez egy újszerű kezdeményezés, és ezért mondjuk a mindenkori partnereinknek, hogy együtt építjük ezt a modellt, minden észrevételük, kérésük valid, hiszen hosszú távon úgy lesz mindenki számára fenntartható win-win és jó érzés ennek a működtetése, illetve elsődleges szempont, hogy az állatok számára megfelelő, hogyha együtt dolgozunk ezen a kérdésen, hiszen a szervezeteknél dolgozó kollégák ismerik a legjobban a gondozásukban lévő állatokat, ők ismerik a legjobban a régiós specialitásokat, éppen ezért, hogyha valahol már van jól kialakult együttműködés, önkéntesi háló, akkor mi ahhoz csatlakozni szeretnénk, tehát nem egy új folyamatot fölépíteni, hanem a már jól működő folyamatokhoz csatlakozni. Éppen ezért nagy öröm az is számunkra, hogy az országban több nagyon nagy múltra visszatekintő adományozási folyamat működik, nagyon profin és ütőképesen, és ezek a kollégák is nyitottak felénk. Azt gondoljuk, hogy ez a szektor jövője nagyon megosztott, nagyon sok problémával küzd, viszont az állatok érdekében ez máshogy nem megy, csak összefogással. Tehát ezért vagyunk különösen hálásak, hogy az Eledel Bankon keresztül betekinthettünk abba optimista jövőbeli világba is, ahol a lehető legtöbb állatvédő egy irányba együtt dolgozik az állatokért. Nagyon sok szervezet segíti ki egymást, például szállítással, valaki nem tud érte eljönni, ők eljönnek. Akkor nagyon sok esetben halljuk azt, mindenhol nagy szükség van az adományra, de többen mondják azt, hogy ha valahol nagyobb szükség van rá, kérlek, vigyétek oda. Tehát kijönnek ezek a nagyon nemes emberi oldalai is a folyamatoknak, ami miatt szintén megéri ezt csinálni. Nyilván elsősorban az állatokért, de jó érzés ezeket megtapasztalni ennyi nehézség után.
2: Ugye voltak azért az elején olyan kérdések, és észrevételek, hogy azok a termékcsaládok, amiket próbálunk mi a szervezetek felé eljuttatni, azok milyen minőséget képviselnek, vagy milyen kategóriát képviselnek, és ugye nem titkolt tény, hogy ugye a jó minőségű eladható termékek nagy része a raktárunk teljes készlete, kutya, macska, eledelek, száraz, nedves egyaránt, továbbá jutalomfalatok, és ezek között a középkategória aljától egészen a felső kategóriáig megtalálható többféle termékcsalád, viszont ugye nekünk nem az a célunk, hogy elsősorban a folyamatos extra minőséget biztosítsuk, mert ez szinte jelenleg még lehetetlennek tűnő feladat, viszont nagyon sok olyan menhely van és szervezet, ahol a középkategória alja is hiányzik. És erre szerettük volna azt így elmondani, vagy reflektálni, hogy nekünk az a célunk, hogy mindenhol segítsünk, és az a termék, amit mi tudunk adni, az nagyon sok helyen olyan kutyusok tájába kerül, akik korábban mondjuk lehet, hogy nem is láttak száraz eledelt, mert folyamatosan kukát túrtak, vagy olyan családból lettek kiemelve, ahol csak a maradék jutott, vagy az sem. Úgyhogy ezt szerettük volna így azért tisztázni, hogy ebben a 320 tonnából azért nagyon nagy a szórás, viszont még mindig vannak hiányosságok, amiket mi szeretnénk pótolni, tehát igyekszünk olyan partnereket bevonni ebbe a kezdeményezésbe, akár disztribútorokat, viszonteladókat vagy állateledelgyártókat, akik például be tudnak adományozni a részünkre olyan speciális igényű tápokat, amik mondjuk allergiás állatoknak, vagy gyomorproblémás, májproblémás állatoknak az ellátásához elengedhetetlen. Továbbá ugye, ami jelenleg is hiány nálunk, az a száraz kölyök eledel, ugyanis több olyan szervezet is van az országban, akik kifejezetten kölyök kutyusoknak a mentésével foglalkoznak, viszont őket így speciál kölyöktáp hiányában nem tudjuk támogatni. Továbbá, ami észrevétel, hogy jelenleg egy darab olyan partnerünk van, főtámogatónk, aki állateledel adományaival támogatja ezt a kezdeményezést, amiért nagyon hálásak lehetünk csak. Viszont az igény az sokkal nagyobb volumenű, és a felmérések az első negyedévünk és a nyitásunk előtti teszt üzem úgymond is arra mutat, hogy sokkal nagyobb igény van rá erre a támogatásra, mint amekkora korák most vagyunk, tehát ha raktárhelyiségben bírnánk is, és logisztikában is el tudnánk futtatni ennél sokkal több rászoruló szervezettel való közös együttműködést, sajnos jelenleg már úgy néz ki, hogy a egy állat eledel partner már kevés lesz ehhez a feladathoz, úgyhogy itt ragadnám meg a szót, hogyha esetleg bárki hasonló cég közelében van vezetője, ott dolgozik, vagy egyszerűen csak döntéshozó, akkor legyenek kedvesek felvenni velünk a kapcsolatot, hogy ezzel az üggyel közösen még többet tudjunk segíteni. Adrián említette, hogy a kezdeményezésünk Európában is egyedülálló, ez így is van, és nem titkolt célunk, hogy idővel ezt olyan mértékűre tudjuk felépíteni, hogy végül ne csak Magyarországon, hanem akár európai szinten is tudjunk állatvédelmi szervezeteket és állatvédelmi tevékenységet folytató szervezeteket támogatni.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. A Magyar Állatvédelmi Eledel Bank Alapítvány munkáját mutattuk be Lajos Bencével, az Eledel Bank megálmodójával, operatív vezetőjével, Hornyik Adrián kurátorral és Móricz Tamás Lászlóval, szakmai tanácsadóval, kapcsolattartóval. A beszélgetés első részét hallottátok, kedden ugyanebben az időpontban folytatjuk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban dr. Olá Tamással, a Debreceni Egyetem Élettani Intézetének adjunktusával a porckopás során megváltozó csontszerkezetről beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: A porckopás során megváltozó csontszerkezettel kapcsolatos publikációkat gyűjtötte össze, elemezte és értékelte az a debreceni kutatócsoport, amelynek vezetője dr. Olá Tamás, az Egyetem Élettani Intézetének adjunktusa, akit köszöntök szeretettel a telefonvonal végén.
1: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Ennek a gyűjtésnek és kutató munkának a részleteire lennék kíváncsi, ám mielőtt erről beszélgetnénk, hiszen ez nagyon-nagyon sokakat érint előregedő társadalmunkban, és hát tudjuk jól, hogy ez a gyógyíthatatlan izületi betegség előbb-utóbb egyfajta tartós mozgás korlátozottsághoz vezet, tehát igen-igen aktuális ez a téma. Hogy választotta ezt ön kutatása témájául?
1: Én biológusként végeztem a Debreceni Egyetemen, és utána az Élettani Intézetben folytattam PhD tanulmányaimat. Itt becsatlakoztam a Vázizom Élettani munkacsoportba, de emellett több kollaborációnk volt az Anatómia Intézettel, és velük közösen kezdtünk el porcos témákat kutatni, és miután végeztem a PhD-val, néhány évvel később külföldi szakmai tapasztalatot szerettem volna szerezni, és adta magát a dolog, hogy vagy porcos témában szeretnék magamnak külföldi posztdoktori helyet találni, vagy pedig vázizmus témában, és így kerültem a Saarlandi Egyetemre Németországba, ahol a porckopást kutató munkacsoport tevékenykedett, és itt szereztem komolyabb szakmai tapasztalatot ebben a témában.
0: 6 évig volt ott, ugye?
1: 6,5 évig.
0: Az, hogy posztdoktorként dolgozott ott, az mit jelent?
1: Tehát ez azt jelenti, hogy a PhD hallgatói tanulmányaim során, vagyis hát ennek a végén megszerzem a doktori fokozatot, és ez egy ilyen fiatal kutatói állás, ami már a doktori fokozat megszerzése után történik.
0: 2023-ban jött vissza az Élettani Intézetbe Debrecenbe. Tarsolyában jó néhány ismerettel, meg tapasztalattal.
1: Igen, igen. Hát ott használtunk olyan módszereket is, amiket korábban az Élettani Intézetben én nem használtam, és próbálunk most olyan jellegű kutatásokat is meghonosítani itt az intézetben, amiket ott végeztünk. Ehhez szükség van az egyetemen belüli kollaborációs partnerekre is, tehát így szorosan együttműködünk az Anatómia Intézettel, az Orvosi Képalkotó Intézettel, a Sebészeti Műtéttani Tanszékkel, és próbálunk ilyen állatmodelles porckopást vizsgáló kísérleteket végezni.
0: Mielőtt a kutatás részleteiről faggatnám, beszéljünk egy kicsit a porckopásról. Ugye jól mondtam én, hogy ez egyre több embert érint idősödő társadalmunkban.
1: Hogy hány százalékot, erről pontos adatot mondani nehéz, mert a különböző publikációk eltérő adatokkal dolgoznak, attól függően, hogy csak a szerkezeti elváltozásokat vizsgálják, vagy a tényleges fájdalmat és mozgáskorlátozottságot, de hát a szelídebb becslések szerint olyan 15-20%-ot érint az idősödő korosztályból, mások szerint akár 70%-ot is érinthet. Például egy olyan cikket olvastam, hogy Amerikában, ahol körülbelül 70%-ot érint ez a betegség, ott ez évi 3 milliárd dollár veszteséget okoz a társadalomnak a gyógykezelési költségek és a munkából való kiesés költségei miatt. Az életminőséget is jelentősen rontja a fájdalom és a mozgáskorlátozottság miatt.
0: A nemzetközi adatokból gondolom kiderült az is, hogy ezt bizonyos mértékig a földrajzi elhelyezkedés is befolyásolja már, ami a porckopás kialakulását illeti.
1: Hát ez inkább a fejlettebb nyugati országoknak a népbetegsége, ahol már mozgásszegény életmód, az ülőmunka, ez nagyon elterjedté válik, és a túlsúlyossá válás. Tehát ezekkel erőteljesen összefüggenek a betegségnek az elterjedése.
0: Mi volt a kutatás célja tulajdonképpen? Hogy határozták meg a feladatokat?
1: A németországi laborunkban ott leginkább állatkísérleteket végeztünk. Tudni kell a porckopásról, hogy ez nem csak a porcnak az elváltozását jelenti, hanem az egész ízületnek az elváltozását. Ebbe beletartozik a porc alatti csont is, ami gyakorlatilag alátámasztja a porcot, és részt vesz a porcnak a biokémiai szabályozásában is, és a biomechanikai hatások elnyelésében is. Tehát ez egy nagyon fontos szövet a térdízületben, amit mi vizsgáltunk, mert a porckopás az leggyakrabban vagy a térdízületben, vagy a tipdízületben, vagy a kéz ujjainak az ízületeiben fordul elő, de mi a térdre koncentráltunk. A térdnek a porckopását vizsgáltuk állatmodellekben, és miután több kísérletes cikket is publikáltunk ezzel a témával kapcsolatban, eszünkbe jutott az, hogy meg kéne nézni, hogy mások pontosan milyen elváltozásokat dokumentáltak olyasmi kísérleti elrendezésben, mint amit mi végeztünk, és hát erre végeztünk el a tudományos adatbázisnak az átvizsgálását. Körülbelül majdnem 6000 publikációt sikerült kiszűrni az elsődleges szűrésünk során, amit utána tovább szelektáltunk különböző szigorú kritériumok alapján, és így a végén a végső cikkbe 130-nál is több, hát 134 publikáció került bele, és ezeknek a leközölt adatait elemeztük, és vizsgáltuk különböző szempontok alapján.
0: Tehát ez egy nemzetközi merítésű gyakorlatilag ez a kutatómunka?
1: Igen, hát a cél az volt, hogy gyakorlatilag az összes 2024-ig publikált olyan cikket gyűjtsük össze, amiben kisállat modellben, tehát egérben és patkányban vizsgálják a meniszkusz sérülése után bekövetkező oszteoartritiszben a porc alatti csontnak az elváltozását. A meniszkusz az a térdízületben található C alakú rostos porc, ami nem azonos a csontfelszíneket borító üvegporccal, ami gyakorlatilag a fő elszenvedője a porckopásnak, hanem ez egy olyan struktúra, ami a térdízületet stabilizálja, és valamilyen szinten a biomechanikai hatásoknak az elnyelésében is részt vesz, és hogyha ez sérül, akkor vagy mondjuk elszakad az a szalag, ami kirögzíti a sípcsontnak a felszínéhez, akkor ki tud mozdulni, és így az üvegporccal fedett csontvégek össze tudnak súrlódni, és ez fokozza a porckopásnak a mértékét. Ezt különböző állatmodellekben is előszeretettel használják, ezt a módszert, mert ezzel viszonylag stabilan, konzekvens módon lehet oszteoartritiszt porckopást indukálni.
0: Említette, hogy 134 publikáció jött össze tulajdonképpen, ugye? 2024-ig.
1: Igen.
0: Milyen tapasztalatokra tettek szert? Mely országokban foglalkoznak a legmélyrehatóbban ezzel a témával? Hol értek el a legfigyelemre méltóbb eredményt?
1: Konkrétan ilyen szempontok alapján, hogy melyik országokban publikálták ezeket a cikkeket, így nem vizsgáltam a publikációkat, de hát a világ minden részéről érkeztek publikációk, európai országokból, Kínából, Amerikából, nagyon sok felől, nagyon sok kutatócsoport foglalkozik ezzel a témával. Mi inkább arra voltunk kíváncsiak, hogy tehát az olyan dolgokra, amiket utána a kutatás során tovább tudunk alkalmazni. Például, hogy mások milyen paramétereket vizsgáltak a porc alatti csontnak a szerkezetében, vagy milyen vizsgálati módszerekkel vizsgálták ezeket a paramétereket.
0: Ezeket aztán összegezték, és ebből valamilyen következtetést vontak le?
1: Igen.
0: Hanyan vettek részt egyébként ebben a munkában?
1: Ezt a munkát, ezt hárman végeztük. Én voltam az első szerző, tehát az én feladatom volt az, hogy ezt a rengeteg publikációt elolvassa, kigyűjtse az adatokat, utána megelemezze, és hát az elsődleges következtetéseket is én mondtam le ezekből, és rajtam kívül még volt két németországi szerzőpártom, az egyik a laborvezetőnk volt, Enning Madri professzor, aki az utolsó szerző volt, tehát ő volt gyakorlatilag az ötletadó, ő polírozta végül is ezt a cikket olyan állapotúra, hogy ez egy ilyen neves újságban elfogadásra kerülhetett.
0: Nem csak elfogadásra, hanem még publikációs díjjal is elismerték a munkájukat, ugye?
1: Igen.
0: Laboratórium és laboratórium között különbség van. Megtapasztalhatta a németországi tartózkodása során. De nem lehet olyan nagy a különbség, hogy ez a kutatómunka színvonalát, vagy egyáltalán, hogy úgy mondjam, a merítési kört csonkítaná. Jól gondolom?
1: Arra érti a kérdést, hogy a magyarországi és a németországi helyzet között?
0: Pontosan erre.
1: Igazából vannak lényeges különbségek a magyarországi kutatók is, vagyis hát én ezt most teljesen csak a saját tapasztalatom alapján tudom mondani, de elég lényeges különbség van a magyarországi helyzet és a németországi helyzet között, és ez nem feltétlenül az eszközellátottságra vagy a szakmai színvonalra vonatkozik, hanem inkább a kutatóknak az egyéb irányú letelhetségére. Például Németországban, ami nagyon előnyös volt a kutatás szempontjából, az volt, hogy ott egyáltalán nem kellett semmi mással foglalkozni, csak a kutatással. Tehát én ott egy kutatói állásom voltam, és csak kutatást kellett végeznem, nem kellett oktatnom, nem kellett adminisztrálnom, nem kellett semmi más csinálni. Itt sajnos Magyarországon a kutatók elég jelentősen le vannak terhelve egyéb dolgokkal, például oktatással, ami rengeteg felkészülést vesz igénybe, nem csak a kontaktóráknak a mennyisége számít, hanem az is, amennyi időt az ezzel való felkészüléssel töltenek. és hát én teljesen meglepődtem, amikor hazajöttem, hogy mennyire kevesebb időm jut a tényleges kutató munkára az ilyen extra dolgok miatt, mint az oktatás, vagy esetleg az adminisztrációs terhek.

0: Mert hogy a következő kérdésem az lett volna, hogy mégis miért itt folytatja a kutató munkát? Nem volt lehetőség továbbiakban ott maradni Németországban?
1: Lett volna lehetőség, de azoknak a kutatóknak, akiknek nincs állandó egyetemi állásuk, azoknak az állását azt különböző néhány évre szóló pályázati forrásokból tudják biztosítani, ez Németországban is így van, és Magyarországon is így van. Tehát az ilyen pályázati forrásoknak az elnyerése az mindig bizonytalan. Tehát én itt, amikor én voltam, ilyen egy-két évekre voltam hosszabbítgatva, volt, amikor csak 75%-ban tudtam dolgozni, volt, amikor 100%-ban, tehát ez hosszú távon egy bizonytalanságot jelent. A másik dolog meg az, hogy igaz, hogy ott volt egy nagyon jó munkacsoport, egy nagyon jó közösség, de hogyha ott nem tudnak meghosszabbítani, akkor utána úgyis menni kell tovább, és akkor már nem biztos, hogy ilyen szerencsém lesz. Itt Magyarországon, meg amikor már gondolkoztunk a hazatérésen, akkor megkerestem Csárna professzor urat, a korábbi laborvezetőmet, és az volt a nagyon nagy szerencsém, hogy az egyik kollégám pont akkor döntött úgy, hogy átmegy egy másik egyetemre dolgozni, így az ő adjunktusi álláshelyét fel tudta nekem ajánlani professzor úr, amit én nagyon nagy örömmel elfogadtam.
0: Hiszen tudta folytatni így a kutatómunkáját is, ugye?
1: Így van, így tudtam folytatni a kutatómunkámat, és szerencsére nagyon nyitott volt professzor úr is a témát illetően, és megadott minden segítséget, hogy végül is, hogy el tudjam kezdeni a saját kis munkacsoportomat a laboron belül, és biztosított nekem minden anyagi forrást az eszközökre és a vegyszerekre, amire szükségem volt.
0: Most egy óriási gyűjtő és kutató munka dokumentálásáról beszélünk. Ez egy befejezett munka, vagy egy nagyon fontos állomása a kutatásnak?
1: Ez igazából egy háromrészes cikksorozatnak a középső része. Tehát amikor elkezdtük ezt a kutatást, akkor az volt a cél, hogy minden olyan cikket összegyűjtsünk, ami a meniszkusz sérülését követően kialakuló oszteoartritiszben a csontszerkezet megváltozását dokumentálja. Ebbe beleértettük a nagy állatmodelleket, tehát birkát, sertést, stb. A humán vizsgálatokat és a kis állatmodelleket, amiket a díjazott cikkben is leközöltünk. És hát először a nagy állatmodelleken kapott eredményeket közöltük le egy másik cikkben, utána jött ez a második része, ami díjazta, és még hátra van a humán eredményeknek a leközlése, viszont érdekes módon humán eredmények hát nem nagyon vannak a szakirodalomban, vagy legalábbis olyanok nem nagyon vannak, amik megfelelő kontrollokkal vannak alátámasztva. Hát ez bizonytalan, hogy ebből a cikkből lesz-e valami.
0: Ennek mi lehet a magyarázata?
1: Szerintem az, hogy egy egészséges kontroll embereken nem szoktak olyan képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat elvégezni, amik megfelelő kontroll eredményeket szolgáltatnának, mert a csontszerkezet tanulmányozására az egyik legjobb módszer a mikro-CT, vagy humán betegek esetében a klinikai CT. Ez viszont fölösleges sugárterhelést jelent olyan esetekben, amikor nincsen szükség, és akkor ezt nem sokan vállalják be.
0: Hát akkor ez meglehetősen nagy kihívás lesz az önök számára, ennek a harmadik résznek az összeállítása.
1: Lehet, hogy ezt el is fogjuk engedni, és koncentrálunk a kísérletes munkára.
0: Magát a dokumentumot, amelyel elkészültek, azt hol tudják majd igazán hasznosítani? Hol lesz a gyógyító munkában igazán foganatja?
1: Hát ez elsősorban alapkutatás jellegű téma volt, tehát az, hogy a kisállatmodellekben hogyan változik a csontszerkezet, ez az elsősorban alapkutatás, de erre sokan alapozhatnak olyan jellegű kutatást, hogy különböző csontszerkezetet befolyásoló szereket adnak mondjuk egy következő állatkísérletben az állatmodelleknek, és úgy vizsgálják, hogy ezek a csontszerkezetet befolyásoló szerek ezek javítják vagy rontják az oszteoartritisz kialakulásának az esélyét, vagy nem csak szerekről lehet szó, hanem akármilyen kezelésről. Például mi is a jelenleg folyó kutató munkákban azt vizsgáljuk, hogy az izomtömegnek a növelése az hogyan hat az oszteoartritisz kialakulására, porkopás kialakulására, és ezt vizsgáljuk különböző genetikailag módosított állatmodellekben. Tehát vannak olyan egereink, amiknek extrémen nagy izomtömege van, van olyan, ami inkább ilyen izomsorvadásos jellegű, és ők vannak megműtve, és hát a meniszkusz sérülését kiváltva, és utána rajtuk vizsgáljuk az oszteoartritisznek a kialakulását, és hogy a megnövelt izomtömeg az tényleg véde az oszteoartritisz kialakulása ellen.
0: Hogyha jól figyeltem, akkor most ez a kutató munka az elsősorban arra vonatkozik, hogy hol sérül meg, hol változik a porc szerkezet és annak a környéke, ugye? És aztán van egy másik kutató munka, amellyel a módosítást el lehet végezni, illetőleg a rehabilitálást, a gyógyító munkát. Gondolok én itt a műtéti beavatkozásokra, vagy a terápiás kezelésekre. A kettő találkozásával történik tulajdonképpen a gyógyító munka, ugye?
1: Igen, igen. Először meg kell ismerni magát a betegséget. Igaz, hogy rengetegen vizsgálják az oszteoartritis, de még mindig nem teljesen ismert a betegségnek a lefolyása, még mindig vannak fekete foltok benne, amiket még nem ismerünk. Úgyhogy ez az első lépés, és erre lehet utána felépíteni egy terápiát. A porccal igazából az a fő probléma, hogy olyan helyen helyezkedik el a térben, és olyan a szerkezete, hogy nem nagyon képes regenerálódni. Mert a porc úgy néz ki gyakorlatilag, hogy vannak a sejtek, ez alkotja a porcszövetnek a néhány százalékát, ilyen 1-2%-át, és ezt körülveszi egy sejten kívüli mátrix állomány. És a porcszövetben nincsenek erek, tehát így nem jut el hozzájuk a tápanyag, és mivel be vannak építve ebbe a sejt közötti állományba, ezért nem tudnak mozogni, nem tudnak mozgódni. Tehát miután fiatal korban ez kialakul, utána ez már csak pusztulni fog. És hát hiába vannak ezek a különböző porcjavító készítmények, ezek vagy el se tudnak jutni a porcszövethez, vagy pedig csak minimális mértékben, és így nem nagyon hatékony. És ezért van szükség sajnos az előre haladott porckopás során a műtéti beavatkozásokra.
0: Pedig hát ugye számtalan alkalommal lehet hallani különféle biológiai kezelésekről, meg ilyen sejtszaporító beavatkozásokról.
1: Ezek ideig óráig segítenek. Ezeknek a hatásosságáról vannak különböző klinikai témájú publikációk. Vannak ezek a sejtterápiás módszerek, vannak például a hialuronsav injekció, ami síkosabbá teszi a porcnak a felszínét. Ezek segítenek valamilyen szinten, de ténylegesen visszafordítani a porckopást egyelőre még nem sikerül ilyen módszerekkel, mert a sejtterápiás módszereknek is az a problémája, hogy oké, hogy odarakjuk az elkopott porcfelületre a porcsejteket akár, vagy másfajta ilyen őssejtes készítményeket, viszont abból nem igazi hialin porc, nem ez az üvegporc képződik, ami eredetileg volt a porcnak a felszínén, hanem másik fajta porc, egy ilyen rostosabb porcszövet, és ez nem annyira ellenálló, mint a hialin porc, és egy idő után ez itt megkopik.
0: De jó lenne nem sokára hírt adni arról, hogy ezek a beavatkozások mégiscsak 100%-os eredményt adnak, nem?
1: Hát ezen rengeteg kutatócsoport dolgozik, köztük a volt németországi munkatársaimat.
0: Most mi a feladat?
1: Én úgy képzelem el a jövőmet, hogy itt a Debreceni Egyetemen próbálom a porckutatást egy magasabb szintre emelni. A kutatócsoportunkkal most folyamatban van ez a téma az izom tömeg hatásának a vizsgálatára, ennek akár klinikai jelentősége is lehet, mert ugyan a klinikai javaslatokban benne van az, hogy érdemes a térd körüli izmokat erősíteni porckopás során, viszont erre még egyértelmű tudományos bizonyíték ennek a hatásosságára nincs. És vannak ellentmondásos publikációk, különböző állatmodellekben volt, ahol segített, volt, ahol nem segített, úgyhogy mi most erre szeretnénk egy egyértelmű bizonyítékot szolgáltatni, hogy van-e értelme ennek, hogy erősítjük a példát.
0: Kívánok önöknek további sikeres kutatómunkát és jó eredményt. Köszönöm az interjút.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Olá Tamással, a Debreceni Egyetem Élettani Intézetének adjunktusával a porckopás során megváltozó csontszerkezetről beszélgetett. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt. Úgy tűnik, sem Magyar Péter, sem Orbán Anita nem tanult a nyár közepi teljes diplomáciai kudarcból, és most ismét diadalittasan jelentik be, hogy Ukrajna kézbiztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait, közölte a Fidesz frakció. Az ellenzéki párt parlamenti frakciójának távirati irodához eljuttatott közleménye szerint ugyanis Szerhij Babak, az ukrán parlament bizottsági elnöke nyíltan kijelentette, hogy a törvényjavaslat célja, hogy a magyar vétó elhárításával feloldhassanak további kettő tárgyalási fejezetcsoportot. Mivel Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására és érvényre juttatására, a győzelmi jelentések ellenére Ukrajna továbbra is sárba tiporja a magyar kisebbségek jogait, tették hozzá. Európai Uniós támogatással fejlesztették az onkológiai sebészeti ellátást Szeged és Temesvár térségében. A projekt lerövidítette a daganatos betegek diagnózistól műtétig vezető útját, tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati igazgatósága a távirati irodát. A közlemény szerint a daganatos megbetegedések kezelésében az idő az egyik legértékesebb tényező. A projekt keretében a Szegedi Tudományegyetem sebészeti klinikáján alapjaiban gondolták újra és szervezték át az onkotímek sebészeti döntéshozatali és előkészítési folyamatait. Az intézménynek sikerült olyan szerkezeti reformot végrehajtania, amely jelentősen csökkentette a személyes orvos-beteg találkozások számát, ugyanakkor lerövidítette a daganatos betegek diagnózistól műtétig vezető útját. Az első fél évben 63,7 milliárd forinttal több támogatást kaptak a termelők 2025 azonos időszakához képest. Olvasható az Agrárközgazdasági Intézet közzétett összefoglalójában. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát a költségvetés fedezte. Harmada uniós forrás volt. A vidékfejlesztési és halászati programok kifizetései meghaladták a 439 milliárd forintot, a közvetlen támogatások a 128 milliárd forintot, a nemzeti támogatások a 83 milliárd forintot, a piaci és egyéb támogatások a 14 milliárd forintot. Az ágazati összesítés alapján a szántóföldi növénytermesztésnek jutott a támogatások 28%-a, az állattenyésztésnek a 22,5%-a, a kertészetnek a 6,6%-a. A Nemzeti Agrárkárenyhítési Rendszer keretében időjárás okozta károk kompenzálására 45 milliárd forintot folyósítottak. Friedrich Merz, német kancellár, Kijevbe érkezett, ahol újabb katonai és energetikai támogatásokról tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, és várhatóan véglegesítik a két ország közötti megállapodást különböző típusú drónok gyártásáról. Német kormányzati források szerint Berlin 1 milliárd euró már korábban jóváhagyott katonai támogatást szabadít fel, továbbá 350 millió eurót pedig az ukrán energetikai létesítmények javítására és helyreállítására fordítanak. A tervek között több ezer elfogó drón szállítása, valamint a nagy hatótávolságú fegyverek gyártásának felgyorsítása is szerepel. Merz kijelentette, azért utazott Kijevbe, mert Ukrajnának a következő hetekben minden támogatásra szüksége van. Hozzátette, hogy Zelenszkij elnököt biztosítani fogja Németország további segítségéről, és figyelmeztetett arra, hogyha Orosz

0: keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
0: keresztényélet.hu.
2: Téged is vár az egri érseki fiú kórus.
3: Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
7: Legyen sok új barátod.
8: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
9: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
10: Itt csak fiúk vannak.
11: Együtt tanulunk megénekelni.
12: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
13: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
14: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
15: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
16: Reklámot hallottak.
17: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
18: Hangolódjunk együtt!
19: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Mezőnyáradi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola Iskola Rádiós műsorát hallhatják.
20: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mezőnyáradi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola rádiós csapata köszönti a kedves hallgatókat. Én Balogh Zsófia vagyok. A műsorunk első felében visszatekintünk a nyárra. Beszámolunk arról, hogy milyen lehetőségeink voltak a nyári szünet tartalmas eltöltésére. Iskolánk jó voltából tanulóink számos táborban vehettek részt. Még június végén végzőseink Mezőkövesden töltettek 3 napot a Zsóri katolikus üdülőben. Mottójuk egy Isten van. Útra való hittanos tábor végzőseinknek Szelei Katinka így írt iskolán közösségi oldalán az eseményről.
21: A ballagást megelőző utolsó tanítási héten a volt 8-osaink osztályfőnökükkel és hitoktatójukkal 3 napos tábor keretében zárták le az iskolánkban töltött 8 évet. Jézus szíve ünnepén a mezőkövesdi Jézus szíve templomban szentmisével szentelték meg a napot. Az együtt töltött idő lehetőséget adott nagy beszélgetésekre, közös nevetésekre, játékra, mély gondolatok születésére egyaránt. Nem maradhatott ki a szokásos tábortűz, sütögetés, esti kincskereső, de a zsóri fürdőzés sem. A tábor alaptémáját az 1700 évvel ezelőtti nicéai zsinat hitvallása adta. Ugyanakkor az önismereti és Isten kapcsolatra fókuszáló egyéni és csoportfeladatok célja már az útnak indítás is volt. Megfogalmazták, mit jelent a közösség. Hogyan éljük meg érzelmeinket? Milyen érzések és gondolatok vannak bennük a változással, a középiskolával kapcsolatban? És mindezt felajánlották Istennek. A táborunk a Betlen Gábor alap segítségével valósulhatott meg. Az utaztatásban Mezőnyárad önkormányzata nyújtott önzetlen segítséget. A nyáradi Boldog Gyermekekért Egyesület felajánlása ugyancsak a táborozók programjait színesítette.
22: Az időrendben soron következő tábor különleges szervezésű volt. Úgy hallottam, hogy Emma egy bogaras táborban vett részt június végén. Ez egy biológiával kapcsolatos tábor volt?
23: Dehogy, nem volt köze a biológiához. Pontosítunk, a Szent János Bogár táborban töltöttem 6 napot unokatestvéremmel és más fiatalokkal együtt, akik az ország különböző településeiről jöttek. Ez egy keresztény tábor, mely több éves hagyománnyal bír, ezen a héten arra figyeltünk a legjobban, hogy hitünket mélyítsük, az Istentől kapott szeretetünket megosszuk a többiekkel. Helyileg pátyon voltunk, amely egy Budapesthez közeli község. A pátyi templom és környéke adott helyet a foglalkozásoknak.
19: Mi ennek a tábornak a különlegessége?
23: A táborozókat a

0: helyi hívők látják vendégül, szállást és étkezést is biztosítanak, mindezt teljesen önzetlenül. Nekem különös helyzetem volt, mert az unokatestvérem Páty melletti faluban lakik, így mi ott anyáztunk.
1: Hogyan képzeljük el ezt a tábort? Milyen foglalkozások, programok voltak?
0: A tábor kis településen, nyugalmas, békés környezetben volt, hogy egy kicsit kiszakadjunk a mai rohanó világ forgatagából. A gyerekek a település befogadó családjainál laktak, akik ezáltal a tábor eseményeiről folyamatosan értesültek. Hívtuk őket a mindennapi napzárásokra és szentmisékre, főleg egy különösen ünnepélyes, köszönetkép bemutatott missziós misére, a csoportok szereplésére és a tábortűzre. A táboroknak minden éve más-más témája van, részben ez adja a tábor lelki tartalmát és a karakterét.
1: Hogy érezted magad, Emma? Mi volt a legjobb ebben a táborban?
0: Őszintén, én nem tudok csak egy dolgot megnevezni. A tábornak a legtöbb, sőt összes része tetszett. 6 napot töltöttünk el Pátyon, mind a 6 nap más és különleges volt. Az első nap megismerkedtünk a csoportvezetőinkkel és a csoporttársainkkal. Ahhoz képest, milyen kevés időt töltöttünk ekkor még együtt, nagyon jól kijöttünk egymással. Nagyszerű volt olyan embereket megismerni, akik nem csak egykorúak velem, de hívők is, és komolyan is veszik a hitüket. A második nap többet mozogtunk. Sok időt töltöttünk a csoportunkkal, csapatépítő feladatokat végeztünk, beszélgettünk a templom közelében. Ezeket blokknak neveztük. Ebédelni a helyi iskolába jártunk. Az asztalnál együtt imádkoztunk, és mindig valamilyen kreatív módon. Például tapsolva, énekelve mondtuk az imát. Azt ki nem hagyhatom, hogy minden nap végén misét tartott a Tiziszi atya, akit borzasztóan megkedveltem. Jó volt hallgatni, amit prédikált. Gyóntam is nála, szuper tanácsokat adott. Én mind a 6 nap minisztráltam is unokatestvéremmel és több táborozóval. Mások voltak a szokások, mint itt Nyárádon, és ahonnan a többiek jöttek, de minisztráns társaimmal segítettük egymást. Volt missziózás is, amit nagyon élveztem. A missziózásban a gyerekek csoportonként mentek a faluba egy kijelölt területen. A falu lakosait hívtuk misére, szerencsére alig volt rosszabb élményünk, mindenki kedvesen viselkedett. Volt, aki elkezdett velünk beszélgetni, sőt még meg is kínált volna vízzel a nagy meleg miatt, de vissza kellett utasítanunk, mivel a lelkünkre kötötték a vezetőink, hogy semmit ne fogadjunk el. Egyik nap elsétáltunk egy kisebb múzeumba, ahol Páty népviseletét és kultúráját mutatták be. Utána egy közeli boros pince történetével ismerkedtünk meg. Aznap sorverseny is volt, nem nyertünk, de jó volt mozogni kicsit, és nagyon vicces volt. Az egyik legnagyobb élményem az akadályverseny. A csapatok délelőtt felsétáltak egy helyre, ahol misét tartott a Tiziszi atya. Onnan visszafelé akadályokon mentünk át, például volt, ahol egy tűzidéző rituálét kellett kitalálni, volt, ahol egy magnak kellett házat építeni, olyan is volt, ahol botokat kellett reklámozni. De ezen kívül még sok ötletes akadály volt. Büszke voltam, mikor kihirdették, hogy a mi csapatunk szerezte a legtöbb pontot. Kaptunk is nyereményt. Az utolsó nap minden különleges volt. A mise is, a feladatok is. Mindenki felvette a Szent János bogaras pólóját, amit filccel aláírtunk egymásnak. A gyerekek könnyes szemekkel búcsúztak egymástól, csoportvezetőiktől. A mise után megünnepeltük a vezetőket. Kiosztották az elveszett dolgokat egy vicces ígéretért vagy tettért cserébe. Bár azt minden nap megtették, de utoljára mégis más volt. Főleg azért, mert engem is kihívtak. Az apukámtól kapott sapkát hagytam el. Hálás vagyok anyukámnak, hisz ő mutatta be nekem a Szent János bogarat. Anyukám régebben főbogár volt, azaz csoportvezető. Amikor abba hagyta, arról álmodozott, hogy majd jövő béli gyermekei kisbogarak lesznek. Azaz táborozók. Ez valóra is vált. De meglepően nem csak ő őrölt, hanem a Tiziszi atya is, mivel ismerik egymást. Amikor megérkezett atya a táborba, az egyik első dolog volt, hogy odajött hozzám köszönteni, ami meglepett, mert életében nem látott még engem. Azt mondta, azért ismert meg, mert teljesen úgy nézek ki, mint anyukám. Ezernyi csodálatos emberrel ismerkedtem meg, és ezernyi csodálatos élményt gyűjtöttem. Ez a tábor teljesen megváltoztatta, hogy látom a világot, és ezért is nagyon hálás vagyok.
2: A következő nyári eseményünk a Balatonszárszói nyári tábor volt, ami több évtizedes hagyományra tekint vissza. Minden év júliusának végén indulnak útra a gyerekek. Ezt teljes egészében a szülők finanszírozzák. A helyszín a Lepkeház ifjúsági üdülő. A szálláshely jó lehetőséget biztosít a Balaton déli partjának nevezetességeinek felfedezésére. Az üdülő a község központjától pár percre, a Balatontól 200 méterre helyezkedik el csendes környezetben. Több ágyas, fürdőszobás szobákban szállásolnak el bennünket. Az üdülő szabadtéri medencével is rendelkezik, így akár a Balatonon, akár helyben is tudunk fürödni. A vízparton több szabad strandot is találhatunk. Az üdülő nagyon szép udvarral rendelkezik, sokféle lehetőséget kínál a szabadidő eltöltésére. Szintenként egy-egy társalgó áll a rendelkezésünkre, ahol a különböző foglalkozásokat tudják tartani a csoportok. Étkezés az üdülő éttermében történik. Külön helyiség található az étterem mellett, ahol különböző játékon játszhatnak a gyerekek, biliárd, csó, stb. Galli Gábor tanárúrral beszélgetünk az idei tábor programjairól. Merre jártak, milyen látnivalókat néztek meg, milyen rendezvényen tudtak idén a nyaralók részt venni.
3: Balatonszászon voltunk most az iskolával, most 20 tanulóval és 4 pedagógussal. Hát immáron 20-sokadik éve járunk erre a szállóra és nyári táborba. Mindig nagy élmény, mert bejártuk a Balaton mindkét partját ezekkel a gyerekekkel, és a szüleikkel is. Most idén, mint ahogy említettem, 20 tanulóval jutottunk el ide. Az első teendőnk ugye az volt, hogy megbeszéltük, hogy milyen felszerelést kell hozni, hova megyünk, mire kell majd figyelnünk, és egy hosszú utazás után megérkeztünk a szállodánkba. Mivel nagyon-nagyon meleg idők voltak, így először fürdeni mentünk, amit minden kezdően élvezett. Kicsit azért elszomorodtunk, mert a Balaton vízszintje a nagyon nagy hőség miatt már kezdett visszahúzódni, de nagyon élvezetes volt. Este még azért kimentünk a táborból, és egy gyönyörű naplementét néztük, ami egyébként majdnem minden nap így történt, hogy kimentünk naplementét nézni, fotózni, illetve csak úgy sétálni. Másnap megmutattuk a gyermekeknek a várost, lehetett vásárolni, közös vagyizás volt, illetve jó pár gyerekkel, mivel Balatonszászon jártunk, a József Attila múzeumot is meglátogattuk, és József Attilának az ott lévő könyveit, írógépét, az ingét, illetve sok más hasznos dolgot meg tudtunk tekinteni, illetve mert ez egy interaktív múzeumi kiállítás volt, interaktívan tudtak a gyerekek különböző költeményeit meghallgatni, kipróbálni egy írógépet, hogy hogyan működött, és különböző digitális játékkal is lehetett kísérletezni, és a József Attila műveiről szólt, mondjuk úgy, hogy ez a vetélkedő. És hát délután azért mi balatonoztunk, nagyon sokat lementünk, ugye hát a Balaton lángos és vagyi nélkül mit sem ér, úgyhogy a gyerekek ezt ki is használták többször, sokat játszottunk a vízbe, különböző játékokat, és hát ezeket mindig nagyon élveztük, ugyanakkor elindítottuk a tábori olimpiát, ami azt jelentett, hogy a tábor olimpián részt lehetett venni Csocsó bajnokságban, foci bajnokságban, Torino foci bajnokságban, illetve asztali teniszben, és ezek napokon keresztül természetesen a tábor végéig mentek. A rákövetkező napon, hát hajózás nélkül sem Balaton a Balaton, minden évben más és más próbálunk kitalálni, valamikor vitorlás hajóval megyünk, valamikor sétahajóval megyünk egy nagy kört, vagy valamikor átvegyünk a déli parttól az északi partra, most mi a sétahajózás választottuk, és másfél órán keresztül a Balatonnak a csodálatos vízén szeltük a habokat, gyönyörű napsütéses időben láttuk a Badacsonynak a vonulatát, láttuk az északi partnak a gyönyörű területeit, és hát természetesen láttuk a táborunknak a területét is, és ha már Balaton lellén kellett felszállnunk a hajóra, a hajókázás után az ottani fantasztikus Balaton lellei strandon pancsoltunk egy óriásit a gyerekekkel. Este vetélkedőt szerveztünk, különböző ügyességi dolgokat, illetve hát a táborolimpiát azt folytattuk tovább. Nagyon nagy előny ennek a tábornak, hogy van egy feszített tükrű vízmerencéjük is, és ebben a medencében bármikor, akár még este is be tudtunk menni, és tudtunk fürödni, nyilván ellenőrzött körülmények között és felügyelettel, úgyhogy ezt is maximálisan mindig kihasználtuk. Az időjárás olyan mindig nagyon-nagyon szuper volt, de tartottunk a másnaptól, mert az időjárás előrejelzés szerint a következő napra eső volt várható, és hát ez sajnos az így is alakult. Már korán a délelőtti órákban kis vonattal átmentünk Balatonföldvárra, és a célunk nem más volt, mint a Balatonföldvári hajózási hajótörténeti múzeumot meglátogatni, ahol több szinten a gyerekek a Balaton élővilágával, a viharjelzésekkel, a hajóépítéssel, a halászattal, a Balatonnak egyáltalán a történelmével, a földrajzi adottsága, és ezekkel tudtunk megismerkedni, és hát a végén, a legfelső szinten a csodálatos balatoni panorámát is láthattuk volna, hogyha már akkor nem ereszkedett le volna a esőfüggöny, úgyhogy sajnos azt már nem tudtuk élvezni, és hát esőben indultunk vissza. Estére bátorságpróbát és éjszakai fürdőzést terveztünk, illetve délutára Mozdulj Balaton rendezvényt, ahol strandfoci, strandkézi, tollas és egyebeket terveztünk be, de sajnos ez az időjárásnak a viszontagság, mert ez elmaradt. És hát már ezen a napon kezdtünk összepakolni, kicsit tényleg elbúcsúzni a tábortól. Másnap a hazautazáson volt a hangsúly, de nem tudtunk úgy hazamenni, hogy ne értékeltük volna a tábort, és a tábori értékelés végén mindenki kapott egy leg Balaton kártyát, ahol a legjobb és legjellemzőbb tulajdonságokkal ruháztuk föl a gyerekeket, és ezt egy Balaton kartonpapírra fölírtuk nekik, és ezt elvihették emlékbe. Természetesen sok-sok édesség, sok-sok ajándék mellett is, úgyhogy szeretném megköszönni a kollégáimnak, akik eljöttek nekünk segíteni, a gyerekeknek, akik eljöttek velünk táborozni, és ahogy szoktuk mondani, jövőre veletek ugyanitt. Köszönöm szépen!

0: Sok szeretettel küldöm a hallgatóknak az alábbi verset, amit a Balaton ihletett meg. Gárdonyi Géza, a Balatonon. Csak hogy újra látlak égnek ezüstükre, égnek ezüstükre szép csöndes Balaton. Arcát a hold benned elmélázva nézi, s csillagos fátyolát átvonja tihanyon. Leülök egy kőre, s elmerengek hosszan az éjjeli csendben, az alvó fa alatt. Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom, Balatont álmodom, s melléje magamat.
1: Augusztus 16 és 21-e között 46-an vettünk részt Zankán Erzsébet táborban. Ennek előkészületeit Farkas Jánosné, Lili néni iskolánk igazgatóhelyettese végezte. Kísérő pedagógusok Boda Zsuzsanna, Oroszné Nagy Tünde és Gallik Gábor voltak. Ezúton is köszönjük, hogy időt szántak ránk, és vállalták a táborosztatás nehézségeit is. A vonatút, a szállások elfoglalása és a tábornyitó bulival végződött az első nap, vasárnap. Hétfőn a tudomány napján az erők nyomában feladatokat oldottuk meg, és összetudtunk gyűjteni megfelelő pecsétet, ajándékparat kaptunk ajándékba. Második napon a balatoni fürdőzés után voltak itt trambulinon, és a játszótéren töltött el az időt, és voltak, akik a zánkalós csapatépítő foglalkozáson jókat szórakoztak, aztán este egy koncerten vettünk részt. Szerdán a sportnapján, tábori olimpián értek el tanulóink szép eredményeket, és elkezdődött a foci bajnokság, melyen csapatunk ezüstérmet szerzett. Az esti csocsó bajnokságot megnyerték tanulóink, és Skander bajnokságon is helyezettek lettek. Nagy élmény volt a kézműveskedés, a hősök napja, az ügyességi akadálypálya, a párnacsata, a sárkányhajózás, a mozi. 20-án ünnepi szentmisét tartott Böjte Csaba, ferences testvér. Az utolsó este táborzáró bulival fejeződött be, ebben a táborban én is részt vehettem, nekem a közös találkozások, beszélgetések, az éjszakában nyúló szobai fecsegések és a strandolás tetszett a legjobban. Isten szép idővel ajándékozott meg bennünket, így minden programot meg tudtunk valósítani, teli élménnyel, és természetesen elfáradva tértünk vissza otthonainkba. Utolsó táborunk a leendő elsősöknek szólt, a Csibe tábor. Itt a picinkénk ismer kedhettek meg az iskolával, egymással és Dani tanítóbácsival. A tábornap közis jelleggel 9 órától délig tartott 3 napon keresztül. Műsorunk második részében a megvalósult és előttünk álló programokról számolunk be. Így bepillantást nyerhetnek a kedves hallgatóink intézményünk életébe. Az új tanév aktívan kezdődött. A megalakuló diák önkormányzat már is fotópályázatot hirdetett az állatok világnapjára. Fotópályázat címe: Teremtett világunk értékei. Bármilyen technikával lehet fényképet készíteni, témajavaslatok, állatok a természetben, természeti csodák, sűrű, különleges erdők, de mindenki a saját kreativitásának, tudásának megélésére buzdít a hitéleti közösség. Az alkalom nemes, hiszen Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának alkalmára egy témarab bevezetőjéül szolgál a fotópályázat.
2: 2026. szeptember 1-én tartottunk iskolánk tanévnyitó ünnepségét. Az idei tanévben 141 tanuló, köztük 18 első osztályos kisiskolás kezdi meg tanulmányait iskolánkban. A tanévnyitón az elsős tanulónknak Urbán Dániel elsős osztályfőnök felkötötte az iskolánk nyakkendőjét, majd a bemutatkozás után egy verset szavaltak el elsős tanulóink. Kalóné pap Krisztina igazgatóasszony ismertette a tanév mottóját: áldott légy Uram, és ennek szellemében indította el az iskola évet. Szeptember 2-án Varga András iskola lelkészünk Veni Sanctet szentmisét celebrált, melyen minden iskolás táskáját is megszentelte.
3: Szeptember 5-én zarándokokat fogadott iskolánk. Az újpesti klariszeumból érkezett Mezőnyárázra Márkusz Zoltán szalézi atya egy nagyobb plébáni zarándok csoporttal. Szerették volna meglátogatni Boldog Sándor István örökfogadalmának 80. évfordulója alkalmából egykori noviciátusának helyszínét. megismerni a települést és környékét. Nem csak az egykori szalézi rendházra, hanem az idén 10. évét ünneplő katolikus iskolánkra is kíváncsiak voltak. Katinka tanárnővel, iskolánk hitoktatójával ellátogattak a romtemplomhoz is. A nap legfelemelőbb pillanata a közös szentmise volt, melyre Miskolcról is érkezett egy ferences kisnővér. Kazincz Barcikáról pedig kész szalézi diakónus. Hála és köszönet a csoportot vendégül látó pedagógusoknak, Katinka, Ica és Zsuzsa tanárnőknek.
2: Szeptember 8-án ünnepli egyházunk Szűz Mária születését. Iskolánk tanulói is ajándékkal készültek a szűzanyának. Imádsággal, rajzzal, képecskékkel, virágokkal érkeztek az iskolamisére. Majd az oltár elé helyezték azokat. Az énekkel is égi édesanyánkhoz imádkoztunk. Ebben a szentmisében került sor a tanszerek megáldására is.
0: Fejmikrofonokat kapott iskolánk. Intézményünk számára minden olyan támogatás különösen értékes, amely közvetlenül gyermekeinket, fejlődésüket és közösségi élményeiket szolgálja. Nagy örömmel és hálás szívvel fogadtuk a Mezőnyáradi Gyermekekért Alapítvány felajánlását, amelynek köszönhetően iskolánk 6 pár, azaz 12 darab fejmikrofonnal gazdagodott. Az új eszközök nagy segítséget jelentenek tanulóink számára az iskolai ünnepségeken, műsorokon, rendezvényeken és különböző programokon, hiszen lehetővé teszik, hogy a gyermekeink még magabiztosabban álljanak közönség elé, szereplésük pedig jól hallható és élvezhető legyen mindenki számára. Ezúton is hálásan köszönjük a Mezőnyáradi Gyermekekért Alapítványnak, hogy támogatásával hozzájárul iskolánk mindennapjaihoz és rendezvényeink színvonalához. Hisszük, hogy ez a nagy lelkű segítség sok-sok felejthetetlen pillanatot, szép szereplést és örömteli élményt jelent majd gyermekeink és iskolánk közössége számára.
3: Szeptember 22-től kezdetét vette a közlekedés hete, amelynek keretében számos érdekes és játékos programmal vártak bennünket. A felhívás így szólt. Legyetek minél aktívabbak, és ha tehetitek, gyalog kerékpárral, rollerrel vagy gördeszkával érkezzetek az iskolába. A részvételért pecséteket gyűjtettünk a pecsételő füzetekbe. A pecséteket a szünetekben az aktív iskolás segítő diákoknál kaphattuk meg. A heti program a következő volt. Hétfőn rajzverseny. Kedden gyalogtani. Szerda díszítsd fel a bicajod. Csütörtök kerékpáros ügyességi pálya. Péntek magyar diáksport napja és gyalogos szabaduló szoba. Egyszerre több programhoz is csatlakozhattunk. Aktív közlekedés hete, Európai Sporthét, Európai Diáksportnap, Magyar Diáksportnapja, Bringáz a suliba akció, Millió lépés program. A hét folyamán számos mozgásos, közösségi és élménydús programmal vártak bennünket. Millió lépés. Az applikáción keresztül bárki csatlakozhat a Bélyesi Mezőnyárád iskola közösséghez, és együtt gyűjthetjük a lépéseket. Bringáz a suliba. Jelenleg a 6., 7., 8. osztályos tanulók vehennek részt a programban. A kerékpározással matricát gyűjthetünk magunknak és az osztályunknak is. A későbbiekben értékes nyereményeket is lehet nyerni. Sporthetek az aktív közlekedés hete. Ezekhez a programokhoz bárki csatlakozhat. Minden napra jut egy újabb, élvezetes mozgásprogram. Érdemes lesz bekapcsolni és kerékpárral, gyalog, rollerrel, kördeszkával érkezni. Az aktív tanulói csapat szeretettel vár mindenkit. Mozgásban az iskola. Aktív iskola. Októberi, előttünk álló programjaink az Állatok Világnapja témanap, mely során színező, feladatsor Assisi Szent Ferenc életéről, állati kaland, mozgásos feladatok, akadálypálya, szókereső, kincskereső, közös éneklés állatokról szóló versek várják a tanulókat.
4: Kedves hallgatóink! Ezzel a hírösszefoglalóval zárjuk műsorunkat. Kívánunk békés estét szeretteik körében. Az adásban közreműködött Balogh Zsófia, Farkas Kincső, Gácsi Emma, Horváth Dávid, Csukat Fruzsina, Tusz Aletta, Boda Zsuzsanna tanárnő és Gallik Gábor tanár úr. Technikai segítőink Madarász Péter András és Gácsi Gergely. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola iskolarádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
6: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
5: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
7: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Ígéretünkhöz híven a mai műsorunkban az 1000 éves Váci Egyházmegye jubileumi családi napján rögzített kívánságokat teljesítjük. Érdemes lesz velünk tartani műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánok. Nos, hallgassuk akkor, hogy hogyan is szól az első kívánság.
9: Lendvai Klára vagyok, férjemnek, Füredi Péternek. Nagy szeretettel küldöm, színezz újra, el kéne ezen gondolkodnod.
8: A Magna Cum Laude együttes dala szól, a címzett fogadja szeretettel.

0: A Bátonytörényi Katolikus Általános Iskola tanulóinak és oktatóinak, nevelőinek, tanárainak, valamint az Angyalkert Katolikus Óvoda szintén oktatóinak, óvónőinek és a tanulóinak, valamint Loborik Attila diakónusnak szeretnénk küldeni a Forrás Benttől a Meghívtál, hogy vízre lépjek című dalt. Köszönöm szépen!
1: Szóljon akkor a kért felvétel!

0: Fábián Kristóf vagyok. Kingust, aki ságosnak küldi Kristóf. Rózsa Magdolna, Szerelem című dalát.
1: Szóljon akkor a kért felvétel.

0: A Santana Európa című dalt küldöm az új hatvani híveknek, a Szent István király templomba.
1: Szóljon tehát Santana Európa című felvétele. A címzettek hallgassák szeretettel.

0: Levente vagyok, és nagypapámnak akarom. Köszönöm.
1: A kért felvétel pedig nem lesz más, mint Ákos Agyhitet című dala. A címzett Hallgassa szeretettel.

0: Mai kívánságműsorunk utolsó felvétele következik. Hallgassuk akkor, hogy hova és kiknek is szól a kért dal.
1: Matyi vagyok, a Gyerekmaros minden résztvevőjének és önkéntesének küldöm Máté Pétertől az Azért vannak a jó barátok című számot. Üzenem nekik, hogy tartsanak ki, és várjuk őket szeretettel Nagymaroson.
0: Énekeljen tehát Máté Péter itt a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, ezzel mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten, pénteken délután, 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással. És mához egy hétre, azaz jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is az 1000 éves Váci Egyházmegye jubileumi családi napján rögzített és kért kívánságokat teljesítjük majd. A mai műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, a technikai munkatárs Kassinger Jenő volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést, jó pihenést, és szép vasárnap délutánt is kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A szépkorúakat köszöntötték Egerben az Idősek Világnapja alkalmából. Filmklub indul Gyöngyösön. Családi nappal ünnepelte egy éves születésnapját a Kertvárosi Esélypiac és Vásár Nyíregyházán. Mozgalmas nyarat zárt a Sárospataki Képtár. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Az Idősek Világnapja alkalmából rendeztek ünnepséget a Kemény Ferenc sportcsarnokban, Egerben. Az esemény a Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége szervezésében valósult meg. Számos Heves megyei településről érkeztek szépkorú vendégek, valamint jubiláló házaspárok, akiknek életútját, illetve kitartó munkáját, sikereit méltatták. Csuhány Bence, a Heves megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, köszöntötte a rendezvényen megjelent nyugdíjasokat.
2: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az Idősek Napja alkalmából. Mindig öröm számomra, amikor egy olyan rendezvényre érkezem, ahol ennyi tapasztalat, életbölcsesség, élettörténet gyűlik össze egy helyen. Ilyen közönség előtt azért kétszer is meggondolja az ember, hogy mit is mondjon, hiszen önök már nagyon sok mindent hallottak és láttak. Láttak már jó beszédet, rossz beszédet, hosszú beszédet, még hosszabb beszédet. Igyekszem helytállni itt most önök előtt. Fiatalon az ember alig várja, hogy felnőtt legyen. 16 évesen nagyon szerettem volna 18 éves lenni már. 20 évesen 30. Aztán egyszer csak eljön az a pont, amikor már nem akarjuk annyira gyorsítani az időt. Sőt, inkább azt szeretnénk, ha egy kicsit megállna. És talán ez az egyik legfontosabb dolog, amit az élet megtanít nekünk, hogy soha nem az időből van kevés, hanem sokszor mi adunk neki túl kevés figyelmet. Mert mit csinálunk mi? Rohanunk, dolgozunk, intézzük a gyerekeket, segítünk a szülőknek, építjük a házunkat, fizetjük a számlákat, és eközben sokszor elfelejtünk megállni egy pillanatra. És aztán egyszer csak eljön az az életszakasz, amikor talán több lehetőségünk van erre, és azt mondjuk, hogy most már nem csak túlélni szeretnénk a mindennapokat, hanem szeretnénk azt megélni. És talán ezért különleges az időskor, a nyugdíjaskor. Persze ennek is megvannak a maga kihívásai. Látom is ezt a szüleimen, akik mind a ketten most léptek nyugdíjas korba. Azt gondolták, hogy végre, most már lesz időm mindenre. Aztán kiderült néhány hét múlva, hogy tévedtek.
1: A Nyugdíjasok Heves megyei szövetségének elnöke méltatta az Idősek Világnapja fontosságát. Most Farkas Attilát hallják.
3: Amikor visszagondolunk ezekre az évekre, eszünkbe jutnak a mindennapok, amelyek hoztak sok örömet, de bizony voltak nehézségek is, megoldásra váró feladatok. Örömet adott a boldog házasság, a gyerekek születése, az unokák sikerei és eredményei. Őszinte közös öröm, ha munkaközösségeink, lakóhelyeink, csoportjai elismeréseket kapnak. Közös öröm, ami a legfontosabb. A közösség tart életben sok-sok embert most is. Itt van odafigyelés, meghallgatás, elismerés, új lehetőségek felfedezése. És itt van a szeretet. A szeretet pedig végtelen, határtalan és legfőképpen kortalan. Minden ember tudja, hogy szeretetet adni, és örömet kapni, örömet adni. Őszinte szívvel kívánom, hogy jó egészségben maradjon együtt ez a képességünk még hosszú éveken át.
1: filmklub indul Gyöngyösen a művelődési központban. A filmeket két hetente csütörtökönként vetítik majd, amely a mottó szerint sokat szorra is jó. A tervek szerint a filmeket vetítés előtt bevezetik, majd azt követően meg is beszélik. Válik István rendezvényszervezőt hallják.
4: Nekem ez már régebb óta dédelgetett ötletem, hogy jó lenne egy ilyen filmklubot csinálni. Sok minden miatt. Egyrészt én magam is szeretem a filmeket, másrészt

0: Tehát, hogy az új kolléganőm, aki ifjúsági referens, többek között film szakon is végzett, úgyhogy azt gondoltam, hogy itt az alkalom, és ez is a tervünk, hogy a film elindítása előtt, amikor összejövünk, remélem jó sokan, a pici érdekességeket mesélünk a filmről, akár szakmai, akár benne maradt esetleg olyan jelenet, vagy szóval, hogy valami érdekesség, tehát hogy egy picit kapjon, illetve amivel még másabb egy otthoni tévézős filmnézéshez képest egy ilyen filmklub, az az, hogy a film után lehetőséget adunk arra, hogy egy kicsit beszélgessünk akár az éppen megnézett filmről, de aztán nyilván ez a beszélgetés majd elkanyarodik más irányokba, és egyébként is nekem mániám ez, hogy az embereket beszélgetésre, egymással való kommunikációra biztassuk. Lehet, hogy egyébként a résztvevőknek a nagy része nem kap új információt, mert már minden tud az adott filmről, de azért én remélem, hogy fogunk tudni olyat mondani, mesélni, ami újdonság, érdekesség lesz, és akkor utána meg jól kibeszélhetjük a filmeket, amiket megnézünk. Ez úgy néz ki, hogy két hetente csütörtökön fogjuk vetíteni ezeket a filmeket. Annyi pici változás van ebben a rendszerben, hogy két hetente csütörtökön, de lesz egy olyan, amikor szerdán, mert egyébként más program van csütörtökön, illetve a két hetente dologban is lesz egy változás. A legvégén, mikor lement a 6 film, rá egy hétre, a karácsonyhoz közeledve egy karácsonyi romantikus filmet is le fogunk adni. Sokat tanakodtunk, hogyha ilyen 3-400-an jönnek, akkor amire nem számítunk, akkor a színházteremben, nem, ez csak a vicc, ugye a plakáton is látható az, hogy kanapét, illetve babzsákot is ráraktunk, úgyhogy a kamarateremben van nekünk a felújítás óta egy gyönyörű nagy fehér falunk, illetve a traskoronán pedig van egy vetítő, egy projektorunk, úgyhogy ezzel fogjuk oda vetíteni a fehér falra a filmet, és nagyon kényelmes babzsákos, foteles lehetőséget fogunk, kanapés lehetőséget biztosítunk a filmnézésre, úgyhogy kényelmes is lesz, és így fog kinézni ez a történet.
1: Családi nappal ünnepelte egy éves születésnapját a Kertvárosi Esélypiac és Vásárnyíregyházán. A Fokos utcában az árusok mellett babgulyás, lángos, arcfestés és ugrálóvár is várta a kilátogatókat. Mint Balog Zoltán, a piacot működtető Start Nonprofit Kft. Igazgatója elmondta, a városrész lakóinak igényeit figyelembe véve igyekeznek bővíteni szolgáltatásaikat.
2: 3 nappal ezelőtt volt egy év, hogy megnyitottuk a piacot. A városvezetés jelezte akkor tájt, hogy Nyíregyházán bezárnak 7 vagy 8 postát, azóta ez folytatódott. A történet ott kezdődött, hogy nem akarunk itt egy postát nyitni, ami egyébként nem gazdaságos nekünk se. És akkor az volt az egyesünk a városvezetése, hogy ezt a nem működő piacot is ideadja, megpróbálja a startvállalat ezt a piacot életre kelteni, a postát beüzemelni, és van egy harmadik olyan szolgáltatás itt a területen, ami a kórházzal 20 éves együttműködés, egy olyan orvosi kezelőcentrumot működtetünk, ahova erőszeretettel járnak a város lakói. Nagyon meg kell dolgozunk azért, hogy működjön ez a piac, nehezen szoknak még ide. Valószínűleg ebben közrejátszik az is, hogy még ennek a területnek az építése nem kezdődött meg. Ez egy volt laktanya területe. A kerítések állnak, a kerítésen kívül gyönyörű lakások épülnek. Belül viszont egyenlőre csak mi vagyunk. Várjuk már, hogy mondjuk a Szerencsejáték Részvénytársaság pavilonját mikor tudjuk megnyitni. Mikor fogunk tudni az itt lévőknek az étkezésen kívül, mert érkezési szolgáltatás az már működik, mikor tudunk mondjuk trafikot biztosítani, vagy mikor tudjuk szélesíteni azt a tevékenységi kört, amit most 2 pályázat segít, hiszen a közelmúltban elnyert 2 pályázat hatására mezőgazdasági termelés is meg fog kezdődni, tehát jövő ilyenkor már a saját termékünket is itt fogjuk tudni árulni.
1: A rendezvényen a Szociális és Családügyi Minisztérium parlamenti államtitkára dr. Barna Szabó Tímea arról beszélt, hogy a város szándékai szerint a továbbiakban is segítik majd a megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató cégeket.
3: Mi abban hiszünk, hogy a megváltozott munkaképességű emberek is ugyanúgy 100%-ban tudják azt a munkát teljesíteni, ami a képességüknek a leginkább megfelel. Éppen ezért ezeket az akkreditált munkáltatókat meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudjuk a továbbiakban is segíteni abban, hogy minél teljesebben, minél több munkavállalót tudjanak alkalmazni.
1: Mozgalmas nyarat zárt a Sárospataki

0: zenekar. A fesztiválok idején nagy népszerűségnek örvendett a Jazz Terasz, emellett múzeumpedagógiai foglalkozások és táborok is várták a látogatókat. Különleges színfoltja volt a szezonnak a Textil Plus című, kortárs magyar textilművészetet bemutató tárlat is. Közben már az őszi programok is formálódnak, köztük egy Lego, valamint egy képregényes pályázat meghirdetése. Joskó Beatrixot, a Sárospataki Képtár vezetőjét hallják.
1: Nyár egyik legsikeresebb, egyik sikeres programja volt a Jazz Teraszunk, és azt mondanám, hogy a Zempléni Fesztiválnak nem veszem el a dicsőségét, nagyon jó koncertek voltak, de utána mi még jazz zene mellett kellemes kis borozás a hűs fák alatt a templom árnyékában, hát hajnalig maradtak az emberek, tehát éjfél előtt sose mentek haza, úgyhogy 10 napon keresztül biztosítottunk effektíve egy szórakozási lehetőséget az embereknek. A kiállítás kapcsán nagy sikere volt, mert az emberek nem gondolták volna, hogy a textilből ennyit ki lehet hozni, vagy hogy ilyen sokoldalú. Ami még érdekes, hogy múzeumpedagógus természetesen mindig kapcsolódott hozzá, vagy kapcsolódik hozzá, és minden nap jönnek gyerekcsoportok ezen a héten is. Viszont a másik nagyon jó nyári programunk, és ezzel szeretnék dicsekedni, ez a múzeumi táborunk. És azért ugyan hagyományosnak mondható, de szeretünk megújulni, úgyhogy az egyik újításunk a képregénytábor volt, ami a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg, és a rajzold újra a történelmet, tehát effektíve Sárospatak és a régiónak a kulturális örökségét próbáltuk a mai nyelv, vizuális nyelvre, a képregény nyelvére leformázni. Ez volt az egyik sikeres. Akkor a Nemzeti Tehetség Programmal pedig a képzőművészeti táborunk valósult meg, és a harmadik táborunk pedig a digitális alkotóművészet. Nagyon érdekes dolog, hogy szintén a régióból több helyről, városból, faluból is jöttek. Egy évestől 99 éves korig hirdettük meg a Lego alkotó pályázatunkat, Vásd valóra az álmaidat építőkockákból, és a beérkezett Lego pályaműveket a művelődési házában fogjuk kiállítani, úgyhogy ennek október 30 a beérkezési határideje, és biztatok mindenkit, nem csak egyénileg, hanem csapatban is lehet pályázni. Családok, iskolás gyerekek fogjanak össze, és tényleg szó szerint mondom, váltsátok valóra az álmotokat, és legózzatok egy kicsit. A másik alkotó pályázat az pedig az Elképzelem képregény pályázat, és történeteket, meséket, vagy pedig bármi mást meg lehet jeleníteni képregény formátumban, és ezeket október 20-áig várjuk.
0: Regionális híreink végén az időjárásról. Nagyrészt fátyol felhős, napos idő várható, de északkeleten időszakosan jobban befelhősödhet az ég, csapadék nem lesz. Az északnyugatira, északira forduló szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet hétfőn 21 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 4-én.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Értékadó, magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Különleges és látványos zöld fallal gazdagodott a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, elismerve a diákok példaértékű környezetvédelmi elkötelezettségét. 20 éves fennállását ünnepelte a Miskolci Szépkorúak Háza. Tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk műsorunkhoz mindnyájuknak.
1: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
2: Különleges és látványos zöld fallal gazdagodott a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, elismerve a diákok példaértékű környezetvédelmi elkötelezettségét. A 20 négyzetméteres installáció a Kassán megrendezett határon átnyúló Eco Challenge fenntarthatósági verseny főnyereménye volt. A nemzetközi projekt keretében összesen 6 ilyen környezetbarát felületet építettek ki szlovákiai és magyarországi iskolákban. Borsodabó-Új-Zemplén vármegyében a jezsuita mellett a Herman Otto és a Fráter György gimnáziumok tanulói is büszkék saját zöld fallal. Az átadó ünnepségen Holzinger Ferenc jezsuita szerzetes, a Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.
3: Kedves kollégák és mindenek előtt, kedves diákok! Nagy örömmel és hálával teli szívvel köszöntök mindenkit a mai ünnepélyes alkalmon, amikor egy rendkívül közös munka végére teszünk pontot, vagy pontosabban egy élő, lélegző kezdetet nyitunk meg iskolánk falai között. Amikor diákjaink tavasszal útra keltek Kassára, a Via Carpatia által szervezett határokon átívelő Mount Greenfra Eco Challenge ökológiai versenyre, tudtuk, hogy tehetséges és elkötelezett fiatalok képviselik a jezsút. Azonban az eredmény, amellyel hazatértek, minden várakozásunkat felülmúlta. Nem csak a díjként elnyert 35 ezer euró értékű modern zöldfal megvalósítására lehetünk büszkék, hanem arra a példamutató szellemiségre is, amelyel ez az érték. Ahogyan a csapat mottójában is megfogalmazódott, a valódi környezeti változáshoz igazi csapatmunka kell. Ez a most felavatott zöldfal nem pusztán esztétikus dísze az iskolánknak, és nem csupán a belső klímánkat teszi egészségesebbé. Élő tanúság tétele annak, hogy a jezsuita iskolaként vallunk. A teremtett világunk óvása, a környezetünk iránti felelősség nem elvont tananyag, hanem mindennapi cselekvés és közös küldetés. Egy ilyen volumenű projekt sikeres zárásakor a legfontosabb szó a köszönet. Elsőként szívből gratulálok és köszönöm a munkát a Chlorofilling csapat diákjainak, a döntőben remeklő versenyzőknek, Orosz Borostyánnak, Dojcsák Ferdinándnak, Halász Ádámnak és Visnyonszki Balázsnak, akik a kvízeken, a bolygómentő szabadulószobában és több mint 200 fős közösség előtt prezentációban is érettségről, felkészültségről tettek bizonyságot. Valamint a delegáció workshopon és szakmai előadásokon helytálló tagjainak, Béres Rékának, Cserpák Fuzsinának és Szarka Zillének. Büszkék vagyunk rátok, és köszönjük, hogy tudásotokkal gazdagítottátok egész közösségünket. Kiemelt hála és elismerés illeti felkészítő tanárainkat, Koszternikné Balázs Hajnalka tanárnőt, aki fáradhatatlan energiával fogta össze, készítette fel és kísérte el a csapatot Kassára, megteremtve bennük azt a összhangot és hitet, ami a dobogóra vezette őket. Valamint Cagán Iván Noémi munkaközösség vezetőt, aki a kezdetektől fogva felkarolta a versenyzőket a versenyt intézményes szinten is. Külön tisztelettel és köszönettel fordulok partnereink és támogatóink felé. Kifejezzük őszinte köszönetünket Bánik dr. Gál Boglárka elnökasszonynak, vármegyénk vezetőjének a térségi és határon átnyúló partnerséget, valamint a fiatalok környezeti nevelésének elkötelezett támogatásáért. A Via Carpatiának, a Mount Greenfra projekt szakembereinek, a tervezőinek és kivitelezőinek, akik szakértelmükkel formába öntötték és életre hívták ezt a lenyűgöző zöld falat. Köszönet a Jezsuita Nevelését Alapítványnak, amely lehetővé tette diákjaink kassai részvételét. És iskolánk minden munkatársának köszönet, akik a háttérben segítették a tervezést és a technikai megvalósulást. Kedves diákok, amikor a mindennapokban elmentek a zöldelő növényfal mellett, jusson eszetekbe, ez a fal ti vagytok. A ti kíváncsiságotok, a ti szorgalmatok és az egymásra figyelésnek az eredménye. Kívánom, hogy ez a hely mindnyájunk számára a megállás, a felfrissülés és a teremtés védelemről szóló párbeszédek inspiráló forrása legyen. Vigyázzunk rá együtt szeretettel!
2: Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés és a Via Carpatia EGTC elnöke és Máté Julianna, az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Via Carpatia korlátolt felelősségű társaság igazgatója és köszönetét fejezte ki a diákoknak.
4: Én azzal szeretném kezdeni, hogy számomra óriási megtiszteltetés és öröm volt az, amikor tavaly Kassán találkoztunk, és találkoztunk közel 200 olyan diákkal, aki ugyanebben a témában, ugyanebben a szellemben érkezett magára a versenyre, amiben ti is, arra pedig nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből három csapat is elhozhatta ezt, illetve ehhez hasonló zöld falat. Ma a harmadik helyszínen vagyunk, mindenhol nagyon-nagyon szép lett, és ahogy Ferenc atya fogalmazott az előbb, tulajdonképpen egy lélegző élet került ide a jezsuita gimnáziumba, egy újabb lélegző élet, amely a közösség részévé válhatott, amelyet gondozni és nevelni kell. Ugyanúgy gondozni és nevelni kell, mint ahogy titeket otthon a szüleitek, vagy én otthon a gyermekeimet, vagy ahogyan a pedagógusok titeket nevelnek nap mint nap. A szemléletformálás az a mi dolgunk, a felnőtteké, viszont a fenntarthatóság és a környezettudatosság az fontos, hogy a diákok részévé váljon minél kisebb korban, hiszen csak így tudunk a jövőben is környezettudatosan, illetve a fenntarthatóság jegyében élni, és majd így váltok ti is felnőtteké. Én szeretném még egyszer megköszönni azoknak a diákoknak, akik részt vettek a versenyen. Időt nem kímélve, kitartást készültek a versenyre. Egyrészt nem csak azért, mert ilyen jó eredmény született, és elhozhattátok a második helyezést, hanem azért is, mert a mi vármegyénk, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye jó hírnevét öregbítitek, és tulajdonképpen mindenhol megismernek most már így titeket, Kassán az biztos. Szeretném megköszönni a felkészítő pedagógusoknak, hiszen az ő türelmük és kitartásuk is kellett ahhoz, hogy erre a versenyre felkészítsenek titeket, és természetesen szeretném megköszönni Ferenc atyának is, aki lehetővé tette, hogy elgyertek erre a versenyre, és ezt a zöld falat ide nyereményként elhozzátok a Jezsuban. Úgyhogy én azt kívánom, hogy a jövőben minél több versenyen mérettessétek meg magatokat. Biztos, hogy fogunk még erről tájékoztatást adni, és tájékoztatást küldeni, ha lesznek ilyen versenyeink, és hogy mi hogy kerültünk ebbe a képbe, még egyetlen egy mondat. A Via Carpatia EGTC-nek két tulajdonosa, két tagja van, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Kassa megye. Így kötődik Borsod megyéhez, és így kötődik Kassa megyéhez. És tulajdonképpen ezért a Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a Kassa megye oktatási intézményeiből kerültek ki azok a diákok, azok a csapatok, akik részt vehettek ezen a versenyen. Én azt tudom mondani, hogy hajrá, az a lendület, az a kedv, ami bennetek van, az a jövőben sem legyen ettől kisebb, és minél több versenyen méretessétek meg magatokat. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
5: Engedjék meg, hogy én is a Via Carpatia EGTC nevében köszöntsek mindenkit. Nagyon örülök, hogy immár a hatodik helyszínen vagyunk, ugyanis tudni kell, hogy a Mount Greenfra projekt keretén belül, és különösen az Eco Challenge versenyen ugye 6 nyertes csapatunk volt, 3 Szlovákiából és 3 Magyarországon. elérkeztünk a magyarországi utolsó helyszínre is. Nagy öröm számunkra, hogy ilyen sok aktív és nagyon lelkes diákkal találkozhatunk az elmúlt időszakban. Ugye nem olyan rég Kassán találkoztunk, most már itt vagyunk Miskolcon, konkrétan a helyszínen, és ez valójában egy olyan eredmény, ami a diákok és a tanároknak egy közös eredménye, mert ugye a felkészülés az a tanároknak a nehéz, nem egyszerű munkája, és nektek diákoknak pedig a ti feladatotok az, hogy ugye ezeket a tudásokat gazdagítsátok, és minél tovább annál jobban fejlődjetek. És ennek az eredményeként most itt lesz majd nektek egy ilyen zöld fal, amelyre ha ránéztek, akkor úgy érzem, hogy mindenki azt mondta, hogy ez egy kicsit az enyém is. Maga a Via Carpatia EGTC igyekszik az ilyen zöld témákra fókuszálni. Ez a verseny és maga ez a pályázat számunkra egy ilyen szívügyünk. Nem első alkalommal csináltunk ilyet, de ilyen nagyot először. Úgyhogy azért is örülünk annak, hogy úgy Magyarországon, mint Szlovákiában is nagyon sok diákot öleltünk fel, és látjuk azt, hogy van remény, és az, hogy reményt fektetünk belétek, az meg is éri és érdemes, mert látjuk azt, hogy nem vagytok könnyelműek ezzel a témával kapcsolatban. És lehet, hogy azt mondanám így a gondolatok végére, hogy cselekedjünk ma úgy, hogy azok, akik ma születnek, ugyanúgy tudják élvezni azt, amit ti élveztek ma. Legyünk tudatosak, gondoljuk meg, hogy mikor mit teszünk, és milyen formában, mert ugye semmi nem természetes, és főleg, ha a természetre tekintünk, akkor egyértelművé válik az, hogy az, amit teszünk, az teljesképpen visszaüt ránk is. Úgyhogy legyen ez egy ilyen üzenet számotokra a jövőt tekintve, hogy mindent, amit teszünk, annak vannak eredményei, következményei, és én remélem, hogy az összes ti lépésetek csak pozitív eredményekkel és következményekkel fog majd járni. Utolsó zárószóként annyit mondanék csak, hogy nagyon köszönöm mindenkinek, aki részt vett. Természetesen úgy, ahogy elnök asszony mondta, tagunként a Borsodabó-Zemplén vármegyének köszönjük a támogatást több mint 13 éve. Köszönöm a vezetőségnek, köszönöm a tanároknak, és hát természetesen nektek diákoknak, és kívánok nektek nagyon sok sikert, és várunk a következő hasonló versenyeken, és remélem, hogy ugyanúgy ilyen hasonlóan szép díjakat fogtok majd elvinni. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, és sok sikert kívánok!

0: Szeretettel köszöntöm, arra kérem, hogy mutassa be az Egyesületet.
1: A Via Carpatia LGTC 2013-ban alakult. Ez egy határon átnyúló szervezet, amely kimondottan magyar-szlovák vonatkozású pályázatokat készít, valósít meg. A fő tagjai ennek az LGTC-nek Borsod-Bolyzemplén vármegye és Kassa megye, Szlovákia oldalán. A megyék már a régmúltban is együtt dolgoztak, tehát azért azokat a történelmi adottságokat nem lehet letagadni, és ezáltal ez a jó együttműködés az adott volt már évekkel azelőtt is, míg megalapították a Via Carpatia LGTC-t, és minek után az Európai Uniós jogszabály ezt lehetővé is tette, onnantól kezdve létrejött az LGTC 2013-ban, és már több mint 13 éve aktívan tevékenykedik ebben a két térségben, de nem csak itt, de az egész Európai Uniós szinten is. Különböző pályázatokat valósítunk meg, nagyrészt Európai Uniós forrásokból, és amúgy hazai forrásokból is a szlovák kormány és a magyar kormány támogatásában.
0: Tudom, hogy ez egy nagyon hosszú idő, de pár konkrét eredményt ki tudna emelni a 13 év során?
1: Nagyon sok szép dolgot sikerült megvalósítanunk, amire nagyon büszke is vagyok. Az egyik ilyen esetleg, amit említenék, az a kis projekt alap, ami egy olyan projekt, amely keretén belül mi nyújtunk támogatást a térségben lévő helybéli szereplőknek. Ezek általában pályázati felhívásokon keresztül futnak, mi meghirdettünk egy pályázati felhívást, és erre pályázhatnak non-profit jelleggel élő szervezetek. Egyedül csak a vállalkozásokat nem támogatjuk, amúgy valójában mindenkit. És ezt már lassan 10 éve lesz, hogy ezt a projektet sikeresen megvalósítjuk itt a térségben, ez egy nem egész 15 millió eurót jelent, ami azért egy nem kis összegről szól. Most jelenleg is fut egy pályázati felhívásunk október 15-ig, úgyhogy esetleg biztatnék is mindenkit, aki ezt most hallja, hogy nézze meg a weboldalunkat, és azon belül biztosan tájékozást kap majd a lehetőségekről. De ezen kívül megvalósítottunk nagyon szép akciótervet, és akciótervet valósítunk meg jelenleg is. Az első akciótervünk, ez a Szép Cserehátra fókuszált, és 2022-ben zárult. Ez egy munkahelyteremtő pályázati lehetőség volt, amely keretén belül különböző helyszíneken, főleg a Csereház területén hoztunk létre üzemeket, folytattunk oktatási témákban workshopokat, marketing elemeket fejlesztettünk, és valójában ezáltal biztosítottuk az ott élőknek, hogy jobban tudjanak a helyi piacon állást találni. Ez egy nagyon szép pályázat volt, egy 4,5 millió eurós keretben, és 14 partnerrel valósítottuk meg, és ennek mondom azt a következő kisebb testvére, ugyanúgy egy akcióterv, ami most turizmusra irányul, és azon belül Gömör térségét fogjuk fejleszteni. Itt egy nem egész 4 millió eurós keretről van szó, 9 partnerrel, és kimondottan a turizmusra, a helyi térségben lévő turisztikai szolgáltatókkal közösen valósítunk meg 40 hónap alatt új fejlesztéseket, úgyhogy erre még nagyon kíváncsi vagyok én is, hogy mi mindent fog hozni a jövő, de az eredmények nagyon szépek kell lennének, hogy legyenek. Na és természetesen ezek ilyen nagyobb pályázatok, tehát több millió eurós pályázatok, de megvalósítunk kisebb volumenű pályázatokat is, amelyek például az oktatásra, az ökológiára, kulturális vagy történelmi épületek felújítására irányulnak. Természetesen az aktív szépkorúakra róluk se feledkezünk, megvan egy aktív szépkorú központunk Kassán, annak a testvére itt van Miskolcon, a Megyeházán, úgyhogy a szépkorúakkal is nagyon aktívan együtt dolgozunk, együtt gondolkodunk, és ezek azok a fő témakörök, amelyekkel az utóbbi években foglalkoztunk, több mint 600 partnerünk van Európai Unió összes területéről, úgyhogy azért ez is egy elég nagy csapat, és most már a közvetlen brüsszeli forrásokban is elég jelentősen részt veszünk. Ott általában zöld témákban vagyunk konzorciumi partnerek, úgyhogy azt hiszem, hogy van bőven mit mesélni az elmúlt években és a jelenlegi időszakban is azért sok szép minden fut.
0: Tudom, hogy ez nem egy verseny, de Kassa megye, vagy pedig a Borsod megye aktívabb ebben a társulásban?
1: Mind a két megye egy nagyon jó baráti szellemben működik. Mondhatni, hogy már az elnök asszony és elnök úr ilyen inkább baráti találkozásnak veszik az egyeztetéseket, amit nagy örömömre szolgál, mert mindent mindig meg tudtak beszélni, és mindig nagyon céltudatosan tudtak közös gondolatra jutni, ha mondhatom így. Úgyhogy nincsen az, hogy több itt, több ott. Azt mondanám, hogy itt a határtérségben amúgy összben egészen Pozsontól Ágcsernyőig a szlovák oldalon, vagy akár, hogyha vesszük a magyar oldalon is, ugye a közepén határmenti térségben Kassa megye és Borsod-Abolcs-Zemplén vármegye a legaktívabb. Úgyhogy annak ellenére, hogy ugye a szlovákiai terület az keletre fekszik, és a magyar az egy észak-kelet Magyarország, és nem éppen a legfejlettebb megyék közé tartozó megyékről van szó, de lehet, hogy éppen ezért itt mindenki nagyon aktív, nagyon szeretne részt venni az összes olyan lehetőségben, ami megjelenik. Úgyhogy erre való tekintettel ez a két megye eleve a legaktívabb megyék közé tartozik az interreges magyar-szlovák-szlovák-magyar forrásokban.
0: Így mondhatjuk, hogy ezek kormányokon átívelő együttműködés.
1: Így igaz. Látni kell azt, hogy ugye mind a két megye egymástól függ. Most attól függetlenül, hogy milyen éppen a jelenlegi helyzet az egyik vagy a másik oldalon. Ugye ez egy nemzetközi együttműködés. Még akkor is, hogyha úgy veszük egymást, mint szomszédok és jó barátok, tehát nekünk ez már nem egy, a határ az nem választ el, hanem pont, hogy összeköt. De természetesen látjuk mi is azt, hogyha változások vannak, akkor ugye valamilyen szinten az együttműködésre is hatással van, és az most nem csak akár egy EGTC-re, de egy akár kisebb testvértelepülési együttműködésre is kihat. De jelen helyzetben és eddig főleg mindig nagyon jó volt az együttműködés, mind a két oldal úgy a állami szintről támogatva volt. Magyarország amúgy az egyetlen olyan kormány Európai Uniós szinten, amely nagyon elhivatottja az EGTC témáknak és a határon átnyúló együttműködésnek. Magyarország az egyedüli ország Európai Uniós szinten, amelynek a legtöbb EGTC-je van. Ugye az összes országgal, amelyik határos Magyarországgal, mindenhol található EGTC, és ez csak azt bizonyítja, hogy azért nem könnyelmű a kormány a határon átnyúló együttműködéssel szemben, és nagyon sok pályázatot megvalósítottak ezek az EGTC-k, vagyis most egy felmérés, amely keretén belül több mint 400 millió eurót generáltak ezek az EGTC-k a határtérségben az elmúlt, ha csak röviden veszük, 10 plusz évben. Úgyhogy azért ez egy olyan eszköz, amit jó lenne megtartani, mert a térségben élők ezt nagyon magasan tudják értékelni.
0: Ezeket a forrásokat az Európai Unió 7 éves ciklusaiba tudják lehívni?
1: Igen, tehát általában ezek a 7 éves plusz 3 plusz 2 év plusz 1 év, majd meglátjuk, ciklusokból lehet lehívni. Itt ugye attól függ, hogy melyik program mikor milyen felhívással jelenik meg. Mi igyekszünk mindenben részt venni. Tehát úgy vagyunk vele, hogy a kis projekt is, amely akár pár ezer eurós és a nagyobb több milliós projektek ugyanúgy érdekesek számunkra, mert mindig azt nézzük, hogy mi az eredmény, és hogyha az eredmény az, hogy a térségben élőknek akármilyen szinten is egy kicsit segítséget tudunk nyújtani, akkor biztos, hogy minden pályázatban részt veszünk.
0: Arra kérem, hogy mutassa be ezt a zöld fal iskolai kezdeményezést.
1: Igen, a mai nap egy nagyon szép esemény keretében találkozunk itt, mert a Mount Green Fra projekt, amely ugyanúgy a Magyar-Szlovák Operatív Program keretén belül valósul meg, zöld fal átadásának az ünnepélyes rendezvényén vagyunk ma itt. Tudni kell róla, hogy ez is egy olyan pályázatunk, amelyet több partnerrel valósítunk meg, úgy a szlovák, mint a magyar oldalon, és a fő célja az volt, hogy a fiatalokat edukatív jelleggel bevonjuk a zöld témába. Nagyon egyszerűen mondva, decemberben Kassán valósítottunk meg egy Eco Challenge versenyt, amelyre jelentkezhettek Kassa megye és Borsod-Abolcs-Zemplén vármegye területéről iskolák, és azoknak külön a csapatai. Ők ott egy nagyon interaktív megmérettetésben vettek részt. Nagyon szép volt, az a hangulat még mai napig bennem él, a diákok hihetetlen lelkesek voltak, és ebből született 6 nyertes. 3 a magyar oldalon, 3 a szlovák oldalon, és ma adtuk át az utolsó magyar oldali zöld falat, itt Miskolcon a Jezsuban, és nagyon örülök, hogy ilyen nagyon lelkes csapattal rendelkezik ez az iskola, hogy ilyen gyönyörű zöld falat tudtunk az az ügyes diákok által ide szolgáltatni, és remélem, hogy majd úgy fogják ápolni és szeretni, ahogy mi ápoltuk és szeretgettük őket a versenyen, meg amúgy eleve, ahogy a diákokra tekintünk a jövőnkre, és sok reményt fektetünk beléjük.
0: És még mint katolikus rádió meg kell kérdeznem, hogy a másik iskola ugye a Fráter György katolikus iskola volt.
1: Így igaz, a Fráter György katolikus iskolában tegnap adtuk át. A zöld falat, ők is nagyon ügyesek voltak, és
0: az... Szép az ő faluk is?
1: Az ő faluk is nagyon szép. Nekik kicsit bontott, tehát nem egy egységes teljes zöld fal, hanem az ablakok között szétbontva. Úgy gondolom, hogy mindegyiknek megvan a varázsa, ugye az iskolák a helyzetükhöz mérten tudták biztosítani a helyszínt, de mindegyiknek megvan a varázsa, és ami a legszebb, hogy azok a diákok, amikor elhaladnak és látják ezeket a zöld falakat, akkor ugyan őszinte szívvel mondhatják azt, hogy hát ezért én is tettem valamit, hogy ez most itt van, és én is igyekeztem, és hát ugye a zöld falal törődni kell, ápolni kell, és ez is az üzenete ennek a zöld falnak, hogy ne felejtsük el, hogy a természetet meg kell védeni, ápolni kell, és hogy hagyjuk meg a jövő generációi számára is.
0: A környezetvédelmi pluszán túl miben profitálhatnak az intézmények ebből?
1: Hát főleg ugye az oktatási elem az egy nagyon fontos, próbáltunk nagyon interaktívan hozzáállni, tehát egy ilyen kvízzel kezdtünk, ami kimondottan a mai fiataloknak egy érdekes dolog, mert nem úgy tanulnak, hogy könyvből vagy írniuk kell, hanem egy számítógépes kvízen keresztül voltak a kérdések, nekik ki kellett értékelni, meg kellett gondolni, és aztán utána rövid időn belül, ugye időhöz voltak kötve, és volt egy ilyen 45 kvíz kérdés, amit nagyon rövid időn belül meg kellett jól válaszolni, abból jött egy eredmény, és utána jött egy szabaduló szoba, ami nem a szószoros értelmében szabaduló, tehát nem mászkáltak szobáról szobára, de olyan feladatokat kaptak, amelyeket, hogyha nem oldottak meg, nem tudtak tovább menni. Tehát volt egy több egymásra kötődő feladatsor, amit meg kellett oldaniuk, hogyha megoldották, akkor célba értek, és megint itt ugye az volt a lényeg, hogy ki ért célba leghamarabb, és ez is ugye a csapatmunka. Tehát azt is látni kell, hogy a csapatmunka az alap, ugye csapatokban dolgoztak a diákok, egymás buzdították, lelkesen cseverésztek, úgyhogy ez is az alapja volt annak. Tehát nem csak, hogy edukálunk és tanítjuk őket arra, hogy mire figyázzanak, mire összpontosítsanak, de az is, hogy ugye közösen kell dolgoznunk, egy csapat vagyunk, egymástól függünk, és megtanulják azt, hogy az életben is majd ez így lesz, hogy nem csak magamról döntök, de ha döntök is magamról, másokra is hatással van.
0: Arra esetleg nem volt lehetőség, hogy a felvidéki és anyaországi diákok a tapasztalataikat kicseréljék?
1: Itt volt, sőt, még az elején úgy gondolkodtunk, hogy össze is fogjuk keverni a diákokat. Itt egyedül a nyelvi barrier, ugye ez egy kicsit, ugye ők angolul tudnának beszélni, de mivel ez egy szlovák-magyar verseny, igyekeztünk azért megtartani ezt. És ők amúgy is nagyon aktívak voltak egymás közt, tehát ugye a szlovák diákok, magyar diákok, sok esetben a szlovák diákok ugye tudtak magyarul, úgyhogy nekik ezzel nem volt probléma.
0: Márai gimnázium benne van?
1: Márai gimnázium nem volt benne, de szlovák gimnáziumok benne voltak, és ugye voltak mondjuk Helmeci gimnáziumunk, ami nyertes gimnáziumunk is volt, és ugye ott azért a diákok tudtak magyarul, úgyhogy megtalálják ők a módját, úgyhogy nem kell őket valamilyen szinten erőltetni vagy kényszeríteni, nagyon természetesen egymáshoz megtalálták az utat.
0: Akkor így a szlovák-magyar barátságnak is ez egy ilyen elmélyítő pontja lehet?
1: Biztos vagyok benne, hogy igen, megismerkedtek, új barátságok születtek, megtapasztalták azt, hogy kinél, hogy mi, hogy működik, legalább, hogyha egy nap keretén belül, de az is egy plusz nekik. Kiutazhattak, ugye eljöhettek, mondjuk most a magyarországi diákok esetében, és vannak már együttműködések iskolák között, szlovák-magyar iskolák között, tehát ez szerintem csak elmélyíti ezt a kapcsolatot.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést, és gratulálok a munkájukhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm a megkeresést.

0: A Miskolci Szépkorúak Háza ünnepélyes keretek között emlékezett meg fennállásának 20. évfordulójáról. Az intézmény az elmúlt két évtized során a város szociális ellátórendszerének stabil és meghatározó pillérévé vált. A jubileumi rendezvényen az intézmény vezetősége köszönetet mondott a munkatársak elhivatott és áldozatkész gondoskodásáért. Az eseményen tiszteletüket tették a fenntartó önkormányzat képviselői, valamint az otthon lakói és hozzátartozói is. Az ünnepség közös visszaemlékezéssel, kulturális műsorral és a kötelékek megerősítésével telt. A jelenlévőket Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere, Kis Ákosné Gonda Erika, a dr. Hisler Rezső Szociális Közalapítvány kuratóriumának elnöke és Gálné Pataki Zsuzsanna Gabriella, a Szépkorúak Házának vezetője köszöntötte.
1: Tisztelt hölgyek és urak, nagyon nagy megtiszteltetés és öröm, hogy ma itt lehetek és együtt ünnepelhetek önökkel. Sok szeretettel köszöntöm a Szépkorúak Háza 20. évfordulóján az itt élő szépkorúakat, az intézmény dolgozóit, és mindazokat, akik az elmúlt 20 évben részesek voltak ennek a közösségnek, és hát természetesen a mai napon megjelent minden vendéget. 20 év bizony nagyon nagy idő, és még egy intézmény életébe is hosszú idő, és belegondolni is nehéz, hogy ez alatt a 20 év alatt hány embernek adott biztonságot, törődést, szeretetet és otthont ez a hely, ahol ma vagyunk. Otthont azoknak a miskolciaknak, akik hosszú évtizedeken át dolgoztak a családjukért és a mi városunkért. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Miskolcnak van egy ilyen kiváló intézménye, ahol idős honfitársaink figyelmet, tiszteletet és méltó gondoskodást kapnak. Azt szokták mondani, hogy minél nagyobb valaki árnyéka, annál több szó esik a háta mögött. És egy otthont nem ez határoz meg, és nem az határozza meg, hogy mit beszélnek róla kint az utcán, vagy a háta mögött, vagy előtte, hanem az a fontos, és az a legfontosabb, hogy az itt lakók az otthon melegének szeretetébe és családias gondoskodásába részesüljenek. Az a fontos, ahogyan az ápolók és a gondozók az itt élőkhez fordulnak, ahogy segítenek nekik, ahogy meghallgatják őket, és ahogyan szeretettel veszik őket körül. A Szépkorúak Háza 20 éve ezt a gondoskodást jelenti sok miskolci számára. Én szívből gratulálok a 20. évfordulóhoz, és engedjék meg, hogy külön megköszönjem az intézmény valamennyi dolgozójának azt az áldozatos, sokszor láthatatlan munkát, amelyel nap mint nap tesznek az itt élőkért. Isten éltesse a Szépkorúak Házát, az itt élőket és mindazokat, akik ezt az otthont szeretettel és emberséggel építik tovább. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Boldog születésnapot, Szépkorúak Háza! Kedves ünnepeltek, Szépkorúak Háza lakói, kedves vendégek! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket ezen ünnep alkalmából. A kuratóriumnak évekig tagja, s jelenleg annak elnökeként, de leginkább hálás emberként állok most Önök előtt. Mert ez a nap, ez a helyszín, a Miskolci Szépkorúak Háza valójában a köszönetről szól. Arról a háláról és elismerésről, amellyel a mi generációnk tartozik Önöknek. Gyakran hajlamos a világ elfelejteni, hogy a jelen biztonsága, kényelme és sikerei nem a semmiből születtek. Mi, akik most döntéseket hozunk, irányítunk, azért járhattunk főiskolára, egyetemekre, mert Önök ezt a munkájukkal, a lemondásaikkal és a szorgalmukkal lehetőséget teremtettek számunkra. Önök alapozták meg a jövőnket, miközben a mindennapok nehézségeikkel küzdöttek. És a gondoskodásuk nem ért véget ott, hogy minket útnak indítottak az életbe, Önök mindig ott voltak a háttérben. Vigyázták a gyerekeinkre, nevelték őket, szerették az unokákat, biztonságos hátteret biztosítottak a családainknak. Éppen ezért Önök nem csupán megérdemlik a gondoskodást, ez a mi adósságunk, a mi kötelességünk és törlesztésünk Önök felé. Ez a ház tehát nem csak egy otthon, hanem a mi tiszteletünk és hálánk jelképe is, ahol arra törekszünk, hogy mindennapjaik békében, szeretetben és méltóságban teljenek. Az, hogy ez a béke és méltóság nap mint nap valóságá váljék, a városvezetés, valamint a Szépkorúak Háza vezetőségének
2: és elhivatott csapatának is érdeme. Az a példaértékű munka, szakértelem és végtelen emberség, amellyel az otthont irányítják, egészen rendkívüli. Az általuk szervezett színes foglalkozások, közösségi programok mentén nem csak kitöltik az időt, hanem valódi tartalommal töltik meg a hétköznapokat, és kézzel foghatóan megszépítik az itt élők napjait. Köszönöm az itt dolgozóknak, hogy nem csupán ellátást, hanem igazi meleg otthont és szerető közeget teremtenek a lakók számára. László Judit doktornőnek pedig külön köszönet, hogy nap mint nap óvja az egészségüket. Mert az időskor nem a lezárás, hanem egy életmű beteljesedése. Ahogy a fák gyökerei tartják a lombokat, tartja önöknek a múltja, bölcsessége és szeretete a mi jelenünket. Az önök ráncai mögött egy-egy megélt történet, a fehér hajszálak mögött pedig egy élethossznyi tapasztalat rejlik. Legyen ez nekünk iránytű. Kívánom önöknek, hogy a szép korak házában töltött napokat aranyozza be a nyugalom, az egészség és az a tudat, hogy önökből épül föl ez a világ. Köszönök mindent, amit értünk tettek. Isten éltesse önöket sokáig. Boldog születésnapot!
3: Tisztelt vendégeink, lakóink, kedves kollégáim és kedves ünneplő közönség! Nagy örömmel és büszkeséggel köszöntök mindenkit, aki egy különleges alkalommal megjelent nálunk. Köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket, és velünk ünnepelnek. Ünnepi gondolataimat Müller Péter örökérvényű szavaival nyitom. A fejlődés végtelen, és az emberben lévő szellem örökké fiatal, és teremt, alkot és él, és örökké élni akar. Ahogy a alpolgármester asszony is mondta, 20 év az sok idő. Ha belegondolunk abba, hogy egy ember életében ez egy meghatározó időszak, valóban egy intézmény életében is egy meghatározó idő, tartalmas együttlét, közösségi élmény és egy mérföldkő. Miskolc megyei jogú város önkormányzata kiemelten fontosnak tartotta, hogy egy színvonalas, a 21. századi idősellátásának megfelelő otthont hozzon létre a dr. Hirschler Rezső közalapítvány alapítójával együtt és vele együttműködve. A Szépkorúak Ház Idősek Otthona 2006. június 1-én nyitotta meg hivatalosan kapuit. Az elmúlt 20 év számtalan szép emléket, tartalmas együttöltött időt adott nekünk. Voltak kihívások, és akadtak nehéz pillanatok. De volt valami, ami mindenen át segített bennünket. A hit, a kitartás, a közös cél, ami a legelső naptól kezdve velünk volt. Együtt alkottunk, és együtt dolgoztunk. Az elmúlt 2 évtized nem a magányos sikerekről szól, hanem a közösségről. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki az út során velünk tartott. Köszönjük azoknak, akik az első pillanatban itt voltak, hittel, reménnyel, szeretettel segítették ezt az otthont, és köszönöm azoknak is, akik menet közben csatlakoztak hozzánk. 20 év alatt megváltozott a világ, és mi is megváltoztunk benne. Az igényekhez, az elvárásokhoz, az idősellátáshoz alkalmazkodnunk kell. De a jubileum nem csak a visszatekintésről szól. Ez a nap egy új fejezet kezdete is. Az előttünk álló évek új célok, új álmok, új lehetőséget biztosítanak nekünk. Köszönjük lakóinknak, hozzátartozóknak, ismerőseinknek, az itt dolgozóknak, hogy ezt az intézményt választották. Hogy adhatunk, hogy szerethetünk, hogy szolgáltathatunk. Köszönöm a kollégáim mindennapi áldozatos munkáját, ami nem munka, egy hivatás, egy szolgálat, egy segítségnyújtás, egy kéz önök felé. Tehát legyen ez a nap ünnep, és ünnepeljünk, mert ünnepelni jó. Isten éltesse közösségünket, Isten éltesse a Szépkorúak Háza Idősek Otthonát, jó egészséget, boldog szeretetteljes életet kívánok mindenkinek.
4: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkat Grunda János szerkesztette, a bemondót Klész Beátát hallották.
4: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérjük, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves testvérek, mai esti rúzsafűzér az alkalmas esőért imádkozunk a Szűz Máriához benyárására által. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtokat. Hiszek legben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testtől támadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket,
2: és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelem elteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te mihetnek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz helyeinket bűnösökért, most is halálunk
0: orrájában. Üdvözlégy Mária, kegyelem elteljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te mihetnek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérilje. Üdvözlégy Mária, kegyelem elteljes, az Úr van te veled, áldod vagy te az asszonyok között, és áldod a te mihetnek gyümölcse Jézus, aki cselekedetteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Igen,
2: ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, jövünk mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istenet, Szent Anyja, imádkozzál
1: életünk
0: bűnösökért,
1: most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és
0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk
0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

mindéken kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus életéből. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, egyszülött fiát életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök életjutalmat. Add meg, kérünk, hogy e titokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyünk, amit magunkban foglalnak, és elnyerjünk, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Csirtes.

0: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége! Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Egyházi híreink következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve, fogalmazott Leó pápa a kontemplatív domonkos nővérekhez szólva. Szeptember 30-án Leó pápa a kontemplatív domonkos nővérek nemzetközi bizottságának tagjait fogadta az apostoli palotában. Beszédében arra buzdította őket, hogy a rend hagyományaihoz híven őrizzék magukban a csendet, legyenek a megsebzett emberiség vigasztalói és a remény hírnökei. Leó pápa emlékeztette őket, hogy az első női szerzetes közösségek tagjai kezdettől fogva elsősorban a szemlélődő imádságnak és tanulásnak szentelték magukat. Aquinói Szent Tamás szerint saját szemlélődésünk gyümölcsét kell átadnunk másoknak. Ezt az igazságot Szent Domonkos is felismerte és gyakran idézte, miszerint minden tanúságtevő szónak a csendből, a meghallgatásból, az imádságból és az Istenhez fűződő mély kapcsolatból kell fakadnia. Leó pápa kiemelte, a csendben születik Isten meghallgatása, a csendben befogadjuk az Isten igéjét és hagyjuk, hogy átalakítson bennünket. Ez lehetővé teszi, hogy ő benne ismerjük meg a személyeket és az eseményeket, majd azt adjuk át másoknak, amit általa megéltünk és megértettünk. A csend megteremtése segít olyan szilárd kapcsolatokat építeni, amelyeket Isten igéje éltet. Ez különösen fontos napjaink felgyorsult világában, ahol minden űrt azonnal be kell tölteni. A csendben ugyanis meghallgatásra találnak azok a kérdések, amelyeket minden ember megfogalmaz, de amelyekre nem mindig könnyű egyedül válaszolni, hangsúlyozta a Szent Atya. A vatikáni kertek Lourdes barlangjánál 1 millió gyermek imádkozott a békéért október 1-én. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú alapítvány által kezdeményezett, békéért végzett rózsafüzért 14. Leó pápa vezette. Először Kurt Koch bíboros köszöntötte a Szent Atyát a gyerekek, családtagjaik és minden jelenlévő nevében. A pápa ezt követően mondta el beszédét, és utána imádkozták el a rózsafüzért. Beszédében arra buzdította a gyerekeket, hogy a világ minden táján imádkozó társaikkal együtt kérjék Jézustól és Máriától a béke ajándékát, különösen a háború sújtotta országokban élő gyermekek számára. Hangsúlyozta, hogy az imádságot jó cselekedeteknek és a szeretet tetteinek kell kísérniük, mert így növekszik a béke. A program az apostoli áldással zárult. Mellrák prevenciós mobilprogramot indít a legszegényebb településeken élő nőknek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben. A Mellrák elleni küzdelem hónapjában közölték a szervezők a távirat irodával. A közlemény szerint a kezdeményezés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Naszladi Attila egészségfejlesztési programjának mobil egészségügyi rendszerére épül. A 2021 óta működő rendszer telemedicinális és szűrővizsgálati szolgáltatásokkal segíti az ország leghátrányosabb helyzetű településein élőket. A tájékoztatás szerint az ingyenes, egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretetszolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pácienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. A Szeretetszolgálat szakemberei a programban havonta mintegy 80-100 nőnek tartanak tanácsadást és prevenciós előadást, melyen az önvizsgálatot is megtanulják a résztvevők. Ezzel évente több mint 1000 hátrányos helyzetű nőnek nyújtanak segítséget. A Vajda Papír informatív weboldallal és tájékoztató kiadvánnyal segíti a programot, továbbá egy ultrahangkészülékkel támogatja az egészségügyi ellátást. Emellett több 10 millió forint értékű, több mint 10 tonnányi higiéniai papírterméket adományoz a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak, írták. A mobil rendelőkben zajló konzultációt és fizikai vizsgálatot ezentúl a Vajdapapírral közösen fejlesztett weboldal és a korai felismerést segítő tájékoztató kiadvány egészíti ki. Egerben a lajosvárosi római katolikus templomban október 1-től esténként 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzéri imádság. Október 8-án csütörtökön magyarok nagyasszonya főünnepén engesztelő áldozatot hozó este lesz. Ekkor Kerecsenden lesz a találkozó a világkirálynője templomban. 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a szentmise, 18 órától pedig szentségimádás lesz. Az egri lajosvárosi templomban fatimai engesztelő imádság lesz október 13-án, kedden. Ekkor 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a szentmise, a szentmise után pedig gyertyás körmenet lesz a fatimai szűzanya szoborral. Tűz evangelizációs alkalom lesz Gyöngyösön október 10-én 15 órától 19 óráig a gyöngyösi Szent Bertalan templomban. Cím: Gyöngyös, főtér 17. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk. Az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnénk keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A program: evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diákónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás. A szentmise 18 órakor kezdődik. A tűztalálkozóra a belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, és mindenkit sok szeretettel várnak. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vettek a fiatalok. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyház megye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Hallgassátok meg Csukás István Mirmóra Kandor című meséjének negyedik részét. Felolvassa Rudolf Péter.
2: Mirmur a gólkirály. Egy pamut gombolya gurult be a szobába, a félig nyitott ajtón. Mirmurra Kandor szaladt utána, rugdosta, és teli torokból kiáltozott. Passzol be! Lőd kapura! Gól! A kis csacsi kíváncsian nézte a virágtartóról. Előre hajolt, hogy jobban lásson, de Mirmur nem törődött vele, folytatta a rugdosást és az ordítozást. A kis csacsi nem bírta tovább a hallgatást, megkérdezte. Mit csinálsz, Mirmur? Mirmur fokhegyről válaszolt.
3: Focizok, én vagyok a gólkirály.
2: A kis csacsi nem értette egészen, de nem akar teljesen tudatlannak látszani, és bólintott. Nagyon szeretett volna játszani ő is, de Mirmur olyan fölényesen viselkedett. Gólkirály, gondolta magában, én még sosem voltam gólkirály. Megvárta, míg Mirmur közelebb jön, és megkérdezte. Ezt ketten nem játszhatják?
3: De, felelte Mirmur, te leszel a közönség.
2: Jó, mondta örömmel a kis csacsi. Mit csináljak?
3: Maradj a helyeden, és kiabálj, felelte Mirmur.
2: Mit kiabáljak? Kérdezte a kis csacsi.
3: Mirmur türelmetlenül válaszolt. Hát azt, hogy passzold le, meg lődj kapura, meg gól!
2: Ennél egy kicsit ugrálhatsz is.
3: Most támadásba lendülök.
2: Folytatta Mirmur, és újra elkezdte rúgdosni a pamut gombolyagot, rohangált vele ide-oda a szobában. A kis csacsi meg elkezdte kiabálni, hogy
3: passzold le, lőd kapura, gól!
2: És ugrált a virágtartón. Egészen érdekes játék ez, vigasztalta magát. Majd jól megfigyelem, s legközelebb én leszek a gólkirály. A sok rugdosástól a pamut gombolyag kezdett meglazulni, a szál vége kicsúszott. A kandúr azonban annyira beleélte magát a játékba, hogy nem vette észre. És bizony, egyszer csak teljesen kimomlott a gombolyag, és Mirmur belegabajodott. A szál rátekeredett mind a négy lábára, hogy moccani sem bírt. A kis csacsi nem értette, de azért lelkesen kiabált.
3: Passzol le! Lőd kapura!
2: Mirmur megzavarodva ráncigálta az összekuszálódott pamutot, szeretett volna kiszabadulni, de csak annál jobban belegabajodott.
3: A kis csacsi teletorokból biztatta. Gól! És egy kicsit ugrált hozzá.
2: Mirmur nagyon dühösen nézett, s rámordult a kis csacsira.
3: Samu, hagyd már abba ezt a buta kiabálást!
2: A kis csacsi megsértődve elhallgatott. Ha így is jó, gondolta magában.
3: Én el is hallgathatok.
2: És nézni kezdte a csillát. Mirmur egyre dühösebben rángatta, húzgálta a pamutot, de nem tudott belőle kiszabadulni. Végre fáradtan, csüggetten leült a földre. A kis csacsi oda pillantott, de aztán tüntetően újra a csillárt kezdte bámulni. Mirmur vékony, könyörgő hangon megszólalt.
4: Segíthetnél, hallod?
2: A kis csacsi ránézett.
4: Úgy gondoltam, folytatta Mirmur, hogy megkereshetnéd a szál végét.
2: A kis csacsi megsajnálta. Olyan ügyefogyott volt a kandúr képe. Lemászott a virágtartóról, és keresgélni kezdte a szál végét.
4: Megvan,
2: szólt. Bogozd ki, kérte Mirmur.
4: Legközelebb, ugye, én is lehetek gólkirály,
2: kérdezte a kis csacsi, és kibogozta Mirmurt. Mirmur ránézett, hogy nem csúfolódik-e, de a kis csacsinak nagyon barátságos volt az arca.
3: Igen, mondta Mirmur. Legközelebb te leszel a gólkirály. Én pedig,
2: csillant fel a szeme,
3: gólzsák leszek, a híres kapus.
2: Egymással nevettek. Majd Mirmur sietve összenyalábolt a pamutot, és kiszaladt vele a szobából.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Csukás István Mirmurra Kandor című meséjének negyedik részét Rudolf Péter olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Jó éjszakát, gyerekek!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői, fogalmazott Leó pápa az urangyala elimádkozásakor. Október 4-én Assisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben, 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az urangyalát. Szent Ferenc Jézus kérésére megújította egyházát, és gazdag lelki öröksége ma is sok gyümölcsöt terem. Tanította katekézisében a Szent Atya. A pápa Isten szegénykéjének életére utalva kiemelte, hogy Assisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, aki osztozott Krisztus szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig. Mindenki iránti szeretete, aszkézise az egyház megújulásának hiteles feltételét jelentette. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúság tételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. Miközben tehát a ferences jubileumi évet ünnepeljük, kérjük kitartóan a béke ajándékát, és őszintén kötelezzük el magunkat a népek közötti egyetértés építésére. Buzdított 14. Leó pápa, majd a szűzanyához fohászkodva zárta az urangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A szeretett szolgálat emlékeztetett, a radostyáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu/kampányok/82 oldalon, továbbá az adományokat a honlapon megtalálható bankszámla számra is lehet utalni tűzeset megnevezéssel. Felbecsülhetetlen értékű veszteségnek nevezte a Borsodabói Zemplén megyében található radostyáni református templom leégését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán az örökségvédelemért felelős helyettes államtitkárság szakemberének jelentésére hivatkozva. Tar Zoltán azt írta, nem csak egy templom égett le Radostyánban, évszázadok pótolhatatlan kulturális és lelki öröksége vált a lángok martalékává. A tűzben elpusztult az Árpád-kori eredetű, műemléki védelem alatt álló református templom. Megsemmisült az Európában egyedülálló harangláb és egy rendkívül értékes biblia is, sorolta. Egybevágónak nevezte az Orbán Viktor volt miniszterelnök által szombaton Páli községben elmondottakat a párt elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével a Fidesz sajtófőnöke. Havasi Bertalan beszámolt arról, hogy Orbán Viktor szombaton a Fidesz szervezeti megújítása keretében a párt Győr-Moson-Sopron megyei választmányi ülésén vett részt, majd Fidesz aktivistákkal ebédelt Páli községben. Hozzátette, az általa ott elmondottak tökéletesen egybevágnak a Fidesz elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével. Hankó Balázs meggyanúsításának oka az új kommunista önkény politikai leszámolási szándéka. Egyben a belpesti kulturális elit bosszúja is, amit az váltott ki, hogy Hankó Balázs a kormány kultúrpolitikájának megfelelően nem támogatta az értéktelen és az aberrációt népszerűsítő műveket, idézett a közleményből Havasi Bertalan. Végül az időjárásról. Éjszaka fátyol felhőzet érkezik, így derült vagy fátyol felhős csapadékmentes idő várható. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. Míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében, nagyobb városokban ennél néhány fokkal

0: riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
2: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
3: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. A klasszikus zene történetének egyik legnépszerűbb és legtöbbet játszott zenekari műve, Dvorsák 9. émol, az Új világból a címet viselő szimfóniája. Dvorsák 1891-ben fogadta el a New York-i Nemzeti Zenei Konzervatórium igazgatói állását. 3 évig maradt Amerikában, ahol élénken érdeklődött a helyi indián népdalok és spirituálék iránt. Ezek is hatottak az itt írt 9. szimfóniájára. Egyik tanítványával, egy fiatal fekete fiúval gyakran társalogtak népzenéről, kölcsönösen bemutatták egymásnak saját népdalaikat. Egy alkalommal a fiú elénekelte a Going Home kezdetű dalt, ami úgy megtetszett Dvorsáknak, hogy lejegyezte noteszébe. Nem sokkal ezután elutazott egy amerikai kisvárosba, amelyben zömmel csehek laktak. Pár hétig ott is maradt, olyan jól érezte magát honfitársai körében, és ez alatt írta meg az Új világ szimfóniáját. Ez volt az első Amerikában írott műve. A szimfónia largótételében felhasználta a Going Home dallamát. Hogy a 9. szimfónia nem csak az amerikaiak szerint a világ egyik legnépszerűbb komoly zenei műve mind a mai napig, ennek egyik oka minden bizonnyal az, hogy Dvorsák már korábban is érdeklődött az amerikai zene indián és afrikai gyökerei iránt, és ezeket a zenei elemeket bele is építette ebbe az amerikai szimfóniába. Ahogyan például a 3. vagy a legismertebb 4. tétel megszólal, az egy rockrajongó szívét is megdobogtathatja. Dvorsák azt írta: meggyőződése, hogy Amerika zenéjét az úgynevezett néger zenére kell alapozni. És milyen igaza lett? Hogy $300 sok-e vagy kevés, nézőpont kérdése. Egy este elverni nagy felelőtlenség. Egy olyan zenekari szimfóniáért azonban, amely már a bemutatón tomboló tetszést arat, szinte nevetséges alamizsna. Na jó, hát 1893-ban persze más volt a pénzértéke. Dvorsák bizonyára elégedetten tette zsebre az adományt. Azt sem nyugtalanította különösebben, hogy a New York-i Nemzeti Konzervatórium pályázatán kiírt díjat véletlenül épp egy Antonin Dvorsák nevű professzor javaslata alapján nyerte Antonin Dvorsák zeneszerző. Ma parlamenti botrány kerekedne ilyesmiből, az értelmiség napokig gúnyosan mosolyogna és összeférhetetlenségről beszélne. 1893-ban azonban senki sem rökönyödött meg. Az igazságot végtére is el kell fogadni. S mit tegyen a bíráló, ha meg van győződve róla, hogy a pályázatra beérkezett művek közül épp az övé az, amelyik kimagaslik. Csak is ez képviseli méltóan az amerikai művészetet. Mivel hogy alapjában véve ez volt a tét, Amerika ugyanis kétségkívül a korlátlan lehetőségek hazája, ám a zeneművészet területén egyelőre kullog a vén Európa mögött. Ez nem maradhat így, gondolta a 19. század vége felé Dörber milliómos gyarmatárú kereskedő, kicsit unatkozó, kultúrára szomjas felesége, Zsánát asszony. Ő az, akinek hívására a nagy hírű csemester vállalkozott a tengeren túli útra, s arra, hogy új műveivel egyfajta mintát adjon az amerikai komponistáknak. 1892-ben foglalta el az új New York-i konzervatórium igazgatói állását, s hatalmas elánnal látott neki a feladatnak. 1893 első felében készült el az új szimfónia, évvégén került sor a bemutatóra. A közismert címet, az Új világból, a szerző csak a komponálás befejezése után adta darabjának. Nem kétséges azonban, hogy kezdettől fogva tudatosan törekedett arra, hogy a kompozíciónak sajátos amerikai jellege legyen. A lassú bevezetéssel induló nagyszabású szonáta jellegű első tételben például a melléktéma pentaton dallam. Nem népdal, de mégis olyan jellegű, amilyeneket Dvorsák korabeli gyűjteményekben láthatott, s talán még az utcán is hallhatott. A második tételben ugyancsak feltűnik ez a melódia világ. Ezt az eredetileg legenda címmel is ellátott darabot egy olvasmány élmény ihlette.

egy indiánokról szóló költemény, a Hiavata éneke. A harmadik darab, mintha szembeállítaná a modern nagyváros nyüzsgő hajszolt életét, a távoli Közép-Európa, a nosztalgikusan felidézett cseh falu idilli világával. Izgatott, szűkmenetű imitációkban, egymás szinte kergető témákban gazdag főrésze után nyugodt, C-dur tánc szólal meg középrészként. A hallatlanul energikus dallammal induló fináléban az új melódiák, témák, köztük egy vérpesdítő polka mellett az előző tételeknek minden fontosabb zenei gondolata szerepet kap. Hallgassuk most meg a 9. szimfónia talán legnépszerűbb, legismertebb tételét, a befejező tételt, a MÁV szimfonikus zenekar előadásában.

Elhangzott Antonín Dvořák 9. E-moll szimfóniájának 4. tétele a MÁV szimfonikus zenekar előadásában. Van egy másik nagyon híres darab is, amit Dvořák az amerikai tartózkodása idején New Yorkban kezdett komponálni. Ez nem más, mint a H-moll Gordonka verseny. A darabot azonban nem itt, hanem Csehföldön fejezte be 1895-ben. Brahms, amikor megismerte a művet, irigykedve jegyezte meg. Ha tudtam volna, hogy lehet ilyen versenyművet írni Gordonkára, magam is megpróbálkoztam volna vele. A Budapesti Filharmóniai Társaság 1899. december 20-ai Dvořák koncertjén a szerző vezényletével többek között a H-moll Gordonka verseny is bemutatásra került, az előtte való estét pedig a világhírű szerző a Lipótvárosi kaszinóban, a mai Dunapalota jogelődjében töltötte, ahol szintén szerzői estet rendeztek számára. Gordonka versenye személyes titkot sejtett azáltal, hogy lassú tétele a szerző Hagyj engem egyedül kezdetű korábbi dalát idézi, mellyel első szerelmére gondolhatott. Amikor Csehföldre visszaérkezve értesült annak haláláról, a kompozíció eredeti befejezését úgy alakította át, hogy újra megszólaljon benne az egykori kedvesére emlékeztető dallam. Most a H-moll cselló verseny második és harmadik tételét halljuk, Starker János és a Filharmónia zenekar előadásában.

0: Elhangzott Dvorzsák Hámol cselló versenyének második és harmadik tétele, Starker János és a Filharmónia zenekar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, most felolvassuk Homa János hétvégi levelét.
2: Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa 2026. szeptember 24-én csütörtökön magán audiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a vatikáni apostoli palotában. Az eseménnyel azóta sokszor foglalkozott a sajtó, és bizony megfogalmaztak komoly kritikákat is a látogatással kapcsolatban. De minden további szubjektív megállapítás helyett nézzük a tényeket. Íme. Ez volt az új magyar kormányfő első hivatalos vatikáni látogatása. Magyar Péter a fiaival, valamint egy delegáció kíséretében érkezett, amelynek tagja volt többek között Tar Zoltán kulturális miniszter, Velkei György külügyi államtitkár és Ceti István egyházi ügyekért felelős államtitkár helyettes is. A miniszterelnök vatikáni látogatása a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában kezdődött. Magyar Péter az úgynevezett imádságkapun lépett be a bazilikába. A magyar kápolna a bazilika altemplomában Péter apostol és a pápák sírjai közelében van. Szent II. János Pál pápa avatta fel 1980. októberében a Szent István alapította egykori Magyar Zarándokház örökségeként. A magyarok nagyasszonya kápolnát magyar művészek alkotásai díszítik, magyar szenteket ábrázoló domborművekkel. Az oltárnál Szent István szobrál, kezében a Szent Koronával. A magyar nyelvű szentmisét Eredics Gergő, főegyház megyei irodaigazgató helyettes mutatta be. Hangsúlyozta, hogy a magyar szentek és boldogok közös vonása, hogy meghallották Isten szavát, és azt tettekre is váltották. Eredics atya a 2006-ban boldoggá avatott Salkaházi Sára, és a 2025-ben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnára emlékezett. A koncelebráló Zsódi Viktor, a piarista rend magyar tartomány főnöke, Szent Gellért püspök vértanú ünnepnapjára emlékeztetve a magyar szentek félelem nélküli tanúság tételéről beszélt. Hangoztatta, hogy Szent Gellért jelszava a ne félj volt. Kedves hallgatóink! A szentmisét követően Magyar Péter néhány perccel 10:30 után érkezett meg az apostoli palota belső udvarára, ahol a svájci gárda díszőrsége sorakozott fel. A kormányfőt Péter Rajics érsek, a pápai ház prefektusa fogadta, valamint azok a pápai udvari méltóságok, akik Magyar Pétert és a delegációját egészen a pápai könyvtárszobáig kísérték. A 14. Leó pápával folytatott magánbeszélgetés körülbelül fél órán át tartott. Ezen a szentszéki államtitkár Pietro Parolin bíboros nem volt jelen, mivel az ENSZ közgyűlésen vett részt ebben az időben. A hivatalos beszámolók szerint a felek érintették az oktatást, a katolikus egyház társadalmi szerepét, valamint a kiszolgáltatott keresztény közösségek nemzetközi védelmét. Magyar Péter a látogatás alkalmával hivatalosan is meghívta 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A magán audienciáról a miniszterelnök a szentszéki államtitkárságra ment tovább, ahol a Vatikán külügyminisztereként ismert Paul Richard Geleger érsekkel, valamint a szentszéknél a magyar ügyekért is felelős Fábio Salerno atyával egyeztetett. Kedves hallgatóink! A látogatás kapcsán a héten a magyar és a külföldi, különösen az olasz lapok kiemelten foglalkoztak azzal, hogy Magyar Péter a pápával való találkozásakor szalutált a katolikus egyház főnek. A magyar miniszterelnök vatikáni teljesítményétől nem voltak elragadtatva a külföldi újságírók, az olaszok ezt több helyen is megfogalmazták. A megszólalók egyértelműen sértőnek találták, nem csak az olasz lakosokkal, de a keresztény közösséggel szemben is, hogy a magyar miniszterelnök felrúgott egy igen fontos hagyományt. Ugyanis az ilyenkor szokásos meghajlás és a Szentatya halászgyűrűjének megcsókolása helyett szalutálással köszönt el.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Húsz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői, fogalmazott Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor. Október 4-én Assisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben, 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyalát. Szent Ferenc Jézus kérésére megújította egyházát, és gazdag lelki öröksége ma is sok gyümölcsöt terem. Tanította katekézisében a Szentatya. A pápa Isten szegénykéjének életére utalva kiemelte, hogy Assisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, aki osztozott Krisztus szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig. Mindenki iránti szeretete, az kézise, az egyház megújulásának hiteles feltételét jelentette. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúság tételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. Miközben tehát a ferences jubileumi évet ünnepeljük, kérjük kitartóan a béke ajándékát, és őszintén kötelezzük el magunkat a népek közötti egyetértés építésére. Buzdított 14. Leó pápa, majd a szűzanyához fohászkodva zárta az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A szeretett szolgálat emlékeztetett, a radostyáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu/kampányok/82 oldalon, továbbá az adományokat a honlapon megtalálható bankszámla számra is lehet utalni tűzeset megnevezéssel. Felbecsülhetetlen értékű veszteségnek nevezte a Borsodabói Zemplén megyében található radostyáni református templom leégését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán az örökségvédelemért felelős helyettes államtitkárság szakemberének jelentésére hivatkozva. Tar Zoltán azt írta, nem csak egy templom égett le Radostyánban, évszázadok pótolhatatlan kulturális és lelki öröksége vált a lángok martalékává. A tűzben elpusztult az Árpád-kori eredetű, műemléki védelem alatt álló református templom. Megsemmisült az Európában egyedülálló harangláb és egy rendkívül értékes biblia is, sorolta. Egybevágónak nevezte az Orbán Viktor volt miniszterelnök által szombaton Páli községben elmondottakat a párt elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével a Fidesz sajtófőnöke. Havasi Bertalan beszámolt arról, hogy Orbán Viktor szombaton a Fidesz szervezeti megújítása keretében a párt Győr-Moson-Sopron megyei választmányi ülésén vett részt, majd Fidesz aktivistákkal ebédelt Páli községben. Hozzátette, az általa ott elmondottak tökéletesen egybevágnak a Fidesz elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével. Hankó Balázs meggyanúsításának oka az új kommunista önkény politikai leszámolási szándéka. Egyben a belpesti kulturális elit bosszúja is, amit az váltott ki, hogy Hankó Balázs a kormány kultúrpolitikájának megfelelően nem támogatta az értéktelen és az aberrációt népszerűsítő műveket, idézett a közleményből Havasi Bertalan. Végül az időjárásról. Éjszaka fátyol felhőzet érkezik, így derült vagy fátyol felhős csapadékmentes idő várható. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. Míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében, nagyobb városokban ennél néhány fokkal enyhébb lesz az idő, a kora reggeli órákban. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a technikus kolléga Nátrán István, a mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, Isten megadja nekünk a kegyelmet, hogy megtapasztaljuk a feltámadt Krisztus éltető jelenlétét közöttünk. Kedves hallgatóink! 20 óra 5 perckor a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban Olá Miklós egri püspök történetét folytatjuk. Vendégünk Buda Péter atya, teológiai tanár, rádiónk elnöke. A 21 órakor elhangzó hírek után az Itt élünk című műsorunkban Szomolyát, Mezőkövesdet és Cserépfalut keressük fel. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Mark Twain, a Huckleberry Finn kalandjai című írásának 12. része hangzik el. Majd a közösségek lelki fejlődéséről Árvai Zoltán egerszalóki plébánost hallják. Rádiónk kis újszállási frekvenciáján a Leltár című műsorunkban irodalmi és lelkiségi összeállítás szól. A 20 órai hírek után az Egyházfórum című műsorunkban a Szapiencia napról lesz szó, melyet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán szerveztek meg 2023-ban. Elsőként Balogh Katalint, a Bibliatudományi Tanszék oktatóját hallják, majd Répási Helga szupervízor kulcsot,

0: újjon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és különös tisztelettel köszöntöm a stúdióban Buda Péter atya teológiai tanárt, a rádió elnökét, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Akivel természetesen folytatjuk tovább az egri püspökök történetét bemutató sorozatunkat, és ez már immáron a harmadik adás, ami Olá Miklósról, egri püspökről, majd, mint ahogy láthatják a hallgatók, már esztergomi érsekről beszélünk, hiszen ő 1552 után egy évvel később 53-ban már esztergomi érsek lett, és körülbelül ott hagytuk abba az előző adást, hogy milyen jövedelmekre tett ő szert, és megszerezte ezt az úgynevezett pizétum jogot.
2: Visszaszerezte.
1: Visszaszerezte egészen pontosan, de akkor ne én mondjam el, te mondd el, Péter, hogy mit is jelent ez pontosan. Megbeszéltük már, de elevenítsük fel.
2: Jó, tehát a pizétum jog az a királyi pénzverdékből kibocsátott aranyag egy 1/48-át jelentette, tehát 48 vert aranyból egy az esztergomi érseket illetett meg, mivel hogy a korábban, a középkorban az esztergomi érsek volt megbízva azzal a feladattal, hogy ellenőrizze a királyi pénzverdékben használt pénzverő eszközöknek a hitelességét. Ugye korábban ez már elveszett, talán az esztergomi érsekek sem forszírozták annyira, meg hát ugye eléggé zűrzavaros időszakok voltak az 1400-as években is a királyságban, úgyhogy most ő úgy gondolta, hogy ez egy biztos pénzforrás lehet, amiből ő tudja finanszírozni az egyház megyében szükséges dolgoknak a megvalósítását.
1: Esztergomi érseki éveiből van-e még fontosabb információ, amit mindenképpen érdemes megosztanunk a hallgatókkal?
2: Nagyon fontos dolgok történnek az ő idejében, hiszen ő az első főpásztor a magyar egyház történetében, aki tudatosan elindítja, mondjuk így, hogy a rekatolizációt, illetve hát az ellenreformációnak is az első harcosa. Most talán ezt a két fogalmat kellene tisztázni, esetleg hozzávéve a reformációnak a fogalmát is, ugye, mert hogy egy ilyen időszak van most az egyház történet, az 1500-as évek, ez a reformációnak az időszaka, amely ugye a Luther Márton, Calvin, és sorolhatnánk tovább ezeket a hitújítókat, ugye az ő oldalukról ez reformáció, ami azt jelentette, hogy a katolikus egyháznak egy olyan megújítását hozza magával, aminek a vége az lesz, hogy önálló egyházak születnek, amelyek elszakadnak a katolikus egyháztól, nem csak jogilag, hanem teológiai tanításukat nézve is. Na most ugye erre mondtam, hogy a rekatolizációt indítja el Olá Miklós. Ugye a rekatolizáció, ez azt jelenti, hogy a már protestantizmusba esett híveknek, lelkipásztoroknak a visszaterelése a katolikus egyházba, illetve ezt a kifejezést is használtam, hogy ellenreformáció, ugye, aminek a lényege az, hogy az a rekatolizáció esetleg hatalmi eszközökkel történik, akár erőszak alkalmazásával is. Tehát mondhatjuk így, hogy a rekatolizáció az a békés módon visszacsábítása, mondjuk így, a
1: katolikus
2: hit felé, így van, a katolikus egyházba. Az ellenreformáció, az pedig már úgy kimondottan reformáció, ő és az általa megnyert hívek ellen irányul, és mondom, sokszor itt már erőszak is megjelenik, legalább olyan szinten, hogy királyi rendeletek, tehát parancs, illetve hát ténylegesen akár mondjuk katonaság alkalmazása, templomok visszafoglalása, protestáns lelkipásztoroknak az elfogása, elítélése és így tovább. Tehát ő az első, aki ezen a téren tevékenykedik. Láthattuk már azt, hogy voltak próbálkozások, tehát a korábbi egri püspökök is, tehát például Frangepán Ferencnél is láttuk, Szalaházi Tamásnál is láttuk, hogy az egyház megyében megjelenő protestáns lelkipásztorok ellen föllépnek, elűzik őket, börtönbe csukatják őket, és így tovább. Viszont mindez, mondhatjuk így, hogy alkalmi akciók a részükről. Ezzel szemben Olá Miklósnál már megjelenik egy koncepció, tehát egy perspektív, hogy no,

0: az egészet elsősorban a saját egyházmegyében, illetve a többi egyházmegyében is, mint Magyarország primása, hogyan tudna ezt megvalósítani. Természetesen ugye ebből kiesnek azok a területek, amelyek ekkor már a török megszállás alatt vannak, oda már nem jut el a püspököknek a hatalma, a kezük nem ér el odáig. Igaz, hogy ők közben megszerzi a felügyeletet például a kalocsai egyházmegye fölött is, de hát ugye ennek egyházi jelentősége nem nagyon van, mert egyrészt a kalocsai egyházmegye az teljes egészében török megszállás alatt van, az azt jelenti, hogy a jövedelmekhez nem jut hozzá, illetve lelkipásztori támogatást sem tud nyújtani az ottani híveknek, mert hogy a török nem nagyon tűri meg a katolikus papságot.
1: És a töröknek mondjuk a reformációval, vagy ez neki teljesen egy kalap alá tartozott?
0: Nem. Érdekes módon, most ez nem azt jelenti, hogy a protestáns lelkipásztoroknak az élete az könnyű lett volna a hódoltsági területeken. Néha őket is értek atrocitások a törökök részéről, főleg akkor, hogyha valami helyi bég vagy pasa azt látta, hogy ha elfog egy protestáns prédikátort, akkor a hívektől busás váltságdíjat lehet érte kérni. Tehát ilyen előfordult, de alapvetően a protestánsokat jobban elviselte a török, aminek egyszerűen az az oka, hogy azt a törökök is látták, hogy a protestánsok bizonyos szempontból, ugye lásd 1552, szövetségesei a törököknek a Habsburgok ellen. Tehát az, hogyha a protestánsokat hagyják jobban működni, ez gyengíti a katolikus egyházat, azt a katolikus egyházat, amely szövetségese a Habsburgoknak, vagy fordítva a Habsburgokat, akik támogatói a katolikus egyháznak.

0: Milyen további cselekedetei voltak még esztergomi érsekként?
1: Talán kezdhetjük azzal, hogy mint püspök fontosnak látja azt, hogy betakozódjon a világegyháznak a folyamataiba. Tehát ő maga személyesen nem vesz részt a trentói zsinatnak a munkájában, ugyanakkor nagyon fontosnak látja azt, hogy a trentói zsinattal összhangban kell Magyarországon is megújítani az egyházat. Tehát itt a trentói zsinat 1545-től 63-ig három időszakban, vagy három ülésszakban folytatja a tevékenységét, 1545 decemberétől 47-ig, az első smalkaldeni háborúig, aztán utána ugye ezt még harmadik Pál pápa hívta össze, illetve utána harmadik Gyula pápa az, aki 1551-ben újra összehívja a zsinatot, és folytatják a megkezdett zsinatnak a munkáját. 1552-ben azonban a második smalkaldeni háború miatt ez is megszakad, és akkor végén 1562-63-ban folytatódik és fejeződik be a trentói zsinatnak a munkája. Tehát amikor Olán Miklós esztergomi püspök lesz, akkorra már a zsinatnak az első két ülésszaka az megtörtént, és az ő püspöksége, érseksége alatt zajlik le a zsinatnak a harmadik ülésszaka. Ugye most a zsinat, mint olyan, mint intézmény, már kiderül, hogy sokat tehet azért, hogy a hitnek a tisztaságát megőrizze. Hiszen már az első és a második ülésszak alatt is, ami lezajlott, ugye nagyon sok olyan döntés született a zsinaton, amely a protestánsok által megtámadott katolikus hittételeknek a megvédése, illetve annak szabatos kifejtését hozza magával, és Olán Miklós ezeket fölhasználja, hogy Magyarországon is hasonlóképpen kell cselekedni, tehát meg kell védeni a katolikus hitnek az igazságait, amihez elsősorban a papságot kell megnyernie. Ugye amikor a harmadik ülésszak zajlik, akkor ő levelezésben van a zsinati atyákkal, tehát kér tőlük segítséget, mondhatjuk így a szakmai támogatást, hogy hogyan tudna hatékonyan küzdeni a protestáns tanok terjedésével szemben. Na de mi az, amit lát? Hogy a zsinat az egy hathatós eszköz a hit tisztaságának a megvédésére. Tehát mit kell csinálni? Zsinatot kell tartani. Ezért mondhatjuk, hogy az ő esztergomi érsekségének az egyik legfontosabb ügye az volt, hogy 5 alkalommal is zsinatot hívott össze. Ezek egyházmegyei zsinatok, bár némelyik túlmutat az egyházmegyén, hiszen az egész egyháztartomány, tehát a szufragánus püspökségeknek az előjáróit, papjait is meghívja, sőt, bizonyos szempontból lehet azt mondani, hogy szinte némelyik országos zsinatnak is tekinthető, mert hogy más püspökök is ellátogattak ezekre a zsinatokra, amelyeket elsősorban ugyebár Nagyszombaton tartottak meg. Tehát itt ezeken a zsinatokon ő maga is azokat a témákat veszi sorra, amelyek a trentói zsinaton előkerültek, tehát azokat a hittételeket, és azokat próbálja meg elfogadtatni a jelenlévő papsággal. Mielőtt azonban erre sor kerülne, ugye meg kell vizsgálni a papságnak az állapotát. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy összehívja többször is az egyházmegye papságát, illetve a másik dolog, hogy revizorokat küld ki az egyházmegye területére, hogy ezt is a trentói zsinat szorgalmazta, hogy a püspökök azok látogassák az egyházmegyeiket, vizitálják végig a plébániákat, vagy személyesen, vagy megbízottjaik útján. És ő ezt megteszi, hogy tényleg létrehoz egy bizottságot, amivel végigjáratja az egyházmegyét, és megvizsgálja nem csak az egyes egyházközségeknek az anyagi feltételeit, hogy milyen állapotban van a templom, a templomi felszerelések, a plébánia, hanem megvizsgáltatja a papságnak az állapotát is, nyilván nem az egészségi, hanem a lelki egészség szempontjából, tehát hogy valóban katolikusok-e még ezek a papok, és lesújtó eredmény. születik.
0: Mert hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy egy revizor kimegy egy adott plébánier, és mint
1: egy bizottság.
0: Egy bizottság, és akkor beszélgetnek, és valaki a reformáció felé való szimpátiáját ő nem is rejti véka alá a bizottság előtt? Hogy kell ezt elképzelni? Hogy derülnek ki ezek?
1: Nem olyan könnyű ez, mert ugye a papoknak egy jelentős része megnősült. És ugye ezt már nem olyan könnyű titkolni, hogy a plébánián nem egyedül él, hanem asszonnyal, esetleg gyerekekkel. Aztán nyilván meg tudják kérdezni a híveket, akik ott laknak, hogy milyen módon végzi a szertartásokat a plébánosuk. Tehát például áldoztat a két szín alatt. Ugye a két szín alatti áldoztatás az egy ilyen lakmuszpapírszerű jelzése volt, hogy aki ezt alkalmazza, az nyilvánvaló, hogy a protestáns tanokat tartja igaznak, hitelesnek. Ugye a katolikus egyházban is lehetne két szín alatt áldoztatni, csak pontosan a reformáció miatt úgy nagyon sokáig megmaradtunk, hogy akkor ezt a különbség, jól látható legyen a különbség, nem áldoztatunk két szín alatt. Azon kívül azt is meg lehet kérdezni, hogy milyen nyelven misézik. Ugye, mert hogy a katolikus egyházban csak latinul lehetett misézni, de volt olyan atya, akiről kiderült, hogy ő például szlovák nyelven misézik, tótul. Tehát az is ugye a nemzeti nyelvi misézés, ez is a
0: reformáció.
1: Így van, a reformációnak az egyik jellegzetessége.

0: Azon kívül mehetünk még mélyebbre, hogy a papokat kötelezte arra, hogy bizonyítsák be, hogy pappá vannak szentelve. Ugyanis érdekes dolgok derültek ki, ugye ebben az időszakban, amikor egy csomó helyen a püspöki székek nem voltak betöltve, nem volt olyan egyszerű pappá szentelődni. Uh-huh. Tehát voltak olyanok, akik külföldön szenteltették magukat pappá, tehát mit tudom én, elment, ugye most a Felvidékről van szó, elmentek például Lengyelországba, és valamelyik lengyel püspökkel szenteltették föl magukat, kapott egy okiratot, és azzal visszajött, hogy íme ő föl van szentelve katolikus pappá. Na de voltak olyanok, akik ezt nem tudták semmilyen módon bizonyítani, hogy ő egyáltalán pappá van szentelve, valószínűleg nem is volt. Tehát vagy valamilyen protestáns teológiát hallott valahol, illetve hát az a helyzet, hogy sajnos szélhámosok is megjelentek. Talál egy üres plébániát,
1: és ő csak bevonul, és így akkor van. Jó, én vagyok innentől fogva az új plébános.
0: Azt mondja, hogy engem küldött a püspök, én vagyok
1: messzire
0: a plébános.
1: Messzire jött ember, azt mondom, mit akar, már bocsánat.
0: És de ilyen zűrzavaros időszakban, mint
1: ez,
0: ami ekkor...
1: Sajnos ez, annak örültek, hogy egyáltalán valaki
0: így van, hogy jött, van papunk, és akkor azt már annyira nem is forszírozták, most akkor tényleg föl van-e szentelve, és ezek, ha kellő intelligenciával rendelkeztek, akkor minden további nélkül azokat a papi funkciókat, szolgálatokat el tudták látni. Azt is megkérdezik a hívektől, hogy szokott-e például gyóntatni a plébános.
1: Igen, mert ha nem gyóntat, akkor az megint a
0: az megint a protestantizmusnak a, uh-huh. a jele. Tehát nagyon érdekes ez a helyzet, de ugye ami a leglátványosabb, ez a nőspapoknak a kérdése volt. És hát érdekes dolgok történtek. Volt, amikor összehívja a papokat Nagyszombatba, és ott egy ilyen bizottság előtt nekik ígéretet kell tenni arra, hogyha hazamennek, akkor el kell bocsátaniuk az asszonyt. Ahhoz, hogy tovább tudják folytatni a papi szolgálatukat.
1: Hát én ezt értem, csak mondjuk, ha amikor valakinek már családja van kompletten, azt mondjuk, hogy fogja megoldani?
0: Hát úgy, hogy leteszi a nagy ígéretet, megesküszik, hazamegy, és utána marad a család, és szakít a katolicizmussal.
1: Többnyire így történt.
0: De még egy érdekes dolog, tehát például azt is előírja, hogy megborotváltatja a papjait, akik ott vannak.
1: Mert hogy mondjuk szakállal, vagy...
0: Igen, érdekes az, hogy tehát elrendeli az, hogy mindenkinek borotvártnak kell lenni. Az az érdekes, hogy ő maga azonban szakállas volt. Szakállas, bajuszos volt.
1: Igen.
0: Meg hát a korabeli pápák is mind ebben az időszakban ez jellegzetes dolog volt, hát némelyiknek akkora szép melkas ígérő szakálla volt ebben az időben. Viszont azzal, hogy ő megborotváltott őket, ezzel ugye a római módot, az antik római módot kívánta újjáéleszteni, és ez is egy ilyen jele volt a Rómához való hűségnek, tehát a katolicizmushoz való ragaszkodásnak.
1: Szóval értem ezeket az ellenőrzéseket, értem azt, hogy mik derültek ki, és természetesen az, amikor valakit, vagy egy protestáns, tehát messziről jött protestáns pap szentelt fel, vagy rosszabbik esetben tényleg senki nem szentelt fel, ezek azért nagyon csúnya visszaélések, de mondjuk ez a borotválás, már családja van, most akkor hogy csinál? Tehát, hogy azért ezek olyan szigorú megvonások utána a későbbiekben, hogy mondjuk ezeknél tényleg most mennyire éri el azt az eredményt, ami az eredeti célja volt ezeknek a vizsgálatoknak, mert mondjuk egy családos pap, az, ahogy beszéltük is Péter atya, hát már nem. Valószínűleg azért nem fogja a családját otthagyni. 1500-as évekről beszélünk, ugye, tehát most megint helyezzük a kontextusába a dolgokat, tehát hogy most tulajdonképpen itt a nagy ellenőrzésnek milyen hatása lesz, hogy elhozza azt az eredményt, amit ők, Olá Miklósék és az ellenreformáció hívei várnak, vagy pont, hogy azért ez nem így történik.
0: Igazából nem hoz konkrét eredményt, vagy legalábbis mondjuk így, hogy nem hoz tényleges javulást az egyház állapotában, mert ahogy mondtam, ott Nagyszombatban a zsinatokon általában mindenki kifejezi a lojalitását a püspök iránt, és hűséget fogad, és megígér mindent, és otthon pedig nem teljesíti, viszont hogyha ezeket nem teljesíti, akkor az azt jelenti, hogy az innentől kezdve ő már
1: katolikus papként nem funkcionálhat.
0: Nem, nem funkcionálhat, és a püspök, amikor csak teheti, akkor ezeket el is űzi a plébániákról. Ezáltal...
1: Még nagyobb lesz a paphiány amúgy, tehát most ez megint egy láncolat tovább.
0: Pontosan, igen. Nagy lesz a paphiány, és voltak olyanok, akik föl is jelentették Rómában Olá Miklóst, hogy részben ő az oka a magyarországi nagy paphiánynak. Igen, de nézzük meg a másik oldalról a dolgot, tehát nézzük a pozitív oldalát a dolognak, és pedig azt, hogy ugye eddig egy ilyen nagy katyvasz van, nem lehetett tudni, hogy ki kivel van. Azzal, hogy olyan szigorúan lépett föl, mondhatjuk azt, hogy ténylegesen szétválasztja a protestáns és a katolikus pásztorokat, illetve híveket, és ezzel tiszta vizet öntött a pohárba. Tehát ez azt jelenti, hogy aki ezután is hűséges hozzá, és a katolikus egyházhoz, arra lehet számítani a későbbiekben is. És ők maradnak egy ilyen, mint egy szent maradék, akik a katolikus egyházat szépen megőrzik, addig, amíg majd a későbbi püspökök esetleg már jobb körülmények között, nagyobb lehetőségekkel ténylegesen végre tudják vinni a rekatolizációnak a művét, úgy itt a következő püspökökre kell gondolni, aminek a végén ott áll Pázmány Péter. Igen. Akiről nem fogunk nagyon beszélni, mert ő nem volt egri püspök.
1: Igen.

0: arról esetleg vannak-e adatok, hogy most ezzel a nagy ellenőrzéssel mondjuk például hány plébánost kellett megvonni a pozíciójától?
1: Vannak bizonyos adatok, de számszerűen ebbe fölösleg is belemenni. Sajnos a papságnak a nagy része elveszett. Elveszett, mondom, de aki maradt, azok viszont olyanok voltak, akik a későbbiekben lehetett rájuk számítani, és akár felelős pozícióba is kerülhettek az egyházon belül.
0: Most azon túlmenően, hogy ugye akiknél hiányosságokat és a ugye protestantizmus felé történő szimpátiát, elfordulást tapasztalták, elpakolták, én azt értem, de akkor hogyan próbálták ugye a katolicizmust visszaerősíteni?
1: Például, tehát ő maga is kiadott a saját zsinatairól könyvformájában azokat a fontos tanításokat, amelyek a katolikus egyház hitét tartalmazza. Tehát ez a trentói zsinatok a mintájára meghozott nagyszombati zsinatoknak a teológiai eredményeit tartalmazza. Tehát részben mondhatjuk így, tehát, hogy egy felvilágosító és a papok számára jól érthető módon megfogalmazott könyveket adott a kezükbe, hogy na ez alapján látni lehet, hogy na mi az, ami a katolikus tanítás világosan. Azon kívül saját pénzén nyomtatott breviáriumokat Bécsben, amit megint csak a papság számára osztott ki, hogy ezek a breviárium, ugye ez a zsolozsma, amit a papnak kötelező végezni napról napra a hívekért, és ugye nyilvánvaló, hogy ez is hiányt mutatott, és nagyon sokan azért is tértek el a katolikus tanítástól, mert nem végezték azt a zsolozsmát. A zsolozsmában ugye nem csak zsoltárok vannak, hanem vannak benne bőségesen szentírási részek, illetve az egyházi klasszikus irodalomból vett részek, ugye az olvasmányos imaórákban, ami nagyon fontos tájékoztatás, meg mondhatjuk így, hogy bizonyos fajta, amellett, hogy imádság, elmélyülés, bizonyos fajta teológiai támpontokat, tudást is közvetít a papság számára. Fontos volt az, hogy ő maga is fontosnak tartotta azt, hogy a Canisius Szentpéter által kiadott kis katekizmust, azt eljuttassa minél több emberhez is. Tehát ezt le is fordítatta, és mondhatjuk azt, hogy a következő időszakban egészen az 1700-as évek végéig ez a kis katekizmus lesz a magyar katolikus egyház számára a legfontosabb ilyen hitvédelmi és hitmegerősítő könyvecske. Itt ez a katekizmus, ez igazából protestáns műfaj, tehát ők találták ki, ha úgy veszük, ez a KT, de tulajdonképpen rövid kérdés és felelet formájában kifejteni a hittételeknek a rendszerét, a sorát. És ugye a protestáns mintára a katolikus egyházon belül is megjelent, két ilyen híres katekizmus van, amely gyakorlatilag lefette a katolikus egyházat. Ugye a latin országokban, tehát a déli országunk, Franciaországot leginkább a Bellarmine Szent Róbert által összeállított katekizmus terjedt el. A német területeken, illetve itt Kelet-Európában, Magyarországon, Lengyelországban, ott pedig a Canisius Szent Péter által megszerkesztett katekizmus. Érdekes az, hogy mind a kettő, Bellarmine Szent Róbert is, Canisius Szent Péter is, mind a kettő jezsuita. Na és akkor itt már egy újabb fontos dologhoz érkeztünk Olá Miklósnak az életében, ugyanis ő Bécsben, ugye gyakran megfordult, és Bécsben találkozott a jezsuitákkal. A jezsuita rend az Loyalei Szent Ignác által alapított szerzetes közösség, amely ugye az 1540-es évektől kezdődően nagyon dinamikusan fejlődik, és ugye egyre több új házat hoznak létre, amelynek az egyik fő célkitűzése, hogy megvédeni a katolikus hitnek az igazságait, illetve az embereket elvezetni a katolikus hit igazságainak a felismerésére. Tehát ők itt a rekatolizációnak a nagy harcosai, és mindezt teszik tudományos igényességgel. Tehát a jezsuitáknak nagyon fontos szerepe van az európai kultúrtörténetben is, hiszen új egyetemeket, meg középiskolákat hoznak létre, ahol a katolikus ifjúságot vagy akár a protestáns ifjúságot nevelik, és ennek nagyon sokszor azzal a következménnyel jár, hogy mivel hogy ezek a legjobb iskolák tényleg olyan színvonalon tanítanak, hogy a protestáns nemesség gyermekeit is ezekbe az iskolákba írják, iratják be, aminek következtében ezek nagyon sokszor, mire befejezik a tanulmányaikat, katolizálnak. Lásd például Pázmány Péter. Tehát a lényeg az, hogy a jezsuiták ilyen szempontból nagyon nagy szerepet játszanak, és ezt fölismeri Olá Miklós is, ott a bécsi jezsuitákat látva, úgyhogy fölveszi a kapcsolatot az ottani jezsuita tartományfőnökkel, hogy küldjön jezsuitákat Magyarországra, méghozzá ugye Nagyszombatba igyekszik őket letelepíteni, és végül is megtörténik ez a dolog, tehát egy kis jezsuita közösség megérkezik Nagyszombatba. A bécsi háznak a vezetője egyébként Kanízius Szentpéternek a testvére. Tehát ő küld ide jezsuitákat, és hamarosan kiderül, hogy ezek a jezsuiták itt ezeken a helyi zsinatokon vezérszerepet kapnak. Gyakorlatilag ugyanaz következett be, mint annak idején a trentói zsinaton, hogy amikor kezdődött a trentói zsinat, ugye 1545-ben, akkor Szent Ignác elküldött néhány jezsuitát, azért, hogy a zsinaton résztvevő atyáknak a lelki támaszai legyenek, tehát gyóntatónak szánja őket eredetileg, de aztán kiderül, hogy ezek a jezsuiták teológiailag sokkal képzettebbek, mint a püspökök többsége, úgyhogy a lelki támogatókból hamarosan a zsinat teológiai szakértőivé váltak. Most ugyanez történik itt Nagyszombatban is, hogy hamarosan kiderül, hogy ezeken a zsinatokon a jezsuiták nagyon remekül helytállnak oly módon, hogy segítik a megjelenő papságot a katolikus hit ismereteinek az elsajátításában, vitatott kérdéseknek a megválaszolásában.

0: Természetesen most az, hogy a jezsuiták időtek, ez nem azt jelenti, hogy akkor csak egy sima jezsuita házat hoz létre Olá Miklós, hanem iskolát alapít. Tehát a korábban is meglévő nagyszombati káptalani iskolát azt a jezsuitákra bízza, és tulajdonképpen egy ilyen főiskolai szintre emeli, ami sajnos azzal a káros következménnyel is jár, hogy a helyi káptalan viszont ezt nem nézte jó szemmel, úgyhogy a helyi káptalan és a jezsuiták között kialakul egy kis ellentét, de ezt Olá Miklós idejében tudták rendezni, úgyhogy nem volt különösebben probléma. Utána azonban sajnos az a szépen elinduló munka nem sokáig tartott, mert hogy 67-ben egy óriási tűzvész pusztított Nagyszombatban, és ebben leégett a jezsuitáknak a kollégiuma, tehát ez a mondjuk így, hogy főiskola, vagy ilyen magasabb szintű gimnázium. A jezsuiták is, igazából az ő házuk is leégett, úgyhogy elhagyják Nagyszombatot. Ez azért is érdekesség, mert világtörténelmi szempontból az első jezsuita kudarc. A jezsuiták a későbbiekben óvakodtak is Magyarországtól, mert hogy egy kicsit féltek, hogy Magyarországon olyan viszonyok vannak, hogy ebben még a jezsuitáknak a bicskája is beletört. Uh-huh. Na mondjuk igazából lehetett volna javítani a helyzeten, csak hogy Olá Miklósnak annyi pénze ekkor már nem volt, hogy újraépítesse ezeket az épületeket, és a jezsuitákat megtartsa. Úgyhogy a jezsuiták visszatértek Bécsbe, aztán ugye szétosztották őket, hogy ki merre menjen. Egyébként a jezsuiták az egy teljesen nemzetközi csapat volt itt Nagyszombatban. Tehát a katolikus Európa minden tájáról jöttek, tehát voltak itt közöttük szlávok, németek, spanyol, ilyen-olyan, és hát különböző feladatokat kaptak, tehát volt közöttük, aki a szakács volt, meg a szabó, a többiek meg végezték a tanítást, és így tovább.
1: Tehát ezt még ugye ő mindig a reformáció ellen hajtja végre, ez még mindig az esztergomi eseki évei. Szerez-e ő még más pozíciót, vagy kerül-e még feljebb? Király mellett milyen marad a viszonya?
0: Hát a királlyal jó a viszonya, viszont még itt azért a nagyszombati tevékenységében még mást is meg kell említeni, mert hogy ő az, aki az első magyarországi szemináriumot alapította Nagyszombatban, pontosan emellett a jezsuita, mondjuk így, hogy főiskola mellett.
1: Szeminárium alatt azt értjük, amit ma értünk szemináriumon, tehát papi nevelés zajlott felsőfokú szinten?
0: Igen. Most ez azért érdekes, mert a papképzés az ugye mindig is volt kezdettől fogva valamilyen szinten, tehát az apostolok mellé szegődött apostol tanítványok az apostoloktól megtanulták, hogy mit kell csinálni, és akkor utána ők lettek a következő generáció, de intézményes formában is zajlott akár már a középkorban is, tehát a káptalani iskolák vagy a kolostori iskolákban képeztek olyanokat, akik papi hivatást éreztek magukba, és utána elvitték a püspökhöz, az fölszentelte őket. Az 1400-as évektől kezdődően megjelennek az úgynevezett kollégiumok, tehát Rómában is ugye a Capranico kollégium az első ilyen, aztán a későbbiekben...
1: De ugye, a kollégium, bocsánat, hogy szabadba vágok, Péter Atya, úgy kollégium, hogy oktatás, és mint szeminárium funkció?
0: Így van, csak akkor ezt a szót használták rá, hogy kollégium.
1: Hát mint ahogy most is használják ezeket a szavakat Rómában, igaz?
0: Persze, de azért használják leginkább, mert hogy ugye ott ez már tradícióvá vált. Tehát például ugye az én szeminárium, alma materem Rómában, az is ugye Collegium Germanicum et Hungaricum, ugye külön volt a Collegium Germanicum, külön a Collegium Hungaricum, egyesítették őket, és akkor létrejött ez a szép elnevezés. Na de ugye Loyolai Szent Ignác 1552-ben alapította a Collegium Germanicumot. És akkor ennek mintájára csomó nemzet nek a képviselői hoztak létre kollégiumot, általában a jezsuiták, tehát a magyar kollégium hungarikumot is, ugye Szántó István, vagy Arátor István, az első magyar jezsuita hozza létre Rómában. De kollégiumot alapítanak az angoloknak, stb. Ez meg elsősorban 13. Gergely pápa szorgalmazta, és ott ugye megmarad a kollégium elnevezés. Igen ám, de a zsinat, a Trentói zsinat 1563-ban hoz egy ilyen rendelkezést, hogy a püspök gondoskodjon a papi utánpótlásról szemináriumok alapításával. Tehát gyakorlatilag a Trentói zsinat előírta, hogy minden püspök hozzon létre egyházmegyei szemináriumot. Ugye ebben a szémen szó a mag szerepel, ugye, hogy ahol elvetik a magot, és aztán szépen kinő, kifejlődik. Tehát a szeminárium, akiben már benne van a hivatásnak a magja, a szemináriumban az szépen kifejlesztik, kikeltetik, ki
1: nevelik. Tehát mint latén szó, tehát hogy akkor ez tulajdonképpen magot jelent. Milyen szép szimbolikája van, látod, ezt még sose gondoltam volna, hogy ez
0: igen, jelenti. Tehát a szémemből, a magból származik a szeminárium, tehát ahová elvetik ezeket a hivatásmagokat, és a szárba szökken, és termést hoz, és aztán ugye a hívek szolgálatára áll. Most abban az időben a szemináriumok azért általában nem olyan hosszú képzést biztosítottak.
1: Igen, ezt már többször beszéltük. Igen. Hát körülbelül hány évvel indult ez? Tehát a legeslegeső, ez a 16. századi szemináriumok hány évesek voltak?
0: Néhány év. Néhány de ez évek. Helyileg is különbözött.
1: Tehát valahol lehet két év volt, valahol három,
0: igen, hát
1: év.
0: Mondjuk, hogyha figyelembe veszük azt, hogy itt ugye mondjuk az Egri Egyház megyében, ma jó, a később ugye telekesi püspök lesz, aki az első szemináriumot létrehozza.
1: Az 1700-as évek?
0: Így van. 1704. Az első évfolyam az egy év alatt végzett. Tehát igazából én mondjuk így, hogy egy gyors talpaló papképzés történt, aztán utána szépen kiteljesedik, tehát ugye bonyolódik teológia, egyre több ágát igyekeznek megtanítani, elsajátítatni ezekkel a fiatal emberekkel. Tehát az a lényeg, hogy itt Nagyszombatban volt az első ilyen szeminárium, amely sajnos a jezsuiták kollégiumával együtt elpusztult. Úgyhogy szegény Olá Miklós az élete vége felé azt látja, hogy azok a nagy munka, amiben belevágta a fejszéjét, a papságnak a megreformálása, a papság utánpótlásának a biztosítása a szemináriummal, a jezsuiták behozatalával, tényleg emelni a kulturális és vallási színvonalat, ezek mind-mind kudarcba fulladtak, de azért ő nem csak ebbe gondolkodott, hanem azt is látta, hogy külföldön is érdemes tanítatni fiatalokat. Ugye ekkor még a Collegium Hungaricum nem létezik Rómában az ő idejében, de a saját pénzén, tehát a jövedelméből biztosította azt, hogy két fiatal ember tanulhasson a bécsi egyetemen, ahol szintén ugye az egyetem mellett ott vannak a jezsuiták, tehát a legmodernebb, legfrissebb, legnapra készebb teológiát tanulhatták, tehát hogy ott készüljenek a papi hivatásukra. Majd ugye, amit látunk, hogy itt elindul, ezt igazából majd Pázmány fogja megvalósítani sikerrel. Tehát ő az, aki már sikeresen egyetemet alapít, aki szemináriumot alapít, aki Bécsben is külön magyar szemináriumot alapít, és így tovább. De mindezeknek az előzménye az, amit Olá Miklós itt ebben az 1500-as évek nagyon nehéz, zűrzavaros, anyagilag is megszorításokkal küzdő világában elkezdett.
1: Mikor halt ő meg?
0: 1568. január 15-én hal meg, méghozzá Pozsonyban, és Nagyszombaton temetik el a Szent Miklós templomban.
1: Hát akkor Olá Miklósról ennyi, és a következő már Egri püspökről már csak a következő adásban beszélünk.

A mai adásban Olá Miklós egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői, fogalmazott Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor. Október 4-én Assisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben, 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyalát. Szent Ferenc Jézus kérésére megújította egyházát, és gazdag lelki öröksége ma is sok gyümölcsöt terem. Tanította katekézisében a Szentatya. A pápa Isten szegénykéjének életére utalva kiemelte, hogy Assisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, aki osztozott Krisztus szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig. Mindenki iránti szeretete, az kézise, az egyház megújulásának hiteles feltételét jelentette. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúság tételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. Miközben tehát a ferences jubileumi évet ünnepeljük, kérjük kitartóan a béke ajándékát, és őszintén kötelezzük el magunkat a népek közötti egyetértés építésére. Buzdított 14. Leó pápa, majd a szűzanyához fohászkodva zárta az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A szeretett szolgálat emlékeztetett, a radostyáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu/kampányok/82 oldalon, továbbá az adományokat a honlapon megtalálható bankszámlaszámra is lehet utalni tűzeset megnevezéssel. Felbecsülhetetlen értékű veszteségnek nevezte a Borsodabói Zemplén megyében található radostyáni református templom leégését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán az örökségvédelemért felelős helyettes államtitkárság szakemberének jelentésére hivatkozva. Tar Zoltán azt írta, nem csak egy templom égett le Radostyánban, évszázadok pótolhatatlan kulturális és lelki öröksége vált a lángok martalékává. A tűzben elpusztult az Árpád-kori eredetű, műemléki védelem alatt álló református templom. Megsemmisült az Európában egyedülálló harangláb és egy rendkívül értékes biblia is, sorolta. Egybevágónak nevezte az Orbán Viktor volt miniszterelnök által szombaton Páli községben elmondottakat a párt elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével a Fidesz sajtófőnöke. Havasi Bertalan beszámolt arról, hogy Orbán Viktor szombaton a Fidesz szervezeti megújítása keretében a párt Győr-Moson-Sopron megyei választmányi ülésén vett részt, majd Fidesz aktivistákkal ebédelt Páli községben. Hozzátette, az általa ott elmondottak tökéletesen egybevágnak a Fidesz elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével. Hankó Balázs meggyanúsításának oka az új kommunista önkény politikai leszámolási szándéka, egyben a belpesti kulturális elit bosszúja is, amit az váltott ki, hogy Hankó Balázs a kormány kultúrpolitikájának megfelelően nem támogatta az értéktelen és az aberrációt népszerűsítő műveket, idézett a közleményből Havasi Bertalan. Végül az időjárásról. Éjszaka fátyol felhőzet érkezik, így derült vagy fátyol felhős csapadékmentes idő várható. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. Míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében, nagyobb városokban ennél néhány fokkal enyhébb lesz az idő, a kora reggeli órákban. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Kvasinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Szomolyára, Mezőkövesdre és Cserépfaluba látogatunk. Elsőként Szomolyán a bornapról, a szőlőszentelésről és a szomolyai búcsúról hallanak. Jurecsek Györgyné polgármester asszony szól hozzánk.
1: Szükségünk van egymásra, és akkor vagyunk igazán erősek, amikor képesek vagyunk egymás mellé állni. Ez a koszorú egyben a hála jelképe is. Hála mindazért, amit a Föld adott nekünk. Hála az emberi munkáért, amely a termést gondozta. Hála azokért, akik előttünk jártak, és megtanították nekünk tisztelni a Földet, a szőlőt, a munkát és egymást. És hála azért is, hogy ma itt lehetünk együtt, családtagjainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel és vendégeinkkel. Szeretném szívből megköszönni azoknak a szomolyai lakosoknak, akik szeretettel és gondoskodással elkészítették ezt a gyönyörű szüreti koszorút. Köszönöm mindazoknak, akik a mai szentmise és a körmenet méltóságához, munkájukkal, szolgálatukkal vagy jelenlétükkel hozzájárultak. Most pedig, hogy a megszentelt koszorú megérkezett velünk a szabadságtérre, mintha jelképesen is összekötnénk a mai nap két részét. A templom csendjét és a tér örömét, a hitet és a hagyományt, az imádságot és az ünneplést. Délután ugyanis itt folytatódik közös ünnepünk. Köszöntjük majd és megjutalmazzuk azokat, akik virágos portáikkal

0: családunkért, hála a közösségünkért, hála az otthonunkért. Hála azért, hogy van kivel együtt imádkoznunk, dolgoznunk és ünnepelnünk. Kívánom, hogy a megszentelt születi koszorú egész nap emlékeztessen bennünket erre, és arra is, hogy egy közösség legnagyobb értéke nem az, amilyen van, hanem azok az emberek, akik összetartoznak benne. Köszönöm, hogy ma együtt vagyunk. Kívánok mindannyiunknak áldott kisasszonynapi búcsút, békességet a családokban, szeretetet az otthonokban, jó egészséget és szép, örömteli közös ünneplést itt Szomolyán. Isten áldja családjainkat, közösségünket és szeretett falunkat Szomolyán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Kérem Farkas Lászlót, a Noszvaj-Szomolya hegyközség képviselőjét, hogy köszöntse önöket.
2: Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, tisztelt szomolyaiak! Ezt a megszólítást immár 30 éve ilyen alkalommal el szoktam mindig mondani, és engedjék meg, hogy most is sok szeretettel köszöntsem önöket a hegyközségünk nevében. Külön tisztelettel kell köszöntenem a itt megjelent borászokat, hisz azt is többször elmondtam a 30 év alatt, hogy ilyen búcsú még nem volt Szomolyán, hát ilyen még valóban nem volt, és még ma még egyszer fogom használni ezt a kifejezést, mert még olyan sem volt, hogy ilyen hamar kezdjük a születet, és be is fejezzük, szóval ez egy akkor kihívása, de visszatérve a borászatokhoz, már a megfogalmazás is magyar történelmi borkultúra Szomolyán szinte beleborzong az ember, hogyha értelmezi szavanként a mögötte rejlő gondolatot, és nagy tisztelettel szeretnénk köszönteni az itt megjelent borászokat, távolról, közelről, határokon túlról, de mindenképpen magyart, és mindenképpen Kárpát-medencéit. A ő tiszteletükre szerveztük, az ő tiszteletükre fejezi ki az ő tudásuk, munkájuk, elért sikereik, eredményeiknek a tiszteletére az egri borvidék is tiszteletét tette, az egri Vikavér borlapagrend képviselői által, akik emelték a Szent Mise a körmenet színvonalát, illetve meghajtják fejüket a borászok összetartó közössége tudása előtt. Mi nagy tisztesség, mondták ezt a Rákóczi hadnagyában, amikor Pottyán János generális lánykérése érkezett a Rákóczi hadnagyához, mondta a lány édesanyja, és mi is ezt mondjuk magunkban, hogy mi nagy tisztesség ez, hogy ilyen nagy tudású, nagy hírű borászok tették itt tiszteletüket. Ma ők jelentik nekünk a Pottyán János generálisokat, ők azok, akik a borásztársadalomban iránytűként mutatnak, és számuk meghatározza a közösséget, azt a borászközösséget, amit képviselnek. Úgy gondolom, hogy az eltelt 30 év, és 30 éve indult el a modernkori hegyközségi történelem, némi visszatekintést megenged, vagy akár kötelezővé is tesz. Mondhatnánk ezt esetleg más döntéshozók vonatkozásában is.
3: Dr. Pulcs Alfréd vagyok, ortopéd sebész szakorvos. Meghívtak ide a rendezvényre Kaló Imre által, azért vagyok itt.
4: Körülbelül 20 év, amióta kórházban nem járunk ide Hegerbe.
3: Igen.
4: Persze, azért egyébként úgy a bort szereted?
3: Nagyon szeretem, én úgy tartom, hogy Krisztus vére, a vörösből különösen, tehát ez nem lehet azt, hogy ne igyon az ember belőle, csak kellő alázattal, kellő tisztelettel, nem részegségig kell inni, de mindig kell inni. Ráadásul az itt lévő környéken a Kaló Imre által is készített házi borászatban azok olyan kézműves borászok, hogy azt lehet mondani, hogy gyógyszer, hiszen olyan vitaminok, ásványanyagok vannak benne, mert előtte ázik a szőlő, nem sutulja, hanem szemezi, beteszi a kárba, és a gravitáció kinyomja belőle a levet, és ezt a levet használja fel. Csak elmondom, hogy kicsit ilyenkor beindul a savtermelés is, és a szőlőnek minden jó a magjába és a héjába van, ez kioldja, és ezáltal szín tiszta gyógyszer, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Kaló Imre pedig az ország legjobb kézműves borásza számomra, én azért szeretem.
4: Ugye orvosként nyugodtan lehet mindezeket elmondani, amit elmondtál, meg mellette ismerni Imrét, és voltam a pincéjében.

0: Én is. Igen. Hát az egy csoda.
1: Hát fölhívom figyelmet arra is, hogy néha olvasni olyan cikkeket, hogy orvosok nyilatkoznak, hogy ma a mikrobiom, tehát a belső baktérium rendszerünk, ami van a belünkben, ami éltet bennünket, hogy még arra is, hogy ne ígyunk alkoholt minden, de én megcáfolom azt is, lehet nyugodtan, nem árt, ha megfelelő körülmények, Isten adottság szerint, mert ez Isten teremtett világának a terméke. Mondhatom azt is, hogy például ugye Eger környékén vulkáni kőzetben találtak olyan szőlőlevelet, ami ma is van, és 15 millió éves. Hát 15 millió mi itt van. Nem Európából hoztuk a szőlőket, hanem itt volt a Kárpát-medencében, és a jégkorszak után oda terjedt ki.
0: Azt hiszem, hogy sokat tudsz, és nagyon-nagyon sokat kellene tanulni tőle, de akár orvoslásban, akár magyarság szeretetben is. Ugye, mert azért találkozok ott a Facebookon is, néha-néha egy nagy ölelő karral, ami az egész földet, az egész magyar földet úgy beveszi az ölébe.
1: Igen, tehát a teremtett Isten világát védenünk kell. Ma a civilizáció pusztítja. Ezen kell mindenkinek lenni, és ennek része a borászat is meg kell tartani, és tényleg úgy kell kezelni, hogy ahogy a Jóisten adta, és akkor csak pozitív dolgot lehet erről elmondani.
0: Köszönöm, nem tartalak fel, mert jó. Azért nagyon-nagyon köszönöm. Várnak ott, és gratulálok.
1: Jó. Na, köszönöm szépen, én is örülök, hogy láttalak.
2: Elhangzott összeállításunkban Szamolyán voltunk a búcsún, bornapon és szőlőszentelésen.

0: A folytatásban Mezőkövesdre megyünk, ahol futunk, a futónapon veszünk részt.
1: Jaj, el kell indítani majd a stoppert, ugye kérem szépen. És ilyenkor a döntőbizottság megjelent képviselőit szeretném majd ide szólítani.
2: Egyszerre.
1: Meg én is itt vagyok. Tehát az a lényeg, hogy nagyon...
3: 40 fő.
1: 2-4-6-8-10, 2-4-6-8-20. Nincs annyi. Köszönöm, Rafiának. Te mondta, génius vagy. Te ráviszt egy gondolatot, hogy 34. Szóval az a lényeg, ő László, aki nagyon gyengén tud lekelni, nincs jó csúcsa, nem is ez a lényeg. Mutasd már meg kérlek csak egy másodperc, hogy mi a szabályos? Figyeljétek, mert a zsűri álluszemekkel fogja figyelni. A kar egyenes, láb feszes, láb egyenes, nincs nem tartom csak az alkarmon és a lábujjaimon, jó? Nagyon fontos, hogy ezt a tartást próbáljátok követni, mert ha nem megy, akkor bizony mi azt mondjuk, hogy ennyi volt, és mondjuk azt, hogy abban marad a játék.
2: Hogy vagyok készülhetünk, mehetünk? Viszont itt a...
1: Kezeket fölök imádett, a bácsira karnáti, a jóval. Az a lényeg, hogy amikor elindítjuk az órát, akkor mit a fekvőtámaszt csinálnád? Lábadra és az alkalomra támaszkodva elindítjuk az órát. Nagyon felállni, szemben támaszkodni, ezen a négy ponton kell megálltod. És az a lényeg, hogy két percenként, vagy mondottam, hogy kap mindenki, vagy kaphat mindenki, egy dombol a szelvény.
4: De figyeljetek, akkor számoljunk vissza mondjuk háromtól,
1: jó? Én pedig indítom majd az időt. Amit elhelyezkedett mindenki, figyeljetek! 3, 2, 1, plank! Ó, elindult az óra! Csodálatosak vagytok, az a jó éppen, de nagyon kemény, ez nagyon nehéz. Főleg azért most minden, csak látom, hogy kicsit magasabban tartja a test egy bizonyos részét,
4: meg a karját is másodtad,
1: de nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az első dobol a szelvényhez, el kell mondanom a kicsiknek és a nagyoknak, hogy bármit csináltok már, csak másfél percre van szükség. Hát 90 másodperc az a célából is, nem? Annyira jó vagyok, nézegetem a medált. Hanyadik Na, nem akarok megpingelni, de szeretnénk közben. Olvasd már fel kérlek, hogy mi van az ajándék írva, hogy a 10. alkalommal megrendezett Mezőköves félmaratonjának a 7 kilométeres távát kibátlanul célbölte. Na, akkor el kell, hogy mondjam, a jó hírem az, hogy túl vagyunk az 1 percen, már jóval. Egyenes állunk, nem billegünk, nem mozgunk, nem ficánkolunk, mert ennek az lenne a lényege, hogy állunk, ott látunk egy popót felemelkedve, engedjük egy kicsit lentebb, így, még 20 másodperc. Bírjátok ki, akkor is, hogyha fáj, akkor is, ha remek, ha feszít, bírd ki, hidd el, segítek. Meg lesz egy tombola. Az elsőt, aki úgy érzi, hogy mondjuk feladná, az még ne adja fel. Most járt le a 2 perc. De bírjátok, mert 4 percnél még egy tombola. Ott egy 5, ott 2-3-4. Annyi kérésem van, hogy legyetek őszinték.
0: Kuzsmicki Pétert, a Kövesdi második maraton győztesét hallják. Gratulálok.
5: Köszönöm szépen.
0: Anyangyára.
1: 14 kilométer.
5: Másodjára.
0: Ugye ehhez már kell valami. Itt.
5: Kell ott is, igen, mindenképp.
0: Te súlyba nem hiszem, hogy sokat hisztál tavaly óta.
5: Nem, sőt, inkább még, hogy fogytam is, mert egyébként ultrafutó vagyok. Nem is a 42 kilométer a távom, hanem inkább ez a 100-200 körül.
0: Jó, de ott másképp kell beosztani.
5: Ott teljesen más, igen, teljesen más.
0: Ennyire kell, úgymond, a lábadat ilyenkor, ilyen összevisszatára felkészíteni.
5: Hát, őszintén nem készültem el semmit nem készültem rá, mivel... Gyakran csak ilyen ultrákat, azért úgy mondom, ez már rutin szinten megvan a 40 kilométer. A gyorsaság része az, amit néha felszíni kell, az pedig a frissítéssel és a légzéssel.
0: De tudtad, hogy nem lesz ellenfeled?
5: Ezért nem aggódtam.
0: Ismeritek egymást.
5: Ismerik, igen. Nem nagyon nézelődtem hátra, de miután mondták, hogy csak 20-an vagyunk, úgy voltam vele. Egyébként jól lett volna, hogy lettek volna egy-kettőn, akik kicsit meghajtják, nem unatkoztam volna annyira el.
0: Időt tudod?
5: 15 perc.
0: Mert 2:07-hez.
5: Hát az igen, az egy kicsit odébb.
0: Jó, hát egy ultrásnak nem is az a célja, hogy megdöntse ezeket. Se lábremegés, sem lihegés.
5: jól kell frissíteni, illetve kellenek azért azok a hosszabb versenyek, hogy hozzászokjon a szervezet.
0: Ezután kis levezető ürdés, mozdás kell a zsóriba.
5: Mindenképpen gyors mozdás, akár a kavicsosba is.
0: Ja, hát én
5: aztán,
0: ez tilos.
5: Aztán ugye ebédidőre visszaértünk, úgyhogy...
0: Egyébként sok energiával jár, tehát sokat eszel?
5: Nem mondanám, hogy túl sokat ennék. Inkább itt a frissítés rész a verseny közben az, ami fontos, meg az ivás. Hát azért még viszonylag
0: melegben. A folyadékbevétel.
5: A folyadék nagyon fontos.
0: De ez nem sima víz, hanem valamiféle sós.
5: Elektrolitok, szénhidrátitalok, komplex szénhidrátok, só.
0: Profikkal nehéz versenyezni itt a többiek. Tehát azért is kell egy ember, hogy mutasson példát.
5: Így van. Hát ha jövőre többen jönnek, én most látom, hogy sokan voltak 25 kilométeren. Ajánlom, hogy többen próbálják ki magat akár rosszabb távokon is, mert egyáltalán ciki vagy gáz feladni, hogyha esetleg nem sikerül. De hogyha ezzel tudják keszegetni a határokat, akkor...
0: Ugye én futottam néhányszor, tájfutó voltam, ott kevésbé van holdpont, de a síkfutásban, hosszú távfutásban vannak holdpontok, ezt megkérdeztem mástól is. Így nekem, mit tudom én, 15 után jött be. Neked?
5: Nekem általában maratonon ilyen 30 km között. Ha útrázok, akkor 100 után.
0: De hol? Először lábadba, fejedbe, felső testbe, mert ott is fáradt.
5: Hát általában legtöbb a fejben. Fejben, de azt én könnyen kezelem a fejben. A mentális részét.
0: Komjúság, vagy esetleg pedig egy kis úgy érzed a lábadon, savasodik.
5: Arra van a sótabletta, további frissítők.
0: Miket tudtok? Hát én 50 évvel ezelőtt futottam, akkor még nem volt sótabletta.
5: Akkor még nem. Hát fejlődni
0: kell. Sótablet. Szó, hogy szóljanak, hogy bírja, csinál tovább.
5: Igen.
0: És hová való vagy egyébként?
5: Így mezőkönyvzőjök, itt lakok.
0: Itt szaladgás, körbe-körbe.
5: Igen, ez hazai pálya, úgyhogy.
0: Gratulálok, egy hazai földön. Kis Gáborral beszélgetünk az egyik szervezővel.
3: Lehet gyűjteni a tombolákat, és ahhoz majd érkezik a bicikli is.
0: Vagyis azért a csalogató, nem tudom, valószínű, hogy sokan azért is beneveznek, akár a plankre, akár bármi másra, de hát azért ez a nap megint egy kicsikét olyan ünnepnap.
3: Igyekszünk minden évben ezt létrehozni, hogy ünnepnap lehessen. Nagyon sokan szerintem eljönnek a bicikli nélkül is, de van, aki kimondottan azért érkezik, hogy a biciklit megnyerje, vagy az egyéb nyereményeket is.
0: Mondjuk egy pólót látok, bringás vándortábor, ez nem a mai napra szól, de végül is azért a mai nap azért mondjuk azt, hogy nem csak megyei, hanem úgymond országos hírű rendezvény lett.
3: Mondhatjuk azt, azért nagyon sok embert látok, olyat, aki Mezőkövesdről elszámozott, tehát akár Sopronba, akár az ország más részére, és itt ilyen, minden évben itt vannak ilyenkor futni. Tehát ez is egy igazából szerintem egy nagyon jó számomra, egy nagyon jó érzés, hogy rászánják az időt és az energiát, hogy eljöjjenek ezen a napon és itt legyenek. De szerintem elég messziről is érkeznek, akár bringák, akár. Nekem is vannak ismerőseim, akik Budapestről minden évben jönnek, és rendületlenül itt vannak. Nem a bicikliért, igazából a részvétel miatt vannak.
0: Sportolók, nem sportolók, azok, akik szeretik a mozgást. Na de hát ez a hely, amit megtaláltatok egy jó pár éve, ez már csúcshely, nem?
3: Hát, próbáltuk kialakítani a helyszínt is, a felszerelést is úgy, hogy minden igényt ki tudjunk elégíteni, akár a futóknak, akár a bringásoknak, akár csak a nézelődőknek. Lesznek különböző ügyességi pályák, különböző sportolási lehetőségek. Szerintem a legfontosabb az, hogy valamilyen szinten a fiatalokat próbáljuk visszaterelni a mozgás és a szabad idősport felé, vagy inkább mozgás felé, nem is kell még sportolni, se csak legalább kimozduljanak egy kicsit otthonról.
0: Azon mosolygok magamban, mozgás, hát hol van itt mozgás, a plenkers, a nem mozgás, hát végül is ahhoz is kell
3: ki kell próbálni egyszer, és igazából rájön az ember, hogy miről is szól ez a plank. szerintem egy, annak ellenére, hogy nem tűnik nehéznek, egy nagyon nehéz dolog.
0: A statikus tartás az mindig nehéz volt.
3: Jó, azért...
0: Próbáljunk meg Tolde Miklósként tartani egy ilyen póznát, megmutatni az utat, hogy merre van, ugye? De hát végül is tulajdonképpen minden sportnak megvan valamiféle olyan lehetősége az ember fejében, az izmaiban, hogy jó, hogyha készül rá és teszi. Nem csak ezekben a mozgásosokban, hanem a biciklivel is. Hát azért mondom a biciklit, mert hát azért csak a kerékpárral vagy úgy együtt.
3: Én úgy gondolom, hogy a mozgás csak egy egyszerű példával eszemlél, tehát ha valakinek eltörik a keze és mondjuk egy 3-4 hétig be van gipszelve, teljesen az izmai elsorvadnak. Most ezt ha nem gipszel nézzük, hanem csak leülök a tévé elé és 4 hétig ülök a tévé előtt, az összes izma ugyanígy fog járni, mint mondjuk egy gipszbe. Tehát innentől kezdve, még ha csak a lépcsőházba felmegyek a lépcsőn, meg lemegyek a lépcsőn egy nap többször, az is egy mozgás, és igazából az is nagyon fontos, mert én úgy gondolom, hogy ez a kéztöréses példával el lehet azt mondani, hogy kell a mozgás.
0: Ugye, de hát a mozgás nem ott kezdődik, hogy felállok, hanem itt a fejben. Hogy eldöntöm.
3: De fel kell állni hozzá.
0: Eldöntöm, hogy felállok, és elkezdek mozogni. És hát gondolom, hogy te azért mégiscsak a biciklizést tartod az egyik legösszetettebb sportnak, mert abban minden testrész mozog.
3: Legtöbbet kerékpározok, de más sportot is űzök, és igazából meglepő, hogy milyen izmokat talál az ember egy másik fajta sport végzésénél. Hiába sportos egy ember, és egy teljesen másik mozgásformát választott, teljesen más izmok és teljesen más dolgok mozdulnak meg, mint mondjuk, ha csak futok, ha csak biciklizek, ha csak úszok, ha csak bármit csinálok. Tehát igazából az összetett sport az az, hogyha én úgy gondolom, hogyha több dolgot csinál az ember többféleképpen.
0: Ja, a sporthoz elhatározás, idő, és mellette akarat is kell. Végül is az egészséget nem biztos, hogy csak a sport adja meg, hanem az összes többi együtt. Hogyha te véletlenül azt mondod nekem, hogy biciklizzek, biztos, hogy ajánlasz megfelelő mennyiségű folyadékot, megfelelő mennyiségű vitamin, nem biztos, hogy gyógyszereket, hanem magát az, hogy figyeljek oda az egészségemre is. Hát meg a másik, az se rossz, hogyha nem egyedül csinálom.
3: Legfontosabb, én gondolom, hogy a másik fontos az, amikor, tehát nagyon sokan akkor kezdenek el mozogni, amikor azt mondja az orvos, hogy mozogni kell. Tehát igazából...
0: Nem, majdnem, az már, akkor se kezdi el.
3: Akkor sem kezd el, de igazából már az is később, amikor már az orvos mondja, hogy mozogni kell. Én úgy gondolom, hogy mozogni kell. Egy a lényeg.
0: 22., hogyha jól hallottam, te hanyadik alkalommal társultál ebbe?
3: Hanyadik alkalommal, vagy veszek részt? Igazából az első perctől kezdve, ez a 22. alkalom, a 23. év, egy évben nem volt megrendezve, egy évben volt.
0: Hát azért, hogyha összegzitek majd holnapot, holnap után, büszkeség, vagy egyszerűen jó érzés, hogy segítettetek.
3: Hát én úgy gondolom, hogy büszkeség és jó érzés is igazából egy olyat létrehozni, amiben én úgy gondolom, hogy a városnak az egyik olyan sportrendezvény, ahol a legtöbb embert tudjuk megmozgatni, tehát aktív résztvevővel, tehát nincs másik ilyen sportrendezvény, ahol ennyien részt vesznek. Én úgy gondolom, hogy ez egy büszkeség is.
0: És teljesen úgy mondom, nem más szervezésben, hanem egy civil szervezet szervezésében.
3: Igen, tehát igazából egyrészt ingyenes ez a nap, tehát a résztvevőknek nem kell fizetni igazából semmiért, úgymond a részvételbe, tehát egy budapesti futóverseny, ahol mondjuk 20 000 forint egy nevezési díj, és igazából itt is mindent megkapnak az emberek, amire szükség van, én úgy gondolom.
0: Tehát biztonságot is teljes mértékig láttam, ki vannak jelölve, pályák, mindenütt ellenőrök vannak, és hát te meg még nyugodt vagy, pedig azért van feszültség ilyenkor. Van egy kicsit. Köszönöm.
3: Jó, szívesen.
6: Sipos Kovács Andrea.
0: No, látom, futó felszerelés, minden oké. Teljesen kipihenve. Pihentebben, mint előtte volt?
6: Nem, azért nem.
0: 21 azért, fél maraton, az egy jelent egy kör itt. beszélünk, és akkor
6: után... Bogácson volt egy fordító, és akkor ki még a zsóriba.
0: Ja, hát akkor lehetett fürödni is. De a tempó az egyedi volt, vagy párba mentetek többen?
6: A férjemmel, ketten.
0: Ja, hát így könnyű, nem lehet elszakadni otthonról sem. Tehát akkor a kényelmes tempó
6: volt? Hát ez most így egyedi rekord lett így nekem.
0: Rekord?
6: Ez a harmadik félmaratonom, és akkor most eddig ez a leggyorsabb.
0: Mit jelent az egyedi rekord?
6: Ilyen 6-17-es tempó lett. 2 óra 12 perc körül.
0: Nagyjából egy normál maraton. Egyébként mennyire vett igénybe a lábadat?
6: Hát elfáradt a végére.
0: Jó, mert ugye, hogyha az ember úgy fut maratont, általában nem salakon futják, meg nem rekordtánon, hanem utcán, de visszavitt egy kicsit, nem?
6: Hát így nem, egyébként le kell jól nyújtani.
0: Ja, cipő, az jó.
6: Igen,
0: azt kell hozzá. Előtte edzés?
6: Hát én heti 40 kilométereket futottam az elmúlt időben.
0: Nem egyszerre?
6: Nem, egyszerre, egy héten szétosztva. Hát. 3-4 alkalommal egy héten.
0: Mondjuk ilyenkor már tüdő nem kell annyira hozzá, mert nem fárad ugye az embernek a légzés, de azért mégiscsak kell szaporázni valamit. Orrodon vagy a szádon veszed a levegőt?
6: Inkább a számon.
0: Ahol jön?
6: Közben az úgy gyorsabb.
0: Hát mondjuk, hogyha egy jó maratonon ott vannak emelkedők is, itt tehát majdnem...
6: Itt nem volt azért,
0: kicsit
6: nem.
0: Simább, de végül is a maga a versenyen való elindulás az mindig jelent izgalmat, akármilyen szinten.
6: Tavaly volt az első versenyem itt, és akkor a 7 kilométeren volt még. Tavaly kezdtem el futni.
0: Ja, értem, és akkor végül is mit jelent, amikor befelé jössz a cél felé?
6: Hát már örülök neki, hogy vége.
0: Na de hát ilyenkor akkor otthon megbeszélitek, hogy igen, ügyesek voltunk, de azért egy kicsit lehet javítani, vagy jó ez így?
6: Örülünk neki, mert úgy kitűzött célt elérjük, magunknak tűzünk ki célt, és akkor büszkék vagyunk magunkra.
0: Jó, mert hát ugye az ember, hogyha akar versenyszerűen úgy saját magát is megelőzni, akkor más célt tűz ki, de
6: igen.
0: Akkor jövőre ugyanitt, és akkor még egyszer megcsinálom ugyanezt.
6: Hát vagy jobbat, vagy jövőre már jobbat.
0: Akkor már megvan, akkor több edzés kell.
6: Igen, igen, inkább tempósabbat, tempót növelni.
0: Melyik az az időpont neked, ami a legnehezebb futásban?
6: Tempóban?
0: Nem, csak a futásban, ugye van 21 kilométer, akkor ott vannak etapok, olyanok, amikor
6: hát igen,
0: van.
6: Igen, 10 kilométer után akkor van egy
0: akkor
6: ilyen
0: van
6: mélypont, és akkor utána újra előre kapok ilyen 17 kilométernél, és akkor...
0: Mit jelent a mélypont? Hogy a hát térdedet nehezebben tudod emelni?
6: Hát így savasodás. Akkor
0: hát jó, igen.
6: Nem,
0: hát
6: nem a térd, hanem így az izom.
0: Mondtam, tehát igen, akkor savasodás egy kicsikét, de utána lerázni egy kicsit. Pihenést nem álltok meg?
6: Nem.
0: Jó, megáll, akkor ott marad.
6: Igen, akkor rosszabb elindulni.
0: Hát gratulálok, és hát akkor jövőre, hogyha ilyen szép idő lesz, akkor neki indultak.
6: Igen.
0: A mezőkövesdi egészségnapon vettünk részt, ahol maraton bicikli jutalom is várta az érdeklődőket.

0: Nem állunk meg, folytatjuk a futást.
1: Horváth Bence.
0: Táncolni nem akarsz most.
1: De egyébként ez most lehet, hogy jól esne.
0: Ugye, hogyha az embernek elfárad a lába egy kicsit két, akkor le kéne lazítani. Ezért kérdeztem a táncot, ugye?
1: Igen, igen. Egy kis kötetlen mozgás. A lelket megjújítaná, test is meggyógyulna.
0: Ugye mondjuk én is szaladgáltam egy pár szor hosszabb távon, de azért 60-at, 63-at, meg véletlenül sem, tehát ehhez már valami kell, nem csak izomba, fejre is.
1: Hát a fej az kell szerintem nagyon. Már ugye a teljesítésben önmagában is, de a felkészülésben szintén. Azért meg kell tanulni az embernek, hogy elindul és akkor áll meg. Amikor benn van a célba.
0: De hogyha megállsz közben, nekem volt már olyan, megálltam, utána már a beindulás nem. Volt már ilyen neked?
1: Hát nem megy egy könnyen, az tény és való. Hát azért az érdekes ugye, hogy mégis miért megy mégis tovább az ember. Nem esik jól, de
0: ide
1: hát
0: kell a fej,
1: megy.
0: Ugye?
1: Kell, igen. Eldönti, hogy megcsinálja, és akkor... Megcsinálja, de az ember az mindenre képes, ha meg akarja csinálni, szerintem.
0: Mondjuk mert az ultrák vesznek magukhoz különböző sókat, mindenfajtát. Te közben veszel?
1: Ó, rengeteget. Megettem szerintem 8-9 gélet megettem közben. Bevettem legalább 5 sótablettát, meg hát itt szuper frissítés volt végig. Izót adtak mindenhol, izotóniás italt, tehát... Kell meg. Hát látja most, aki hallgatja, nem látja, de úgy ül rajtam a só itt kint, mintha megbátoztam volna benne. Tiszta fehér só a pólóm, úgy megizzadtam.
0: De akkor nem ez az első, úgy nem lehet kezdeni, hogy először.
1: Nem ez az első. Édesapám hozott bele a futásba, ő is nagy ultrafutó, még ő kint van, még egy kis idő, és megérkezik ő is, azt hiszem. 16 évesen futottam először 50 kilométerest, a Mátrabércen volt az első teljesítménytúrám, amit futva teljesítettem 16 évesen.
0: Mondjuk ehhez az is kell, ugye mondtam az agyat, a fejet, hogy bírjad, a másik a fizikum, és a harmadik pedig, hogy bízok magam.
1: Igen. Hát ezt önbizalom nélkül nagyon nehéz, mert ugye egyszerűen nem állsz a rajtba, nem állok be a rajtba. Hát ugye elkezd fájni, és kiszállok egyből. Az olyan, hogy egyikből fakad a másik, a tyúk és tojás történetet. Én szerintem az önbizalmam 90%-át a sportban merítem, és ez nem csak a sportban megjelenő önbizalmat merítem a sportból, hanem az élet minden területén, hogy amiben belekezdek, azt elhiszem, hogy meg tudom csinálni. Azt a sportból tanultam, hogy miért ne tudnám megcsinálni, mert hát nem állok meg addig, amíg nem csináltam meg.
0: Nem olyan egyszerű egyébként, mert azért egy alap kell hozzá, egy alapképesség. Mondjuk mankóval is lehet 200 kilométert is menni, csak nem ugyanaz lesz, hanem azok közt a nyered, a kategória más. Tehát azért ebben a kategóriában nyerni bizony az azt jelenti, hogy már van valami olyan, ami miatt tudtad. Mióta sportolsz, vagy legalábbis futsz ilyen szinten, azóta győzni fogok, vagy pedig hát jó, ha a többiekkel megyek.
1: Mindig azért futok, hogy önmagamból a legtöbbet kihozzam, jól érezzem magam, és azt fussam, amilyen gyorsan, amilyet magamból ki tudok hozni. Az, hogy ez a mezőnyben hol áll, hova jön ki, az plusz nagyon jól esik, mert plusz motiváció nyilván, de a fő cél alapvetően az, hogy az ember önmagával a legtöbbet kihozza.
0: Technika kell hozzá, levegővétel, mozgás, ugye lefelé, fölfelé, mert hát mindennek van valamiféle különlegessége, hogy bizony, fárasztóbb ez vagy az a másik szinten. Amikor gyorsan kell menni, akkor a levegő fogy, amikor pedig hát úgy felfelé kell menni, akkor előfájalában lefelé menni, hátulfájalában, tehát azért ezeket külön-külön kell edzeni, vagy pedig ez már olyan általános, hogy jön, mert tehetséges vagyok.
1: Nem hiszem, ha az ember sokat csinálja, akkor mindenbe fejlődik nyilván. Szerintem ennyi. Sokat csinálja az ember, aztán jön magától minden.
0: Jó, mert ez nem síkfutás egyébként, nem rekordtánon futsz, hanem szöges cipővel, hanem bizonyos olyan hegyi terepen, ahol azért mindig más és más az a lehetőség. Akár még a kézmozgás is segít a síkfutásba. Itt nem tudom, mennyit tud, hogy hasra ne essek. Tehát végül is azt, ha nem futottam volna, akkor nem kérdeztem a dolgokat. Igen. Tehát oldalazó futással meg mindennel edzesz néha?
1: Szoktam futóiskolázni egyébként. No. Igen. Igen. Bár szerintem ez a terepfutók alapvetően nem jellemző, de biztos, akik nálam jobbak, azok biztos, hogy folyamatosan futóiskoláznak, akik ma... De igen.
0: Na most ez nálam jobbak, hát akkor miért nem jöttek ide?
1: Hát igen. Igen, szóval bár most a Juhász Balázs megvert, azt hiszem, azért egyelőre, akik bent vannak, neki már jobb ideje
0: van. Értem, ő később
1: igen. indult. Ő a másik korcsoportban van, egyel idősebb korcsoportban.
0: Össze mond most?
1: Nem, külön korcsoportok vannak, amit megvettem, az nagyon jó itt.
0: De megvert, akkor az ebbe a korcsoportba te
1: győztél. Ebbe a korcsoportba nem vert meg senki.
0: Jó, hát akkor mégiscsak ez kanyas.
1: 20 éves vagyok.
0: Nem mondom, hogy milyen nő fiatal 20 évesen azért. Hát azért 20 évesen, hogyha 4 év óta versenyzel így, azért ez már szép eredmény.
1: Köszönöm szépen.
0: És köszönöm. Úgy jegyzik a nevedet, vagy nem szükséges?
1: Nem. Hát majd mostantól jegyezni fog. De nem. Csak amatőr. Lelkes amatőr vagy.
0: Jó, értem én az amatőrséget, de hát az is amatőr sokszor, aki versenyeket nyer és sokat nyer azon a szinten. Az amatőr az, akit nem fizetnek meg.
1: Nem fizetnek. Nem Én fizetnek, van. Sajnos nem fizetnek.
0: Jó, nem hiszem, hogy azért futottál ma.
1: Nem. Ezt az élvezetért.
0: Hát azért kell egy kis úgymond sikerélmény, győztesnek lenni.
1: Hát azért ez nagy plusz, nem gondoltam.
0: Azért azt a plesnyit nyakba tartani nem olyan rossz.
1: Azért jól esik.
0: Melegítik egy kicsit.
1: Abszolút.
0: Bírsz még ülni, vagy jobb lefeküdni?
1: Bírom, köszönöm. De lehet mindjárt vissza. Alszok még egy keveset.
2: Nagy Miklósné vagyok, Nyíregyházáról.
0: Kis zene mellett azért leülök, mert már métert szaladtam, csak én Nyíregyen futottam annak idején a Bottyánba.
2: Igen.
0: De most önök meg futottak, vagy gyalogoltak?
2: Hát én futottam is, meg gyalogoltam is.
0: 21?
2: Jaj, nem úgy futottam, hanem nekem, hogyha felfelé megyek, akkor nehéz.
0: A lefelé még rosszabb.
2: Nem, én lefelé szaladni szoktam.
0: Jó van.
2: Igen.
0: Azért próbáltam már. Na, lényeg az akkor 21, hát azért talán már kicsivel több lehet, mint 21, nem?
2: Ja, igen.
0: Évben?
2: 81.
0: Jó van, az nem számolok vissza akkor.
2: De hát ha visszaszámolunk, akkor 18.
0: Jó. Hát akkor végül is általában akkor a mozgás az mindig mozgás volt?
2: Én állandóan dolgozok, reggel félkor kelek, és este 7-8 mire ágyba kerülök.
0: Jó, de hát az egy másfajta mozgás, nem?
2: Hát egy munka, mert én boltban vagyok még, boltot vezetem.
0: Jó, állni kell, menni kell, pakolni kell.
2: Meg árazni be, mindent csinálni kell a boltban.
0: Meg gondolkodni is még, ugye?
2: Azt hiszem.
0: Hogy érdemes-e?
2: Igen.
0: Mert hát azért nem mindegy, nem hogy mindegy. Mit veszek, meg mennyiért, hogy adom el.
2: Igen.
0: De tulajdonképpen akkor 81 évesen fiatalosnak lenni.
2: Nem pihenek, soha nem pihenek.
0: Jó, hogy a pihenés az nem azt jelenti, hogy fizikailag,
2: nekem.
0: Hanem fejben.
2: Én szombat-vasárnap is túrázok minden héten. Mi megyünk, két csapatunk van, Egyik a Túra Kultúra, a másik a Hegyenvölgyön Túra Egyesület, és akkor én ott megyek túrát vezetni egyik csoportba és másikba is, mert két különböző szombaton indítanak túrát, és vasárnap meg összefogunk egy páran, és megyünk a Bükkbe, újból a Bükkbe túrázni.
0: Jó, mert ugye azért Nyíregyházán vannak homokdombok, lehet ott azért ott elpáradni, tehát akkor már másnap felfelé a nagyobb dombokra, a hegyekre. Hát
2: minden szombat vasárnap megyünk.
0: Hát még Tokaj is 510, hogyha jól emlékszem.
2: Igen.
0: Kopaszdát azért végül is akkor nem mennek fel a Himalájára.
2: Nem. De teljesítményt túrázni, és régebben többször mentünk, már most kevesebbet, már most csak inkább ide jövünk minden évben.
0: Uh-huh. Azt csak mondani, hogy felfelé.
2: Lassan tudok menni, de lefelé szaladok.
0: Én meg azt mondtam, hogy lefelé úgy nekem fáj a lábam, hogy nem egyszerűen támaszkodni nehéz.
2: Tudom, sokan panaszkodnak.
0: Más izmok működnek.
2: De én lefelé nagyon szeretek.
0: Hát igen, akkor csak fel kellene menni egy oda, vagy a Kacsenzöngára, vagy igen, a Csomolugmára,
2: igen,
0: de végül is azért azok már, az igen már egymászás lenne, de ugye a gyaloglás az azt mondják úgy egészséges.
2: Nem is járok orvoshoz, és nekem semmi bajom nincs.
0: Hát elég baj az orvosoknak.
2: És nem is nagyon jó voltam a héten, mert a torkom nagyon vacak volt, de megettem egy csomó mézet, gyömbért, éjszaka rávettem be csak almapörint, hogy ízadjak ki, jó? Hogy tudjak eljönni.
0: Tehát méz, gyömbér, mellette pedig széta,
2: még
0: széta
2: citromot és
0: széta.
2: Is szoktam bele reszelni, és akkor úgy eszem a gyömbért.
0: Itt vagyunk egy geotop állomáson.
3: Igen, ez az induló, a start állomás. Igen.
0: Én azt hittem a befutó, mert tehát mi vagyunk.
3: Nem. Ez az induló geotop sátor, de egyébként a geotop távon indulók, azok visszatérnek ide, hiszen az ő feladatuk akár, vagy bárki másnak, hogy kint a túra útvonalon szemetet is gyűjthetnek, és azt, hogyha ide visszahozzák, vagy behozzák, akkor ezért nápolja elemózsiaként a jutalmuk, illetve évásványa, ősmaradványa és évnyersanyaga jelöltekre lehet szavazni, és aki ezt az indulásnál nem tette meg, akkor a beérkezésnél megteheti, és szavazhat. A befutóállomás egyébként ott a rajtcél, azt mindenki azon keresztül jön, mielőtt ide megérkezik. Ez csak a geotóp távnak egy kicsit a központi sátra.
0: Mondjuk én tájékozódási futó voltam, de azért a geotópot, hogyha úgy nézegettem, ugye ezt be kell mérni, mérőpontok vannak, hogy hol vannak, hogy mi is ez tulajdonképpen. Tehát geotóp, mit akar ez itt?
3: Itt egyébként a geológiai formák, jelenségeknek a általános szemlélő számára megmutatása a cél, hogy a tájban vegye észre, lehet ez egy szálban álló kőzet, akár, vagy egy karszforma, vagy egy eróziós nyom és ásványkincsek. Tehát, hogy igazából ezekre hívja fel. Ez a geotóp táv, ez az ismeretterjesztést célozza.
0: Tehát akkor nem ilyen mérőeszközzel, hanem simán nem megvan, hogy itt van ilyen pont, és akkor ezt kell elérni. És ott van valami.
3: Ott játékok, illetve játékok lehetnek, amelyek a természettudományos ismeretekhez, az adott pontnak, vagy az adott ott lévő környezethez kapcsolódnak, tehát, hogy ez teljesen más nem tájékozódási pontbemérési lehetőséget és célt kíván.
0: Ugye azért a Bükk a világ egyik legösszetettebb hegysége, akárhogy is beszélünk. Annyi pontot lehetne kijelölni, hogy akár Szilvásvárad, Mónusbéltől visszajövőleg.
3: Hát a hosszú távok azok egyébként valóban be is járják ezt a sokszínű tájat és hegységet, úgyhogy itt is volt a geotóp távon is, akár vulkán bemutató, egy vulkáni tevékenységnek a bemutatása, egy rétnek, a rét színes élővilágának a megmutatása. Tehát, hogy többféle tudományterülethez kapcsolódó és jelenséghez kapcsolódó ismereteket lehetett a távon megfigyelni.
0: Legtöbben gyalogolni, futni, sétálni, barátkozni akarnak, és itt volt azért néhány jelentkező.
3: Csak a geotóp távon több mint 500.
0: Rosszul kérdeztem akkor, hogy volt-e. Volt, akkor
3: volt, bőven. Volt. Az összes távon pedig meghaladja az 1500-at. Tehát, de csak a geotóp távon iskolás csoportok, osztályok, osztályfőnökeikkel, napközis nevelőkkel, tehát hogy érkeztek azon túl, hogy családok, akár csak felnőttek is választhatták ezt a távot, és bejárták, hogyha csak ezt a legkisebb, legrövidebb távot gondolták olyannak, amit teljesíteni tudnak, akkor választhatta ezt felnőtt is, nem csak olyan, aki tanuló csoport.
0: De egyébként ebben is van verseny, vagy
3: ebben elég? Ebben nincs verseny. A geotóp távon nincsen verseny, és nincs eredményhirdetés.
0: Az önmagunkhoz való tudás.
3: Igen, ez mindössze benne. Tehát, hogy itt ezen nincsen eredményhirdetés. Már csak azért sem, hiszen ennek a távnak van két időpontja, amelyik vezetett túraként, túravezetővel indul. Most is indult 9 és 10 órakor is, és ott a túravezető, a terület ismerője egy kicsit jobban felhívhatja a szemlélődő figyelmét, vele együtt túrázó csoportnak a figyelmét természeti jelenségekre, megfigyelhető dolgokra, és így nem is lehetne, hogy versenyeztessük őket, hiszen ahhoz meg fognak állni, szemlélődni fognak, időt von el.
0: Elárulom, földrajzszakos tanár is vagyok. Valamennyit azért értek.
3: Hát biztos, persze.
0: Jó, valamennyit értek az egészhez, de az biztos, hogy akár a mindennapi oktatásba egy-egy hetes geotóp tábor akkor.
3: Hát már a mindennapos oktatásban is az a cél, hogy komplex módon közelítsünk az ismeretekhez, tehát ne csak az adott nyersanyag lelőhelyet ismertessük, hanem azt is, hogy az milyen ipari tevékenység, milyen az ott lévő, hogy ott élő embereknek milyen munkalehetőséget kínált az a tevékenység egyáltalán, hogyan avatkozott be a tájba, tehát, hogy már nem csak a geotóp, de nyilván a geotóp napnak kifejezett célja az, hogy ezt a komplexitást képviselje, de már a mindennapi oktatásban is.
0: A Les Nándor emlékversenyen vettünk részt. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak Vosvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5: 22 óra.
4: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői, fogalmazott Leó pápa az urangyala elimádkozásakor. Október 4-én Assisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben, 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az urangyalát. Szent Ferenc Jézus kérésére megújította egyházát, és gazdag lelki öröksége ma is sok gyümölcsöt terem. Tanította katekézisében a Szent Atya. A pápa Isten szegénykéjének életére utalva kiemelte, hogy Assisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, aki osztozott Krisztus szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig. Mindenki iránti szeretete, az kézise, az egyház megújulásának hiteles feltételét jelentette. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúság tételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. Miközben tehát a ferences jubileumi évet ünnepeljük, kérjük kitartóan a béke ajándékát, és őszintén kötelezzük el magunkat a népek közötti egyetértés építésére. Buzdított 14. Leó pápa, majd a szűzanyához fohászkodva zárta az urangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A Szeretett Szolgálat emlékeztetett, a radostyáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu/kampányok/82 oldalon, továbbá az adományokat a honlapon megtalálható bankszámla számra is lehet utalni tűzeset megnevezéssel. Felbecsülhetetlen értékű veszteségnek nevezte a Borsodabói Zemplén megyében található radostyáni református templom leégését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán az örökségvédelemért felelős helyettes államtitkárság szakemberének jelentésére hivatkozva. Tar Zoltán azt írta, nem csak egy templom égett le Radostyánban, évszázadok pótolhatatlan kulturális és lelki öröksége vált a lángok martalékává. A tűzben elpusztult az Árpád-kori eredetű, műemléki védelem alatt álló református templom. Megsemmisült az Európában egyedülálló harangláb és egy rendkívül értékes biblia is, sorolta. Egybevágónak nevezte az Orbán Viktor volt miniszterelnök által szombaton Páli községben elmondottakat a párt elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével a Fidesz sajtófőnöke. Havasi Bertalan beszámolt arról, hogy Orbán Viktor szombaton a Fidesz szervezeti megújítása keretében a párt Győr-Moson-Sopron megyei választmányi ülésén vett részt, majd Fidesz aktivistákkal ebédelt Páli községben. Hozzátette, az általa ott elmondottak tökéletesen egybevágnak a Fidesz elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével. Hankó Balázs meggyanúsításának oka az új kommunista önkény politikai leszámolási szándéka, egyben a belpesti kulturális elit bosszúja is, amit az váltott ki, hogy Hankó Balázs a kormány kultúrpolitikájának megfelelően nem támogatta az értéktelen és az aberrációt népszerűsítő műveket, idézett a közleményből Havasi Bertalan. Végül az időjárásról. Éjszaka fátyol felhőzet érkezik, így derült vagy fátyol felhős csapadékmentes idő várható. Gyenge marad a légmozgás, sőt sok felé szélcsend lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. Míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében, nagyobb városokban ennél néhány fokkal enyhébb lesz az idő a kora reggeli órákban. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunkban összeállítást hallanak a Szapiencia napról, melyet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán szerveztek meg 2023-ban. Elsőként Balogh Katalint, a Biblia Tudományi Tanszék oktatóját hallják, majd Répási Helga szupervizor kócsot, valamint Fehérvári Őrs Jákó bencés szerzetest, az intézmény rektorát, és Guba András

0: Rengeteg szervezőt, és szeretném önöket a magam nevében is köszönteni. Én leszek az egyik házigazdája ennek a mai napnak. Balogh Katalin vagyok, intézményünknek a bibliai Héber tanárnénie, de egyébként én az ELTE-n szereztem a diplomámat, úgyhogy nem kistesti hibám van, nem vagyok teológus. Bölcsészet tudományi karon végeztem, történelem, francia irodalom és nyelv, illetve hebraisztika szakon, és ez utóbbit kamatoztatom most itt a főiskolán. És engedjék meg, hogy bemutassam másik nagyon kedves segítőtársamat, Répási Helgát, és kérlek, Helga, hogy te is mutatkozz be.
1: Köszönöm szépen, számomra is nagy megtiszteltetés, hogy valamilyen módon ennek a folyamatnak részben házigazdája lehetek, ami ma itt megtörténik. Én szupervizor, szervezetfejlesztő, coach. Az a munkaterület és szakértelem, amivel dolgozom az egyházban, az egyházért, alapvetően a szerzetes rendek vezetőivel, vagy leendő vezetőivel személyes folyamatokat kísérek. Viszonylag sok képzésben veszek részt, többek között a Ferences rendnek a Ferences iskolákhoz kapcsolódó FEPA képzésben, és más szervezetfejlesztés célzó tréningekben. Azt mondanám, az elmúlt 6-8-9 évben gyakorlatilag 90%-ban már csak az egyházban, az egyházért dolgozom, különböző meghívásokban. Előtte volt és van tapasztalatom a for-profit szektorból, a szociális szektorból, úgyhogy amit talán sajátosságomként emlegethetnék, az, hogy nagyon sok szektorból érkeznek azok a tapasztalataim, amelyek itt egy izgalmas kérdés, hogy mennyire relevánsak az egyházban. Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Helga lesz az az ember, aki minden előadó előadása után egy mondatban reflektál majd a hallottakra, amiben egy picit segít nekünk abban, hogy mire összpontosítsuk a figyelmet, mint egy összefoglalva a lényegét az elhangzottaknak. És akkor kezdjük is el a mai napot. Szeretném megkérni Fehérvári Őrs Jákó atyát, az intézményünk rektorát, hogy nyissa meg ezt a mai Szapiencia napot, és szeretném felkérni Guba András piarista szerzetes atyát, intézményünk rektor helyettesét, hogy ő is nyissa meg ezt a mai napot.
2: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden megjelentett, akik ma az egymásra utalva Szapiencia napra eljöttek. Előadóinkat, segítőinket, hallgatóinkat, akik egy különös fókuszcsoportja ennek a mai alkalomnak. Nem az, hogy nem utolsó sorban, de elsősorban nekik szól a Szapiencia nap. A Szapiencia napot annak idején úgy gondolták el az intézménynek az alapítói és aztán a folytatói, hogy ez egy ilyen közös szellemi teret hozhat létre, ahol egyrészt a főiskolának a népe, hallgatók, oktatók, munkatársak közösen gazdagodhatnak, illetve egy-egy területnek a szakmai krémjét, hogyha szabad így mondani, egy asztalhoz leültetve egy hálózat is, kapcsolati hálózat, közösség épülhessen. Ezért örülök annak, hogy ennyien itt vannak, végignéztem a résztvevőknek a névsorát, nagyon sokféle helyről, intézményből, akár földrajzilag is többféle helyről vannak itt. Ez egy remek dolog. Szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy az egy évvel ezelőtti Szapiencia napnak, ami egyébként bizonyos értelemben kötődik a mainak a tematikájához, a szerzetesek hangja egy szinodális egyházért, ennek a konferencia kötete megvásárolható majd, egy éves késésbe vagyunk a köteteinkkel, de mindenkinek nagy szeretettel ajánlom a figyelmébe. Én egy 1500 éves szerzetes rendnek a tagja vagyok. Néha azt gondoljuk magunkról, hogy hát a mi hagyományunkban minden benne van, és akkor, amikor modern kérdésekkel kell szembenéznünk, akkor látjuk azt, hogy nagyon jól jön azoknak a szakembereknek a segítsége, akik akár nagy hagyományokkal rendelkező közösségeket, mint a katolikus egyház is, az még 500 plusz, az 1500-hoz képest rendelkeznek, engem mindig meglep az a tisztelet, amivel a mi hagyományainkkal szemben viseltetnek azok, akiket behívunk ezekbe a munkába. Én remélem, hogy ez a nap is ennek a kölcsönös tiszteletnek és kölcsönös tanulásnak a helye lehet, szellemekben gazdagodás.

0: és testvéri együttlétet kívánok.
1: Az a dolgom, hogy nyitó mondatokat mondjak, de nem akarom elmagyarázni, hogy miért is jó ez a konferencia, hanem azt mondanám, hogy azért vagyunk itt, hogy találkozzunk. Mert mindnyájunknak közös gondja az a egyház, közösség, amiben, ahol találkozunk Jézussal, és ez a gond arra visz minket, hogy ezeket a közösségeket, szervezeteket minél jobban úgy éljük meg, hogy ezek élnek. És hál' Istennek nem csak saját magukból tud ez az élet forrásozni, hanem kapunk ehhez segítséget. És hát mindazok, akik ezen az életen dolgoznak, azok remélem, hogy itt vannak. Vagy legalábbis elkezdődik egy találkozási folyamat, egy egymásra figyelő folyamat, amiben tudjuk folytatni azt a gondosságot, amivel fordulunk közösségeinkkel és az egyházunkhoz. Hogy miért éppen most van ez a konferencia, annyit mondanék, hogy meglepett az, hogy Ferenc pápa tavaly tavasszal kiadott egy konstitúciót, amiben a kúriának, az egyházat sajátos szervezetének a megújításáról ír. És ettől kaptam bátorságot ahhoz, hogy a Magyarországon lévő egyházi szervezetek megújításáért tett kísérletekről is adjunk számot. Ha már ezt a dokumentumot említettem, akkor kerítettem, próbáltunk kapcsolatba kerülni olyan emberekkel, akik ebben a szervezetben benne vannak. Egy ember biztos benne van ebben a szervezetben, Magyarország apostoli nunciusa, aki Ferenc pápának a nagykövete, és a kúriának a tagja. És őt kértük meg, hogy hát meséljen már arról, hogy mi is zajlik a házuk táján. Nem tud most itt lenni, de nagyon kedvesen azt mondta, hogy a szavait mindenképpen elküldi. Szavait, amik hozzánk szólnak, és amely a kúriának a szervezet fejlesztői folyamatáról szól.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben összeállítást hallanak a Szapiencia napról, melyet az egymásra utalva elnevezésű mottóval szerveztek meg. A megnyitó beszédek után Michael Wallace Benak érsek nyitó gondolatait hallgatták meg a résztvevők felvételről angol nyelven. Majd Guba András piarista szerzetesnek, az intézmény rektor helyettesének előadása következett, a Prédikáté Evangélium szervezetfejlesztői szemmel címmel. Ezután Répási Helga, szupervizor coach osztatta meg a gondolatait az elhangzottakhoz kapcsolódva.
1: A nuncius úr felvázolta előttünk a kúria szerkezetét, kifejtette céljait, sajátos értékeit, és látszott, hogy eléggé azonosult ezekkel az értékekkel, és most egy úgynevezett szervezetfejlesztői szemmel szeretném, ha együtt ránéznénk erre a dokumentumra. Talán egy kis segítséggel ez a szervezetfejlesztői szempont megerősödik bennünk. A címtől indítatva szinte látjuk Jézust a 11 apostollal abban a pillanatban, mikor az utolsó szavaival szétküldi a tanítványokat a világba: hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Második Szent János Pál pápa 1988-ban szintén megrajzolta a kúria képét, a pásztor bonusz, a jó pásztor képében. Ez sem nehéz magunk elé idézni, ismerjük az evangéliumoknak ezeket a történeteit, amiben a pásztor gondosan egybetereli a nyáját. Egybetereli és szétküldi. Bármelyik is áll közelebb hozzánk, mindkettő nagyon erőteljes látomás, mondhatnánk jövőkép. Elmondhatjuk talán, hogy közösségeink, vezetőink erőssége az, hogy képesek erős víziót megfogalmazni, magával ragadó látomásokat elénk tárni, és azoknak a vonzásába kerülni. Egy dokumentum van a kezünkben, amely valamiféle képet rögzít, a rögzítés ideje 2022 tavaszon. Ennek a dokumentumnak a története azonban legalább a pápa választást megelőző konklávéra nyúlik vissza. 2013-ban Ferenc pápát, amikor beiktatták, a kúria reformjának lendülete már beiktatása után 4 nappal cselekvésre indította. Ekkor hívta föl egyik barátját, Marad Elga bíborost, hogy vállalja el annak a bíborosi testületnek a vezetését. 8-9 fő volt az idők folyamán ebben a csoportban, amelyeknek a gondjára bíztam a kúria reformját. A dokumentumban megfogalmazott szervezeti változások jó része már létrejött ez alatt a 9 év alatt. Például a kommunikációs dikasztérium már 2015-ben, és aztán 2016 karácsonyán mondott a kúriának beszédet pápa, és rengeteg pontot felsorolt, elmondván, hogy mennyi mindent végrehajtottak már. Azt is mondhatnánk, hogy ez a dokumentum nem egy képet rajzol meg nekünk, hanem egy fejlesztési folyamatnak a záró dokumentuma. És közben rengeteg dolgot már megváltoztattak, és a pápa szívesen mondja, hogy kipróbáltuk, és jónak bizonyult. Valahogy nem egy nagyon kompakt fejlesztési tervvel indult a pápa, hanem kicsi próbálkozásokkal, amiket később lehetett módosítani, amik pedig beváltak azokat rögzíteni. A pápa sokszor hangsúlyozza, hogy folyamatokat kell indítanunk, nem pedig teret nyernünk. Az első téma, amihez a bizottság hozzányúlt, ez a pénzügyek volt, mégpedig annak érdekében, hogy a kúriának a pénzügyei a nemzetközi átláthatósági sztenderdeknek feleljen meg. Mai híreket olvasva, 9-10 év után ezen még mindig dolgozni kell. Nagyon fontos minden szervezetben, különösen a katolikus egyházban a hatalom gyakorlása, és nálunk különösen is érzékeny ez téma. A kúria pápa nevében jár el, vagyis nem alanya a katolikus egyházban érzékenyen óvott apostolotok származó hierarchikus hatalomnak. Ha pedig megbízásból cselekszik, akkor bárkit, vagyis laikusokat is meg lehet bízni, akár a dikasztériumok vezetésével is. Ez lehetőséget arra, hogy a kúria munkájában a világiak szakértelme is erőteljesen megjelenjen. Kérdés, hogy ezt a szakértelmet meg tudja fizetni a kúria, mert hát ez nem kell olyan nagyon messzire menni az, hogy ezt átéljük. A hatalomnak a gyakorlásában a szolgálat az első szempont. A püspökök egy része sérelmezte, hogy a kúria beékelődött a pápa és az apostol utódok a püspökök közé. A püspöki karok rendszeres beszámolói az adliménye látogatások alkalmával a kúria rendre utasító és elszámoltató helyzeteket erőltettem, legalábbis sok püspök így élte meg. Ezzel szemben most a pápa azt mondja, hogy a kúriára rábízott hatalom szolgáló hatalom. Elsősorban az evangelizációs folyamatokat és ezek felelősségeit szolgálja. Nagyon érdekes, hogy mit jelent ez az adnémia látogatások esetében. Arra kérik a püspöki karokat, hogy számoljanak be sikereikről, nehézségeikről, segítve ezzel más püspöki karokat. A kúria pedig közvetítse ezt a tudást és a tapasztalatot, mindegy tudás megosztó központként ebben a megosztásban. És a pápa is személyesen 1-2 órát tölt el a püspökökkel az eddigi 4 órához képest. Szinte minden dikasztériumot felszólítja a dokumentum, hogy a munkatársait fejlessze, kompetenciáik napra készek legyenek. Mindez a professzionalizálódás kicsit a szolgáltató jelleg felé tolja a szervezetet. Nem engedi a dokumentum azt sem, hogy funkcionáriussá váljanak a dolgozók, a kinevezések általában 5 évre szólnak, és még egyszer megújíthatók. Persze megjelenik itt a feszültség, hogy ha ezt az 5 év alatt kiképezünk valakit, és hazaküldjük, akkor az érdekes, vagy megéri ez a befektetés, és mit kezdünk azzal a tapasztalattal, ami összegyűl ezen idő alatt. Mégis valami miatt ez a szervezet most így látta fontosnak. Ez a 0-11 azt jelenti, hogy a pásztor bonuszban a szubszidiaritás 0 előfordulással hát van jelen, és ebben a dokumentumban pedig 11-szer szerepel. Az egyház látható és kegyelmi szervezet. Az előző 2 pápa óvatos volt abban, hogy az egyházot szociológiai, szervezeti szemmel nézzük. A szubszidiaritás kifejezése az egyház társadalmi tanításából származik, az egyházra nem nagyon alkalmazták, épp az előzőek miatt. A látható szervezetekről összegyűlt tudás, tapasztalatot a dokumentum mintha bátrabban használna, fenntartva a látható és kegyelmi valóság kényes egyensúlyát. Ez a konferencia talán épp ezen a kényes területen szeretne mozogni, hogy mi az, amit a látható valóságból szerzett tudásból lehet alkalmazni arra az egyházra, amely kegyelmi valóság is. A pásztor bonuszban nem szerepel az együttműködés kifejezés a Predikáta Evangéliumban 44-szer. Vagyis az együttműködésre való biztatás nagyon erős. Konkrét javaslatokat is ad a dikasztériumoknak, hogy egymás közt és magukban milyen együttműködési platformokat hozzanak létre és működtessenek. Azok a teológusok, akiknek a tanítása kérdésessé válik, már nem egyszerűen lehetőséget kapnak a védekezésre, hanem párbeszédre vannak hívva a kérdések tisztázására. Az előző ponthoz is tartozik, amit hallottuk, a püspöki konferenciák felértékelése, amelyek nem új hierarchikus szintként jelennek meg, de az együttműködésnek, a püspökök közötti együttműködésnek nagyon erőteljes terei. És akkor el is mondhatjuk, hogyha a felhatalmazásokban gondolkodunk, akkor ezeknek nincs értelme. Ha pedig az együttműködésben gondolkodunk, akkor életadóak. A fejlesztési folyamat fontos elemei voltak a pápa kúriához intézett karácsonyi beszédei. 2014-ben a pápa 15 betegséget sorolt föl a kúria alkalmazatainak, amiket mindenképpen el kell kerülni. Most gondoljátok el, hogy karácsony van, készülünk az Úr Jézus születésére, és így az arcunkba vágnak 14 csúnya dolgot, amit valószínűleg mi csinálunk. Nem egy simogató hozzáállás volt ez, de valahogy úgy érezte a pápa, hogy ezeknek a szavainak most keménynek kell lennie. Egyébként azzal, hogy ő megnyitotta a szinodalitás útját, és a meghallgatást erőteljesítette, ezért az ővele szemben megfogalmazott szavak is erősek lesznek és hallhatóak, de ha a konfrontációt vállalja ez a szervezet, akkor ez meg fog jelenni. A megkülönböztetést emelném ki a szinodalitásból, mert ez egy spirituális folyamat, amiben mindenki a lélek hangjára figyel, azért, hogy valódi missziós közösségé váljunk. Ferenc nem szervezeti átalakulást akar, hanem belső megtérést, úgy is mondhatnánk kulturális változást. A szervezeti átalakítások, amiket ő itt eszközölt, sok helyen el is maradnak bizonyos várakozásoktól, mert sokkal fontosabb számára, hogy a kúria tagjai lélekre figyelő missziós lelkülettel végezzék munkájukat, közösségé váljanak, kicsit az egyház mindájává. Ezek azok a számomra feltűnő szempontok, amik a szervezeti fejlesztéshez fontosak lehetnek, mindezt azért, hogy ezt az erőteljes küldetést, hogy hirdessétek az evangéliumot, minél jobban és hatékonyan végezhesse a kúria, és mi magunk is.
2: Kati mondta, ugye, hogy amit én most mondani fogok, az nem egy igazság, hanem egyféle megközelítés, amivel hívlak benneteket, hogy valamilyen irányba figyeljünk. Az én figyelmem Kuba András szerzetes előadásában arra irányult, hogy van egy út, ami az állandóság, ebben nincs változás, Jézus útja. És hogy az új kihívásokban valami egészen más jelenlét és részvétel lehetőségére hív minket, aminek van egy ilyen kifejezése, ami a szubszidiaritás, hogy azon a helyen, ahol a képességek leginkább megvannak, tegyük a dolgunkat ugyanazért a célért. És a szubszidiaritás feltételez különböző dolgokat. Egyrészt a kompetenciát, az, hogy ott van a legjobb szakértelem, tudás, képesség az úton járáshoz. A másik az, hogy együttműködve tegyük ezt, amelyben mindenkinek megvan a maga felelőssége, és ezek összeadódása adja az egészet és a jót. És amit két nagyon-nagyon fontos kifejezés számomra András előadásából, az egyik az a konfrontáció, amit sokan úgy értelmeznek, hogy üssünk egy nagyot, pedig valójában a konfrontáció lényege az, hogy hitelesen jelenítsen meg az, ami az én meglátásom egy dologról, egy témáról, és engedjem, hogy a másik megjelenítse a sajátját, feltételezvén, hogy az valami más. Tehát nem a meggyőzés, hanem a párbeszéd lényege, az igazság megtalálása. Nekem ez a konfrontáció lényege. És az utolsó a megkülönböztetés, amelyet nyilván mindannyian tudunk, hogy miről szól. De hogy ez a biztos útja annak, hogy mindig Jézust kövessük.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben összeállítást hallanak a Szapiencia napról, melyet az egymásra utalva elnevezésű mottóval szerveztek meg. Most Gulyás Péternek, az Egyházi Fejlesztők csapata tagjának és Hírling Beáta egyházmegyei pasztorális munkatársnak. Együtt építjük Vác 2040 elnevezésű előadásának szerkesztett verzióját hallgathatják meg.
1: Nagy szeretettel szeretném hívni a következő előadónkat, illetve előadóinkat, Gulyás Pétert és Hírling Beátát. Őrőlük azt kell tudni, hogy Marton Zsolt püspök atya egy évvel ezelőtt ezen a helyen az egyházmegye szinódusi útjáról tartott előadást, és elmondta, hogy hogyan próbálja püspöki kinevezése óta a munkatársakkal, szakemberekkel együtt közös útkereséssel vezetni az egyházmegyét. Milyen dilemmák adódnak az építkezés során külső és belső fejlesztőként? Ezek a kérdések feszítik az előadást is. Gulyás Péter az Egyházi Fejlesztők csapatának tagja, külső fejlesztőként, Hírling Beáta pedig egyházmegyei pasztorális munkatárs, belső fejlesztőként mutatják be az elmúlt egy év alatt történt haladás és építkezés legfőbb dilemmáit. Úgyhogy kérem, hogy tartsák meg, együtt építjük Vác 2040 című előadásukat.
2: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és külön öröm számunkra, hogy egy év leforgása alatt a Váci Egyházmegye újra helyet kap a Szapiencia napon. Előadó társamat, Gulyás Pétert ebben a közegben nem kell talán nagyon bemutatni, én mégis személyes oldalról egy mondat erejéig megteszem. Van neki egy művész neve, úgy hívják, hogy GP, és így került bele a telefonomban, amikor megismertük egymást, aztán később ez GPS-re változott. Mert én masszív 10 évet távol álltam az egyházi közektől, és számomra jelenleg ő egy olyan személy, aki hiteles irányt mutat, és jó vele együtt dolgozni, jó vele egymásra utaltnak lenni, és úgy gondolom, hogy az ő karizmája az egyházi fejlesztés.
3: Nem tudom, mennyit pirultam, de visszavágok inkább. Beával egy éve találkoztunk egy németországi tanulmány úton, és egy búzasörözés teremtette meg a bizalmi alapot köztünk. Én azt szeretem a vele való munkában, hogy méretetlen nagy alázattal és tisztelettel kutatja és kezeli az egyház valóságát, egészen úgy, mint egy régész, amikor porolja le a csontokat. És akkor lássuk az első diánkat, ami megmagyarázza, hogy egyáltalán hogyan kerülnek fejlesztők az egyházba. Ugye mi vagyunk az első civil megszólalók, és ez ennek fontos volt, hogy férfi és női hangon is szóljunk. 2020, első Covid járvány, 2200 kilométerre innen, valahol Európában, egy francia tanyán. Itt szorultunk a családommal. A tehenek nem azért vannak ott, mert én Gulyás vagyok, hanem azért, mert ők voltak a szomszédaink. Csörög a telefon végén egy állandó diakónus, aki hív engem, mint bizalmi embert, korábbi tréning résztvevő, aztán volt megbízom az ő munkahelyén, és hív engem, mint szakembert, külső szakembert, azzal, hogy Péterrel elkezdtünk egy folyamatot, és látszik, hogy egy idő után mi már itt nem fogjuk tudni továbbvinni. Ő is így kerül ebbe az egyházmegyébe, a püspök számára ő egy bizalmi ember, aki mellette gazdasági szakember, behívja egyházmegyei szolgálatra, és ő ezen algoritmus alapján, vagy továbbadva hív be másokat.
2: Magam részéről annyit, hogy néhány éve a püspöki irodán dolgoztam. Ott belemerítkeztem az egyházmegye adminisztratív valóságába, és akkor még Paszternák Tamás, hogyha mint püspöki titkár dolgozott ott, kialakult egy bizalmi kapcsolat. Később én elkerültem a püspökségről, és egy személyes találkozás alkalmával említette, hogy hát előkészülőben van a pasztorális helynökség, én leszek a helynök, gyere be, dolgozz velünk. Nekem csak annyi kérdésem volt, hogy lesz-e munka a palota falain kívül. Azt mondta, hogy igen, lesz, elindítjuk a missziós plébánia központokat, szervezetfejlesztés, közösségfejlesztés lesz. Úgyhogy azt válaszoltam, hogy akkor megyek.
3: Milyen szerepekkel jár ez a hívás, ha egy ilyen telefont fölveszünk és elfogadjuk a hívást? Engem oda igazából arra hívtak, hogy egy stratégiai tervezést vezessek, vagy kísérjek. Ez elé nem is lehetett stratégiai tervezésnek hívni, csak hosszú távú tervezésnek, hogy nehogy valaki megijedjen. Mondjuk a 2040 az elég ijesztő magában. Ebből a stratégiai tervezésből aztán lehetett stratégiai tanácsadás, abból elindult egy szervezetfejlesztés, a helynökség létrehozása, Nyilván, ahol áramlás van, ott feszültség is van, úgyhogy szükség volt mediációra szereplők között, akinek ez érintett felső vezetői coachingokra, plébánia kísérésekre, és ezeknek a kísérőknek az összefogására. Tehát az a tapasztalom, hogy ha egy hívás élő, akkor az növekszik. És az elején senki nem tudja meg, hogy melyik irányba növekszik, mint egy ilyen ág, és különböző leágazásai vannak.
2: A kezdeti stratégiai tervezés felismerései közé tartozott, hogy a gazdasági és a pasztorális munkálkodás az egyházmegyében legyen egyensúlyban. Így került kinevezésre Tamás atya, mint pasztorális helynök, létrejött a helynökség még 2021. novemberében, akkor egy részmunkaidős munkatárssal, jelenleg hárman dolgozunk ott. Fontos volt a hálózatépítés, létrejött a PART, a pasztorális referensek tanácsa. Kezdetben még 15, jelenleg 21 szakpasztoráció működéséért felelünk, és azokat támogatjuk. Szervezetfejlesztés részeként elindítottuk a már említett missziós központi plébániákat. 5 ilyen egység van jelenleg az egyházmegyében. Aztán végül kibővültek a belső képzéseink. Itt csak 2 említenék, ami szorosan ide kapcsolódik. Az animátorok képzése, akik a jövőben a helyi egyházközségek közösségi és ima életéért felelnének. Aztán az egyházgondnok képzés, akik pedig a plébánián ilyen gazdasági műszaki menedzserként működnének és támogatnák a diakónust és a plébánost. És akkor kezdjük is el az első dilemmánkat. Ennyi minden van, akkor vajon mi a megfelelő haladási sebesség? Az egyházmegye nehezen tud a saját működésében gyorsan változni, helyszínenként más és más a kényszerhelyzet. Idős papnál, hogy meddig bírja még, fiatalabb papnál, hogy mennyit bír még, és ezt felismerve égető feladattá vált a civilek bevonása. Instant megoldásként született az előbb említett animátorok és gondnokok képzésének elindítása. Folyamattervezés szintjén, hogy mi a sebesség? Papírhoz, vagyis a megtervezett stratégiához, vagy a kiindulási helyzethez viszonyítunk, vagyis hogy mi változott, mióta elkezdtük a folyamatot. Hol kéne tartanunk, innen nézve nagyon lassú, hol tartunk jelenleg ahhoz képest, ahogy elkezdtük, innen nézve viszont nagyon gyors a tempónk. És végül egy személyes példa, hogy én magam ne akarjam jobban a változást a fejlesztés során, hiszen fiatalként mennyi mindent tudnék gyorsabban megoldani, mint a plébános vagy a munkatársai. Püspökségi látószögből minden irány olyan tisztának tűnik. Ne lássak bele a folyamatokba más sebességet, mint amit a helyi plébániai valóság megenged.
3: Külső fejlesztőként ezek az igék azok, amiket én megéltem a fejlesztés során. Ezt így a belga Az a baj című száma átírva, akár el is reppelhetném, de ettől most, hogy eltekintek. De hogy mindegyikkel lehet baj, ha leszakadok, ha lemaradok, ha csak inspirálom, és a kezdő rugás joga az enyém, vagy az ötletelés szabadsága, hiszen engem nem érint. Hogyha előre szaladok, mert gyorsabban haladnék én is, vagy hogyha beszorulok egy helyzetbe. Sokszor érzem, hogy fejlesztőként a jelenlétem stabilizál dolgokat, máskor pedig azt, hogy el is használódok ebben a fejlesztés során. És mi az, amikor én még elég vagyok, mi az, amikor már sok vagyok egy helyzetben, és mi az, amikor kevés egy helyzethez.
2: Következő dilemmánk a közelség és a távolság kérdése. Kit engedek magamhoz közel? Tavaly ősszel megszületett a helynökség közös gondolkodásában az igény arra, hogy belső szervezetfejlesztésünk legyen, és egyrészt azért, mert új egységként kerültünk egy régóta működő működésmódba, másik oldalról pedig, hogy hogyan várhatjuk el az egyház közösségektől a változásra való hajlandóságot, ha mi magunk sem vagyunk képesek belső elakadásainkra rátekinteni. Úgyhogy első gondolatunk az volt, hogy hívjuk fel a Gulyás Pétert, aztán a másik gondolatunk az volt, hogy ő már túl közel áll hozzánk. Inkább legyen valaki más az egyházi fejlesztők közül, aki van még elegendő távolságra tőlünk.
3: Fejlesztőként feladatunk ez az emberi, szakemberi közelség és távolság szabályozása. Mert ott van a beolvadás veszélye is. Megint egy példa, csörög újra a telefon, egy ismeretlen szám, újra egy diakónus, beleszólok, válasz, te a Váci Gulyás Péter vagy. Én külön a Szegeden élek, tehát nem vagyok a Váci Gulyás Péter. De a stratégia során sokan azt hitték, hogy a püspökségen dolgozom. Hogy fejlesztőként odasorolódsz. A püspök is így mutat be egy ilyen találkozáskor, egy kedves munkatársunkat hadd mutassam be. Mikortól és miért számítok kintre vagy bentre? Honnan tudok már segíteni, mert elégségesen közel vagyok? Honnan nem tudok már segíteni, mert túlságosan közel vagyok? Bejá, szerintem ezt inkább táncoljuk le. Jó? Lehetnék élfejlesztő, legyél te az egyházmegye. Jó? Hogyha így túl közel állok a Bejához, mint az ikonon látszik, hogy Jézus így van a barátaival, akkor érzékelem őt, látom a rezdüléseit, de nem látom át. Hogyha ilyen Covid távolságra vagyok, biztonságos távolságra, akkor látom egészében a szervezetet, de nem tudom megérinteni. Hogyha ebbe a távolságba vagyok, akkor tudunk érintkezni, és látom is. Ennek a pontnak a megtalálása egy külön művészet szerintem minden fejlesztésben. Jézus azt mondta, hogy na ebből a hűvös szakemberi távolságból keressük egymást, tanítványaim vagytok, de én barátaimnak mondanak titeket. Szerintem, ha Jézus ezt a bátorságot vett, akkor mi is vehetjük ezt a bátorságot, hogy barátainknak mondjuk egymást.
2: Következő dilemmánk, hogy szolgáltatunk vagy fejlesztünk, ami nem mindig egyértelmű, hogyha ott vagyunk az alkalmakon. Én itt a plébániai közösségfejlesztéseken szűk értelemben a helynökséget, helynökatyát, tágabb értelemben a püspökséget, püspökatyát képviselem, és két arcom szokott megjelenni, egyik a szolgáltató hivatali arc. Mondjuk el a Beának, úgyis találkozik a püspökatyával, majd úgyis elmondja neki. Vagy nem mondjuk el a Beának, mert találkozik a püspökatyával, hát ha elmondja neki. És sokszor ilyenkor az a személy vagyok, akin keresztül a hívek elérhetnek Vácig. Másik arcom ez a személyes fejlesztői arc. Három helyszínre járok ki, és egymástól függetlenül mind a három helynek az volt kezdetben a vallomása, hogy minket, püspökségről még soha senki nem kérdezett meg plébániai közösségi szinten, hogy mire van szükségünk. Illetve átmegy haverkodásba sokszor, hogy a nyár záró fejlesztői alkalom az inkább legyen már ilyen bográcsozás, meg társasozás. És ahol megerősödik a jelenlét és a bizalom, ott elveszhet a fejlesztés.
3: Fejlesztőként dilemmánk, hogy kiszolgáló vagy kihívó. Ilyen provokáló szerepben vagyunk. Így foglaltam össze ezen a dián, ha nem vagy egy kicsit kellemetlen, akkor kezdj el gyanakodni, hogy nem jól csinálod a fejlesztést. Hát ha túl kellemetlen vagy, akkor meg azt fogod érzékelni szerintem, és lehet továbbállni egy következő egyházmegyéhez, vagy egy következő plébániához. Nekünk nagyon fontos az egyházi fejlesztőknél, hogy mi nem szolgáltatásra, hanem fejlesztésre szerződtünk magunkkal, vagy a Jóistennel. Ez a nevünk, ezért ez a nevünk. Mert a kísértés kétoldali, mint a tüdőgyulladás. A fejlesztőként az az oldal, hogy ott az elkényelmesedés veszélye. Fejlesztőből szolgáltatóba csúszni. Szolgáltatni mindig könnyebb. Kisebb energiaszint. A másik oldalról ez egy rendszer, amely, mint minden rendszer, a szervezet szociológiának az alapja, a stabilitásra törekszik. Másrészt az egyházi közeg az kifejezetten díjazza az alkalmazkodást. Most innen fogom meg, jó? Tehát, hogy nem vágyik a folyamatos provokációra, vagy hogy pingelésre.
2: Negyedik dilemmánk, hogy kinek az egyház képe érvényesül. Én ezt egy kicsit a plébános is hívek oldaláról közelítettem meg. Hát, hogy egy plébános vagy diakónus fejében élhet egy kép arról, hogy milyennek képzeli el a körülötte lévő bizalmi embereket. Minél többen vannak, annál jobb, vagy minél kevesebben vannak, annál bizalmasabb, és a többi. De vajon a plébános igényeinek kiszolgálása adja az egyházat? Aztán a híveknek is lehet elképzelése arról, hogy hogyan szeretnék plébánosukat látni. Egy vezető, aki kezében tart mindent, ezért minden kezdeményezést tőle várunk, majd akkor mozdulunk, ha szól. Ez egy plébános központú egyházképet eredményezhet. Fejlesztőként úgy gondolom, hogy szem előtt kell tartanunk, hogy ideális, ha a pap és közösség tévhitektől mentes igénye találkozik.
3: Kinek az egyház képe érvényesül? A püspökké? A véleményvezérpapokké? A helynökké? Az enyém? Ha ezt a konkrét példát nézzük a Váci Egyház megyében, akkor a püspökatyának a szívében az egység van. X papnak a szívében a misszió. A harmadiknak az eukarisztia. Az enyémben az együttműködés. Másodpercenként vannak egyházképütközések vagy konfrontációk, ahogy ezt hallhattuk az előző adásban. A fejlesztői dilemma itt a lojalitás, a megbízó szándékhoz való hűség, kapcsolódás, alkalmazkodás versus saját magam képviselete, saját egyházképemei kiállása mellett egy hitelesség. Ugyanabban a dilemma vagyunk, mint a kicsi gyermek, hogy kapcsolódásért feladhatom a saját önazonosságomat. És kell-e, szabad-e, hogy saját egyházképem legyen fejlesztőként? Sokat mondjuk az egyházi fejlesztőknél, hogy mi alapállásunk egy ilyen kenotikus, kenózisos alapú, azaz, hogy kiüresedő, befogadjuk azt, hogy a másik miben gondolkodik, és azt próbáljuk szolgálni, abban kísérni. Remélem, hogy tudjuk tartani, és nem az egóból és az okosságból szólunk, de ez egy nagy, folyamatos kérdés. Törékenyen tökéletes. Szerintem az egyházban túl sokat beszélünk a bűnökről, és sokkal kevesebbet beszélünk a hibázásról. Olyan jó lenne ezt az arányt megfordítani. Évente egyszer mondjuk Felix culpa, ugye a húsvéti liturgiában. Én azt szívesen fordítanám, hogy ez áldott hibázás. Hogy az hibázás az a tanítómesterünk lehet. A hibázás kultúrájának és a hibából való tanulás kultúrájának a megteremtése az egyházunkban egy folyamatos kihívás. Sokkal többször választjuk a tökéletesség látszatát, mint vállaljuk fel a láthatóan törékenységünket. Merjünk hibázni, beismerni azt, hogyha valami nem megy. A fejlesztők kísértése itt az, hogy kompetens, profi szakértő látszatát tartsa fenn. Hát azért hívtak, nem? Meg hát ráadásul fizetnek is, nem is ugye keveset. Hányszor vagyunk bátrak azt mondani, hogy fejlesztőként nem tudom. Vagy ami igazán vadabb, ezt elrontottam. Nem kérem, hogy tegye fel a kezét a jelenlévők fejlesztők, hogy ki, hogy, de egy tavalyi esetet szívesen mondanám. Itt a tréning közben bocsánatot kellett kérnem, egy nővérközösségben dolgoztunk, én sokszor humorral próbálom a feszültséget oldani, ez 10-ből 9-szer bejön, na akkor nem jött be, mert könnyeket csalt elő az egyik nővérből egy ilyen poén, és nem az önök könnyei voltak azok. Irtozatos bátorság neki azt mondani ott, jelenlevőként és megbízóként, hogy ez most nekem nagyon rosszul esett. És engem arra hívott, hogy azt mondjam, hogy hibáztam. Bocsánatot kérek és figyelek. Mind a ketten megerősödve jöttünk ebből a találkozásból. Egy tökéletes egyházban nekem semmi keresni való nem lenne.
2: Én ehhez a képhez hoztam egy kis történetet. Egy 15. századi legenda szerint egy japán uralkodónak eltörött a kedvenc kínai porcelán csészéje, ezért elküldte Kínába megjavítani. De az ottani keramikusok fémkapcsokkal tudták csak rögzíteni. A csésze így végleg elvesztette szépségét és tökéletességét. Bánatában egy helyi, japán keramikushoz fordult. A kézműves mester meglepődött az uralkodó kérésén, és csészéje iránt érzett ragaszkodásán. Ezért elhatározta, hogy igazi műremeket varázsol a törött tárgyból. Lakkal rögzítette a darabokat, a ragasztásokat pedig aranyporral festette meg. Így lett a törött darabokból összerakott csésze értékesebb, az eredeti állapotánál. Ilyen törött darabokkal sokszor találkozunk a fejlesztések során, legyen ez a kiégés, a közömbösség, a fiatalok hiánya, de ugyanilyen lehet az omladozó falak, üresedő templomok és a szerény plébániai bevételek. De úgy látom, hogy Püspök atyának a Szentlélektől kapott álma, melyben egy olyan egyházmegyét szeretne, ami evangéliumi egységben lévő közösséget jelent, hasonlít ahhoz a japán uralkodóhoz, ragaszkodásához és a keramikus finom érzékéhez, ahogyan találkozott ez egymással. Mi reményünk, hogy a hibák és törések ellenére is Püspök atya mellé állva együtt tudjuk összeilleszteni a darabkákat.
3: Utolsó előtti diánkon azt látjuk, hogy milyen a világ állapota. A VUCA word, vagy a VUCA kifejezés az a 20. századi hadviselésből jön, ment át a menedzsmentbe, arról szól, hogy ilyen helyzetekben ilyen átláthatatlan, komplex, kiszámíthatatlan, kétértelmű helyzetekben kell nagyon fontos stratégiai döntéseket hozni, amíg az emberek élete múlik. Ez átment a menedzsmentben, azóta a Covid óta szerintem átment a hétköznapi tapasztalatunkból, hogy ilyen a világunk, tehát erről most senkit nem szeretnék meggyőzni. A második oszlopban azt látjuk, hogy ez milyen reakciót válthat ki belőlünk, akár mint egyházként. És a harmadik oszlop szerintem igazán izgalmas, hogy nem csak elszenvedjük a jelen kihívásait, hanem hogy válaszoljunk rá, mert ez egy olyan akciósorozat, amelyikben a cselekvésnek, a megértésnek, a víziónak és az agilitásnak van szerepe. Szerintem akkor jutunk el 2040-ig ebben a tervezésben, ha napi 20-40 percet töltünk azzal, hogy megértve az itt és mostot, a víziónk irányába tett cselekvésekkel töltsük fel ezt a 20-40 percet, ennyi kell ahhoz, hogy oda jussunk.
2: A képen pedig Közép-Franciaországban található Szent Lázár Székesegyház egyik oszlopfőjének faragványát látják, amelynek a címe, hogy Három királyok álma, és melyhez előadásunk végszavát illeszteném. Nem lehetsz annyira bölcs, nem lehetsz annyira király, hogy ne kelljen újra tervezned. Köszönjük szépen a figyelmet.
3: Köszönjük a figyelmet.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban összeállítást hallottak az egymásra utalva mottóval megálmodott Szapiencia napról, melyet 2023. március 18-án a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán szerveztek meg. A rögzítésben munkatársunk volt Péteri Zsolt. Búcsúzik a műsorszerkesztője Domán Vivien nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői, fogalmazott Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor. Október 4-én Assisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben, 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyalát. Szent Ferenc Jézus kérésére megújította egyházát, és gazdag lelki öröksége ma is sok gyümölcsöt terem. Tanította katekézisében a Szent Atya. A pápa Isten szegénykéjének életére utalva kiemelte, hogy Assisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, aki osztozott Krisztus szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig. Mindenki iránti szeretete, aszkézise az egyház megújulásának hiteles feltételét jelentette. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúságtételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. Miközben tehát a ferences jubileumi évet ünnepeljük, kérjük kitartóan a béke ajándékát, és őszintén kötelezzük el magunkat a népek közötti egyetértés építésére. Buzdított 14. Leó pápa, majd a szűzanyához fohászkodva zárta az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A szeretett szolgálat emlékeztetett, a radostyáni református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, azonban a református közösség már az 1595-ös templomösszeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat az adomány.jobbadni.hu/kampányok/82 oldalon, továbbá az adományokat a honlapon megtalálható bankszámla számra is lehet utalni tűzeset megnevezéssel. Felbecsülhetetlen értékű veszteségnek nevezte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található radostyáni református templom leégését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán az örökségvédelemért felelős helyettes államtitkárság szakemberének jelentésére hivatkozva. Tar Zoltán azt írta, nem csak egy templom égett le Radostyánban, évszázadok pótolhatatlan kulturális és lelki öröksége vált a lángok martalékává. A tűzben elpusztult az Árpád-kori eredetű, műemléki védelem alatt álló református templom. Megsemmisült az Európában egyedülálló harangláb és egy rendkívül értékes biblia is, sorolta. Egybevágónak nevezte az Orbán Viktor volt miniszterelnök által szombaton Páli községben elmondottakat a párt elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével a Fidesz sajtófőnöke. Havasi Bertalan beszámolt arról, hogy Orbán Viktor szombaton a Fidesz szervezeti megújítása keretében a párt Győr-Moson-Sopron megyei választmányi ülésén vett részt, majd Fidesz aktivistákkal ebédelt Páli községben. Hozzátette, az általa ott elmondottak tökéletesen egybevágnak a Fidesz elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével. Hankó Balázs meggyanúsításának oka az új kommunista önkény politikai leszámolási szándéka, egyben a belpesti kulturális elit bosszúja is, amit az váltott ki, hogy Hankó Balázs a kormány kultúrpolitikájának megfelelően nem támogatta az értéktelen és az aberrációt népszerűsítő műveket, idézett a közleményből Havasi Bertalan. Végül az időjárásról. éjszaka fátyol felhőzet érkezik, így derült vagy fátyol felhős csapadékmentes idő várható. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. Míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében, nagyobb városokban ennél néhány fokkal enyhébb lesz az idő a kora reggeli órákban. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedése Szent Ferenc tranzitusáról. Azt hiszi Szent Ferenc pontosan 800 éve, 1226. október 3-án hunyt el Assisi közelében, a Porciunkula kápolnában, 44 éves korában. Az egykori kis kápolnát a Ferenci szeretet 1569 és 1679 között 5. Pius pápa kezdeményezésére hatalmas bazilikával vette körül, hogy méltó módon fogadhassa a zarándokok áradatát. Életének utolsó éveit súlyos betegségben tölti Ferenc. Látása nagyon megromlik, erős testi fájdalmak gyötrik. Immár 2 éve hordja a stigmákat, amiket 1224-ben kapott, és lett tényleg testben is Alter Christus, Krisztus hasonmása. Ez a kis kápolna, a részecske föld darabon nagyon kedves a szívének. Assisi városa bencés szerzeteseitől kéri el az ősi, talán a 4. században épített magányos kápolnát, amit némely ferences forrás szerint ő maga restaurált, mint a nagyobb San Damiano templomot is. Itt olvassa az evangéliumot, és hallja benne Jézus élő szavát, és lel rá saját hivatására. Ehelyett fogadja Klárát, vágja le a haját, és adja őt Krisztusnak. Szent ez a hely, kísértéseinek is helye, amelyeket Isten kegyelmével legyőz. Itt kap látomást a Porciunkula búcsúról, majd pápai jóváhagyásra születik az Assisi bocsánat, hogy mindenki kiengesztelődhessen Istennel. Ide hívja minden évben Jócskának nevezett szerzetes társait, hogy megvitassák a regulát, és újra felfedezzék buzgalmukat, és hogy újra nekiindulva a világnak hirdessék az evangéliumot. Végül ide tér vissza meghalni, és abba a tranzitusában, átvonulásában ott lüktet egész élete, énekel, és énekelnek körülötte, Isten dicsérik, míg ő immár ruhátlanul, ahogy született, a csupasz földön beleszenderül az Úrba. Nem is tudunk eléggé hálát adni az Istennek, hogy benne, a kicsi poverellóban ilyen nagy ajándékot adott az egész emberiségnek. Most hallgassuk meg Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedését Szent Ferenc tranzitusáról.

0: Krisztusban szeretett testvéreim, októberben elérkeztünk Szent Ferenc atyánk tranzitusának, halálának 800. évfordulójához. Drága látos az Úr szemébe az ő szentjeinek halála. Énekeljük a 115. Zsoltár 6. versébe. Drága látos! Miért? Hát Istennek drága dolog az, hogy valaki meghal. Nem. A szentek élete drága látos, és most a halálban ezt adja végleg oda az ember Istennek. Visszaadja a kezébe, tehát már most is ezekből a mondatokból is kiderül az, amire hát én is azt jöttem rá, hogy azért, amikor az emberiség középkor is sokat foglalkozik a jó halállal, akkor tulajdonképpen az életről beszél. A legmélyebb emberi gondolatok az erre az élete vonatkozóan, csak a halállal szembesülve jelenik meg az értelmünkben. Novemberben majd tovább folytatjuk ezt az elmékedést, hiszen a halottak napja és a főleg a minden szentek dicsősége és a halottak napja, szenvedő egyháznak a ténye folytatja ezt a nagy valóságot számunkra. De azért egy kereszténynek az életébe kell végbe menni a halálának. És azt mondjuk, hogy ez olyan hasonlat. Nem hasonlat. Nem hasonlat, mert a nagy megtérők bevallják azt, hogy eddig én nem is éltem, és most, hogy Krisztus megismertem, minden más. Hát van úgy, hogy halálra ítéltek valakit, és a börtönbe 5-6 nappal a kivégzés előtt tért meg, és azt mondta, hogy ez az élet, vagy a jóblatornak a megtérése. Tehát valami átmenetnek, tranzitusnak az életünkbe kell megtörténni. Ezért foglalkoztunk egész évben Szent Ferenc megtérésével. De még visszalépek. A nem keresztény, maga az ember, juthat-e valami bizonyosságra azzal kapcsolatban, hogy ez az élet nem szűnik meg, hogy van a halál után is élet. Az első bizonyosság akkor következik be, ha nem előre nézünk, hanem hátra. Ha előre nézünk, hogy jaj, mi lesz velem, hát azt hogyan tudjam? Senki se tudja, hogy mi a halál, mert nem tapasztalta meg. De ha visszanézek, én létezek, és maga létezés megokolatlan. Nincs megokolva. Ez nem igaz. Ez az első tétel, amit újra kéne tanulni az egész emberiségnek. Nem is ezzel foglalkoznak, az, hogy hogy működik a világ. Tehát a dolgoknak azért van egy sokkal mélyebb tulajdonság, mi az, hogy hogy működnek. Ez a tulajdonság pedig abban áll, hogy léteznek. Az első sejt megokolatlan, de van. És az ember személye az, hogy szabad vagyok, az nem a sejtek agyott elő, megokolatlan. Tehát akkor tulajdonképpen a kezdeteknél van egy hatalmas, megdöbbentő tény, ott állok a teremtő előtt, és azért a nem létezésből hív elő a létezést. Hát ez egy kicsikét nagyobb esemény, mint a holtak föltámadása, hogy a porból újra testünk lesz. Ez sokkal nagyobb, ennél nagyobb nincsen. Ezért ezzel kezdődik a Szentírás, és ezzel a krédó is, ezzel kezdődne minden nap, ahogy Dénes atya, zsidó származású rendtársunk mondta, olyan szépen senki sem mondta, hogy édes teremtő. De van egy másik dolog is, azt mondja az Úr, és ha imádkozom, menj be a kamrádba, nyilván nem a hátsó szobába, szűzanyáiknak ilyen sokféle szobájuk nem is volt, meg az egyszerű Palesztinában élő embereknek, hanem a szíved mélyére, a személyedbe menj, és tudjátok, mi van ott? Hát ott van az én. De ott van. Hát ott nincs senki. Ha nincs egy te, akkor meg az énemnek nincs értelme. Azt mondja Jézus, igen, de atyád a rejtekben, ott bent, lát téged. Én azt mondanám, igen, néz téged. Azzal, hogy néz, azzal vagyok. Most is teremt. Tehát az igazi szemlélődés, keresztény szemlélődés soha nem lehet az értelmi erő kifejtés nélkül, dogmák nélkül, ilyen nincsen. Az hamis. Csak azok lépések, amelynek a végén már nincsenek lépések. Mint ahogy keresztes Szent János a Kármelhegy útját leírja, hogy a téles út vezet a halálba, stb. A keskeny út, hit, remény, szeretet, stb. Önmegtagadás, és a végén úgy elbizonytalanik a tintába mártott tolla, és úgy végig. Szóval itt már nincs út. De valami oda vezet. Lépések vezetnek oda. Vagy Józseshez szól az Úr, hogy vesd le a sarudat, mert ez a helyszín. De addig lépegetett, amikor azt mondja nagy költünk, József Attila, túllépek a mai kocsmán az értelemig, és azon túl. A kocsmát el kell hagyni, de az értelmet nem úgy hagyja el, hanem az értelem leáll és figyel. Azok a misztériumnak, a beláthatatlan, mély, örvénylő, isteni szeretetnek a partjai. Tehát én sose fogok beletekinteni Isten szeretetébe, mert Krisztus szívébe van, ha nem tudom a dogmákat, hogy ő második isteni személy, de van emberi és isteni természete, stb. Nagyon-nagyon fontos. Tehát el kell menni, ameddig csak lehet. És hogyha elmegyek odáig, hogy a kezdetemnél ott van a nem létezés, és ott van az én teremtőm, aki szeret, hát miért kellett neki? Hát akkor elenged? Tehát majdnem, hogy és tested van, hát nem két darabból állok. Itt valami inkább történt. Mi szakadtunk el, ketté szakítottuk magunkat, azzal, hogy Istentől elszakadtunk. És Jézus Krisztus föltámadását mutatja meg azt, hogy a testünket új világba emeli majd. A második bizonyosság tulajdonképpen az, hogy Isten végtelenül jó. Na most Aquinai Szent Tamás ebből indul ki. Summum bonum. És Szent Ferenc, valaki elemezte azt az kis imádságot, hogy te vagy a jó, a minden jó, a legfőbb jó, a teljes jó, és latinul ez a bonum, bonum, bonum, bonum, majdnem dadogássá lesz egy elragadtatott csodát, hogy Isten jó. Na de hát sok rosszat tapasztalom. Erre azt mondja Newman, én inkább nem tudom, miért van a rossz, de azt tudom, hogy az Isten végtelen jó. Mert akkor nem Isten. És a Biblia kinyilatkoztatás majd aztán megmondja, hogy honnét a rossz. Nem Istentől van, hanem az Istentől való elszakadás. De Isten még ezt is magára veszi Jézus Krisztusban. Tehát Isten jó. És az embert ő teremtette. Tehát akkor van az embernek igazán kezdete? Hát úgy, mint a botnak. Ez a kezdete, és ott a bot vége. Igazában nincs. Nincs, mert Isten magának teremtett minket, magával való kapcsolatban. És most már ezt keresztényként mondjuk, hogy Krisztusban Ádámot rögtön felvette az Isten fiúság kegyelmébe, hogy szerethesse, mert Isten nem tud más szeretni, az Atya csak a fiút. Tehát a teremtés az valóban egy kezdetnek tűnt, de nem volt kezdete. Mert a kezdet nélküli szeretetbe emelte bele az Isten. És így akkor nincs is vég. Ezért gyönyörű a zsidókhoz itt levélből vett idézet a húsvét éjszakán, hogy Krisztus a kezdet és a vég, övé az idő, 2026, övé a dicsős hatalom és a dicsőség mindörökön öröki, amen. Vagyis Krisztusban van a kezdet, és Krisztusban van a vég, tehát nincsen olyan kezdet, amit a botnak a kezdete meg a vége, hanem egy kezdet nélküli Isten vett be minket, a semmiből teremtetteket, az ő saját életébe emelt föl. És Krisztus, mikor elszakadtunk, megváltott minket, megint fölvesz az ő életébe. Annyira abba kell élni, hogy Krisztusban élünk, most volt ugye az Úrnapja, az áldozások sorozata, hogy tulajdonképpen itt annyira egyek leszünk Krisztussal, hogy ez az ígérete annak, hogy részesülünk az ő föltámadásában is. Mennybe ment előtt pedig azt mondja az Úr és pár persze, hogy hogyan? Most állítod vissza Isten országát? A módok és az időpontok nem rátok tartoznak. Valami félelmetes szépség ez, hogy Isten jó, és hogy a rosszért nem felelős, Tehát, hogy úgy meg lehet kapaszkodni Isten jóságából, hogy én beszéljetek a rosszul, megmondhatom, hogy nem tudom, mint Jób. Meg kivlódik vele, de azt nem engedem el, hogy nem te tőled van az igazi rossz. A rossz az az Isten visszautasítás. Ez a másik, ami tulajdonképpen a halálunkra vonatkozik. Egy végtelen teremtő jóság. És aztán itt van még egy harmadik bizonyíték is, az, hogy de hát, ha itt van ez a feszültség, hogy Isten jó, és annyi rosszat tapasztalunk, tehát ha jó, akkor hát csak szól hozzánk. És a 19. század tagadja, nincs kinyilatkoztatás. Lehet, hogy van Isten, sőt, biztos. Az ott van az évben, mi itt vagyunk, nincs kommunikáció. Hát akkor nem jó. És Ábrahámtól kezdve igenis szólt az embernek, sőt a pogányokhoz is, csak nem egyetemesen. Azért az a törzsfő, meg az a varázsló, vagy aki bemutatta az áldozat, kaphatott nagyon sok egyéni indítást, de olyan nem kapott, hogy az összes többi törzsnek ezt kell átvenni, amit én most neked adtam. Kezdi az egyetemes kinyilatkoztatást. Tehát Isten nem jó, ha nem szól az emberhez, mert akkor a baja. És ez az ószövetségi zsidóságnak a legnagyobb szolgálata, amiért nem lehetünk elég hálásak. Az egyszerű szent zsidóknak is, Jobbnak, hogy kínlódik. Tulajdonképpen a legnagyobb könyv, mert Isten dicsekszik Jobbal. És oda jön a sátán, és hogy érintsd meg a bőrét, majd megátkoz téged. Tessék, bízik bennünk. Szemétdombra kerül. Jönnek a korabeli teológiától megszállott zsidó barátai, először hallgatnak, jobb lett volna, ki nem nyitják a szájukat. Utána pedig az, hogy a büntetés, rosszat tette, megkaptad, rosszat tettél, és ő valahogy érzi, hogy ez hamis. És a végén nem tud más mondani, hogy tudom, hogy az én megváltom él, és az utolsó napon föltámaszt, és én a testemben látom meg őt. Tudod, mi ez? Az nem megváltó, a goél. Tehát Isten, te vagy az én legközelebbi vérrokonom, akinek bosszút kell állni azon, aki mindezt rám zúdította. Tehát Isten ellen föllebbezik Istenhez. A legnagyobb könyvek között van. És így is belekapaszkodik abba az isteni jóságba. Hihetetlen mélység. És van kinyilatkoztatás. És mit mondott Jézus? Azért jöttem, hogy beteljesítsem. Mit? Az írásokat? Igen. De a kereszten mondott szavai nagyon súlyosak. Nagyon súlyosak. Mert ott már egy szavas, meg egy mondatos üzenete van. És az utolsó szó a nagyon sűrű. Nagyon-nagyon sűrű az utolsó mondat. Beteljesedett. Consummatum est. Mi? Minden. A teremtés is. Végbe ment a megváltás. Akik bennem hisznek, azok új teremtmény. Márta, ha itt lettél volna, Uram, nem halt volna meg a testvéred, de bármi kész az Istentől megadja neked. Márta, testvéred fel fog támadni. Hát az utolsó napon. Nem. Én vagyok a föltámadás, nem a föltámasztó. És az élet önmagába von be minket. Mi csodálatos dolog. Igen. És az ötödik bizonyság a paradicsomi állapotból való kiszakadás után sem tagadott meg minket Isten. Isten, ki csodálatosan megaltotta az emberi természetet, de még csodálatosabban megújítottad. Mivel? Azzal, hogy amikor föltámadta halottak közül, nem a halálból csupán, hanem a világvégi föltámadással támadott fel dicsőséges testben, ezt a zsidók nem találhatták ki, mert ott nincs kétütemű föltámadás. Akkor bemutatta, hogy ez vár ránk. És most mi van akkor a személyünkkel? Jézus dicsőséges testében élünk valahogy oda át. De várni kell az egész világ a megváltottaknak a megérkezését. És milyen zseniális dolog Pilinszkitől, hogy mert megölhették hitván zsoldosok, és megszületett dobogni szíve, de harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. Miért mondja ki latinul? Szerintem nem tudta. Zseni. Vagy annál több. Mélyen hívő. Mert az, hogy legyőzte a halált, azt el lehet képzelni. Ha valaki visszajött az élete, vagy mit tudom én. De az, hogy resurrexit terciadia, az ő föltámadását nem lehet elképzelni. Mert nem jött vissza, hanem a testünket is magával vitte oda, ahova ő ment. Utat készített nekünk. Hát ez a Pászka, ez a húsvét. Ezt mondjuk latinul tranzitusnak, ezt ünnepeljük Szent Ferenc atyánk halálának napján. Amen.
1: Barsi Balázs Ferences atya októberi emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Jézusom, kitárjuk most a szívünket, kitárjuk kezünket te előtted, mert ebben a hófehér ostyában, Uram, te itt vagy közöttünk, te köztünk élsz minden nap, látunk téged a másik szemében, családunk és barátaink körében. Jöjj, vezess minket, hogy te hozzád érjünk.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, most felolvassuk Homa János hétvégi levelét.
2: Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa 2026. szeptember 24-én csütörtökön magán audiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a vatikáni apostoli palotában. Az eseménnyel azóta sokszor foglalkozott a sajtó, és bizony megfogalmaztak komoly kritikákat is a látogatással kapcsolatban. De minden további szubjektív megállapítás helyett nézzük a tényeket. Íme. Ez volt az új magyar kormányfő első hivatalos vatikáni látogatása. Magyar Péter a fiaival, valamint egy delegáció kíséretében érkezett, amelynek tagja volt többek között Tarr Zoltán kulturális miniszter, Velkei György külügyi államtitkár és Ceti István egyházi ügyekért felelős államtitkár helyettes is. A miniszterelnök vatikáni látogatása a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában kezdődött. Magyar Péter az úgynevezett imádságkapun lépett be a bazilikába. A magyar kápolna a bazilika altemplomában Péter apostol és a pápák sírjai közelében van. Szent II. János Pál pápa avatta fel 1980. októberében a Szent István alapította egykori Magyar Zarándokház örökségeként. A magyarok nagyasszonya kápolnát magyar művészek alkotásai díszítik, magyar szenteket ábrázoló domborművekkel. Az oltárnál Szent István szobrál, kezében a Szent Koronával. A magyar nyelvű szentmisét Eredics Gergő, főegyház megyei irodaigazgató helyettes mutatta be. Hangsúlyozta, hogy a magyar szentek és boldogok közös vonása, hogy meghallották Isten szavát, és azt tettekre is váltották. Eredics atya a 2006-ban boldoggá avatott Salkaházi Sára és a 2025-ben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnára emlékezett. A koncelebráló Zsódi Viktor, a piarista rend magyar tartomány főnöke, Szent Gellért püspök vértanú ünnepnapjára emlékeztetve a magyar szentek félelem nélküli tanúságtételéről beszélt. Hangoztatta, hogy Szent Gellért jelszava a ne félj volt. Kedves hallgatóink! A szentmisét követően Magyar Péter néhány perccel 10:30 után érkezett meg az apostoli palota belső udvarára, ahol a svájci gárda díszőrsége sorakozott fel. A kormányfőt Péter Rajics érsek, a pápai ház prefektusa fogadta, valamint azok a pápai udvari méltóságok, akik Magyar Pétert és a delegációját egészen a pápai könyvtárszobáig kísérték. A 14. Leó pápával folytatott magánbeszélgetés körülbelül fél órán át tartott. Ezen a szentszéki államtitkár Pietro Parolin bíboros nem volt jelen, mivel az ENSZ közgyűlésen vett részt ebben az időben. A hivatalos beszámolók szerint a felek érintették az oktatást, a katolikus egyház társadalmi szerepét, valamint a kiszolgáltatott keresztény közösségek nemzetközi védelmét. Magyar Péter a látogatás alkalmával hivatalosan is meghívta 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A magánaudienciáról a miniszterelnök a szentszéki államtitkárságra ment tovább, ahol a Vatikán külügyminisztereként ismert Paul Richard Gallagher érsekkel, valamint a szentszéknél a magyar ügyekért is felelős Fábio Salerno atyával egyeztetett. Kedves hallgatóink! A látogatás kapcsán a héten a magyar és a külföldi, különösen az olasz lapok kiemelten foglalkoztak azzal, hogy Magyar Péter a pápával való találkozásakor szalutált a katolikus egyházfőnek. A magyar miniszterelnök vatikáni teljesítményétől nem voltak elragadtatva a külföldi újságírók, az olaszok ezt több helyen is megfogalmazták. A megszólalók egyértelműen sértőnek találták, nem csak az olasz lakosokkal, de a keresztény közösséggel szemben is, hogy a magyar miniszterelnök felrúgott egy igen fontos hagyományt. Ugyanis az ilyenkor szokásos meghajlás és a Szentatya halászgyűrűjének megcsókolása helyett szalutálással köszönt el.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Napbúcsúztató.
2: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Rövidesen éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. 0:05 a Szerzetesek fél órája című műsorunkban Krisztina és Adrián nővérekkel, a Jézus Szíve Nővérek Társaságának tagjaival beszélgetünk. 0:30 az ökumenében evangélikus fél óra szól. Hogyan gondolkodik a misszióról egy angol hittan tanár, aki idegen kultúrába vitte el családjával Krisztus és a kereszténység üzenetét? Jó Angelika 2026 nyarának elején tért vissza férjével, Jó Andrással Indiából, ahol 2017-től 9 éven keresztül végeztek missziós szolgálatot. Ez lesz tehát az ökumené témája. Egy órától a Cseperedő című műsorunkban a Szihalmi Kisbocs Babamama Közhasznú Egyesület 20 éves fennállása kapcsán az egyesület vezetőjével, Gajasné Dósa Katalinnal beszélgetünk. 1:30 a Sziluettben Lokietek Erzsébet életéről és a hozzá kapcsolódó legendákról mesél Tircsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgató. 2:05 a Lélek útjain című műsorunk témája az egészségügyi dolgozók mentális egészségvédelme. Vendégünk professzor dr. Betlehem József, egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kar, sürgősségi egészségpedagógiai és ápolástudományi intézetének igazgatója. 2:30 a közelképben Szántó József apáttal, a Jászberény Nagyboldogasszony plébánia plébánosával beszélgetünk, életéről, hivatásáról. 3:05 az iránytűben arról lesz szó, hogyan lesz a feleslegessé vált, de még felhasználható állateledelből szervezett, célzott segítség több ezer rászoruló állat számára. Ez lesz tehát a témánk. 3:30 kérem a következőt egészségügyi perceinkben, a porckopás során megváltozó csontszerkezetről beszélgetünk dr. Olá Tamással, a Debreceni Egyetem Élettani Intézetének adjunktusával. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, Leó pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. Isten megadja nekünk a kegyelmet, hogy megtapasztaljuk a feltámadt Krisztus éltető jelenlétét közöttünk. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Pap Péter, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Testvéreim, ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé hálaadástokkal együtt. Olvasom a Filippieknek írt levélben. Életemben bőségesen volt alkalmam arra, hogy felfedezzem testem, szívem és szellemem szegénységét. Ez a szegénység először zavart, olykor megbotránkoztatott, mint valami érthetetlen dolog. Aztán elgondolkoztatott. Az evangéliumi Jézussal való találkozás megtanított arra, hogy elviseljem ezt a szegénységet, belenyugodjam és elfogadjam. De amikor ő, Jézus és az Atya elküldték a Szent Lelket, megértettem és megéltem a szegénység boldogságát, örvendező szeretettel fogtam fel korlátaimat, bizonyos lettem abban, hogy az élet a halálból születik meg. A szemlélődő tapasztalat azt tárta fel előttem, hogy látható dolgok a láthatatlannak képei, hogy a földi szegénység nem más, mint az ég, azaz az abszolútum utáni oldhatatlan szomjunk. Egy másodikos kisfiú Tennessee-ben az önértékelés irányában jó elindulásról tett bizonyságot az Én arcom című iskolai dolgozatában. Az én arcomon van két barna szem, így kezdte a 7 éves gyerek. Van egy orr rajta, két fül és egy száj. Én szeretem az arcomat, örülök, hogy éppen ilyen. Nem csúnya, nem is szép, éppen megfelelő. Hogy önmagunknak örüljünk, az lényeges dolog, az egészséges önszeretet kialakításában, és ez viszont alapja mások szeretetének. Nézz hát jó szemmel magadra. Fedezd fel és fogadd el adottságaidat. Lehet, hogy nem vagy olyan, mint szeretnéd, de minden fejlődés annak elfogadásával jár, amink ténylegesen van, ahonnan elindulhatunk. Szentlélek, szállj szívünkbe ma. Jöjj és mutasd meg az utat. Hadd tudjunk élni a szeretetben, hadd tudjunk adni a szeretetben, hadd tudjunk másokat megérteni a szeretetben. Taníts meg arra, hogy kezünket kinyújtsuk mások felé. Jöjj, Szentlélek, jöjj el!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői, fogalmazott Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor. Október 4-én Assisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben, 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyalát. Szent Ferenc Jézus kérésére megújította egyházát, és gazdag lelki öröksége ma is sok gyümölcsöt terem. Tanította katekézisében a Szentatya. A pápa Isten szegénykéjének életére utalva kiemelte, hogy Assisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, aki osztozott Krisztus szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig. Mindenki iránti szeretete, az kézise, az egyház megújulásának hiteles feltételét jelentette. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúság tételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. A magyar kis- és középvállalkozások tulajdonosai adójának tartja a jövőre bevezetendő vagyonadót a kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője, aki az intézkedés tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte a vasárnap közzétett videóban. Rétvári Bence úgy fogalmazott, a vagyonadó a magyar KKV tulajdonosok adója lesz, bár a Tisza kormány azt mondja, hogy majd a dúsgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, az nem így lesz. Valójában a magyar családi kis- és középvállalkozások tulajdonosai fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, mutatott rá. Kifejtette, ha valaki 10, 20 vagy 30 éve vezet egy céget, azt fejleszti, az folyamatosan bővül. A cég értéke nagyon könnyen 1 milliárd forint fölé emelkedik, márpedig e fölött vagyonadót kell majd fizetni, mondta. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka. A tesztet a következő napokban értékelik ki, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, ez volt a vasútvonal végső és eddigi legalaposabb szimulációja. A vonatok már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyforgalom, vagyis a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint órákon át utasok nélkül. A tesztelésen a szakemberek különböző zavarhelyzeteket és azok kezelését is vizsgálták. A kiértékelést a MÁV szakemberei, a hazai közlekedési hatóságok és a TÜV minőségbiztosító cég is elvégzi. Eredményekről beszámolnak majd, írta, hozzátette. Abban hiszünk, hogy az utasokat tájékoztatni kell, nem pedig titkolózni előttük. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, jelenleg a mederhasználat az állam, a parthasználat a főváros kezében van. Több esetben egy-két éves kikötői szerződéseket kötnek, ami miatt senki sem fejleszt, méltatlan körülmények uralkodnak. A fővárosi közfejlesztések tanácsa döntésének értelmében olyan működési modellt alakíthat ki a kormány Budapesttel közösen, amelyben a rendszert egységesítik, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezhet az ügyekben, fogalmazott. A nyereséget a budapesti rakpartok és környezetük fejlesztésébe, a főváros épített örökségéhez méltó kialakításába, valamint a Duna közcélú hasznosításába forgatnák vissza, írta. Végül az időjárásról. A hét kellemes, napos, kora őszi idővel indul. Napközben jellemzően 22-26 Celsius fok várható, miközben a hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő. Majd csütörtökön megvastagszik a felhőzet, és többfelé kell esőre, záporra, esetleg zivatarra készülni, miközben a szél is élénk, olykor erős lesz. Derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Hétfőn alapvetően napos, gyengén felhős idő várható, de a Dunántúl nyugati részén átmeneti jelleggel megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a légmozgás jobbára mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 19 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Szerzetesek félórája.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Jézus Szíve Nővérek Társaságának két tagját itt rádiunk mikrofonjánál, Krisztina nővért és Adrián nővért, de kérnék szépen egy hosszabb bemutatkozást önöktől.
3: Most Stafford Kriszta nővé vagyok, 30 éve vagyok itt a Magyarországon, és majdnem 45 éve vagyok szerzetes nővé. Ami számomra nagyon csodálatos az, hogy a idenővérrel személyesen találkoztam, ő tanított engem, segített nekem, ő az alapító nővérünk. 80-ban léptem be, 18 évesen, mint egy felnőtt megtérő emberként. 12 évig voltam az Egyesült Államok, ahol születtem, ahol fölnőttem, és amikor megnyílt a lehetőség, hogy a közösségünk visszajön Magyarországra, 1992-ben, akkor én két másik nővére jöttem vissza, vagy eredetileg én először jöttem ide, de ők a magyarok voltak, és akkor én csatlakoztam hozzájuk, és akkor azóta itt vagyok Magyarországon tanítani, segíteni, megtanultam azt a gyönyörű nyelvet, ami nem annyira könnyű. Megszeretem az itteni embereket, és a misszionáriusként hát segíteni, hirdetni az örömhírt.
4: Tóth Adrián nővér vagyok, Jézus Szíve Nővérek Társasága. Én 1997-ben léptem be a közösségbe, győri származású vagyok, és a közösségünknek a központja pedig Los Angelesben van. Úgyhogy ott voltam novícia, ideiglenes fogadalmas, és akkor a nővérek örök fogadalom után küldtek vissza Magyarországra 2006-ban, és azóta szolgálok Budapesten, Pest-Szentlőrincen. Gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozunk, táborokat szervezünk, így minden, ami segíti az evangéliumnak a hirdetését, és hogy az embereket hogyan tudjuk közelebb vinni az Úr Jézus szívéhez.
2: Most bizonytalanodtam el teljesen, azt illetően, mikor én az interneten utána kerestem, akkor én egy 1940-es, egy nagyon friss, indulású, alapítású közösségként találtam meg a Jézus Szíve Nővérek Társaságát, és mindezt Magyarországhoz kötöm, ugyanakkor most nekem azt mondják, hogy a közösség központja Amerikában, Los Angelesben van.
3: Különleges ez a történet. Péterfi Ida, a nővér, az alapító nővérünk, 18. születésnapján Kassán tett fogadalmat. Ez pont hát a háború idején, és odaadta az egész életét Istennek, és azt mondta, hogy Isten, amit szeretnél csinálni az én életem, az a tiéd vagyok. És voltak, akik így csatlakoztak hozzá. De a háború, második világháború alatt sok minden zajlott, és akkor központilag együtt voltak a háború

0: dolgozni az utazási költséget, és ott kicsit növekedett a közösség, és akkor végül is az Egyesült Államok azért, mert egy püspök látta a fantáziát, a lehetőséget, hogy ott tudunk tevékedni a hitoktatás részén, és akkor Los Angeles Egyház megyében voltunk meghívva, és ezért ez a központ ott alakult ki, és nem nemzetközi közösség lettünk, de mikor volt rá lehetőség, hogy visszaköltözünk Magyarországra, akkor időnöve megragadta a lehetőséget, és azt mondta, igen, megyünk vissza. És akkor ezért 1992-ben kerültünk vissza a közösség, ahol eredetileg voltunk, Pest-Szent-Lőrincen, meghívására.
1: Hány tagja van ma szerte a világon a közösségnek, és hány taggal működnek itt Magyarországon?
0: 42-en vagyunk az egész világon, nem annyira sokan vagyunk, de mindig ez egy kezdés, hogy 85 éves a közösségünk. Magyarországon 3-an vagyunk, 3 különböző kontinensen vagyunk. Az Egyesült Államokban, kb. 30-an vannak. Taiwan szigeten, ez volt az első misszió, ahol kínaiul is tanulnak. Megint egy nagyon nehéz nyelv, és akkor itt Pest-Szent-Lőrincen 3-an vagyunk.
1: Minden közösségnek van valamilyen karizmája. Betegeket látogatnak, ápolnak, tanítanak. Mi a karizmája a Jézus Szíve Nővérek Társaságának?
2: Az Úr Jézus szívét hordjuk a szívünk fölött, és ő rátekintünk példaképnek, és ami Ida nővérben elindult, fellángolt az ő szeretete az Úr Jézus iránt, és minden ember iránt, és megérezte, hogy az Isten személyesen szereti őt, és ezt a személyes szeretetét szerette volna átadni a gyerekeknek, azokkal, akikkel foglalkoztak, és ugyanez a célunk, hogy ezt a személyes szeretetet megérezzék a ránk bízottak, és őket el tudjuk kísérni az Úr Jézushoz.
1: Ha ezt nagyon-nagyon le akarom egyszerűsíteni, és nézze el ezt nekem, de most ezt teszem, akkor ez számomra egyfajta ilyen hit továbbadást, hitoktatást jelent. És akkor eljutottunk oda, hogy itt most, ahol beszélgetünk, az Egri Főegyház megye kateketikai konferenciájának keretében önök is előadóként gazdagítják majd a hitoktatóknak a tudását, méghozzá egy sajátos módszerrel. Miben különbözik a Jézus Szíve Nővérek Társaságának kateketikai módszere vagy eszköztára? Mi az, amiben mást tudnak nyújtani, amit fontosnak tartanak, hogy a mai kor kihívásai közepette, amikor nagyon nehéz egy gyereket lekötni, látjuk, és órákon keresztül lehetne beszélni arról a helyzetről, hogy mennyire a digitális világban szocializálódnak, már sokszor a legkisebbeket, óvodáskorú gyerekeket órákon keresztül egyfajta digitális babysitter elé ültetnek le a szülők, legyen az telefon, vagy televízió, vagy az internet. Nagyon nehéz őket a Jóisten üzenetével elérni, megnyitni az ő szívüket, vagy egyáltalán, ha azt mondom, hogy a hitoktatás az nyilván nem ismeretek átadása, de mégis valahol erről is kell, hogy szóljon. Milyen eszközökkel, milyen módszerekkel tudják ezt megtenni?
2: Ida nővérnek pont ez volt a gondolata, mert ugye háború alatt kezdett el tanítani, és gyerekeket táboroztatott, elkezdett mondani egy történetet ezeknek a szegénysorsú gyerekeknek a táborba, és a gyerekek nem figyeltek, mert ugye figyeltek a fákra, a madarakra, és akkor vett 2 botot, és akkor elkezdte mondani, hogy ő Jézus, ő pedig Péter. És akkor észrevette, hogy a gyerekek figyeltek, amint elkezdett használni valami szemléltető eszközt. És aztán az egyik cserkész volt Ida nővér, egyik cserkésztársa odajött hozzá, és mondott neki valamit, akkor letette a botokat, aztán felvette, és akkor folytatta a történetet, és mondta, hogy és akkor Péter ezt mondta, és a gyerekek rögtön rávágták, az nem Péter, az Jézus. Észrevették, hogy a botok felcserélődtek. És akkor ezáltal dolgozott ki Ida nővér egy módszert, hogy hogyan lehet tényleg az Úr Jézus szeretetét átadni, hogy ne csak információ átadás legyen, ami nagyon fontos, a tudás nagyon fontos, mert az Isten értelmet adott nekünk, tehát hogy hasson az értelemre is, de ugyanakkor a szívre is megérintse az érzelmeinket, és ahogy összekapcsoljuk a mindennapi életünkkel, és az valahogy egy megtérésre irányuljon, az Úr Jézussal való kapcsolatra irányuljon. Ezért az imádság nagyon fontos, és erről fogunk műhelymunkát tartani, az imádság tisztaságra nevelés, annak a lépéseiről, és azt, hogy amit mi Jézus szíve nővérek, ugye lelki napokat tartunk, táboroztatunk, hitoktatunk, katekumenekkel foglalkozunk, a mi közösségünkbe ezt hogy csináljuk, mik a mi hagyományaink, hogyan vezetjük a ránk

0: hoztakat fokozatosan, lépésről lépésre. Az Úr Jézus felé úgy, hogy akkor saját szavaikkal meg tudjanak nyilvánulni, közösségben tudjanak imádkozni, hogy ez az élő kapcsolat kialakuljon az Úrral.
1: Azt tudjuk igazából átadni a saját személyiségünkkel is, amiben mi magunk is élünk. Tehát egy nagyon szoros Isten kapcsolatra minden katekétának, és hát minden embernek szüksége van ahhoz, hogy ezt akár családon belül a gyermekeinek tovább tudja adni ezt az élő kapcsolatot. De mégis, ha össze lehetne foglalni, akkor milyen módszereket, milyen eszközöket, említette az imádságot, hogy egy nagyon fontos eszköz vagy módszer. Számomra az élet, nem biztos, hogy ezek a jó szavak, hogy eszközök vagy módszerek, de mégis így teszem fel ezt a kérdést, hogy milyen eszközökkel, milyen módszerekkel dolgoznak önök?
0: Az öt pont módszer egy szemlélet, aminek a célja az, hogy az egész embert megérintse. Mert hogy hat a képzelő előre, a fantáziára, egy történettel, egy kérdésválasz, ami a gyerekektől jön, tehát a természetes szinten kezdünk el beszélgetni a gyerekekkel. És amikor már megvan a figyelmünk, amikor már kialakult a kapcsolat, amikor együtt vagyunk, akkor valahogy összekötjük, hogy mi is az anyagunk, mi a tanítás, és aztán ott nagyon nagy a paletta, hogy hogyan, hogy az PPT-vel, vagy rajzfigurákkal, vagy képekkel, tehát valamilyen módon szemléltetünk, de a szemléltetés fontos, hogy akkor azt ők tudják követni. Most a negyedikeseim nagyon lelkesek, amikor PPT-t készítek nekik, és ők nagyon szeretik, de most ez a stádium náluk. És aztán miután megértettük, vagy hogy logikusan elmagyaráztuk, hogy mi a hitünknek a tanítása, vagy a Bibliának egy története, akkor az mit jelent nekem? Mit jelent számomra? Tehát akkor itt leszünk ugyanúgy tanítványok, mint ahogy ők, hogy mindannyian az Úr Jézust követjük, és hogy nekem ez személyesen mit jelent az életemben. Tehát az a legjobb, amikor én ezt meg tudom osztani, vagy valamilyen történetet hozok, aki ezt megélte, és az ő életükben ez mit jelenthet. Tehát ez a szint nagy kihívás, meg tényleg készülni kell ezekre az órákra, de fontos. És aztán utána, hogy aztán a következő héten ezt hogyan tudom gyakorolni? Hogyan tudom erényekre váltani? Hogyan tudom megélni a türelmet, a nagy lelkűséget, a kedvességet a mindennapokban, ami lehet egy rajz is, a gyerekek valamit kitöltenek, és akkor azt követik, hogy ezt hogyan tudták megvalósítani a hétköznapjaikban. És aztán a végén valamiféle összefoglalás, ami nem feltétlenül tőlünk jön, katekétáktól, hanem inkább a gyerekektől, hogy na most ma mit viszel haza az óráról? És akkor ez egy jó visszajelzés nekünk is, hogy hát sikerült, vagy nem annyira sikerült, és akkor azt úgy tudjuk. És az imádság is nagyon jó, mert igazából a cél, hogy elvezessük őket erre az Isten kapcsolatra, ami fokozatosan alakul ki. Tehát nem rögtön, de lépésről lépésre.
1: Nem szeretem ezeket a szavakat, de használjuk teljesen más tantárgyakkal kapcsolatban a differenciált oktatást. És óhatatlan, hogy bennem, hogyha a hit átadásról van szó, akkor ez a szó is valamilyen szinten ott motoszkál, hogy akár egy egyházi fenntartású intézményről legyen szó, akár ugye most már 2012-től az állami fenntartású iskolákban is lehet szabadon választani a hittant a gyerekeknek, mégis különböző háttérrel érkeznek a gyerekek ezekbe az intézményekbe, vagy akár a hittanórára. Kell-e különbséget tenni, lehet-e különbséget tenni, hogyha hitátadásról van szó a különböző hátterű gyerekek között? Tehát van, aki már egészen születésétől kezdve egy közös családi imában nő fel, és megérzi azt, hogy mit jelent az Isten kapcsolat, és előfordulhat az is, hogy valaki 8-10, akár lehet, hogy 14-15 évesen találkozik először a Jóistennel.
0: Én azzal kezdeném, hogy óralátogatóként megyek sok órát, megnézek így a Esztergom Budapesti Egyházmegyében, és olyan szép látni, hogy olyan gyerekek, akik egyébként nem járnak templomba, de a hitoktató meg tudja őket tanítani, saját szavaikkal imádkozni, tehát egy ilyen kezdőkör, és lehet, hogy valaki gyakorló benne, lehet, hogy abszolút nem, de mindenki meg tud szólalni. Tehát például ez nekem egy nagyon nagy tapasztalás volt. A másik pedig, hogy igen, vannak, akik sokkal többet tudnak, lehet, hogy átjöttek egy katolikus iskolából, de hogy az érzékenysége a katekétának, hogy annak a gyermeknek is legyen lehetősége megnyilvánulni. Persze keretek között, tehát nem beszélheti át az egész órát, de hogy megosztani, amit ő tud, és az áldás lehet a többieknek. Tehát itt szerintem csak egy nagyon érzékeny szívre van szükség, hogy megnézni, hogy, és ismerni a gyerekeket, az a személyesség, amit most pont az előadásban hallottunk a Lóczi Tamás atyától, hogy előtte-utána beszélgetni a gyerekekkel, hogy tudni, hogy mi a hátterük, mi történik velük. Most az én osztályomban történt egy szomorú eset, és akkor arra odafigyelek, hogy ennek a kisgyereknek a családjában történik valami. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az ő személyiségükre és a családi hátterükre odafigyelünk, ugyanúgy a vallási hátterükre is, hogy mi az, amiben van tapasztalatuk, mi az, amiben nincs.
1: Mindig azt halljuk, hogy megújulásra van szükség, bizonyos területeken fejlődésre van szükség. Van-e ezen a téren, a hitoktatás terén szükség folyamatos megújulásra?
2: Szóval a katekétákban az a szó, hogy nem csak hitoktató, vagy hitoktató az, hogy hitant utatok, vagy tanítok. Ami nagyon fontos is, de a katekéta az, hogy hirdetem is. A szó eredetileg az, hogy vízhang. Honnan jön az eredeti hang az Jó Istentől. És föltételezem, hogy minden gyerekben, minden felnőttben, minden szülőben, mert akkor a szülőkkel is foglalkozunk, hogy van egy emberi vágy, hogy mit jelent a jóság, mit jelent biztosítani a gyerekemnek, hogy egészséges legyen, hogy hát minden, ami tényleg emberi vágy, ami természet is, akkor ez a tanítási módszer szintén a természeten alapszik, és akkor út utána átugrunk a természet fölöttire, hogy Isten az, aki teljesíti ezt a vágyat. De egy szinten vagyunk, hogy mindenki vágyik a jóra, az odafigyelésre, és ha katekézisként én, mint oda katekéta bemegyek, talán kicsi korában, és van egy kapcsolat minden gyerekkel, hogy mutatja a rajzát, hogy mit csinált a hétvégén, vagy milyen könyvet olvas, akkor van erre természetes kapcsolat velünk, és akkor jobban befogadja, hogy nekem fontos az, hogy legyenek kapcsolat Istennel. És Isten nem egy idegen valaki, hanem valaki, aki szeret minket, és valaki, aki személyesen érdeklődik így rántam. És az a megújulás bennem újra és újra, hogy mi az én megtérésem, mi az az én erősségem, erősséges kapcsolat Istennel, akkor így jobban tudok visszhangozni Isten üzenetét másoknak.
1: Ez valahol nekem visszhangzik, ha már ezt a szót használta, vagy egybecseng a kedvenc szentírási történetemmel, amikor az Emmauszi tanítványokhoz szegődik Jézus, hogy először meghallgatja őket, kíváncsi arra, hogy ők hol tartanak a saját útjukon, nagyon szimbolikus ez az úton levés is számomra, és akkor csak egy idő után fedi fel magát előttük, hogy először nekünk is meg kell ismerni a ránk bízottakat, hogy milyen élethelyzetben vannak, és utána tudjuk azon a jó értelemben, azon a szinten, ahol ők akár a lelki életben, akár tudásban tartanak, azon a szinten elkezdeni fejleszteni az ő képességeiket, tudásukat. Sok mindent érintettünk, visszakanyarodnék egy olyan mozzanathoz, amit megemlített a nővérek karizmájával kapcsolatban, lelki gyakorlatokat tartanak.
2: Kezdjük az iskolás ilyen lelki gyakorlatokat, először kiosztjuk, hogy kiküldjük a meghívókat, lehetőséget a hitoktatóknak, még a igazgatóknak, vagy katolikus iskolában főleg, mert a hétköznapon tudunk menni, és hát egy olyan dinamikus, ilyen témaszerűen együtt foglalkozás a gyerekekkel, általában egy-egy évfolyammal foglalkozunk, ketten-hárman megyünk, és előadások vannak, interaktív ilyen lehetőségek, kézműves is van, éneklés is van benne, hogy földolgozunk egy-egy témát, és akkor a végén van egy imádságot zárunk le, van egy szentmisével, egy lelki napon keresztül, vagy 3 órán keresztül tudunk földolgozni valamit, hogy a gyerekben, vagy a felnőttekben is legyen egy lehetőség találkozni az Úr Jézussal. Lelki élmény legyen a gyerekeknek, és nem csak előadás, hanem tényleg egy szemléltető tanítás, és legyen lehetőség játszani, meg imádkozni is, és akkor egy kézműves formában valamit hazavisznek, hogy emlékeznek arra, például ha hit, remény, szeretetről beszélünk, akkor egy karkötőt készítenek, és bőből készítenek egy kis jelvényt, vagy egy horgont, vagy egy keresztet, vagy egy kis szívecskét, vagy most szeretnék fejlődni a szeretetben, vagy a reményben, és akkor azt már látom a kezemen, akkor tudom, hogy Isten a reményem. Akkor ilyen, nem csak lelkileg, nem csak elméletileg, hanem tényleg, hogy hason a gyerek szívére az egész élmény.
0: Katekétáknak is tartunk továbbképzéseket. Van, amit nálunk a Szent Szív Központban, van, amikor meghívnak bennünket különböző egyházmegyék, úgyhogy akkor is van lehetőség. Decemberben tartunk, december 28-tól 30-ig fiataloknak egy lelki gyakorlatot, Lángoló Szív címmel fut ez a lelki gyakorlat, így a két ünnep között, és erre várunk fiatalokat, akik szeretnének a két ünnep között egy kicsit elcsendesedni, de ugyanakkor a Jóistenre figyelni, közösségben lenni. Ott nálunk a rendházban tartjuk ezt a lelki gyakorlatot. Szent Szív Központ, hát a honlapunkon keresztül lehet jelentkezni rá.
1: Jó látni az önök arcán azt a lelkesedést meg szemében, ami így számomra azt az üzenetet hordozza, hogy szeretik, és tényleg egy egészen különleges küldetésnek tekintik azt, amire a Jóisten önöket meghívta. De miért pont ez az út? Miért éppen Jézus Szíve Nővérek Társasága? Nincs olyan túl sok szerzetes közösség, de miért éppen ez a közösség az, amiben meghívást éreztek?
2: Nekem az különleges, mert a nagynéném belépett a közösségbe, amikor én 7 éves voltam. Nem nőttem fel egy katolikus családban, apukám katolikus volt, de nem foglalkoztak a hittel. Akkor az első alkalom, amikor találkoztam a kereszténység vagy a katolikus gondolattal, az, amikor elmentek a nővérekhez látogatni. És nekem az, amikor együtt játszottunk, együtt énekeltünk, nagyon finom fánk is volt, mi gyereknek szólt, de az, hogy ők személyesen megszerették minket, vagy valahogy kapcsolatba lépett velünk, és amikor a táborba mentem velünk, akkor volt az első, amikor kitáltak a Bibliát, és mondták, hát élő példák vannak ott is, és nem csak olvasták, hanem mondták nekünk, és akkor fölébredt bennem az a vágy, hogy olyan legyek, mint ők, és akkor már 16 évesen visszakerültem az egyházhoz, kezdtem újra menni a templomba, és az érdekes, hogy én úgy gondoltam, hogy orvos leszek. Nekem az volt a vágyom, hogy életet mentsek. Különösen a nőgyógyászt akartam lenni, hogy nem csak gyerekekkel, hanem édesanyákkal foglalkozni, amikor veszélyeztetett volt az egész országban, látva, hogy olyan tanítás volt, hogy olyan lehetőségek voltak, hogy akkor lehet vetni a gyerekét. És azt tudtam, hogy ez nem csak rossz tanítás, hanem félrevezetik a nőket, és az, hát 16 évesen azt mondja, akkor orvos leszek, életet menteni. És Isten valahogy segített nekem rájönni, hogy másképpen is lehet életet menteni. És akkor 18 évesen léptem be a közösségünkbe, alig tudtam valamit a vallásomról, sok mindent tanultam a noviciátus alatt, és úgy segített nekem, de ez az indítás, hogy életet menteni. És most is, amikor bemegyek a harmadikosokhoz, vagy a bérmálkozókkal, vagy felnőttekkel foglalkozom, valamilyen formában lelki életet menteni, és segíteni, hogy fejlődjenek, és hát ez soha nem szűnik meg.
0: Középiskolás voltam, amikor felébredt bennem így a vágy a szerzetesi élet iránt, akkor így nem tudtam, hogy hova hív az Úr. Többször gondolkoztam rajta, és akkor a városomban, Győrben megismertem egy férfi rendet, a Mária iskola testvéreket, és az egyik testvérrel szorosabb kapcsolatban volt a családom is, és akkor ővel osztottam meg, hogy szeretnék, gondolkodom azon, hogy szerzetes nővér legyek, és ő Jézus Szíve Nővéreket mondta először. És amikor egyetemista voltam, és megkerestem a nővéreket, Éva nővér meghívott a Jézus Szíve Klubba, és a nővérek, ahogy foglalkoztak a gyerekekkel, rögtön az otthonérzést váltotta ki belőlem, hogy uzsonnát adtak nekik, énekeltek velük, tanították őket, tehát olyan vidám légkörben, olyan szépen meg volt szervezve, és annyira élvezték a gyerekek, és mondom, hogy volt bennem egy ilyen vízió, hogy hogyan szeretnék foglalkozni emberekkel, és ez volt. Ez volt, tehát ezt láttam megtestesülve. Akkor még nem tudtam, hogy ez mit jelent az életemben, hogy elhagyni a szülőföldemet, és hát hosszú időre, azt később állt össze bennem, de Jóisten így megadta az erőt hozzá, és akkor így lettem én is misszionárius, akár a saját hazámban is. Kint Amerikában is, misszionáriusként, ott egy másik nővérrel, aki kínai származású volt, tájvani származású, együtt léptünk be, úgyhogy így mind a ketten misszionáriusok voltunk Kaliforniában. De megtanultunk, ott is van egy lelki gyakorlatos központunk, ott szépen szolgáltunk, megtanultuk a nyelvet, és aztán most itt Magyarországon is, hogy mit jelent Jézus szívenővérnek lenni a saját hazámban, és az Úr Jézus szeretné, és így tanúságot tenni róla.
1: Adrián nővér víziót említett néhány perccel ezelőtt, hogy vannak vágyak, vannak elképzelések, hogyha egy kicsit nagyot merünk álmodni vagy gondolni, akkor így a renddel kapcsolatban milyen terveik, milyen álmaik, milyen vágyaik vannak? Amit szeretnék, hogy ezt így a Jóisten segítségével sikerüljön valóra váltani.
0: Hát annyit tudok mondani, hogy nagy az aratás, de kevés a munkás, tehát tényleg hivatások. Nagyon imádkozunk hivatásokért. Most a nővérek az USA-ban elindítottak, hogy legyen egy olyan év, amikor lányok csatlakozhatnak, és nem feltétlenül csatlakoznak a közösségbe, hanem csak gondolkodnak a hivatáson. Megismerik az életünket, úgyhogy mi is próbálunk új utakat, mert igazából ezen múlik, hogy lesznek-e hivatásaink. Tehát feladat és munka és szolgálat az rengeteg, és ötleteink lennének, de hárman vagyunk, és ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy mi is egészségesek maradjunk. Úgyhogy ebben a gondolatban is a Jóistent kérve rábízzuk magunkat, hogy merre tovább, és hogyan viszi az életünket.
3: Krisztina és Adrián nővérekkel, a Jézus szíve nővérek társaságának tagjaival Pap Ildikó beszélgetett.
4: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Gyakran esik szó műsorunkban a misszióról. Ma talán még közelebb kerülhetnek hallgatóink ahhoz a világhoz, amelybe távoli országokba elhívást érző keresztény testvéreink csöppennek, amikor éveket töltenek, akár Afrikában vagy Ázsiában például. Vendégünk Jó Angelika, angol hittanszakos tanár lesz, aki családjával 9 évet töltött Indiában, a Kodaikanál nemzetközi iskolában. Hallgassák őt szeretettel!

0: Vendégem a Lélek hangolóban Jó Angelika, aki a Déli Evangélikus Egyházkerületben Kondor Péter püspök munkáját segíti püspöki asszisztensként. Angol hittanszakos tanár is vagy, és a közelmúltban tértetek vissza férjeddel Indiából, ahol a Kodaikanal nemzetközi iskolában végeztetek missziói szolgálatot 9 éven keresztül. Honnan ered benned a missziói elhivatottság?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is. Az egyházi köztudatban a misszió szó az mindig annyira felemeltnek tűnt nekem, mint hogyha valaki ilyen különlegesen Isten által kiválasztott ember lenne, de az én életemben ez mindig úgy volt, hogy arra gondoltam, hogy Isten a szívembe helyezett egy feladatot, adott hozzá eszközöket, talentumokat, és ezt a lehető legjobb tudásom szerint szeretném használni. Az angol hittan szakokból kiindulva, kettőt kombinálva lehet angol nyelvű táborokat vezetni, így voltam már Amerikában, lehet külföldre menni, így voltam Skóciában, és így kapcsolódtam be több olyan közösségbe, ahol angol nyelven folyt a biblia tanulmányozás, vagy a missziológiának a kutatása. És Andrással, férjemmel megismerkedve az egyetemen, kinyílt előttünk a világ annyiban, hogy a látóterünkbe került egy nemzetközi iskola, ahol volt a református egyháznak már kapcsolata, és az akkori mentorunk azt mondta, hogy nem indulnánk-e el egy ilyen világkörüli útra. Mi pedig fiatalok voltunk, fiatal házasok, és nem is azt mondtuk, hogy miért mennénk, hanem azt, hogy miért ne. És így jutottunk el Indiába.
0: Ott voltatok már első utatokon is, ugyanebben az iskolában, vagy más területein is jártatok Indiának?
1: Nem. Én még amikor kamasz voltam, sokat siránkoztam szüleimnek, hogy én soha nem jártam külföldön, nem olyan jó módú a családom, hogy nagy utazók lennénk, de Isten valahogy mégis ezt az ajándékot adta nekem, hogy elmehettünk így egyetem elvégzése után Indiába. Teljesen váratlanul ért minket az a más kultúra, ami ott mindenkit sokkol, nem csak minket, de mivel fiatalok voltunk, elég hamar alkalmazkodtunk az ottani viszonyokhoz. Az első kiküldetésünk az 3 évig szólt, utána a gyerekek születése után 2017-ben tértünk vissza egy hosszabb időre, 9 évre.
0: Mennyiben éreztétek másnak ezt a második utat, illetve hogy India mennyit változott?
1: Sokat változott India, az ázsiai régióban az egyik legdinamikusabban fejlődő ország, és ez nagyon jól látszik. Viszont az ősi India ugyanúgy megmaradt. Ami a kultúrából vagy a szegénységből fakad, az változatlan maradt. Ami viszont az indiai változáson túl talán még érdekesebb, az, hogy mi személy szerint megváltoztunk. Mivel szülők lettünk, szerintem jobb pedagógusok lettünk. Az első kiküldetésünknél örültünk a lehetőségeknek, és valamivel éltünk, valamivel nem. Második alkalommal már megfogadtam azt, hogy minden csütörtökön a kollégiumokban áhítatokat szeretnék tartani. Megfogadtam, hogy minden szombaton túrázni fogok, mert ez egy nagyszerű kapcsolódási lehetőség a gyerekekkel. És a harmadik, az egyik legviccesebb, megfogadtam, hogy megtanulok indiai táncokat táncolni, hiszen ez egy nagyon jó kapcsolódás a kollégákhoz és a kultúrába, így még inkább bele tudunk simulni.
0: Mindenképpen Indiában gondolkodtatok, amikor újra gondolkodtatok azon, hogy külföldre mentek misszióba?
1: Indiába visszatérni valamennyire biztonságos döntésnek tűnt, mert ismertük azt a közösséget még korábbról, ahová a gyerekeinket vittük, és tudtuk, hogy ott angol nyelvtudás nélkül egy támogató közösségben megkapják a kisegítő, korrepetáló órákat. Viszont bevallom, hogy gondolkodtunk más országokon is, például Törökországon, vagy Ázsia más részein, mert a keresztény jelenlétre nagyon sok helyen szükség van, viszont záródnak a kapuk, és nagyon nehéz sok országba bejutni, hogy az evangéliumot megosszuk. Viszont a tanári álláson keresztül egy természetes emberi kapcsolat, egy munkakapcsolat alakulhat ki emberekkel, gyerekekkel, és az egész bizonyságtételnek egy olyan kontextusa van, ami nem a térítésről szól, hanem arról szól, hogy valami, ami nekem örömöt ad, ami reményt ad, azt megosztom másokkal, akikkel kapcsolatba kerülök. Régen ez az iskola főleg külföldiekből állt, főleg keresztényekből, misszióhoz közeli emberekből. Régebben a misszionárius gyerek az inkább a külföldi fehér embernek a gyerekét jelentette, akik gyakran orvosi misszióba vagy bibliafordítás területén tevékenykedtek a dél-ázsiai régióban. Na, ez teljesen megváltozott így 20 év alatt, és most már az elég jómódú középosztálybeli indiaiak is beirathatják gyerekeiket ebbe az iskolába. Viszont a missziói elköteleződés az továbbra is jellemzi az iskolát, mert keresztény iskolaként az a küldetés tudatunk, hogy a szolgálóknak így tud az iskola támogatást adni, hogy a gyerekeiket tanítja. És azok az orvosok, akik például törzsi falvakban gyógyítanak, és a gyerekeik nem járhatnak ott színvonalas iskolába, jó szívvel hagyhatják a kisgyerekeket a mi kollégiumunkban, mert itt világszínvonalú oktatásban lesz részük. Vagy más missziói vonalon is, hogyha például egy indiai keresztény elmegy Bangladesbe misszióba, akkor a gyerekét elküldheti a miben lakásos iskolánkba. Fontos azt megjegyezni, hogy az indiai misszió úgy átalakult, hogy India már nem csak fogadó ország, küldő ország is a misszió szempontjából, és országon belül egyik népcsoporttól a másik népcsoportig, illetve országon kívül is elég erős missziói mozgások vannak. Indiaiak ilyen szempontból fiatal keresztényeknek számítanak, ők még nem fáradtak meg, nem fásultak el úgy, mint a népegyházi Európa. Van bennük egy missziói tűz, van benne egy erős tanulási vágy, egy erős küldőbázis, így nagyon szépen indulnak sokfelé a világban. Azaz Anglia, ami régen misszionárius küldött Indiába, most már fogadja az indiai misszionáriusokat.
0: Az evangélikus rádiómisszió műsora szól Jó Angelika, angol hittanszakos tanárt, az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem. Mit adott számotokra ez az indiai kintlét? A ti hiteteket hogyan próbálta meg, vagy hogyan erősítette?
1: Szerintem, hogyha valaki más vallásokkal foglalkozik, az nagyban segíti azt, hogy a saját hitét is jobban elmélyítse. Amikor az evangélikus teológián diploma munkámon dolgoztam, akkor ez volt az egyik gondolat, amit megvizsgáltam. És én arra jutottam, hogy a kérdések feltevése, az igazságnak az ismeretére való törekvés, az segít abban, hogy jobban megértsük az eltéréseket, és a saját igazság tudatunk letisztulhat, és ez egy nagy örömmel töltheti el az embert. Sokszor azzal találkoztam, hogy nekünk a hitünkből fakadóan a szeretet és a megbocsátás parancsa az alap. De nincs ez mindenhol így. Amikor másokkal beszélgetünk, kiderül, hogy nekik a megbocsátás mennyire nehezen megy, vagy a szeretetet nem úgy értelmezik, akkor meg lehet velük osztani Isten szeretetének és bűnbocsánatának a csodálatos áldását. Vagy hogyha egy hinduval a reinkarnációról beszélgetünk, akkor, aki nem ismeri ezt a tant pontosan, azt gondoljuk, hogy ez egy milyen jó dolog, hogy kap az ember egy újabb lehetőséget. De aztán a helyiek elmondják, hogy hát nem egészen úgy van ez, mert nekik az egy terhes újjászületés, és nem találnak békét, és nem egyesülhetnek Istennel. Mi hitünk szerint viszont Jézus Krisztuson keresztül ott van az örök élet reménysége, és az örök boldogságnak a reménysége. És amikor ezt egy ilyen beszélgetés után végig gondolom, akkor nagyon nagy hála van az én szívemben, és nagyon megerősödik a saját hitem. Ezért egy ilyen kinti lét nagyon sokat segít abban, hogy növekedjek a saját hitemben. A második vonal, ahol erősödhet a hitünk, a más keresztény felekezetekkel való együttműködés. Amikor arra ébredünk rá, hogy igen, más kultúrából, más hagyományból jövünk, mégis ugyanazt az Urat imádjuk, és milyen jó a testvéri közösség, hogy ennyire sokszínű lehet, hogy ez mennyire már a mennyországnak az előízét adhatja nekünk. És így volt nekünk minden hétközi imaközösségünk egy erősítő alkalom számomra, és minden vasárnapi templomi istentisztelet, amit az iskolai gyülekezetben látogattunk, egy fantasztikus alkalom, ahol mindig megerősödve kezdhettem el utána a következő hetet.
0: Mivel bentlakásos iskola a Kodaikanál nemzetközi iskola, folyamatosan veletek voltak a gyerekek, illetve ti voltatok kicsit a pótszüleik. Mennyiben tudtak rátok támaszkodni, és mennyire hallgattak rátok?
1: Kodaikanál egy hegytetőn van, 2000 méter magasan. Az odavezető út az 3 órás szerpentinen vezet fel. Emiatt soha nem mentünk sehova, és nekünk folyamatosan együtt volt programunk a gyerekekkel. Nagyon fontos, hogy a gyerekek az órákon kívül sokkal felszabadultabbak, sokkal közvetlenebbek, és sokszor azt az arcukat, ami a valódi énjük, jobban megmutatják nekünk. Vagy személyesebb dolgokról sokkal inkább megnyílnak. Ezért nagyon szerettem, amikor például egy kirándulás közben hosszasan tudtam valakivel beszélgetni arról, hogy milyen az otthona, milyen a családja, és a gyerek is szívesen mesélt arról, hogy milyen kisállatai vannak, vagy milyen házban lakik, milyen munkával foglalkoznak a szülei. Hiszen ezek a gyerekek 5 hónapig nem mentek haza, és az iskola második otthonná vált nekik. És aki már 5. korában kollégista lett, és 12. ott élt, az osztálytársaira szinte testvérként tekintett. A tanárokra pedig szinte szülőként. És sokszor mi többet tudtunk a gyerekekről, mint a saját szüleik, akikkel, ha sikerült pár percet beszélni naponta, sokszor elég felszínesre sikeredett. A kamaszkor azért nagyon megvisel mindenkit, főleg, hogyha a család távol van, és itt be tudtunk mi lépni, és itt tudtuk őket a leginkább támogatni.
0: Visszakanyarodva az elhívásotokhoz, mit gondoltatok, ha lehet mondani ilyet, hogy mi lesz a sikere, vagy mik a kilátásai ennek a missziói jelenléteteknek?
1: Aki gyerekmisszióban van, vagy tanít, gyerekekkel foglalkozik, az nagyon jól tudja, hogy a gyümölcsöket sokszor nincs szerencsénk meglátni. Amit mi látunk, az az, hogy egy gyerek lázad, hát a közepére se hiányzik az, amit mi próbálunk értékként közvetíteni neki. Úgyhogy a sikerek a mindennapokban nagyon ritkák azoknak az embereknek, akik gyerekekkel foglalkoznak. Persze van egy-két csillogó szemű gyerek, aki tartja bennünk a lelket, de a mi reménységünk ne ebben legyen, hanem a mi úrunkban, aki a munkát elvégzi a kellő időben. És akkor látjuk azt, hogy mégis volt értelme a mi fáradozásunknak, amikor az öreg diákjaink visszatérnek, és mesélnek arról, hogy milyen jó volt, amikor az órán valamit játszottunk, vagy a lakásunkban egy vendégség volt, vagy együtt kirándultunk. És még meg azt látjuk, hogy kiegyensúlyozott felnőttek lettek, akik átvették az iskolának az értékrendjét, és olyan szakmában vannak, vagy olyan családi életet élnek, amit mi jónak tartunk. A missziónál sokszor a keresztelés száma szokott lenni a mérce. Hány embert ért meg? Hányan keresztelkedtek meg? Ez is például Indiában egy eléggé nehéz kérdés, hiszen a térítés az indiai kormány szempontjából tiltott tevékenység, bár én azt vallom, hogy ember nem térít, hanem csak a Szentlélek az, aki a változásokat a szívekben el tudja végezni, és ehhez ritka az, hogy egy embert használ föl, hanem általában egy közösséget. Mi is a Kodaikanálban a többi tanárral együtt imádkoztunk, és beszélgettünk a gyerekekkel azért, hogy az életek változzanak. Sokszor születtek döntések, sokszor nyíltak meg szívek, de nem mindig követte ezt olyan nyilvános döntés, hogy valaki megkeresztelkedjen. Ha például valaki keresztény családból származott, akkor sokszor a keresztelők az otthoni gyülekezetben voltak. Ha viszont valaki hindú vagy muzulmán háttérből jött, és Isten iránti szeretete, illetve Jézus iránti hitbeli meggyőződése olyan szintre jutott, hogy ő már inkább kereszténynek vallotta magát, akkor mi nem beszélhettük rá a keresztségre, hiszen kiskorúakról volt szó, és ilyenkor mindig a szülő beleegyezése is kellene hozzá. Így sokszor nem tudjuk, hogy az a mustármagnyi hit az fává cseperedette, vagy nem. de az Úr tudja, és van reménységünk arra, hogy beérik az a vetés, amit mi elkezdtünk.
0: Említetted a bibliaórákat, amiket nálatok az otthonotokban is tartottatok, vagy ifiket. Ott mennyire tudtatok elmélyedni az ige magyarázatában ezekkel a gyerekekkel, akiknek ez talán teljesen új volt, vagy idegen, vagy csak érdeklődők voltak, és hogyan tettétek át a gyakorlatba, és hogyan mutattátok be az igének a valóságát, és azt, hogy nem egy tőlünk elrugaszkodott valami az, amire Isten tanít minket.
1: Az ifjúsági óra, aminek mi voltunk a fővezetői, olyan néven futott, hogy Teen Dimensions, tehát tínédzser látószögből vizsgáltuk meg a bibliai történeteket. És mi a kérdés egy tínédzsernek? Lehet kérdés a magányosság, lehet kérdés az, hogy összeveszett a legjobb barátjával, vagy bizonytalanság van benne a jövő iránt, hogy hol fog tanulni, merre tart a világ, egzisztenciális kérdések. És ezért az ifjúsági órán mindig olyan tematika volt, hogy a gyerekek szempontjából a tínédzser élethelyzetnek megfelelően keressük a választ az igén keresztül. Mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy ők más háttérből jönnek, és nem ismerik a bibliai alapokat, de Jézus is nagyon sok olyan emberrel került kapcsolatba, akinek nem volt teológiai végzettsége, vagy más hitbeli háttérből érkezett, és ez nem volt soha probléma, mert az isteni igazság, az ő válasza a mi kérdéseinkre, az nagyon egyetemes. És akár keresztény háttérből, akár más vallású háttérből jött valaki az ifibe, mindenki úton járó, kereső fiatal volt, és mindenkinek egyénenként kellett megvívnia ezekkel a komoly kérdésekkel, ahogy a gyermeki hitüket, vagy a szülőtől kapott vallásos hátterét egyre inkább megkérdőjelezték, és egyre inkább a saját felnőtt, megharcolt hitüket építették fel. Az ifjúsági óra ilyen szempontból nagyon sokszor a Biblia mellett a kritikus gondolkodásra is épült, mert fontos az, hogy az ember megharcolja a hit nemes harcát, és ne csak vakon átvegyen dogmákat.
0: Jó Angelika, angol hittanszakos tanárt, az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem. A gyerekeitek, akik ott a saját kamaszkorukon is keresztül jutottak, és kilábaltak lassan belőle, hogyan élték meg ezt az egész missziói kalandot és utat, és a házasságotokat esetleg miben erősítette?
1: Mondjuk, hogy teher alatt nő a pálma, hát itt volt tényleg növekedés, mert volt teher. Barbie 6. végezte el, Ádám a 4., amikor Indiába kimentünk. Minden barátságukat egyik napról a másikra elveszítették, mindent angolul kellett csinálni, az persze nem ment olyan jól. Viszont idővel egyre inkább otthon érezték magukat, és azt vettük észre rajtuk, hogy az iskola értékrendjét nagyon szépen átvették. Sokkal türelmesebbek, sokkal megértőbbek voltak a különbségek irányába, mint egy átlag magyar gyerek. Szemük előtt látták azt a sok extrém különbséget, ami van az emberek közt a társadalmon belül. A törődés is nagyon megerősödött bennük, és talán emiatt alakult úgy az életük, hogy Barbie pszichológia, Ádám pedig diplomácia szakra ment tovább. Úgyhogy a társadalom szolgálata, az emberek felé szolgálat, az mindkettőjüknek nagyon fontos lett. A próbák azok nem csak a gyerekek életében, hanem a családunk életében is jelen voltak. Ádámnak perforált vakbél majdnem az életébe került. Aztán volt a COVID járvány miatti hatalmas változás az életünkben. 2 évig online kellett tanítanunk, 2 évig nem hagyhattuk el a településünket. Úgyhogy ezek nem voltak könnyű időszakok, de Isten átsegített bennünket, és talán erősebben kerültünk ki ezekből a próbákból. A házasságunkban pedig, hát már 29 éve vagyunk házasok, hát egy ekkora kaland, egy ekkora nászút, hogy mi Indiában voltunk 13 évet, kinek van még?
0: Vált esetleg fontossá számotokra egy ige, vagy van-e, ami kiemelkedik?
1: Számomra nagyon kedves ige a 139. Zsoltár. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Isten jelenlétét a világ bármelyik pontján érezhetjük, és még hogyha a világ végére mennénk, akkor is ott van Isten bármilyen élethelyzetben. Úgyhogy ez a Zsoltár nekem nagyon fontos.
0: Missziói együtt munkálkodás szempontjából, ha visszatekintetek az előző évtizedekre, mi vált fontossá nektek, kikkel dolgoztatok együtt, vagy kikkel van most is egy együttműködés, és mit látsz a misszió terepén Magyarországon?
1: Hadd kezdjem még Indiából, hogyha oda-vissza nézünk, azt láttuk, hogy kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, nem jó, hogyha széthúzunk. Az iskolai gyülekezetben ökumenikus módon volt az istentisztelet, és nagyon áldásos volt az együttműködés. És ugyanezt mindig öröm nekünk megélni Magyarországon is, ökumenikus közösségekben, akár a misszió iránt lelkesedő testvérek közösségébe. Hogyha visszagondolok az életünk során, ez a missziói tűz minket nagyon sok emberrel kapcsolt össze, bármilyen felekezetből jönnek, bármilyen missziói szervezettől. A kapcsolópont az annyira természetes volt, és annyira lelkesített bennünket, hogy nagyon könnyen tudtunk együttműködni. Így kerültünk kapcsolatba a Wycliffe Bibliafordítók Egyesületével, vagy az OM Magyarországgal. Mindig azt gondoltuk, hogy a feladat olyan nagy, hogy széthúzás helyett inkább fogjunk össze, és egyesítsük erőinket, és így indítsunk még több embert a misszió mezőre. Így volt évtizedeken keresztül közös programunk, több szervezettel, több felekezettel, olyan ifjúsági programokban, mint például a Szélrózsa, a Küldetés Sátorban, vagy a Balatonneten, a Missziói Expon, és ezek a kapcsolatok mindig nagyon áldottak voltak.
0: Zárásként mi számodra a missziónak a tartalma, ennek a küldetésednek és a küldetéseteknek a lényege, az értelme?
1: Mim van, amit nem kaptam. Minden, amim van, Isten ajándéka. Az életem, a képességeim, a tehetségem, a gondolataim, a kérdéseim, minden, amit kaptam, az tőle van, és azért kaptam, hogy az életemben ezt mások javára használjam. Azt gondolom, hogy az a fény, az a békesség, az a remény, az a szeretet, ami Istentől az én szívemben van, még ha gyenge is, könnyen megosztható másokkal, és továbbadhatom szóval, cselekedettel, egy mosollyal, bármivel szebbé tehetjük egymás életét. A tanítás az a legegyszerűbb, legfrappánsabb módja az ilyen érték közvetítéshez, de hazatérve, bárhol tevékenykedek, azt hiszem csak keresni kell, de könnyű megtalálni a lehetőséget, hogy Isten szeretetét továbbadjuk.
0: Kedves hallgatóink, végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Mai vendégünk Jó Angelika, angol hittanszakos tanár volt. Ő férjével, Jó Andrással együtt tanárként missziói úton járt Indiában, ahol a Kodaikanál nemzetközi iskola tanárai voltak. Beszélgetésünk újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ online felületein. A Spotify-on lélekhangoló néven vagyunk jelen. A honlapunk címe missio.lutheran.hu. Ha üzennének nekünk, megtehetik azt levélben az evmis@lutheran.hu e-mail címen. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői, fogalmazott Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor. Október 4-én Assisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben, 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyalát. Szent Ferenc Jézus kérésére megújította egyházát, és gazdag lelki öröksége ma is sok gyümölcsöt terem. Tanította katekézisében a Szentatya. A pápa Isten szegénykéjének életére utalva kiemelte, hogy Assisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, aki osztozott Krisztus szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig. Mindenki iránti szeretete, az kézise, az egyház megújulásának hiteles feltételét jelentette. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúság tételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. A magyar kis- és középvállalkozások tulajdonosai adójának tartja a jövőre bevezetendő vagyonadót a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője,

ki az intézkedés tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte a vasárnap közzétett videóban. Rétvári Bence úgy fogalmazott, a vagyonadó a magyar KKV tulajdonosok adója lesz, bár a Tisza kormány azt mondja, hogy majd a dúsgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, az nem így lesz. Valójában a magyar családi kis- és középvállalkozások tulajdonosai fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, mutatott rá. Kifejtette, ha valaki 10, 20 vagy 30 éve vezet egy céget, azt fejleszti, az folyamatosan bővül. A cég értéke nagyon könnyen 1 milliárd forint fölé emelkedik, márpedig e fölött vagyonadót kell majd fizetni, mondta. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka. A tesztet a következő napokban értékelik ki, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, ez volt a vasútvonal végső és eddigi legalaposabb szimulációja. A vonatok már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyforgalom, vagyis a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint órákon át utasok nélkül. A tesztelésen a szakemberek különböző zavarhelyzeteket és azok kezelését is vizsgálták. A kiértékelést a MÁV szakemberei, a hazai közlekedési hatóságok és a TÜV minőségbiztosító cég is elvégzi. Eredményekről beszámolnak majd, írta, hozzátette. Abban hiszünk, hogy az utasokat tájékoztatni kell, nem pedig titkolózni előttük. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, jelenleg a meder használat az állam, a part használat a főváros kezében van. Több esetben egy-két éves kikötői szerződéseket kötnek, ami miatt senki sem fejleszt, méltatlan körülmények uralkodnak. A fővárosi közfejlesztések tanácsa döntésének értelmében olyan működési modellt alakíthat ki a kormány Budapesttel közösen, amelyben a rendszert egységesítik, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezhet az ügyekben, fogalmazott. A nyereséget a budapesti rakpartok és környezetük fejlesztésébe, a főváros épített örökségéhez méltó kialakításába, valamint a Duna közcélú hasznosításába forgatnák vissza, írta. Végül az időjárásról. A hét kellemes, napos, kora őszi idővel indul. Napközben jellemzően 22-26 Celsius fok várható, miközben a hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő. Majd csütörtökön megvastagszik a felhőzet, és többfelé kell esőre, záporra, esetleg zivatarra készülni, miközben a szél is élénk, olykor erős lesz. Derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Hétfőn alapvetően napos, gyengén felhős idő várható, de a Dunántúl nyugati részén átmeneti jelleggel megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a légmozgás jobbára mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 19 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban ellátogatunk Szihalomra, ahol a Kisbocs Babamama Közhasznú Egyesület 20 éves fennállását ünnepelték szeptember 26-án szombaton. Az adásban Gajasné Dósa Katalinnal, az Egyesület létrehozójával, vezetőjével, a település polgármesterével beszélgetünk. Felidézzük a kezdeteket, mérföldköveket, miként fonódik össze a két munkája, és kitekintünk további céljaik felé is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Itt vagyunk Szihalmon egy őrületes születésnapi buli után, hiszen a Kisbocs a 20. születésnapját ünnepelhette. A hallgatók, akik velünk tartanak, ők már tudhatják, hogy mi is ennek a története, és hogy milyen sokféle program van, hogy milyen jó itt Szihalmon gyereknek lenni, és hát ez a mai alkalom is azt hiszem, hogy ezt mutatta. Köszönöm, polgármester asszony, beszélgethetünk erről. Idézzük fel azért mégis egy kicsit a kezdeteket, hiszen ilyenkor 20 év távlatából már azért érdemes visszatekinteni.
1: Hát igen, hát 20 év az rengeteg idő, rengeteg élményekkel, boldog pillanatokkal, örömmel, sírással, tehát minden is történt, de hát egy csodát értünk át 20 év alatt. De a kisfia motivált az Egyesületnek a megszületését, kismama voltam, és volt egy füzetem, és akkor abba írtam fel a kérdéseket, és ezt vittem a szülésznőmhöz, vittem a nőgyógyászhoz, és közben anyukákkal is találkoztam, amikor ezeken a vizsgálatokon részt vettem, és nekik is voltak nagyon sok kérdések, és akkor arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha létrehoznánk egy valamilyen babamama klubot, ahol hívnánk szakembereket, és akkor nem lennénk egyedül a kérdéseinkkel, a problémáinkkal, és akkor minden anyuka fel tudná tenni a kérdést, és akkor az anyukák mi is együtt is tudnánk beszélgetni közben. Úgyhogy ez volt a kezdeti indulás, és utána pedig különböző anyukák jöttek a babamama klubba, valakinek sajátos nevelésű gyermeke volt, roma család, hátrányos helyzetű, különböző problémákkal, kérdésekkel, és tulajdonképpen ezekre az igényekre építve arra gondoltunk, és közben megismertük az EGRI civil házat, az EGRI babamama klubot, hogy egy civil szervezetet kellene létrehozni. Én akkor még azt sem tudtam, hogy civil szervezet és pályázat, hogy akkor úgymond keretben tudnánk gondolkodni, és tulajdonképpen 2006-ban tízen összefogtunk, 10 anyuka, és megalapítottuk a Kisbocs Babamama Közhasznú Egyesületet, és tulajdonképpen utána pedig a Jóisten sodorta elénk a különböző feladatokat. A fő védjegyünk nyilván a családok megsegítése, a gyerekeknek a jólétének a megteremtése, hogy ne legyen olyan gyerek, aki Mikulás csomag nélkül marad Mikuláskor, ne legyen olyan gyerek, aki gyereknapi program nélkül marad gyereknapon. Nyilván fontos célunk a családoknak, a védelemre szoruló családoknak a megsegítése, és tulajdonképpen ez már egy kis bővült, és megismertük a hasonló problémákkal, vagy különböző problémákkal foglalkozó civil szervezeteknek a tevékenységét, és arra gondoltuk, hogy mutassuk már meg a civil szervezeteket, mert valaki a hagyományőrzéssel foglalkozik, valaki a fogyatékkal élőkkel foglalkozik, valaki a vakokkal foglalkozik, és ennek a gondolat alapján született meg a Civil Expo, amit egy picit tovább gondoltunk, hogy a szférák találkozása, és nem csak a civil szervezetek, hanem az önkormányzati szféra, a vállalkozó szféra, az egészségügy, a szociális szféra együtt állítanak ki, és akkor tulajdonképpen így a Civil Expo, így már 16. alkalommal volt az idén, 65 kiállítóval, megyéből, megyén túlról az összes szféra képviseltette magát, és tulajdonképpen ez már egy színes randevú. Másik nagy rendezvényünk szintén az igények épülve kialakult hagyományőrzően először anyateljes világnap, hangsúlyozva anyateljes táplálás nap, hangsúlyozva anyateljes táplálás

0: a Kisbocs Mikulás, ahol a kisbocsos gyerekek mellett az összes gyereknek megajándékozzuk. Az idén visszatérünk a gyökerekhez, és arra gondoltuk, hogy hátrányos helyzetű családokat lepjük meg, be fogunk csengetni a délután leple alatt, Mikuláskor, és hát viszünk mindenkinek egy ajándékot, úgyhogy remélem, hogy fogunk egy kis örömet és boldogságot okozni. Ugyanis nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyan gyerekek, akik Mikulás alkalmával kint ülnek az ablak előtt és várják a Mikulást, és amikor nem érkezik, akkor azt gondolják, hogy ők rossz gyerekek, és hát nem rossz gyerekek, hanem valószínűleg a szülőknek nem jut arra plusz pénz, hogy mi Mikulás csomagot is vásároljanak. Úgyhogy arra gondoltuk, hogy ezeknek a gyerekeknek mi okozunk egy örömet, és bebizonyítsuk azt, hogy a Mikulás létezik.
1: Lehet, hogy akkor, akik most ezt hallgatják, még nekik is meglepetés lesz, hiszen ez nagy öröm és boldogságot visznek nekik oda. Tekintsünk még egy kicsit arra vissza, hogy azért itt a 20 év alatt mi volt olyan mérföldkő történés, vagy emlékezetes pillanat, ami meghatározta a Kisbocsnak a létezését, vagy a továbbvívését?
0: Hú, hát szerintem sok pillanat is volt, sok mérföldkő. Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon fontos mérföldkő az, hogy sikeres pályázatot nyertünk a Partners Hungary Alapítványnal, amikor a játékközpontot megálmodtam. Ott ugye az volt a cél, hogy különböző hátterű gyerekek játszanak együtt, és azt gondoljuk, hogy a kora gyerekkori fejlesztésbe belefektetett energia az öntően meghatározza a felnőtt életet, az, hogy milyen ember válik belőle. És arra gondoltunk, hogy egy ingyenes játszóházat hozunk létre, ahol bárki bármilyen családi háttérrel jöhet játszani, és azt látjuk, hogy gyerekkorban nem számít az, hogy most valaki fogyatékkal élő roma, vagy menekült, vagy bármi, nagyon jól el tudnak játszani, és hát nagyon boldog vagyok, hogy az idén ugyanennél a alapítványnál sikerült megnyernünk a játék kuckó, tehát könyvkuckónak a létrehozásra pont ülünk, és ezt egy foglalkozást előzte meg, és ennek az volt a célja, hogy bevontuk a döntéshozásba a gyerekeket, és ők választották ki a könyveket is. 0-10 éves korosztályban ugye tematikusan bontva vannak a könyvek, és maga a kuckó kinézetét is a gyerekek csinálták, és mi festettük meg amatőr szinten. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon nagy mérföldkő az életünkben, akár egy település életében is, hogy egy játékközponttal rendelkezik, ami nem csak egy játékközpont, hanem egy tematikus programok megvalósuló helyszíne, Baba Mama Klub, Baba Zenei, Baba különböző szakembereknek az előadása, házi orvos, védőnő, fogorvos, és sorolhatnám. De tulajdonképpen, mint az első gondolatom, amikor a kisfiam született, ez tovább él, hogy minden hónapban jön egy szakember, és akkor a kismamák itt együtt vannak és beszélgetnek, hogy én amikor eljövök, már a kisfiam 22 éves, akkor mindig eszembe jut, hogy amikor tartottam a kezembe, és akkor a Baba Mama Klubba beszélgettem az anyukákkal, hogy ez, hogy 22 év tulajdonképpen, mert akkor alakult meg ez a gondolat, hogy 20 évig ezt lehet, és ilyen sikerrel és ilyen érdeklődéssel, én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon megható is példa értőkének gondolom, de az is nagy mérföldkő volt, amikor a Bedi Mentor szolgáltatást megcsináltuk, amikor a menekült családok érkeztek Magyarországra, és akkor azt gondoltuk, hogy megajándékozzuk őket, hogy azt érezzék, hogy Magyarországon azért segítünk rajtuk, és amikor láttuk azt, hogy azért ez nem egy-két hétről szól, akkor arra gondoltuk, hogy itt egy nagyobb segítségre van szükség, és létrehoztunk egy Medimentor szolgálatot, ahol minden önkéntesnek volt egy specializált területe, valaki az óvodai beiratkozásba, bölcsődei beiratkozásba segített, valaki ellátást intézte, valaki szabadidős programot csinált nekik, valaki tolmács feladatokat látott el, tehát rengeteg feladat volt, és arra gondoltunk, hogy ez a szociális szakmának egy innovatív eleme lehet, és kispróbáltuk ezt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen az obota szociálpedagógusok körébe. Kidolgoztam erre úgymond egy új tantárgyat, és arra gondoltuk, hogy a Medimentort védjegyoltalom alá is lehetne akkor venni, mint hogy ezt mi találtuk ki. De mondjuk azt nem gondoltam volna, hogy sikerül is, és amikor megjött, hogy a Medimentor megkapta a védjegyoltalmat, azt gondolom, hogy ez is egy nagy siker volt. Illetve az is egy nagy mérföldkő volt, amikor a menstruációs szegénység ellen küzdöttünk, és női klubokon keresztül beszélgettünk a menstruációs szegénységnek a létezéséről, és még jogszabálymódosítási javaslatot is írtunk, amit átadtunk az akkori országgyűlési képviselőnek, és azt nem gondoltuk, hogy valaki jelöl minket erre egy innovációs díjra. Svédország magyarországi nagykövetétől megkaptuk az innovációs díjat. És hát azok a mérföldkövek, amikor

0: a Három királylány, Három királyfi mozgalomtól családbarát hely kitüntetést kaptuk, vagy a Heves vármegyi családokért díjat kaptuk, és nem a díjak, amiért földkövek, hanem ezek a díjak mindig megelőztek egy ugrást, hogy valamit megint olyan dolgot léptünk meg, ami egy olyan álom, ami egy ilyen elismertséget vonz maga után. Nagyon sok ilyen mérföldkő volt, de az a legnagyobb mérföldkő számomra, hogy egy csomó önkéntes ember csatlakozik az Egyesülethez is, hogy szeretnek velünk lenni, és hogy 20 éve fogják a kezemet, és hogy nem morzsolódnak le. Együtt álmodunk, és együtt álmodjuk meg azokat a dolgokat, amiket azt gondoljuk, hogy jó, hogyha a világban megvalósul.
1: Ez lett volna egy következő gondolatom, hiszen azért itt elhangzott az is, hogy édesanyák összefogása tulajdonképpen, hogy megmaradhatott maga a kisbocs is, hogy egyáltalán tovább tudják ezt gördíteni, és hogy annyi édesanyának tudnak segíteni. Kik azok, akik ezt ebben segítettek a kezdetekkor, és ők itt vannak-e még?
0: Igen. Tehát, hogy az a csoda, hogy amikor ezt kigondoltam, akkor megkerestem azokat a szociális partnereket, pedagógusokat, hogy szakemberként is megtámasszák az Egyesületnek a létét, de ugyanúgy azok az anyukák, akikkel kigondoltuk is, jönnek a rendezvényeinkre, és itt vannak, és segítik a munkánkat, és azok a szakemberek, akik önkéntessé válnak, azok is közülük nagyon sokan itt vannak a 20 év alatt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a csoda, hogy tulajdonképpen nem változott a csapatnak a magja, hanem az bővült, és 2012-ben, amikor nyertünk egy támogatós projektet, Szociális Információs és Önkéntes Pont névén, akkor abban a programban 480 önkéntes regisztrált az Egyesületünkhöz. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan missziót vállalunk föl, amihez azt gondolják az emberek, hogy érdemes és jó csatlakozni.

0: mi sem bizonyította jobban, mint az, hogy a mai napon itt mennyien együtt tudtak ünnepelni, rengeteg gyerek, és rengeteg program, kiegészítő, minden, ami az ő boldogságukat fokozta, ezt kézzel tapasztalhattuk itt a jelenlévők, ez valami fantasztikus összefogás. Hogyan sikerült ezt összehozni?
1: Először is, ugye, ilyenkor leülök és elgondolom, hogy milyen lehetne egy olyan szülinap, ahol boldogok a felnőttek is, az idősek is, és a gyerekek is. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy ez egy több modulból álló program kell, hogy legyen gyerekparadicsom. Ugye pont a születésnapunkra tették az országos gyereket a magasba programot. Ez borzasztó nagy megtiszteltetés. És hát mindenképpen legyenek makaronok, csokik, torták, felnőtteknek ugye Pál Feri atyát gondoltam, és nyilván az egészségnapot. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen a szívemre kellett hallgatni, utána elmondtam az önkénteseknek, ők visszacsatolták, hogy hát sok feladatból áll, és el fogunk fáradni, de hogy ez egy szép gondolat, amit kigondoltam, és tulajdonképpen egy szépen tudatosan felépített gondolatból valósult meg a mai nap. Arra törekedtem, és arra törekedtünk az önkéntesekkel, hogy mindenki úgy menjen haza, hogy de jó volt itt lenni.
0: És hát térjünk arra is ki, hogy de jó itt Szihalmon gyereknek lenni. Miért jó itt Szihalmon gyereknek lenni?
1: Hát azt az a gyerekektől kellene megkérdezni. Én nekem abban szerepem, hogy minden eszközt megteremtsek arra, hogy azt érezzék, hogy jó gyereknek lenni. De tulajdonképpen mondhatjuk is, hogy a Minifesto projekt kapcsán hivatalosan is jó gyereknek lenni. Tehát felkerültünk egy nemzetközi térképre, és tulajdonképpen hivatalosan is jó gyereknek lenni, és ehhez kapcsolódik az, hogy elméletileg tényleg valamit nagyon jól csinálhatunk, mert hogy október 20-án utazok Lisszabonba, ahol a lisszaboni polgármester meghívására részt veszek egy nemzetközi konferencián, miszerint innovatívnak találják azt, hogy valaki civil szervezet vezető és polgármester, és hogy ennek a kettőnek a fúziójából milyen dolgok születnek egy adott település életében, vagy egy egyesület életében, és az önkormányzatiság szerepe, hogy kapcsolódik a koragyerekkori fejlesztés a fontosságához, egy civil szervezetnek vagy a helyi akciócsoportnak milyen jelentősége van ebben. Úgyhogy ezt fogom majd elmondani Lisszabonban, úgy nagyon izgulok. És hát ez is azt mutatja, hogy egy kis településről milyen messzire el lehet jutni a kisbocsnak, úgyhogy méltón szeretném majd képviselni az egyesületet, illetve a települést is. Úgyhogy hivatalosan jó gyereknek lenni, hogyha a játékközpontban szétnézek, akkor jó gyereknek lenni, bárcsak nekünk is lett volna ilyen lehetőség, meg ilyen játék a kezünkben. Én azt gondolom, hogy a szihalmi gyerekek, ha kisbocsra gondolnak, látva a rajzokat, illetve a verseket, ők jól érzik magukat. Az egyik apuka mondta folyosón pár perccel ezelőtt, hogy gratulál, és hogy a kisbocs már egy brand.
0: És hát maradjon is az. Milyen tervek vannak a későbbiekre nézve? Hogyan lehet majd megosztani a polgármesteri feladatokat a kisbocsnak a vezetésével?
1: Én azt gondolom, hogy hál' Istennek nagyon sok önkéntesünk van, illetve van két egyesületi elnökünk is, akik ugye segítenek abban, hogy ezeket a feladatokat ugye megosszuk. Hát nyilván az irányítás, illetve a projekteknek a létrehozása az az én feladatom, de ezeknek a megvalósítás és a megszervezésében is nagyon sokat vannak, de egyébként vannak ugye átfedések is a polgármester és a kisbocs között, hisz a település rendezvényei azért kompatibilisek az egyesületnek a céljaival és a rendezvényeivel, és hát tulajdonképpen az egyesület tud segíteni az önkormányzatnak, hisz az önkormányzatnak se pénze, se kapacitása, se humán erőforrása nincs, és most polgármesterként nagyon meg tudom tapasztalni azt, hogy egy ilyen civil szervezet, de nem csak a kisbocs, hanem a településen működő szihalmi fúvósok, a tobánosok, az önkéntes polgárőrök, a önkéntes tűzoltók, a szimóbe, tehát nagyon sok egyesület az, aki segíti az önkormányzatnak az életét. Én azt gondolom, hogy az a jó megközelítés egy polgármesternek, hogy belássa azt, hogy ezek a civil szervezetek olyan együttműködő partnerek, amelyek leveszik a terhet az önkormányzat válláról. Tehát rengeteg szervezet programokat csinál, rengeteg szervezet szolgáltatásokat csinál, de ez egy önkormányzat nem tudná megcsinálni. Tehát nincsen a kapacitása rá. Tehát, hogy óriási hálával tartozok az egyesületeknek a programjaért, a szolgáltatásaért, hogy ezeket megcsinálják, és a település jó hírnevét, a település minőségét minőségét fejlesztik ezáltal. Én azt gondolom, hogy azt nem kell élesen szétválasztani, ez egymásra épül, és polgármesterként kamatoztatom a civil szervezetben tapasztalt tudásomat, és ez oda-vissza segíti a munkámat.
0: Van esetleg valamilyen pályázat vagy cél, amit szeretnének elérni, ha nem is a közeljövőben, de egy kicsit távlati terveket nézve?
1: Hát mindig van az egyesületnek célja, meg terve. Tulajdonképpen most két, sőt három programba is vagyunk benne, ami még most jön, tehát még hétfőn lesz ezzel kapcsolatban egy konzultáció, és ez egy pont egy jó példa arra, hogy a Kisbocs és az önkormányzat együttműködése, ugyanis a Kisbocs pályázott egy Interreg projekten belül egy magyar-szlovák program pályázatra, és ezen a pályázaton keresztül az iskolával szeretnénk együttműködni, illetve az önkormányzattal, ugyanis egy ifjúsági házat szeretnénk létrehozni ennek a pályázatnak a keretén belül, ugyis a önkormányzat megkapta a takarékszövetkezetet az államtól, még ugye tavaly, és ennek az épületen belül szeretnénk egy ifjúsági házat kialakítani, ahol a felnőtt fiatalaboknak is konditermet, a fiataloknak pedig pingpongozó asztalt, szimulátorgépet, társas játékot, egy kis egészséges büfét, ahol minden korosztály beülhet, és az asztalon lesz römikártya, sakk, stb. De tulajdonképpen ennek az ifjúsági háznak a megvalósítása ennek a keretében zajlik, és ez beépül egy lemorzsolódás projekt keretében, ahol az a célunk, hogy a gyerekek nem morzsolódjanak le az iskolába, menjenek tovább tanulni, és ehhez adunk egy kis muníciót, úgyhogy ezeken dolgozunk, és hát ugye a koragyerekkori fejlesztés programban is partnerek vagyunk a Partners alapítványnak, úgyhogy 3-4 új gondolat is van, tehát nem unatkozunk.
0: Összességében és így a műsoridő vége felé. Hogyan értékeli ön, hogy sikerült ez a szülinap?
1: Hát én azt gondolom, hogy én szemszögemből, meg hogy a gyerekeket próbáltam figyelni, illetve a felnőtteket, mert minden korosztály úgy valóan megtalálta magáit. Én azt gondolom, hogy egy jól sikerült tartalmas születésnap volt, és bízom benne, hogy mindenki úgy ment haza, hogy tényleg jó volt, és hogy minden rendezvényünkre vissza szeretnének jönni, mert hogy Szihalmon kaptak valami olyasmit, amit a szívükbe zárnak, és szívesen visznek haza.
0: Hát akkor Isten éltesse a Kisbocsot.
1: Köszönöm
0: szépen. És mindazokat, akik ezért tettek. Köszönöm az interjút.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Gajasné Dósa Katalinnal, a Szihalmi Kisbocs Babamama Közhasznú Egyesület létrehozójával, vezetőjével beszélgettünk az Egyesület 20 éves fennállása alkalmából. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt, Berec Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Sziluett című női műsorunkban ma is a magyar királynékkal foglalkozunk, egészen pontosan most is egy királynéval, Lokietek Erzsébettel, róla fogok beszélgetni, Tircsné dr. Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatóval. Előjáróban mit kell tudnunk őről, milyen magyar királyné volt ő?
4: Károly Róbert királyunk felesége, Nagy Lajos királyunk anyja. Amikor előadásokat szoktam tartani, és Lokietek Erzsébetnek a neve elhangzik, akkor néha úgy őszintén kibudjan a hallgatóimból, hogy ők még erről a királynéről nem is hallottak, és nem is tudják, hogy ki ez. Aztán én ilyenkor mindig azt mondom, hogy dehogy nem tudják, és majd rá fognak jönni, amikor a vele kapcsolatos legendákról beszélek, hogy dehogy nem ismerik. De mielőtt Lokietek Erzsébet életébe belekezdenénk, illetve a legendáit elkezdeném mesélni, ismét egy mottóval, illetve egy gondolattal szeretném indítani az előadást, ezt a mai műsort, méghozzá Babits Mihálytól egy gondolattal. A múlt nélkül nincs jövendő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe. Nos, Lokietek Erzsébet Károly Róbert királyunknak a negyedik felesége volt. Első három felesége Károly Róbertnek meghalt, és utód nélkül haltak meg, illetve csecsemőkorban a megszületett gyermekek is. Tehát Károly Róbert utóda mindegyik, ugye Nagy Lajos királyunk is, Lokietek Erzsébet a negyedik feleségtől születtek. Lokietek Erzsébet pedig nem más, mint negyedik Béla királyunk dédunokája. Ugyanis negyedik Béla királyunk Jolán nevű lányától származik, Jolán unokája Lokietek Erzsébet. Károly Róbert királyunk pedig úgy tarthatott igényt a magyar trónra, hogy a nagymamája, Árpádházi 5. István királyunk lánya, Mária. Tehát nőágon öröklődött tovább az Árpádok vére Károly Róbert királyunkban. Tehát Nagy Lajos királyban két Árpádházi királylány vére ért össze.
3: Mind a két oldalról Árpádházi királyok voltak az ősei, így vagy úgy?
4: Így van, csak ugye az egyik ágon dédunoka, a másik ágon pedig már ők unoka, tehát egyel több leszármazás, de két Árpádházi királylánynak a vérvonala a Magyar Anzsú királyainkban, hiszen ők már nem Árpádházi származású királyok, hanem a Magyar Anzsú királyaink voltak. Tehát Lokietek Erzsébet negyedik Béla királyunk dédunokája, Károly Róbert királyunk felesége. Két gyermeke született, Lajos és Endre. És Lokietek Erzsébet egyike azoknak a magyar királynéknak, akik nagyon is sokat vállaltak magukra az ország politikai életéből. Károly Róbert bármennyire is nagy és tehetséges királyunk volt, de támaszkodott a feleségére. Károly Róbert halála után egyébként például Lengyelországba kormányzóként is elutazott, tehát a Personál Unió idején egy ideig Lokietek Erzsébet a krakkói udvart irányította. Kálti Márk krónika írónk gesztájában írja Károly Róbertre, hogy otthon Karobertónak, vagyis Károly Róbertnek nevezik. Mondhatjuk azt, hogy Kálti Márk keresztelte el Károly Róbertet Károly Róbertnek, aki egyébként Carolus Rexként, tehát Károly királyként írta alá az okleveleket, és az ő idejében vert pénzeken is a Carolus Rex megfogalmazás szerepel. És hagy fűzzem itt hozzá azt a viccet, vagy humort, vagy nem is tudom, minek nevezhetjük. Pesten a Robert Károly körút. Annak idején a kommunista rezsimben egy tanácsi dolgozónak csak az jutott el a tudatáig, hogy nem magyar származású uralkodóról van szó, és ezért meg kell fordítani a nevét. Na most Robert Károly nevű uralkodónk soha nem volt, csak Károly Robert. De a körút az Robert Károly körút nevet viselte évtizedeken keresztül. Nos, Lokietek Erzsébet idősebbik fia, ugye Nagy Lajos királyunk, akire a nagy jelzőt már jóval halála után az 1300-as évek vége felé egy Lorenzo de Monassis nevű velencei követségi titkár aggatta, illetve ő ítélte meg úgy Lajos királynak a tetteit és az uralkodását, hogy megérdemli a nagy jelzőt. Tehát nem a magyarok, hanem egy velencei követségi titkár. Úgy gondolom, hogy ezek után aztán 1845-ben a Hazáról című költeményében Petőfi Sándor joggal írhatta azt, hogy nagy volt hajdan a magyar, nagy volt hatalma birtoka, magyar tengervizében hunyt el észak, kelet, s dél hulló csillaga. Lajos királyunkat nagyon gondosan nevelték, és nagyon gondos nevelésben részesült. A hét szabad művészetre például Neszmélyi Miklós és Lackfi Dénes ferences rendi szerzetesek oktatták a trónörököst. A lovagi mesterségre az ország legnevesebb nemesi lovagjai Druget Miklós, Kistapolcsányi Miklós és Poháros Péter. 9 éves volt Lajos, amikor az első trónörökösi tevékenységében részt vett, méghozzá kézjegyével látta el az 1335-ös visegrádi királytalálkozó dokumentumait. Ugyanis a visegrádi királytalálkozót ezt bizony Károly Róbert királyunk hívta össze, és Luxemburgi János cseh király, illetve Nagy Kázmér lengyel király vett rajta részt. Csatában és harcban 10 éves korában vett részt Lajos, bár nyilvánvaló, hogy a királyi testőrök rendkívül módon vigyáztak a trónörökösre, akkor, amikor a visegrádi királytalálkozó szerződése értelmében a magyar és lengyel csapatok megsegítették a cseh királyt Habsburg ellenes csatáiban és harcában. És 16 éves volt, amikor Károly Róbert meghalt és királlyá koronázták 1342-ben. És királlyá koronázása után csak néhány év telt el, amikor bekövetkezett az az esemény, hogy kisebbik testvérét, Endrét, akit már gyermekként eljegyeztek és el is vittek Nápolyba, Nápolyi Johanna férjeként Nápolyban meggyilkolták. Ez 1345-ben történt. Még csak 20-as évei elején járt ekkor Lajos, a magyarok királya. És a merénylet után 2 évvel 1347-ben indította azt a bizonyos első itáliai hadjáratát Lajos királyunk, amely öccse meggyilkolását számon kérte Nápolyi Johannán. Tulajdonképpen mai napig sem lehet tudni, hogy Endrét miért ölték meg Nápolyban. Tény, hogy akkor szándékoztak Nápoly királyává koronázni Endrét, de Johanna Nápoly trónját a nagyapjától úgy örökölte meg, hogy Johanna az uralkodó. És még Johanna halála után sem Endrére szállt volna a nápolyi királyi cím, hanem Johanna húgára, Máriára, illetve a gyermekekre. Tehát Endre semmiképpen nem lett volna Nápolynak királya.
3: Tehát akkor itt nem lehetett az trónféltés.
4: Nem, egyáltalán nem lehetett, ezért nem lehet tudni, hogy mi lehetett az ok, hogy a 18-19 éves herceget a tarantói és duradzói hercegek megölették. Maga a merénylet egyébként úgy történt, hogy egy vadászatról tért haza Endre, és éjszaka fölzörgették a hálótermében azzal, hogy fontos levél érkezett, és kicsalták a hálóterméből egy másik terembe, és itt támadtak Endrére a merénylők. Innen még el tudott menekülni vissza a hálószobájába, de mire visszaért volna a hálószobájába, az már belülről be volt zárva. A hálószobában csak Johanna tartózkodott. Endre magyar dajkája segítségért kiabált és segítséget hívott, senki nem jött a magyar herceg segítségére. Másnap reggel a palota kertjében a kertfalánál találták meg Endre holttestét.
3: Tehát akkor minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a feleségének is szerepe volt abban, hogy őt megölték, legalábbis nem védte meg.
4: Nem védte meg, és hogy tudhatott a merényletről, illetve erről a merénylő szándékról, ez teljesen egyértelmű. Az, hogy Endre holttestét pár nappal később tisztességesen felravatalozták, és a nápolyi San Gennaro templomban végül is eltemették, ez is csak és kizárólag a magyar dajkájának volt köszönhető. Johanna kiadott egy úgynevezett körlevelet, amelyet a korabeli itáliai városállamokba eljuttatott, és ebben a körlevélben azt írta, hogy ifjúi kalandra indult Endre, és e kaland között történt a merénylet, és kvázi féltékenységből ölték meg. Persze, aki elkövette, valaki bevallotta, és megölték, és számon kérték a hercegnek a elpusztítását. Johanna ezt a levelét soha nem vonta vissza, gyakorlatilag önmagával került ellentmondásba, hiszen a hálóterem az valóban belülről volt bezárva. Azt állította egyébként Johanna, hogy ő időközben elaludt, de közben bezárta az ajtót. Elég érdekes események. Nos, Nagy Lajos királyunk ezért indult számon kérni öccse halálát. Három hadjáratot vezetett Itáliába. Mind a három hadjárat során tönkreverte Johanna seregeit, aki időközben férjhez ment Tarantói Lajoshoz. Gyermekei születtek, de azért az istenítélet nem került el Johannát sem, mert a gyermekei csecsemőkorban kivétel nélkül mindegyik meghalt, és a felnőtt kort egy gyermek sem érte meg. Nos, Tarantói Lajos egy eléggé nevetséges, vagy legalábbis számomra eléggé nevetséges figurája a történelemnek, ugyanis a hadjáratok során folyamatosan lovagi párbajra hívta ki Lajos királyt, aki természetesen elfogadta a kihívást, de mielőtt a megállapodott idő és a párbajra sort került volna, Tarantói Lajos mindig visszalépett. És ezt kétszer-háromszor is eljátszott a Tarantói Lajos, és ezért mondom azt, hogy elég nevetséges egy gyáva figurája lehetett a itáliai nápolyi történelemnek és Johannának. Hát úgy gondolom, hogy rossz cserét csinálhatott egy magyar Endre herceg helyett egy ilyen gyáva kukac Tarantói Lajost választani férjként.

0: Lajos királyunk harcmodoráról és csatáiról nagyon sok leírás maradt ránk. A firenzei villáni testvérek, akik korabeli krónikások voltak, számolnak be, hogy igazán, hogy milyen harcmodorban vívta ezeket a hadjáratokat Lajos, és a leírások kísértetiesen emlékeztetnek a honfoglaló magyarok harcmodorára. Lajos egyébként mindig az első sorokban önmaga is harcolt, soha nem egy távoli dombról, lóhátról figyelte az eseményeket, ahogy azt általában az uralkodók szokták tenni. Közeli hívei sokszor szidalmazták is Lajost, hogy miért teszi ki magát ilyen közvetlen veszélynek. Meg is sebesült nem egyszer egyébként Lajos, nyilat lőttek a lábába, stb. Ennek ellenére példát mutatni a katonáinak, igenis ott volt az első sorban, tisztelték is a katonák, és tűzbe mentek érte. Nagyon emberséges és lovagias volt Lajos. Följegyezték róla például, hogy egy-egy meghódított város esetében, pláne ha önmagától meghódolt egy város, akkor soha nem engedélyezte a szabadrablást, ami abban az időben nagyon is szokásban volt. Barletta városánál például a magyar katonáival verette szét egyébként a Lajos oldalán harcoló zsoldos katonákat, akik összetűzésbe keveredtek a barlettai polgárokkal. Persze, ha maga Lajos nem volt jelen a csatatéren, akkor azért időnként a magyar katonákra is átragadt a rablás, de a király jelenlétében soha nem következett be, hogy a védtelen polgári lakosságra rátámadtak volna. 1352-ben kötött békét Lajos és Johanna követei. Lajos egyébként mindig azt követelte, hogy pápai bíróság elé állítsák Johannát a férgyilkosság miatt, mert meggyőződése volt, hogy Johanna adott utasítást, de minden esetre legalábbis csak elnézte, hogy Endrét, az öccsét megölték. A korabeli közvélemény egyébként rendkívül módon elítélte Johanna tettét. Boccaccio például egy eklógájában azt írja, ami nagyon-nagyon csúnya ítélet, egy korabeli középkori ítélet, dühösségtől remegő vemhes nősztényfarkas. Ennek titulálja Johannát, ami nagyon-nagyon csúnya megfogalmazás. Lajos király harcaiban egyébként a csatakiáltás már nem az volt, ami a honfoglaló őseink félelmetes húj-húj csatakiáltás, az ő lovagjai már éjjel Magyarország csatakiáltással indultak harcba. Bánlaki József a Magyar Nemzet Hadtörténelme című kötetben lehet a harcmodoráról nagyon sokat olvasni Lajosról.
1: És ha már Nagy Lajos király, akkor mi miskolciak, diósgyőriek nagyon büszkék lehetünk rá, hiszen a diósgyőri vár az ő korában pompázott talán olyan szépen, mint ahogy most manapság már 2016-ban is pompázik. Tehát fénykorát az ő korában
0: így
1: érte.
0: Van, sőt, a Velencei Köztársaság legyőzésével kapcsolatos békeszerződést ugye itt írták alá a diósgyőri várban. Nem igazán győzte le senki a Velencei Köztársaságot Lajos királyon kívül. Hihetetlen sarcot írt elő a velenceieknek. Másnapra tartozik, hogy csak egyszer fizették meg, utána már elmismásolták a fizetséget, de a békeszerződés az valóban így szólt.
1: Szóval mi diósgyőriek, mi miskolciak, büszkék lehetünk Nagy Lajos királyra, hiszen így is kötődött városunkhoz és magához a diósgyőri várhoz.
0: Így van. Lajos királlyal kapcsolatban van egy nagyon érdekes legenda, méghozzá a halálával kapcsolatos legenda, hogy miben is halhatott meg. A történelmi legenda az úgy szól, és Pór Antal történész, az 1800-as évek történésze volt, aki először fölvetette, hogy Lajos elkapta a lepra betegséget, és ebben halt meg. Kükülei János, aki egyébként Nagy Lajos kancellárja és krónikaírója volt, ő is a leprának tulajdonítja Lajos halálát. Igen, ám csak az érdekesség, illetve a nem érdekesség, hanem tény, hogy a budai jogkönyv az úgy rendelkezett, és a magyar jog az úgy szólt, hogy az az uralkodó vagy királyné, aki a lepra betegséget elkapja, abban a pillanatban le kell váltani a királyságról, vagy a hivatalából. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy valóban lepra okozhatta-e Nagy Lajos királyunk halálát.
1: És legyünk igazságosak, Lokietek Erzsébettel kezdtük a beszélgetésünket, akkor
0: és ővele is fogjuk befejezni és folytatni. És Lokietek Erzsébet legendájával, és itt fogom azt bebizonyítani, hogy dehogy is nem ismeri a kedves hallgató Lokietek Erzsébetet, ugyanis az ő életével kapcsolatban, illetve életében 1330-ban történt a bizonyos Zács Felicián féle merénylet. Amikor Zács Felicián, egy felvidéki főúr, a visegrádi királyi palotában karddal támadt Károly Róbertre, a királynéra, illetve a két gyermekre, Lajos 4 éves volt, ekkor 2 éves volt Endre. És Erzsébet királyné a szószoros értelemben testével védte a két gyermeket, olyannyira, hogy a dühöngő főúr 2 ujját is levágta a királynénak, de Károly Róbertet is megsebesítette a karján, mielőtt egy étekfogó le tudta szúrni ezt a Zács Felicián főurat. Vitatkoznak a történészek, hogy mi lehetett az oka ennek a merényletnek. Tulajdonképpen nem lehet tudni. Valószínűleg a kiskirályoknak egy utolsó támadása, fellángolása lehetett Károly Róbert ellen. Zács Felicián ugyanis Károly Róberttel szemben a kiskirályok harcában Csák Máté oldalán harcolt és oldalára állt. És Károly Róbert ugyan kegyeibe fogadta és elhalmozta birtokokkal, de valószínű, hogy mégsem békélhetett meg Károly Róberttel Zács Felicián, és ezért támadt a királyra, illetve a királyi családra. A merénylet legendája ugye a Zács Klára féle meggyalázás, és itt gondoljanak vissza Bánkbán Melindájánál, amikor azt mondtam, hogy vándormotívum, a feleség vagy a tisztes hajadon meggyalázása, Melinda és Zács Klára története abszolút egy vonulatra és egy gondolatra, a bizonyos irodalmi vándormotívumot jelentheti. A Zács Klára féle merénylet, ez a történések után egy körülbelül 15 évvel tűnt föl egyébként legelőször itáliai krónikákban, és aztán gyökerezett meg a magyar köztudatban. Egy biztos, Károly Róbert bosszúja Zács Felicián, illetve a Zács család ellen valami hihetetlenül mérhetetlen és elképzelhetetlen volt. Zács Klárának levágták az orrát és az ajkát és 8 ujját, lóhátára kötözték és úgy hurcolták körbe a országban, és azt kellett mondania a szerencsétlen lánynak, hogy így jár, aki a király ellen vétkezik. Zács Feliciánnak az idősebbik lányát lefejezték, ennek az idősebbik lánynak a férjét várbörtönbe zárták, és valójában halálra éheztették. Volt egy fia Zács Feliciánnak, őt lófarkára végére kötötték, és gyakorlatilag lovakkal tapostatták halálra. Azt mondhatjuk, hogy Károly Róbert harmadíziglen Zács Felicián családját férfiágon kiirtotta, csak Zács Felicián nővérének és a lánygyerekeknek kegyelmezett meg, de őket is Ródosz szigetére száműzte. Én a magam részéről kizár dolognak tartom, hogy ha valóban csak annyi történt volna, csak idézőjelbetéve, hogy meggyaláztak egy hölgyet, és a hölgy elmondta, hogy mi történt vele, akkor egy Károly Róberthez hasonló nagykaliberű király így áll bosszút azért, mert a hölgy elmondta, hogy ő ellene milyen vétket követtek el. Tehát ezért mondom én is inkább azt, hogy az Zács Felicián féle merénylet a kiskirályok utolsó próbálkozása volt Károly Róbert hatalmának megdöntésére és megdöntése ellenére. A bosszú egyébként a korabeli közvéleményt is megdöbbentette, és néhány hónappal később Havasalföldön járt csatában Károly Róbert, ahol a románokkal szemben elveszítette a csatát, ezt például istenítéletnek és bosszúnak fogták föl a magyar nemesek. Maga Károly Róbert is ebből a csatából csak úgy menekült meg, hogy egy Héder Dezső nevű lovagjával ruhát cserélt és páncélt cserélt, és így, mint egyszerű lovag, Károly Róbert megmenekült, Héder Dezső ott maradt a csatatéren, és meghalt. A Zács Felicián féle merénylet, ugye, amit Lokietek Erzsébet, mint anya védte a gyermekeit, valójában a magyar köztudatba Arany János csodálatos balladájából került be, a Zács Klára féle balladából, hiszen Arany János egyértelműen azt a legendát írja le, hogy Zács Klárát ugye elcsábítják akarata ellenére, és bevallván édesapjának a történéseket, az apa emiatti fölháborodásában támad az uralkodóra és a családjára. Igen ám, csak ennek a balladának van egy utolsó verszaka, és azt kell tudnunk, hogy ez a ballada, ez 1855-ben írta Arany János. Tehát a 48-as szabadságharc vérbefolytása után 5-6 évvel, és az utolsó verszaka ennek a balladának így szól, és ezzel zárom Lokietek Erzsébet magyar királynéről szóló előadásunkat. Rossz időket élünk, rossz csillagok járnak, Isten ója nagy csapástól mi magyar hazánkat.
1: Tirsné dr. Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatóval beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői, fogalmazott Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor. Október 4-én Assisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben, 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyalát. Szent Ferenc Jézus kérésére megújította egyházát, és gazdag lelki öröksége ma is sok gyümölcsöt terem. Tanította katekézisében a Szent Atya. A pápa Isten szegénykéjének életére utalva kiemelte, hogy Assisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, aki osztozott Krisztus szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig. Mindenki iránti szeretete, aszkézise az egyház megújulásának hiteles feltételét jelentette. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúság tételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. A magyar kis- és középvállalkozások tulajdonosai adójának tartja a jövőre bevezetendő vagyonadót a kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője, aki az intézkedés tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte a vasárnap közzétett videóban. Rétvári Bence úgy fogalmazott, a vagyonadó a magyar KKV tulajdonosok adója lesz, bár a Tisza kormány azt mondja, hogy majd a dúsgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, az nem így lesz. Valójában a magyar családi kis- és középvállalkozások tulajdonosai fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, mutatott rá. Kifejtette, ha valaki 10, 20 vagy 30 éve vezet egy céget, azt fejleszti, az folyamatosan bővül. A cég értéke nagyon könnyen 1 milliárd forint fölé emelkedik, márpedig e fölött vagyonadót kell majd fizetni, mondta.